0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
0: Trend Night.
1: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
0: Trend Night.
1: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltált zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

szímálsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: Eu zi, poși pe cum am is.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A pankos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: Majd a tavasz lesz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi,

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált, ezúttal május 23-a és 25-e között. A rendezvény egyik résztvevőjét Majoros László borászt hallják.
2: A harmadik alkalommal megrendezett Jazz és Bor fesztivál már egy jól bevált szisztéma szerint működik, hisz a 22 magyar borvidékről ebben az évben már 16 pincészetet hívtunk meg a fesztiválra, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag átöleljük Magyarország teljes borkínálatát, borvertikumát, úgyhogy a könnyedebb fehér és rozéboroktól egészen az érleltebb, testesebb vörösborokon keresztül eljutunk a tokai borkülönlegességekhez is, a tokai édesborokhoz, és természetesen nem maradhatnak ki a nagyon divatos szénsavas italjaink sem, mint habzóborok, pezsgők, gyöngyözőborok, úgyhogy egy igazán érdekes, izgalmas kínálat van itt, ráadásul olyan pincészetek megjelenésével, akikkel szokványos helyeken olyan könnyen nem lehet találkozni, hanem akik kispincészetek, butikborászatok, kézművesek, és ehhez hasonló és ilyen rendezvényeken jelennek csak és kizárólag meg a boraikkal, ahol méltó környezetben méltó színhelyen mutatkoznak ezzel be. Ehhez még párosul az, hogy hát ugye hihetetlen jazz zenei felhozatallal párosul ez a kóstolási lehetőség, ami így biztosítja azt, hogy nem csak egyszerűen jó borokat fogyasztunk, vagy egyszerűen csak nagyon jó zenéket hallgathatunk, hanem itt egy komplex élmény átadásnak kell megvalósulnia, és én ebbe biztos vagyok, hogy ez meg fog valósulni, hisz ez már a harmadik főpróbája ennek a dolognak, és ha a Jóisten is megsegít minket, és jó idő lesz ebben az évben is, akkor ez ismét megvalósul.
1: Kiállítás. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak, mondta Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Kiemelte, a díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex, stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az év múzeuma 2026 pályázatra idén kizárólag a kis múzeumok kategóriájában érkeztek jelölések és pályázatok. A nyertes Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum a szakmai zsűri indoklása szerint kiemelkedő eredményeket ért el a földrajzi, természeti és helyi értékek megőrzésében és korszerű bemutatásában, valamint a közösségépítés területén. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és 12 települést magában foglaló Tisza-Zug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeret, átadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg az intézményben, teljes épületrekonstrukció, gyűjteményi raktárkorszerűsítés, tanulmányi kertbővítés, tájházi fejlesztések, turisztikai és oktatási együttműködések. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a tiszafüredi Kis Pál Múzeum kapta a helyi kulturális örökség újra felfedezésében elért eredményeiért, közönségbarát programjaiért és közösségteremtő tevékenységéért. Az IKON Magyarország külön díját pedig a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma vehette át innovatív kiállításaiért, gyűjteményeinek mintaszerű kezeléséért és kiemelkedő ismeret átadási tevékenységért. Az év múzeuma 2026 jelöltje oklevelet a Szegedi Dom Látogató Központ kapta. Az év múzeuma díj olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek stratégiai alapú fejlesztésekkel, kiegyensúlyozott szakmai működéssel és innovatív közönségkapcsolati tevékenységgel értek el kiemelkedő eredményeket.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
3: Május 29-én pénteken 7:30-tól a Nemzeti Táncszínházban mutatkozik be a Gangarai Dance Company legújabb előadása, Pulsations címmel. Az előadásban férfi és női energiák reagálnak egymásra, a részletekről Hámor József koreográfussal és az est főrendezőjével beszélgettem. Szóval május 29-éről beszélgetünk, amikor a Nemzeti Táncszínház kistermében lesz egy nagyon izgalmas bemutató, részben egy letisztult formanyelvű, ugyanakkor mélyen szakrális kortárs tánc kompozícióról beszélhetünk. Mi is ez az előadás, és mi hívta életre?
4: Tulajdonképpen sok szempontból meglepetés előadás. Első szempontból az, hogy évek óta az együttes csak női táncművészekkel foglalkozik, kifejezetten női energiákra építi a darabját. Az egyik meglepetés az estében, hogy három férfi táncos is szerepel az estében. A következő meglepetés, hogy a három fiú táncos közül a legfiatalabb, az 12 éves, ami nem semmi szerintem egy ilyen kaliberű együttes történetében, illetve a következő meglepetés, hogy a táncművész hölgyeknek, tehát a lányoknak nem én fogok koreografálni, hanem az egyik nagyon kedves volt tanítványom és kedves barátom, Rónai Attila.
3: Ez lesz pedig a Flux, ugye?
4: Tele lesz meglepetésekkel. Igen, az első fele az előadásnak, direkt nem részt mondok, mert egy részben lesz az egész, az első fele, a három fiú szóló lesz, aminek a koreográfusa jó magam volnék, és erre kötődik rá a Flux, a lányoknak az áramlása, az pedig a Rónai Attila koreográfiája.
3: Tudom, nehéz meghatározni ilyenkor, főleg szóban egy táncelőadásnak a jelentését, illetve bizonyos szinteken ugye ez mindenkinek mást is tud jelölni, de mégis hogy lehetne összefoglalni itt most kifejezetten az első fél mondani valóját, felvezetését? Mennyiben ez egy kérdés, amire esetleg a második rész válaszol például?
4: Mindenféleképpen mozgásközpontú mind az első, mint a második fele a darabnak. A Gangarainak a különlegessége, hogy semmit nem narrál. De tulajdonképpen az axis az egy tengelyt jelent. A három fiú szóló az a 10-es, 20-as, illetve a 30-as éveiben járó férfi akkori saját tengelyét mutatja be fizikálisan. A lányok, a nők pedig a folyamatos változás, folyamatos áramlás, folyamatos hömpölygés energiáját viszik tovább. Ennek a két valahol ellenpólusnak a vége mégiscsak egy erős kohézió.
3: És akkor van a végén egy összekapcsolódás, vagy igazából itt a jelentésben kell a kohéziót keresni?
4: Inkább a jelentésben kell a kohéziót jelenteni. Olyan, hogy a fiú és a lány táncosok együtt táncolnak, ilyet nem is szándékoztam. Tehát valahol szeretném is leválasztani, de valahol egybe folyatni.
3: A próbáknál mennyire kell egyébként összedolgozni a két csapatnak, hiszen azért összekapcsolódó részekről van szó, ők látják előzetesen egymást, vagy ez már csak a színpadi próbáknál van ez a találkozás?
4: Nagyon jó a kérdés. Általában nem kell annyit találkoznunk, hiszen valamilyen szinten a fiúk leválnak a lányoktól, de igen, a premier előtti utolsó két hétben már azért mindannyiunknak találkozni kell, hogy együtt szokjuk a különböző energiákat. Abszolút.
3: Milyen vizuális technikákkal egészül ki egyébként az előadás? Itt beszélhetünk a jelmezről, fényekről, akár egyéb speciális technikákról, látványokról. Mi az a kompozíció, amiben ez az előadás megjelenik?
4: Jelmezügyben az egyik kedves gangarai táncművész és nagyon jó barátom Mali Boglárka segít, ő találja ki a jelmezeket. A Szilányi Benó barátom a vizuált segít életre kelteni, illetve Ferenci Zsófi felel most a látványtervér, de plusz titokban még nem, különlegeséget még ez ide nem árulnék el.
3: Viszont a zenébe egy picit talán bevezethetjük a hallgatókat a zenei világba, mert azért ez sem hétköznapi, ugyanakkor lesznek ismerős dallamok, hogyha jól láttam.
4: Igen, George Bizet-nek az egyik nagyon híres áriája csendül föl, illetve hát az est további részében a Gangarai Experimental Music, tehát a Jómagam muzsikája szolgáltatja a talpalávalót. Ez most már a Gangarai Dance Company életében, ez már egy ilyen megszokott dolog. Én ettől nem is szívesen válnék meg, hiszen ez adja az egésznek az egyediségét.
3: Meg az alkotást is azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lehetőségeket tár, amikor az ember egyszerre felel, úgymond a koreográfiáért és a zenéért, sokkal jobban elengedheti talán a fantáziáját, hogyha ez egy ember kezében van.
4: Most ez egy különleges eset, hiszen ugye a Rónai Attila a muzsikámra koreografál. Ha? Tehát amíg nekem ez egy könnyebbség, hogy a saját zenémre kell koreografálni, az Attila esetében nem biztos, hogy ez neki könnyebbség, de minden esetben egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás.
3: Hát kíváncsian várjuk akkor a május 29-ét, este 7:30-kor lesz az előadás. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor egy nagy kalappal nagyon kívánok az egész köszönöm. Társulatnak.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Rododendronok mekkája és egyéb legek sora, avagy kertturisztikai körkép a Nyugat-Dunántúlon. A Kámélyi Jeli Arborétum alapítása gróf Ambrózi Migazzi István nevéhez kötődik, aki 1922 és 1933 között hozta létre ezt az egyedülálló kertet. A kert koncepciója az volt, hogy a hazai éghajlati és talajadottságok mellett is létrejöhessen egy örökzöldekben gazdag kert. A tájképi kialakítás során megőrizték a területen található tűzegmohalápot, és kihasználták a fakadó források nyújtotta lehetőségeket. A növényállomány rendkívül sokszínű. Alpesi, amerikai, kaukázusi, kárpáti és kelet-ázsiai fajok egyaránt megtalálhatók. Különösen jelentős a rododendron gyűjtemény, amely virágzás idején látványos színkavalkádot nyújt. A kámuni arborétum története a 19. század közepére nyúlik vissza, amikor a terület a Sági család tulajdonába került. Az arborétum fejlődésében meghatározó szerepet játszott az Erdészeti Tudományos Intézet 1950-es évektől zajló fejlesztő munkája. Ennek eredményeként ma itt található az ország egyik leggazdagabb fásszárú növénygyűjteménye. Jelentős juhar és tölgy kollekció, valamint hatalmas jegenyefenyők, cédrusok és mocsárciprusok láthatók. A kert különlegessége a több száz fajt számláló rózsagyűjtemény, valamint a hazai viszonylatban is kiemelkedő kaktuszgyűjtemény. A gyöngyös patak felduzzasztásával kialakított tavak és a sziklakert tovább gazdagítják a kertképet. A Körmendi-Battyányi Stratmann kastély parkja Magyarország egyik legjelentősebb történeti kertje, amely szervesen kapcsolódik a középkori eredetű várkastélyhoz. A 18. század közepén a kert három fő részre tagolódott, gyümölcsösre, egzotikus növényekkel betelepített részre és sétakertre. A park kiemelkedő természeti értékei közé tartozik az ország egyik legnagyobb platánfája, valamint számos idős bükk, kőris, tölgy és más lombos fafaj. A vízfelületek, patak, tó és sziget tovább növelik a kert esztétikai értékét. A sárvári Nádasdi kastély a 16. században érte fénykorát, amikor falai között Tinódi Lantos Sebestyén is megfordult. A kert kialakítása Nádasdi Tamás feleségéhez, Kanizsai Orsolyához köthető, aki európai hírű növényállományt hozott létre. A 19. század elején Bajor Ferenc főherceg jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Gyertyános tölgyest telepített és létrehozta az arborétumot a Gyöngyös patak mentén. A legidősebb fák, tiszafák, tulipánfák és vadgesztenyék az 1810-es évekből származnak. A patak felduzzasztásával egy másfél hektáros tó jött létre, amely a tájképi kompozíció fontos eleme lett. Ma az arborétum elkülönül a kastélykertől, és mindegy 9 hektáron erdészeti kutatások helyszíne. a Történeti Kert és a Tudományos Gyűjtemény együttesek különleges értéket képvisel.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok! 2026. május 22-e van. Én Kovács Gergő vagyok, a Trend FM friss híreit hallják az FM 94.2-n. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból az osztrák bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra. Ezt jelentette be a környezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László szerint a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, megint Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz a neve, írta az egészségügyi miniszter a Facebookon. Hegedű Zsolt szerint az intézmény nem egy egyszerű kifizető hely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek a vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel. Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank, amit a forint erősödése, az infláció csökkenése és a devizatartalék növekedése is jelez. A jegybank elnök úgy fogalmazott, az MNB ismét az alapfeladataira koncentrál, és a stabilitás fenntartása továbbra is kiemelt cél. Beszélt arról is, hogy az euró 2030-as bevezetési céldátuma ambíciózus, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaság számára. Varga Mihály szerint az MNB és a kormány között kedvező gazdaságpolitikai összhang alakult ki a következő időszakban. Emellett elmondta, az MNB alapítványi rendszerének átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást hozott. 5000 amerikai katonával erősíti csapatait Lengyelországban az Egyesült Államok, jelentette be Donald Trump tegnap. Az amerikai elnök szerint a mostani lépésük alapja a lengyel elnökkel, Karol Navrockival való jó kapcsolata, akit szövetségesének tart és akit büszkén támogatott a tavalyi választásokon. Korábban május elején jelentette a Pentagon, hogy Németországból viszont 5000 katonát fognak kivonni.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A Magyar Telekom 0,5%-kal 2640 forintra erősödött. Az OTP 3%-os mínuszban 39.900 forinton zárt. A MOL 1,7%-kal 3922 forintra csökkent. A Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült. Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék, leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,1% pluszban fejezte be a napot. A frankfurti DAX index 0,5%, a párizsi CAC 4,1%-kal, a madridi IBEX pedig szintén 4,1%-os mínuszban zárt. Milánóban stagnált a kereskedés. És jó volt a hangulat a Wall Street-en is, hiszen emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig egy enyhe 1%-ot emelkedett. Ázsiában még tart a kereskedés, a térség irányadó bőrzéje, a japán Nikkei 3%-os, majd 2,5%-os pluszban, Hongkong 1,2%-ot emelkedik, Kína 4%-os növekedésben, India egy enyhe 2%-kal megy fölfelé, Szingapúr pedig 4%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 309 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 392 forintot kérnek. Nézzük, mi a helyzet olajfronton. A kőolaj világpiaci árai azok most emelkedőben, a Brent típusú egy 1,6%-os drágulásban, a kőolaj jegyzésára hordonként 104,30 dollár, és a WTI is emelkedik 1,2%-ot, az észak-amerikai könnyűolaj jegyzése hordonként 97 dollár. A holland tőzsdén jegyzett gázára június végi szállítással 50 eurón jelenleg egy 1,2%-os emelkedésben.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél több felé erős lesz, a csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en, hiszen fél hétkor jövünk friss hírekkel, kezdődik a reggeli monitor M. Szűcs Péterrel. Szép napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk május 22-én, pénteken reggel fél hétkor a mikrofonok mögött Kovács Gergő és Emszűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok én.
2: Várjuk a Szentlélek kiáradását, amire nem kell másokat várni, csak kettő napot, így egészen van, pontosan vasárnapról hétfőre, viradóra születik meg úgymond az egyház, tehát egy háromnapos hétvége előtt állunk. Egyet tovább lehet pihenni, kicsit meg elmélázni az emberiság dolgairól. Milyen időjárás lesz a hétvégén, mert szerintem mindenkit ez érdekel, hogy lehet-e menni a szabadba, azt mondjad Gergő.
3: Lehet-e menni a szabadba? Lehet, jelzem, mert hogy hát folytatódik a most már lassan megszokott napsütéses idő igazából, úgyhogy remélem, hogy...
2: Tehát esőre nem számítunk.
3: Esőre nem kell számítani, most se, hétvégén se, úgyhogy nyugodtan lehet menni bárhova, elővenni a biciklit, el lehet kezdeni felfújni otthon a medencét, akinek van.
2: Na.
3: Úgyhogy igen.
2: Jól van, hát akkor szép időre számítunk, és ez egy jó hír. Aztán jön a többi.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból az osztrák bányákból, ahonnan eddig szállították ezeket Magyarországra, jelentette be a környezetért felelős miniszter a Facebookon.
3: Gajdos László szerint a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon.
2: 5000 amerikai katonával erősíti csapatait Lengyelországban az Egyesült Államok, ezt Donald Trump jelentette be tegnap.
3: Az amerikai elnök szerint a mostani lépésük alapja a lengyel elnökkel Karol Navrotskyval való jó kapcsolata, akit szövetségesének tart és akit büszkén támogatott a tavalyi választásokon. Korábban május elején jelentette a Pentagon, hogy Németországból viszont 5000 katonát fognak kivonni.
2: Áprilisban 1,4% volt a japán infláció, így minimálisan csökkent a márciusi adathoz képest.
3: Ezzel negyedik hónapja a jegybank 2%-os célértéke alatt maradt. A maginfláció viszont 4 éves mélypontra csökkent, ami gyengítheti a japán jegybank korai kamatemelésének esélyeit. A friss élelmiszerek árát nem számítva a maginfláció 1,4%-ot ért el. Az energiaárak áprilisban 3,9%-kal estek a márciusi 5,7%-os csökkenésről.
2: Szentpétervár közelében egy ukrán diverzáns akció egy orosz olajvonalszállítmány ellen sikeres volt.
3: Ráadásul már egyre komolyabb mélységi csapásokra képesek az ukránok, ezt pedig a növekvő drónkészletük teszi lehetővé. Az oroszok erre egy orosz-fehér-orosz nukleáris hadgyakorlattal válaszoltak. Bendazsevszkij Antont, az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány igazgatóját hallják.
4: Több száz kilométer távolságban, például Moszkvával szemben, hát ugye 450-500 kilométerre van a fronttól az orosz főváros, mégis Moszkvával szemben több száz drónnal, 300-400 drónnal tudták támadni az orosz fővárost, és megint csak rendszeresek ez a támadások. Szóval van egy mennyiségi dolog, és van egy technológiai dolog, hiszen az ukránok képessé váltak abban, hogy az úgynevezett ilyen középső hátországban, de az azon túli távolságban nem nagyon voltak rendszeresen bevetett drónok, és most az ukránok a MES hálózatoknak köszönhetően, a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően, és egyébként a Starlink technológiának köszönhetően az ukránok nagyon nagy károkat tudtak okozni az elmúlt hónapokban az oroszok logisztikájában, olyan 100-150 kilométerre a frontról.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A Magyar Telekom 0,5%-kal 2640 forintra erősödött, az OTP 3%-os mínuszban 39.900 forinton zárt, a MOL 1,7%-kal 3922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült.
2: Túlnyomó rész mínuszban zárták a kereskedést a nyugat-európai tőzsdék is.
3: Leszámítva Londont, ahol a FTSE enyhe 1%-os pluszban fejezte be a napot. A frankfurti DAX Index 0,5%, a párizsi CAC 4%-kal, a madridi IBEX pedig 4%-os mínuszban zárt. Milánóban stagnált a kereskedés.
2: Ezzel szemben a tengeren túl jobb volt a hangulat.
3: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 0,1%-ot emelkedett.
2: Ázsiában is pluszokat látunk, ugye az elemzők szerint azért, mert hogy az ázsiai piacok jól reagálnak arra a fejleményre, hogy azt látják, hogy az Egyesült Államok is Irán próbál mindent megtenni, hogy diplomáciai úton rendezzék a vitákat. Legalábbis most ők ezt mondják. Nos, ennek megfelelően a japán tőzsde 2,6%-kal tudott eddig emelkedni, Hongkong 1,2% fölötti pluszban. Shanghai 0,5%-os emelkedés produkált eddig, India nyitás után nem sokkal, ugyancsak 0,5%-kal van feljebb, Szingapur pedig 0,4%-kal tudott eddig erősödni. A forint egy nagyon minimális gyengüléssel, de épp hogy leheletnyi, 1 euróért 358 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 309 forintot kell adni, 1 svájci frankért 393 forintot kérnek. Az olajárak enyhe pluszban, 1,3%-kal 103 dollár 90 centen a Brent, 0,8%-kal pedig 97 dollár 10 centen az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára. Az arany 0,3%-os mínuszban, 4530 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A többi fémára közül a palládium, a platina és az ezüst is enyhe néhány centes pluszban, a réz 1,3%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot az, ami drágul, a szója, a búza és a kukorica pedig enyhe mínuszban tartózkodik. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somjai Zoltán.
3: A szövetség irányítását a novemberi tisztúító közgyűlésig a két alelnök, Juszko Anita és Kovács Balázs látja el közösen. Hangsúlyozták, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és vendéglátás területén.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz. A szél több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig arról lesz szó, amit a hírekben is hallhatnak, vagy hallhattak egészen pontosan, orosz-ukrán háború és drónok minden mennyiségben.

0: Monitor.
1: 6 óra 41 perc. Az orosz hatóságok azért korlátozzák az internetet és az üzenetküldő alkalmazásokat, mert a Kreml olyan döntéseket készül végrehajtani, amelyek a lakosság számára elfogadhatatlanok. Ezt állítja Kirill Budanov volt ukrán hírszerzési vezető. Azt ugyanakkor nem közölte pontosan, hogy milyen döntésekre számítanak. Minden esetre volt Szentpéter közelében egy ukrán diverzáns akció, ráadásul már egyre komolyabb mélységi csapásokra képesek az ukránok, ez pedig a növekvő drónkészleteik teszik lehetővé. Az oroszok erre egy fehér orosz nukleáris hadgyakorlattal válaszoltak. Ben Dazsászki Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával Nagy Károly beszélgetett a részletekről.
2: Az, hogy 4 éve zajlik az orosz-ukrán háború, már megszokhattuk, hogy csak egy abban az értelemben csendes állandóságot jelent, hogy mindig vannak új és új fejlemények, akár a fronton, akár egyébként a hátországban. Most egy érdekességet látott az ember a hírfolyamban, méghozzá azt, hogy állítólagosan Szentpétervár közelében egy vonatnak a mozdonyát megsemmisítették, állítólagosan ukrán partizán egységek. Egyrészt mennyire gyakori az, ha még nem is jön róla ki hírösszefoglaló, hogy ilyen komoly eredményekre képesek az állítólagos partizán egységek, másrészt ez mennyire gátolja az oroszokat a hadműveletekben, mennyire érzik ezt?
3: Ez változó dinamikus az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy a háború elején sokkal nagyobb problémát jelentett az oroszoknak ez a fajta szabotás, diverzáns tevékenység, hiszen az ellenállás akkor elsősorban a megszállt területeken volt jelen, és ha visszaemlékezünk a hírekre, amikor 2022-23 folyamán helyi vezetőket merényeltek meg, megnehezítették az orosz utánpótlást, lőszeraktárakat robbantottak fel. Gyakorlatilag nem volt olyan hír ilyen diverzáns akciókról. Tehát ugye megszállt ukrán területekről beszélek, az aporizsiai, herszoni területeken voltak ezek jellemzők. Ezt az oroszoknak sikerült az évek folyamán elfolytani, példátlan represszív intézkedésekkel, teljes ellenőrzéssel, az ott élő ukránok átköltöztetésével, vagy ilyen ellenőrző táborokba költöztetésével Oroszország területén, és azóta ezek a merényletek csökkentek. Vannak azóta kisebb olyan csoportok, amelyek időnként sikeres akciókat hajtanak végre, mint ez a mostani hír is, ez egy ATES diverzáns csoport, hoz kapcsolódó ilyen akció volt, amikor egy olajat szállító vonatot nyújtottak fel. Időnként vannak ilyen akciók, 2022. szeptember óta működik egyébként, a Krím-félszigeten jöttek létre, krími tatárok és ukránok vannak ebben a diverzáns csoportban. Igazából az újdonság vagy az érdekesség az, hogy valóban Szentpétervár mellett történt, egyébként a Krím-félszigeten viszonylag több ilyen akciót is csináltak, de ezek ritkábbak. Tehát, hogyha néhány havonta egyszer mondjuk történik egy ilyen, az bekerül a hírekbe, kétségtelenül kellemetlenséget okoz, de ez nem olyan rendszer szintű jelenleg, mint például az említett 22-23 folyamán történő akció, illetve még egy kis érdekesség, hogy Belarus területén is voltak ezek, szintén a háború elején külön csoportok létesültek, hogy a orosz logisztikát ellehetetlenítsék a front irányába. Vasúti összeköttetéseket robbantottak, vagy roggáltak meg, szintén ilyen logisztikai állomásokat gyújtottak fel, de azóta ez is csökken. Nem azért, mert nem tudom, elfogytak volna a partizánok, hanem azért, mert a hatóságok elképesztően represszív intézkedésekkel lépnek fel. Már ha csak a gyanú is felmerül, valaki akár 10-15 év börtönt is kaphat ilyen tevékenységért. Úgyhogy az évek során a hatóságok nagyon keményen lépnek fel az ilyen akciókkal szemben.
2: Ha már említetted Fehér Oroszországot, több napja van egyfajta nukleáris hadgyakorlata Belarusnak, illetve Oroszországnak, és hát ezzel kapcsolatban Volodymyr Zelenszky úgy nyilatkozott, hogy ez szerint inkább azt a célt szolgálhatja, hogy újra megpróbálnak más területen támadást indítani az oroszok. Ennek látszanak bármiféle jelei, vagy inkább hangos retorikáról van szó továbbra is? Akár nukleáris területet nézünk, akár mondjuk egy másik támadó front megnyitását.
3: Én azt gondolom, hogy 3 célja van ennek a hadgyakorlatnak, ugye ez egy teljesen váratlan, előre nem bejelentett hadgyakorlat, ugye vannak ilyen rendszeres évente, vagy 2 évente megszervezendő hadgyakorlatok, ez most nem ilyen. Az orosz források szerint valamikor május elején kezdték szervezni, hát 64 ezer katona vesz részt, hajók, légierő, tehát elég nagy szervezést igényel, de néhány héttel ezelőtt, másfél-két héttel ezelőtt indult a megszervezés. Ez valószínűleg három dologra reflektál. Az egyik, ez a győzelem, orosz győzelem nap körüli vita, ahol az oroszok nem tűntek fel túl kedvező helyzetben, ugye gyengének tűntek, hogy még a díszszemlén sem tudták, hogy katonák voltak a díszszemlén, de ugye harci eszközök nem, tehát még ezt sem tudták megfelelően lebonyolítani, és erre van egy ilyen válasz, hogy na, akkor tessék, itt vannak több tízezer katona részvételével, haditechnikával lebonyolított hadgyakorlatok. Ez egyfajta válasz erre a győzelem napra. A másik, hogy az oroszok a fronton most nem állnak annyira jól. Lelassult, nagyon erősen lelassult az orosz előrenyomulás. Ennek egyébként lehet az is az oka, hogy az oroszok most tartalékokat képeznek, és a nyári offenzívára készülnek. Ezt nem tudjuk, mert nem zárom ki. De kétségtelen, hogy az eredmények az elmúlt hónapokban nem igazán jöttek, és hogyha nem jönnek eredmények, hogyha rosszul áll a helyzet a fronton, akkor az oroszok mindig előszedik a nukleáris kártyát. De ez lehet a másik magyarázat. A harmadik pedig, ugye említetted, hogy Zelenszky azt mondja, hogy akár egy új front megnyitása, én ebben nem hiszek, az oroszok most erre nincsenek igazán rászorulva, és Lukasenka sem igazán partner ebben. Viszont Lukasenka az elmúlt egy évben folytatta azt a hintapolitikát, amit a 2020-as belarusz elnökválasztások előtt csinált, Oroszország és a Nyugat között. Többször volt többkörös egyeztetés az amerikai partnerekkel, belarusz ellenzéki politikusokat, tehát politikai foglyokat engedtek el több év után, amnestiában részesítették, és valószínűleg az oroszok most ezzel is próbálnak erre reagálni. Egyrészt üzenet a Nyugatnak, hogy Lukasenka a mi emberünk, a mi szövetségesünk, ő ugyanúgy részese ennek a háborúnak, mint mi, hiszen hát tessék, itt van velünk folytat nukleáris hadgyakorlatokat, és nyilván üzenet Lukasenkának is, hogy ne nagyon mozogjon, ne tárgyaljon a nyugati partnerekkel, hiszen mi itt Moszkvában meg mit kell csinálni, és amíg mi erősek vagyunk, addig be velünk kell, hogy együtt.
2: Végül röviden, ha már itt a frontot említetted, tényleg érezhető az, hogy drónok bevetése terén, felhasználható drónok terén az ukránok fölénybe kerültek, és a termelésben jobban állnak, mint az oroszok?
3: Érezhető ez a különbségnek több oka van, de alapvetően megint csak azt tudom mondani, hogy dinamikus, hullámzó a frontnak a helyzete. Van, amikor az egyik fél van, amikor a másik fél kerül előnybe, hogy a tavaly az oroszok kerültek fölébe a drónok miatt. Nem technológiai ugrásnak köszönhetően, hanem mennyiségi gyártási ugrásnak köszönhetően. Valamikor tavaly március-áprilisától kezdve olyan nagy mennyiségben kezdték el gyártani a harci drónokat, igen nagy károkat tudtak okozni Ukrajnának, és nem nehezen tudtak menni mit kezdeni az ukrán védelemben. Tehát korábban mondjuk egy-egy támadásnál 100-150 drónt használtak, a tavalyi folyamán egy támadásnál már 600-700 dróna felment az a mennyiség. Na most az idei évben viszont az ukránok kerültek fölénybe, mert ők egyrészt mennyiségi áttörést is tudtak okozni, tehát most az ukránoknál van az a helyzet, hogy több száz kilométer távolságban, például Moszkvával szemben, hát ugye 450-500 kilométerre van a fronttól, az orosz főváros, mégis Moszkvával szemben több száz drónnal, 300-400 drónnal tudták támadni az orosz fővárost, és megint csak rendszeresek ez a támadások, szóval van egy mennyiségi dolog, és van egy technológiai dolog, hiszen az ukránok képessé váltak abban, hogy az úgynevezett ilyen középső hátországban tehát vannak a kicsi drónok, amelyek ilyen 10-20-30 kilométeres távolságban a fronton mindent belátnak, és mindenhol jelen vannak, de az azon túli távolságban nem nagyon voltak rendszeresen bevetett drónok technológiai szempontokból, és most az ukránok a MES hálózatoknak köszönhetően, a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően, és egyébként a Starlink technológiának köszönhetően, hogy az oroszokat lekapcsolták a Starlinktől, de az ukránok tudják használni. Szóval ennek köszönhetően az ukránok nagyon nagy károkat tudtak okozni az elmúlt hónapokban az oroszok logisztikájában, olyan 100-150 kilométerre a frontról. És ezzel az oroszok egyébként nem tudtak mit kezdeni, se a mélységi csapásokkal, sem ezzel a középső hátországi támadásokkal szemben. Úgyhogy most éppen úgy néz ki a helyzet, hogy igen, az ukránok a drónoknak köszönhetően előbbbe kerültek a front.
1: Az Okulimus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, Bendazsenszky Antont hallották. Pici zene, kis érdekesség, majd 7 órakor friss hírekkel jelentkezünk a reggeli monitorban. Which one?

0: Listen,
1: I can't dance with you.
0: Oh no no no,
1: I can't dance with you.
0: Look out, baby, I wanna dance with you.
2: Reggeli monitor.
3: Mesterséges intelligenciával és műholdas technológiával figyelik a vadon élő ázsiai elefántokat Kínában. Yunnan tartományban a faj védelme és az ember-állat konfliktusok megelőzése érdekében vetették be a technológiát. Az állatokra szerelt, a Beidou műholdas rendszerhez kapcsolt intelligens nyakörvek valós időben továbbítják az elefántok helyzetére, mozgására és aktivitására vonatkozó adatokat. Ezeket az információkat mesterséges intelligencia elemzi, amely képes felismerni a mozgási mintázatokat, szezonális viselkedést és előrejelezni, ha az állatok lakott területek vagy infrastruktúra közelébe kerülnek. Yunnanban jelenleg mintegy 300 ázsiai elefánt él 9 csordában, több mint 40 település közelében. A rendszerhez infravörös megfigyelés és automatikus riasztás is kapcsolódik, amely segíti a gyors beavatkozást veszélyes helyzetekben. A fejlesztések célja az elefántok élőhelyének védelme és a mezőgazdasági, illetve lakott területekkel való ütközések csökkentése.
2: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Korporát.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai hévátjáró után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Délelőtt 9 órától lezárják a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél daruzás miatt délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik majd, nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, továbbá a 10-es főúton szintén befelé a Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán is a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból az osztrák bányákból, ahonnan eddig szállították ezeket Magyarországra. Jelentette be a környezetért felelős miniszter a Facebookon.
6: Gajdos László szerint a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon.
5: Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, megint Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz a neve, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán.
6: Hegedűs Zsolt szerint az intézmény nem egy egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek a vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel.
5: Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államoknak, és a békés megegyezésre kevés esély van. Legalábbis ezt mondta az amerikai külügyminiszter a BBC-nek.
6: Marco Rubio alig egy nappal azután beszélt erről, hogy az USA gyilkossággal vádolta meg Raúl Castro volt kubai elnököt az 1996-os két repülőgép lelövésével kapcsolatos ügyben. A vádemelés egy olyan időszakban történt, amikor Kubát az amerikai szankciók annyira szorongatják, hogy az a mindennapi életet is érzékenyen érinti. Alig jut a szigetre üzemanyag és az olajerőművöken alapuló áramtermelés is nehezen működik. A kubai külügyminiszter bírálta Rubiót azért, hogy katonai agressziót próbál szítani. Szerinte az amerikai kormány kegyetlenül és szisztematikusan támadja országát.
5: Eredményesen működött az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank, amit a forint erősödése, az infláció csökkenése, valamint a devizatartalék növekedése is jelez.
6: A jegybank elnök úgy fogalmazott, az MNB ismét az alapfeladataira koncentrál, és a stabilitás fenntartása továbbra is kiemelt cél. Beszélt arról is, hogy az euró 2030-as bevezetési céldátuma ambíciózus, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaság számára. Varga Mihály szerint az MNB és a kormány között kedvező gazdaságpolitikai összhang alakulhat ki a következő időszakban. Emellett elmondta, az MNB alapítványi rendszerének átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást hozott.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban, 130.632 ponton zárt tegnap. A forgalom 27 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
6: A Magyar Telekom 0,5%-kal 2640 forintra erősödött, az OTP 3%-os mínuszban 39.900 forinton zárt. A MOL 1,7%-kal 3922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült.
5: Túlnyomó részt mínuszban zárták a napot a vezető nyugat-európai indexek.
6: Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,1%-os pluszban fejezte be a napot. A frankfurti DAX index 0,5%, a párizsi CAC-on 4,4%-kal, a madridi IBEX pedig 4,1%-os mínuszban zárt. Milánóban stagnált a kereskedés.
5: A tengeren túlon ugyanakkor pluszban zárták a napot a vezető indexek.
6: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig 0,1%-ot emelkedett.
5: Ázsiában pluszokat látunk, Japán 2,6%-kal tudott eddig erősödni, Hongkong 1,2% fölötti pluszban, a Shanghai 0,5%-kal emelkedett, India ugyancsak 0,5% fölötti pluszban, Szingapur 0,4%-os erősödésben. A forint gyakorlatilag nem nagyon mozog, egy nagyon picit gyengült, de tényleg nagyon picit. Egy euróért most 358 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, itt ráadásul volt egy kicsi korrekció is. Egy dollárért 309 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 392 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe pluszban, másfél százalékkal 104 dollár 20 centet drágult az ész a Brent típusú olajjegyzés ára. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1%-kal 90 dollár 40 cent közelébe emelkedett. Az arany enyhe 0,3%-os mínuszban, egy unciáért 4530 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium, a platina és az ezüst enyhe pár centes pluszban, a réz majd 1,4%-kal drágult. A mezőgazdasági termelő árak közül vegyesen mozog a gyapot és a szójabab, azok emelkedtek, a gyapot 8%-kal, a búza és a kukorica pedig enyhe pár centes mínuszban. A mesterséges intelligencia már a magyar munkahelyeken is jelen van, de a terjedése sok esetben lehagyja a szervezet keretek vagy szabályozás bevezetését. Erre hívta fel a figyelmet a Szikontakt felmérése.
6: A Trend FM-nek nyilatkozó munkaerőpiaci szakértő szerint a továbbképzések széleskörű elindítására és a generációs különbségek enyhítésére lenne szükség az MI-vel kapcsolatban. Egyes munkavállalóknak ugyanis természetes az alkalmazása, de nem elég tudatosak, míg mások nem tudják elkülöníteni az ember és a szoftver által előállított tartalmakat, ami a vállalati működés szempontjából kockázatos. Dénes Rajmundot, a Humán Centrum munkaerő közvetítő vezetőjét hallják.
7: A dolgozóknak a többsége az nincs tisztában avval, hogy milyen kiberbiztonsági kockázata van ennek. Ezt nyilván a cégnek kell ezt kialakítania. Tehát a legtöbb felhasználó úgy tölti föl és úgy használja ezeket az adatokat, hogy számára ez teljesen természetes arra, hogy ez legális és csak valós célokra kerül felhasználásra. Pedig onnantól kezdve, hogy az internetre is kikerültek annak idején információk rólunk, bármi ugye megtörténhet és bármilyen visszaélés megtörténhet, és most már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy akár én is, ha magamból kiindulok, egy hétköznapi felhasználó már nem tudja eldönteni, hogy az valós vagy valótlan adattartalmakat, vagy képi tartalmat, vagy videóanyagot tartalmaz.
5: Törvényjavaslattal kezdeményezték a nyári időszámítás állandósítását az Egyesült Államokban.
6: Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága támogatta, azonban még a teljes képviselőházon is át kell mennie, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. A javaslat célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óra átállítást. A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világosság a gazdasági aktivitást is élénkíteni. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást. A szenátus 2022. márciusában már egyhangulag megszavazta az egész éves nyári időszámítás bevezetését, de akkor a képviselőház nem tárgyalta az indítványt.
5: Az elmúlt években számos kritika érte az elit futball világát, amiért az emberi tényezők helyett az adatok és a statisztikák kerültek előtérbe.
6: A Ferencváros videóelemzője arról beszélt rádiónknak, mely területeket érintette leginkább a technológia térhódítása, és hogyan segítik az új eszközök a klubokat. Áder Andrást hallják.
8: Az adatok egyrészt a scouting részen is nagy segítség, illetve nagyon nagy változás lett, hogy egyre több játékos van a piacon. Egy nagy nemzetközi labdarúgó csapatnál ma már legalább 20-30 játékos figyelő scout van, viszont ugye a kisebb csapatoknál ezt nem tudják megtenni. Ennek egy ilyen elő szobája lehet, hogy adatok alapján szűrik a játékosokat. Ez az elmúlt 10 évben nagyon változott, rengeteg ilyen platform keletkezett, illetve voltak itt felvásárlások is, tehát ugye a piac mozgás is mutatja, hogy ebbe azért még van mozgásért, viszont a másik játék ellenfél, illetve a saját csapat elemzés, ott is nagyon sok szoftvertetve adat áll rendelkezésre, de ugye ezeknek a hátulütője az is, hogy nagyon sok van, mindenki legalább 2-3, hanem még több szoftvert használ, tehát nincs olyan program, ami mindent lefed.
0: Időjárás jelentés.
6: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz, a szél több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A házigazda Svájc 4-1-re legyőzte a továbbra is pont nélkül kieső helyen álló brit csapatot. A jégkorong világbajnokság 7. játéknapján. A másik meccsen Finnország-Lettország 7-1. Ezt a csapatot Svájc vezeti 15 ponttal 100%-os eredménnyel. Második Finnország, harmadik Ausztria, negyedik az Egyesült Államok, ami nekünk fontos, 5. Magyarország. És utánunk jönnek a lettek, a németek és a britek. Ha így marad minden, akkor maradunk az A-csoportban. A másik ágon Szlovákia-Dánia 5-1, illetve Kanada-Norvégia végül 6-ot, de ez hosszabbítás után dőlt el. Ott Kanada vezet, az első helyen Szlovákia, második Csehország, a harmadik és Norvégia, a negyedik. Ugye az első 4 megy tovább a negyeddöntőbe, a 2 utolsó pedig kiesik a csoportból. Megdőlt a Mount Everesten a felmenők száma, tegnap 274 hegymászó mászta meg a világ legmagasabb pontját, a Mount Everestet, annak nepáli oldaláról. Egyébként a korábbi csúcsot még 2019. május 22-én regisztrálták, akkor 223 hegymászó ért fel. Hát ugye ezzel kapcsolatban azért megoszlanak a vélemények.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: A hírekben már hallhatták, hogy a nemzetközi futball globális üzletággá vált, és ennek elengedhetetlen szerepe volt a technológia térnyerése. Egy nagy klub életében ma már minden fontos döntéshozatalt adatvezérelt módon statisztikák alapján történik. A Fradi videóelemzője szerint ugyanakkor az emberi tényezőt sosem lehet figyelmen kívül hagyni, mert a szoftver önmagában ugye nem képes sem gólt szerezni, se semmit tenni. Áder András aktuális példák mentén beszélt arról, a legújabb technológiákról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a jövő kihívásairól. Görz Gábor faggatta.
9: Mennyire ment el a futball az adatvezérelt, adatalapú elemzés és irányítás irányába? Miben változott a legtöbbet az elmúlt 10 évben a futball elemzés?
8: Ezt ketté lehet osztani. Az adatok egyrészt a scouting részen is nagy segítség, illetve nagyon nagy változás lett, hogy egyre több játékos van a piacon. Egy nagy nemzetközi labdarúgó csapatnál ma már legalább 20-30 lehet, hogy még több játékos figyelő scout van, viszont ugye a kisebb csapatoknál ezt nem tudják megtenni, akár más kontinens vagy más országban a heti szinten tartanak a játékos megfigyelők, tehát ennek egy ilyen elő szobája lehet, hogy adatok alapján szűrik a játékosokat. Ez az elmúlt 10 évben nagyon változott, rengeteg ilyen platform keletkezett, illetve voltak itt felvásárlások is, tehát ugye a piac mozgás is mutatja, hogy ebbe azért még van mozgástér. Viszont a másik játék ellenfél, illetve a saját csapat elemzés, ott is nagyon sok szoftvertetve adat áll rendelkezésre, de ugye ezeknek a hátulütője az is, hogy nagyon sok van, és igaz akkor én, ahogy ismerem a kollégákat, meg a nemzetközi szempet, mindenki legalább 2-3, hanem még több szoftvert használ, tehát nincs olyan program, ami mindent lefed.
9: Az elmúlt években sok kritika érte a futballt amiatt, hogy nagyon a technológia kezdte irányítani, és csak a számok azok, amik meghatároznák egy futballcsapat működését, és ezek alapján vetnek számot és értékelnek teljesítményeket. Ön hogy látja, mennyire megbízhatóak az adatok az emberi tényezővel szemben, hiszen bármennyire is a számok nyelvén beszélnek sokszor az elemzők, szakértők és a futballklubok, végső soron mégiscsak az embereken és a játékosok teljesítményén, emberi döntéseken múlik a teljesítmény.
8: Jelen pillanatban én azt mondom, hogy az emberi tényezőt nem lehet kivenni, már csak azért sem, mert a pályán hiába álmod meg mondjuk akár egy szoftver, egy nagyon jó taktikát, azt ugye a pályán azt mégiscsak a játékosok hajtják végre, és akkor még van egy edző is, nem is zárójelbe. De hogyha itt aktuálisok akarunk lenni, akkor mondjuk ha megnézzük az idei Európa Liga döntőt, ahol az első gól egy pontrúgásból született, ami tökéletesen mutatja, hogy volt az ellenfél feltérképezve, hány embert kellett kihúzni a kispadhez, milyen blokkok keletkeztek a hosszú oldalon, és mégis kellett egy extra hosszúra való ívelés, és ugye egy olyan kapáslövés, amit azért egy program nem tud végrehajtani, de biztos vagyok benne, hogy az Aston Villának ez a pontrugás variációja egy nagyon komoly előmunkát hozott magába, tehát mint szoftver, az elemzőknek a munkája tökéletesen benne van, de mégis mondjuk egy laikus azt látja, hogy ez egy extra egyéni villanás volt, de hogyha hosszan megnézzük a szituációt, biztosan egy nagyon komoly háttér meg kutató munka volt.
9: Mennyire lehet egy csapat manapság hatékony meg sikeres, hogyha nem áldoz mondjuk ilyen eszközökre? Követhető a futball fejlődése komoly digitalizáció és technológiai fejlesztések nélkül, vagy ez most már teljesen elengedhetetlen, és ez a sikeresség záloga?
8: Ha csak a videóra nézzük, akkor ugye a pontrugások aránya, hogyha most 10 éves távlatokban nézzük, ugye egyre kevesebb gól van a nemzetközi labdarúgásban, és százalékos pedig egyre több pontrugás. Tehát, hogy ez mutatja, hogy a pontrugás, ami talán a legjobban tervezhető, az mennyire fontos, de ma már ugye bedobás, specialist emberek vannak, illetve egyre jellemző, hogy például egy középkezdése is van egy kifejezett formáció, amiből szintén akár nyomásgyakorlás, de szöglet, vagy akár gól harcolható ki, és hogyha ilyen egy-két gólos meccseken úgy az első gól mondjuk így születik, akkor ez óriási lépés előny.
9: Ha már szóba kerültek az elemző szoftverek, ön hogy látja, mekkora szerepet játszik jelenleg a mesterséges intelligencia a futballcsapatok vezetésében, a felkészülésben, elemzésben, és mennyire lehet hatékony a mesterséges intelligencia által összegyűjtött rengeteg adat adott esetben egy futballcsapat vezetésében?
8: Adat elemzésnél vannak ennek jelei, de én úgy látom, hogy ez most már annyi év eltelt, hogy még mindig nem látszik az, hogy az emberi rész az hogyan fogja kiszűrni. Tehát, hogyha visszakanyarodunk akár a scoutingra, az adat biztos, hogy elő tud szűrni. Tehát, hogy én keresek egy adott profilú játékos, legyen legalább 1,80 magas, akárhány gólt vagy asszisztot jegyezzen a bizonyos meccseken. Tehát a profilt azt lehet szűkíteni, de az, hogy utána mondjuk hogyan illik be a csapatba, az nem biztos, hogy ebből látszik. Ráadásul ma már ugye az edzőket is szokták igencsak komolyan vizsgálni adatok alapján a stílusához, illetve inkább azt mondom, hogy a keretre játékosainak a stílusához a legjobb vagy legmegfelelőbb választás legyen.
9: Mik azok a technológiák, amik formálhatják a futballelemzés világát a következő években, mik azok, amik előtérbe kerülhetnek, mi az, ami meghatározhatja ezt a területet a következő időszakban?
8: Hát ugye a szoftvereken kívül most igazából, amit talán említettem, hogy a szoftverek összefűzése, ami a legnagyobb feladat, tehát ugye van egy fizikai adat, állomány, ami szintén eléggé komoly, illetve nagyon-nagyon fontos, ugye van egy rendelkezésre álló saját csapat adatállomány, ellenfél csapat, és igazából hát a vezetőnek, illetve a stábnak ebből kell összegyűrni a megfelelő taktikát, erőnlétet, tehát hiába mondjuk adott mérkőzésre a videóelemző javasol valamit, illetve a gyakorlás mondjuk több órás tervezésben van, hogyha mondjuk az erőnlét része azt mondja, hogy ez nem megfelelő, illetve több mondjuk mikrodinamikai mozgást kell beleépíteni, tehát ez elég összetett. Én azt nem látom még, hogy ezeknek az összefűzése ez a mesterséges intelligencia hogyan jöhet létre, mert ez annyira szertágazó, hogy ez még szerintem nagyon messze van, vagy lehet, hogy nem lesz így meg.
5: Áder András, a Ferencváros videó elemzőjét hallották az elmúlt percekben. A magyar cégek 80%-a nincs egyébként felkészülve a munkai mesterséges intelligencia használatra, legalábbis egy friss kutatás szerint. A Humán Centrum Kft. Ügyvezetője úgy látja, ez reális, mert a multinacionális vállalatokon kívül nem jellemzi az AI stratégia alkotása, illetve alkalmazása. Dénes Rajmund elmondta, van néhány terület, ahol képzésekkel fejlesztik a munkavállalók tudását ez ügyben, de a cégek többségénél még rengeteg a nyitott kérdés. A HR szakértő szerint a munkaerőpiacon egyre inkább előny, ha valaki feltünteti a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelmét. Somogyi Evelin beszélgetett vele mindenről.
10: Van egy friss felmérés a Szikontakt megbízásából. Hát itt azért elég drasztikus arányok jöttek ki ebből a kutatásból, miszerint a munkavállalók 80%-a még arról számolt be, hogy egyáltalán nem téma a mesterséges intelligencia használata a munkahelyeken. Tehát kicsit az rajzolódik ki ebből, hogy igazából érzés szerint használják, nem használják a munkavállalók, nincs ezzel kapcsolatban stratégia. Mik a tapasztalatai valóban, nem igazán jelenik meg ennek a használata vagy nem használata a cégek körében? Nincs ezzel kapcsolatos irányelvük?
7: Ha HR szempontból nézem, a HR szempontból egyébként egyre több területen már használják, hiszen a az álláshirdetések előkészítésébe, jelölt kutatásba, önéletrajzoknak a szűrésébe, jelöltekkel való kapcsolattartásba, chatbot rendszereken keresztül itt működik. És ezeket a rendszereket jellemzően azért a multinacionális cégek használják átfogó jelleggel és szabályzott jelleggel. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a kisebb, közepesebb méretű vállalatoknál valóban nincs erre vonatkozó szabályzat kommunikáció. Egy picit úgy kéne elképzelni, mint ahogy azoknál a cégeknél, ahol van céges autó, céges telefon, számítógép használat, bevezetése került 2021-től elég nagy mértékben és nagyságrendben a cégek esetében a home office, akkor erről készültek szabályzatok, hiszen olyan jellegű dolgokat próbálnak ilyenkor ugye meg fölmederbe terelni, ami a dolgozókat vagy a munkavállalókat többségében érinti. És miután ön is mondta, hogy a legtöbb cég esetében még nincsen bent a napi működési folyamatokban, vagy a munkavállalók inkább magájelleggel használják mondjuk mindenki számára legismertebb például a ChatGPT-t. Ennek van ugye üzleti modellje is, ahol egyébként ez már nagyon rendezett vagy rendszerezett kereteken keresztül, vagy szabályzott kereteken keresztül megfelelő GDPR meg adatbiztonsági szempontból is előnyösen kerülhet leszabályozásra.
10: Ön szerint azért szükség lenne például itt a kisebb vállalkozások esetében ezzel kapcsolatban stratégiát váltani, vagy valamiféle szabályt hozni, vagy igazából ezzel kapcsolatban nem jelentkezett különösebb probléma?
7: Az a helyzet, hogy egy picikét félnek meg tartanak tőle a munkavállalók azért, mert nem ismerik, középfelső vezetők pedig azért, mert inkább tartanak attól, hogy nem megfelelő szabályzott keretek között, vagy nem megfelelő célokra, vagy adott esetben informatikai IT-s visszaélésekre használják az adott kollégák. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy kellene, tehát nem csak céges szinten kellene, de egységesen szabályzást kialakítani, vagy egy egységes keretrendszert, hanem akár állami szinten is kéne különböző pályázatokkal ösztönözni, hogy a cégek ki tudják alakítani a belső szabályrendszerüket, hogy minél könnyebben, minél kényelmesebben, és a cégek cégvezetés vagy adatbiztonság szempontjából pedig minél korrektebben tudjon ez működni.
10: Vannak egyébként olyan iparágak, ahol láthatóan kicsit tudatosabb a hozzáállás, például az IT területén, vagy tényleg inkább a cégméret az, ami most meghatározó, hogy hol mennyire lefedett ez a terület?
7: Szerintem mind a kettő igaz. Tehát az iparág és a cégméret is meghatározó. Tehát jellemzően a multinacionális cégek már ebben előrébb járnak. Nem csak azért, mert hogy ezt a tudásanyagot, ezt a tudásbázist ők behozzák külföldről, hanem azért, mert nekik lehetőségük van ilyen szabályzás meg keretrendszernek a kialakítására, és nyilván ennek az anyagi financiális hátterét is meg tudják teremteni. De ha a szektor szinten nézzük, akkor az IT, pénzügyi szektor, a telekommunikációs szektorok, akkor az elkereskedelemben, az üzleti szolgáltató központok esetében, és bizonyos gyártólogisztikai területeken is már ezt használják, akár egy nagyon leegyszerűsített módszerrel vagy modell tekintetében, akár a gyártás a termelés során is. És ilyenkor kapnak képzést az adott munkavállalók. Azt tartanám nagyon fontosnak, hogy nagyon sokan féltik ettől, több tartanak, mint új információ, és féltik ettől a munkahelyüket. Hogy ezt kellene most megérteni, vagy elfogadtatni az emberekkel, hogy a mesterséges intelligencia olyan szinten már mindennapi része az életünknek, hogy nincs lehetőségünk sem elkerülni, se kikerülni. Tényleg, ahogy a Petya Mindrangya a befektetősben élejáró szakember nyilatkozott, ez egy olyan vonat, amire ha felszáll az ember, lehetősége van jobb esetben együtt haladni vele, ha pedig lemarad, akkor teljes mértékben ki fog maradni. Itt igazából az lenne a legfontosabb, hogy a munkavállalóknak a kreativitása, az, hogy pontosan meg kell határozni azt az információt, amire szükségünk van a mesterséges intelligenciától, és utána ezt nem szabad teljes mértékben és teljes értékkel elfogadni, hiszen a mesterséges intelligenciának nincsen empátiája, nem tudja annak megfelelően kiértékelni, vagy adott esetben rangsorolni az adott információkat. És ezért van szükség az emberi kontrollra, az emberi visszacsatolásra és az emberi munkára is.
10: Említette, hogy a HR működésben, HR szakmában azért mennyire összetetten már megjelenik a mesterséges intelligencia. Egyébként az új alkalmazottak keresésében, a toborzásban ez megjelenik-e például elvárásként, hogy igenis tudatosan alkalmazza az AI eszközöket adott esetben az új munkavállaló?
7: Ez jelen pillanatban, ahogy én látom, ez előnynek számít. Tehát előnként számít, nagyon minimális mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzés van, vagy tudásbázis van, ami egységesen, struktúrálisan elérhető az adott jelöltek számára. Ezt a legtöbb cég egyébként saját maga intézi, saját maga alakítja ki a belső rendszereiknek a átfogó megismerése révén. De ha azt nézzük, hogy a mostani generáció, a mostani 20-25 éves generációnak már a mindennapi életében ez benne van, csak nem tanulták meg ezt szabályzott keretek között használni, akkor ő számukra ez egy sokkal könnyebben befogadható.

0: megértessék a dolgozókkal, hogy ez nem az ő munkájukat fogja kiváltani, hanem az ő munkájukat fogja segíteni és támogatni.
1: A hivatkozott felmérésben, ami a beszélgetésünk kiinduló pontja, ott igencsak kiemelik, hogy azért jelentős biztonsági kockázatokat hordoz a mesterséges intelligencia, vagy például a ChatGPT alkalmazása is, és hogy sokan tartanak ettől, hogy olyan adatokat osztanak meg esetleg ezzel a szoftverrel, ami káros lehet a cég számára. Ön azonban pont, hogy azt említette, hogy most már vannak olyan biztonságos modellek, aminél ez nem jelent kockázatot, akkor ezek szerint a piacon a cégek részéről sem találkozott ilyen aggodalommal, vagy valami rendkívüli eseménnyel, ahol esetleg a mesterséges intelligencia nem tudatos használatából fakadóan lett volna bármi probléma.
0: Rendkívüli események biztos, hogy voltak, mint ahogy annak idején magáncélra használtak céges autókat, telefonokat, vagy az internetet, tehát hogy napközben adott esetben olyan jellegű magánlevelezést folytatott valaki, ami nem a munkával összefüggő, és erre tulajdonképpen az adott informatikai rendszer monitorozása kapcsán rájöttek. Tehát természetesen van ilyen, hiszen a dolgozóknak a többsége az nincs tisztában avval, hogy milyen, ahogy ön is említette, kiberbiztonsági kockázata van ennek. Ezt nyilván a cégnek kell ezt kialakítania, és a cégnek kell ezt garantálnia, biztosítania. Tehát a legtöbb felhasználó, hétköznapi felhasználó úgy tölti föl, és úgy használja ezeket az adatokat, hogy számára ez teljesen természetes arra, hogy ez legális és csak valós célokra került felhasználásra. Pedig onnantól kezdve, hogy az internetre is kikerültek annak idején információk rólunk, bármi ugye megtörténhet, és bármilyen visszaélés megtörténhet, és most már ott tart a mesterséges intelligencia olyan szinten kifinomult, olyan szinten struktúrált és olyan szinten precíz, hogy akár én is, ha magamból kiindulok, egy hétköznapi felhasználó már nem tudja eldönteni, hogy az valós vagy valótlan adattartalmakat, vagy képi tartalmat, vagy videóanyagot tartalmaz.
1: Ebből kifolyólag ön szerint mondjuk szükség lehet akár ilyen vállalaton belüli továbbképzésekre, hogy akár az eltérő korosztályokból fakadó különbségeket a kollégák között kicsit áthidalják, hogy hogyan kell az ilyen tartalmakat, termékeket kezelni?
0: Teljes mértékben. Én úgy gondolom, hogy az ilyen képzések, oktatások és egy transzparens, egy átlátható és egy közérthető példákat is bemutató szabályrendszerre van szükség, amit a munkavállaló, ha megismer, akkor be fog tartani, és nem úgy fog kezelni, hogy adott esetben ő bármikor bármit megtett, főleg amikor mondjuk egy, gondoljunk bele, amikor egy céges, mesterséges, tehát egy olyan rendszert használ, amit a cég fizet elő, a cég szerződött az adott partnerrel, oda nem tölthet fel, vagy nem tölthet le olyan a cég számára hátrányos vagy káros dolgokat, ami adatbiztonsági szempontból ugye megkérdőjelezhető.
2: Dénes Rajmondot, a Humáncentrum Kft. Ügyvezetőjét hallották. Zene, közlekedés, 7:30-kor rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Lassulást tapasztalhatnak ma reggel is az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határúttól, illetve az M3-ason befelé a Szerencs utcához közeledve. Akadozik az előrejutás az Üllői úton is befelé az Ecseri út előtt, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főút bevezető szakaszán pedig a város határ és a Pünköstfürdő utca között. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézintő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Ugyancsak vízvezetékjavítás miatt továbbra sem járható a belső sáv a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Darúzás miatt lezárják a belvárosban várhatóan délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Bécsi utcát a Szervita térnél. A korlátozás miatt a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, majd nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy percen múlt 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergely és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök.
5: A hivatalos iratok a Sándor Palota honlapján érhetőek el. Magyar Péter miniszterelnök egyelőre nem reagált a megjelenésre. A Sándor Palota azt közölte ma reggel, hogy a kegyelmi döntés kivizsgálását továbbra is támogatja a köztársasági elnök.
4: Nem érkezik több azbesztartalmú kőzet azokból az osztrák bányákból, ahonnan eddig szállították ezeket Magyarországra, jelentette be a környezetért felelős miniszter a Facebookon.
5: Gajdos László szerint a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon.
4: Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, megint Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz a neve, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán.
5: Hegedű Zsolt szerint az intézmény nem egy egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek a vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel.
4: 5000 amerikai katonával erősíti csapatait Lengyelországban az Egyesült Államok, ezt Donald Trump jelentette be tegnap.
5: Az amerikai elnök szerint a mostani lépésük alapja a lengyel elnökkel Karol Navrockival való jó kapcsolata, akit szövetségesének tart, és akit elmondása szerint büszkén támogatott a tavalyi választásokon. Korábban május elején jelentette be a Pentagon, hogy Németországból viszont 5000 katonát kivonnak.
4: Áprilisban 1,4% volt a japán infláció, így minimálisan csökkent ennek mértéke a márciusi adathoz képest.
5: Ezzel negyedik hónapja a jegybank 2%-os célértéke alatt marad. A maginfláció viszont 4 éves mélypontra csökkent, amely gyengítheti a japán jegybank korai kamatemelésének esélyeit. A friss élelmiszerek árát nem számítva a maginfláció 1,4%-ot ért el. Az energiaárak áprilisban 3,9%-kal estek a márciusi 5,7%-os csökkenésről.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 130.632 ponton zárt tegnap. A forgalom 27 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
5: A Magyar Telekom 0,5%-kal 2640 forintra erősödött, az OTP 3%-os mínuszban 39.900 forinton zárt. A MOL 1,7%-kal 3.922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült.
4: Túlnyomó rész mínuszban zártak a vezető nyugat-európai indexek.
5: Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,1% pluszban fejezte be a napot. A frankfurti DAX index 0,5%, a párizsi CAC-on 0,4%-kal, a madridi IBEX pedig 0,4%-os mínuszban zárt. Milánóban stagnált a kereskedés.
4: A New York értéktőzsde irányadó mutatói ugyanakkor pluszban zártak.
5: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig 0,1%-ot emelkedett.
4: És ez a hangulat átragadt Ázsiára, mindenütt zöld a mutató, azaz emelkedést látunk. Japán 2,8%-os pluszban, Hongkong 1,2% fölötti emelkedésben. A Shanghai Composite 0,6%-kal tudott erősödni, csak úgy, mint India, Szingapur pedig 0,4%-os pluszban. A forint egy nagyon picit gyengül, de tényleg nagyon picit, 1 euróért 359 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 309 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 393 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok egy pár centet tovább emelkedtek. Az észak-amerikai könnyűolaj WTI jegyzésára 97 dollár 70 centen, a Brent 2%-kal drágult 104 dollár 60 cent fölé. Az aranyárfolyama enyhe mínuszban 0,3%-kal 4527 dolláron áll egy uncia arany. A többi fémára is minimális emelkedésben, a palládium pár centtel emelkedett, csak úgy, mint a platina, az ez is szinte mozdulatlan. A rész viszont 1,2%-kal drágult. A mezőgazdasági termelő árak közül emelkedésben a gyapot, illetve a szójaba pár centről van szó, és ugyanez igaz a búzára, illetve a kukoricára. A búza talán a legnagyobb mértékben 0,5%-kal tudott eddig gyengülni. Állásfoglalást fogadott el az ENSZ közgyűlése arról, hogy a klímaváltozástól leginkább szenvedő országok akár kártérítést is kérhetnek a klímaváltozás okozóitól.
5: A határozatot gyakorlatilag csak az olajnagyhatalmak ellenezték, így jelentős többséggel elfogadták. A felelősség azonban sokrétű, hiszen nem csak a kitermelő országok okozzák a káros anyag kibocsátást, hanem minden felhasználó hozzájárul ehhez. Ürge Vorsasz Diánát, az ENSZ klímatestületének alelnökét hallják az új ENSZ döntés jelentőségéről.
6: Azok, akik okozzák az éghajlatváltozást, azokat végül be lehet terülni kártérítésért és kötelességük kártérítést fizetni. Legnagyobb fosszilis tüzelőanyagokkal rendelkező, és viszont a korán iparosodott és régóta sokat fogyasztó országoknak a legkedvezőtlenebb, de ugye tudjuk, hogy azért ezek a nagy olajkészletekkel rendelkező országok mára nagyon gazdagok, és ők maguk is azért nagyon jelentős szennyezést okoznak. Attól függ, hogy hogyan számolunk, tehát hogy honnan jön végül is az a tüzelőanyag, amit kerülgetek, lehet azért indirekt módon őket is felelőssé tenni.
0: Időjárás jelentés.
5: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Most zenélünk, utána részletezzük ezt az ENSZ közgyűlési határozatot, miszerint a klímaváltozás káros útjai akár pénzt is kérhetnek azoktól, akik okozzák mindezt.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 39 perc. Jogi kötelezettségek támogatásáról döntött az ENSZ közgyűlése a klímaváltozás káros útjai számára. A gyakorlatban ez jóvátétel megfizetését és egyéb, akár humanitárius támogatásokat is jelenthet, amit a tagországok finanszíroznak. A globális felmelegedés következtében jelentkező legnagyobb környezeti károkat többnyire nem a klímaváltozás érzelmében felelős országok szenvedik el. A fosszilis energiahordozókat kitermelő országok ennek megfelelően nemmel szavaztak. Mindössze 8-an, így viszont óriási többség támogatta a határozatot. Az ENSZ döntés körülményeiről Ürgen Borsac Diana klímakutatót, az ENSZ klímatestületének alelnökét, Somodi Evelin kérdezte mindenről.
2: Az ENSZ közgyűlése a napokban elsöprő többséggel szavazott a klímaváltozás korlátozását célzó lépések támogatásáról. Ugye itt arról van szó, hogy a Nemzetközi Bíróságnak van egy nem kötelező érvényű állásfoglalása, ami lényegében a figyelemfelhívásra hivatott az államok klímaváltozással kapcsolatos jogi kötelezettségeire. Hát nem meglepő módon például az Egyesült Államok végül nem támogatta ezt, de mielőtt belemennénk, kicsit foglaljuk össze, hogy konkrétan miből áll ez a határozat, miben mutat esetleg előrelépést az eddigiekhez képest.
3: A határozat nem tartalmaz semmi újat, de az benne a nagyon fontos, hogy itt az ENSZ közgyűlése, tehát az ENSZ, tehát a világ összes országának legmagasabb döntéshozó, ez jóvá hagyta és támogatta ezt a nemzetközi bírósági döntést, ami még mindig nem kötelező érvényű, viszont ez egy rettenetesen sok súlyt ad, nagy súlyt ad neki, és hát azt gondolom, hogy ami tényleg nagyon nagy dolog ebben, ahogy elmondta, hogy viszonylag az országok legnagyobb része támogatta, és viszonylag csak egy kicsi csoport szavazott ellene, és tartózkodni is viszonylag kevesen tartózkodtak. Tehát ez, mivel én is egy nemzetközi klímatestületben vagyok alelnök, és ismerem azért az országok közötti dinamikákat, azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív eredmény, és nagyon nagy jelentőségű.
2: És érdekesség, hogy az említett amerikai ellenzés mellett még külön olaj nagyhatalmak jelentek meg szintén a nem támogatók között, mint Oroszország, illetve Irán, Szaúd-Arábia is közöttük van. Ez egyértelműen összefüggésben lehet az olajjal kapcsolatos érdekeltségükkel?
3: Nyilvánvalóan, tehát végül is a döntés maga az a felelősség kérdését is nagyon komolyan felveti, tehát azok, akik okozták az éghajlat változást, azokat végül is be lehet terülni kártérítésért és kötelességük kártérítést fizetni. Hát ez természetesen nyilván a legnagyobb fosszilis tüzelőanyagokkal rendelkező, és viszonylag korán iparosodott és régóta sokat fogyasztó országoknak a legkedvezőtlenebb, de ugye tudjuk, hogy azért ezek a nagy olajkészletekkel rendelkező országok mára nagyon gazdagok, és ők maguk is azért nagyon jelentős szennyezést okoznak. Ez az egyik, a másik pedig, hogy attól függ, hogy hogyan számolunk, tehát hogy ki honnan jön végül is az a tüzelőanyag, amit más országok elégetnek, lehet azért indirekt módon őket is valamennyire felelőssé tenni.
2: Igen, ugye ezt a rendszert azért úgymond globálisan működtetjük mégis. Ennek ugye sok árnyalata van, hogy miért nem igazán tudtunk eddig jobbat talán kitalálni sem, illetve talán nincs ehhez meg még mindig a kellő motiváció, de visszatérve oda, hogy itt egy jogi kötelezettség vállalásról van szó, illetve akár ugye kártérítési igényel való fellépésről, az ENSZ-nek például milyen eszközei vannak egy ilyen állásfoglalás következtében?
3: Maga az ENSZ-nek nincsenek, vagy használhatná esetleg eszközöket, szankciókat, és gyakorlatilag nincsen, hogy világbíróság, gyakorlatilag a Nemzetközi Bíróság döntéséből indultunk eleve ki, nincs világbörtön, nincs egy világkormány, tehát ezért nem nagyon tud konkrétan ez ellen tenni. Viszont vannak mechanizmusok, és például ugye az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, ahol tárgyalnak az országok éghajlatváltozások kapcsolatban, vagy különböző gazdasági egységei vannak az ENSZ-nek, ahol érvényesíthetnek esetleg olyan problémákat, ha felek között, országok között problémák vannak, vagy konfliktusok vannak, és át tudják ezt vinni különböző más területekre. De én azt nem mondanám, hogy nincs még mindig jobb, mert igenis van jobb, tehát 2025 az egy nagyon fontos fordulópontot jelentett, hiszen ez volt az első év, amikor elkezdtek csökkenni konkrétan a világnak az összes fosszilis tüzelőanyag felhasználása. most már egy ideje tartóznak a kibocsátások, és látjuk, hogy iszonyú mértékben nő a megújuló energia. Tavaly volt először, hogy az új megújuló energiakapacitás fedezte a növekvő energiakeresletet is, tehát azért nagyon sok minden mozog, viszont az ellenérdekek is nagyon erősek.
2: Még az ellenérdekekhez talán hozzávehető, hogy azért viszonylag sok ország tartózkodás mellett döntött, 28 országról van szó a 141 szavazó ország közül, és érdekes módon például Csehország is megjelent itt. Mivel indokolható a cseh vezetés részéről ez a döntés?
3: Nem tudom én úgy megindokolni, hogy nem hallom a hivatalos állásfoglalást. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy csak ennyi állam tartózkodott, hiszen azért, és hogy csak igazából 8 ország szavazott ellene, hiszen az a 8 országban nincs benne az összes fosszilis tüzelőanyagokban nagyon érdekelt, és azok további eladásában nagyon érdekelt ország, úgyhogy ez nagyon érdekes, és a tartózkodás pedig még az is egy viszonylag kicsi, az országoknak kicsi csoportja. Nyilván az olyan országoknak, mint Csehország, tehát az Európa Uniós országoknak az azért a nehéz, hogy amikor kártérítési kérelem jogosságok is felmerülnek, akkor ezért bizony azok az országok, akik már régóta iparosodtak, és sajnos ezek közül bizony a volt szocialista országok és a volt szovjet köztársaság állama és azokkal kapcsolatos országok, mint ahogy Csehország, Magyarország, Lengyelország és így tovább különösen érintett, hiszen nekünk volt a szocialista ipar eredményeképpen a legenergiaintenzívebb, sőt, legkarbonintenzívebb iparunk, tehát ha történelmi felelősséget nézünk, akkor mi egyfőesen azért nagyon jelentős kibocsátásokkal rendelkezünk, annak ellenére, hogy a jólétünk az nincsen olyan szinten, mint mondjuk az Egyesült Államokéval Nyugat-Európáé, de a történelmi kibocsátásokban már lehet ez összehasonlítható. Lehet ilyesmi mögötte, de nem tudom, mert végül csak egy tartózkodásról van szó, nem szabadatról, de lehet egy ilyen aggály körötte, hogy bizony akkor vajon mennyi kártérítést fognak tőlünk követelni, vagy lesz esetleg jogos, hogy kiveszünk el.
2: Igen, ugye érdekes, hogy ahol elsőként a klímaváltozás hatásai jelentkeznek, azok pont például olyan szigetállamok, akik úgymond nem vállaltak különösebb részt ebben az óriási kibocsátás növelésben, nincs szerepük lényegében ilyen szempontból gazdaságilag sem és földrajzi adottságokból fakadóan sem. Itt említhető például Vanuatu, illetve Tuvalu, akik ugye alig néhány méterrel a tengerszint felett helyezkednek el, és hogy a tengerszint emelkedése az tényleg kritikusan veszélybe sodorja ezeknek a szigetállamoknak a jövőjét. Ők például milyen kártérítéssel léphetnek fel ebben a helyzetben? Egyáltalán milyen segítséget tud nekik az ENSZ nyújtani? Meddig fokozódhat egy ilyen jellegű probléma?
3: Igen, tehát nyilván az első, a legrövidebb távú az anyagi segítség ahhoz, hogy meg tudják magunkat védeni legalább egy ideig a tengerszint emelkedésétől, valamint, hát ugye azt kell látni, hogy a tengerszint nem csak úgy emelkedik, hogy úgy szépen lassan növeget, hanem, és amit látunk, és akkor ott vége van, hanem bizonyított, főleg arról van szó, hogy a tengerszint lassú növekedésével a sós víz beáramlik a part közeli vízkészletekbe is, ahol azért a legtöbb mezőgazdasági tevékenység folyik, és az élelmiszertermelés jelentős része lehet ott, és viszont ezt tönkre meg, ugye, hogyha a sós víz, a tengervíz az beáramlik, és nem lehet többet élelmiszertermelni. Tehát ebben élelmiszer importban, esetleg védekezésben, infrastruktúra arrébb, újjáépítésére máshol, ebben lehet ideig óráig anyagi segítséget nyújtani. Egy időn túl sajnos ez nem segít, hiszen pontosan ezekben az országban, most a szigetek egy isztítóan, olyan fővárosok vannak, amik gyakorlatilag egy egész főváros, egy egész város, már egy fél méter tengerszint emelkedéstől is nagyjából vége van a városnak, tehát akkor bizony csak az a megoldás, hogy a népességet átvenni és máshol, hát nem nevekül státult, de gyakorlatilag máshol engedni őket, hogy letelepedjenek. Ezek bizony sajnos nagyon súlyos következő lépések lesznek majd, és tárgyalások lesznek majd az ENSZ-ben, hiszen most csak a kis szigetországokról beszélünk, de ha azt is belevesztük, hogy például Afrikában akár pár évtized múlva már milliárd, több milliárd olyan ember lesz, aki mivel nem lesz légkondicionáló berendezésük, vagy ahhoz hozzáférésük, gyakorlatilag nem lesz élhető, nem lesz lakható az otthonuk, na most azokat vagy otthon, vagy beengedjük őket valahol máshova, amúgy meg biztos, hogy meg fognak próbálni elindulni, vagy megpróbálunk olyan infrastruktúrát építeni, hogy ennyi milliárd embernek legyen olyan otthona, amiben még légkondicionálás is van, ez is iszonyú nagy költség. Tehát itt ezekkel mind szembe kell nézni, hogy ezeket a problémákat hogy oldjuk meg globálisan, mert ha nem oldjuk meg, akkor abból biztos, hogy nagyon jelentős nemzetközi feszültségek és akár migrációs nyomás is lehetnek.
2: Igen, és hát ugye a jóvátétel mértékét sem lehet a végletekig növelni, hiszen egyre szélesedni fog az ilyen igényeknek a köre. Ön szerint a mostani ENSZ döntés következtében, illetve ENSZ döntés után mi lehet egy, nem tudom, ideális következő mérföldkő vagy lépés, akár a nemzetközi szervezet részéről, akár globális szinten, ami egy ilyen elérhető következő lépésnek látszik ebben a küzdelemben?
3: Én mindenképpen azt gondolom, hogy nem kell tovább menni feltétlenül máshol, hiszen nagyon sok folyamat van, ami már most ezeket a problémák megoldására van, leginkább az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmények, annak keretében ugye próbálják az országok csökkenteni a kibocsátásokat, hát az lenne nagyon fontos, hogy ott azon belül vállalt kibocsátás csökkentéseket még jobban megerősítsék az országok, és még hamarabb tűzzék ki a nettó nulla kibocsátáshoz való elkötelezettségüket. Lehet nyilván elkezdeni gondolkodni, és ezek szankcionálni azokat az országokat, vagy valamilyen intézkedéseket azok kellene bevezetni, akik továbbra, vagy akik nem vesznek részt ezekben, ebben az együttműködésben, és nagyon jelentősen károsítják a többi embernek és a többi országnak a túlélését és a gazdasági és akár egészségügyi fennmaradását, de hát ez nem lesz könnyű helyzet, hiszen azért itt a néhány legerősebb országgal szembe kéne menni, ami nyilván elég nehéz.
1: Az ENSZ klímatestületének alelnökét, Ürge Vosasdiának klímakutatót hallották. Zenei kis érdekesség, majd közlekedés, 8 órakor friss hírek. A következő órában pedig itt a stúdióban vendégem lesz János Zsolt, pénzpiaci szakértő.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu/webinár oldalon.
7: Négy nap.

0: www.rozalia.hu.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is négy ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után. A középső sávot foglalják el a sérült gépjárművek jelentős torlódást okozva. A Viktor Hugo utcában, a Hegedűs Gyula utcánál egy mentőautó foglalja el az útpályát, ezért a 76-os trolibusz terelve jár, nem érinti a Lehel tér és a Hegedűs Gyula utca megállót a Jászai Mari tér felé, a Gyöngyösi utca felé közlekedő 15-ös autóbusz pedig szintén módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti a Csanádi utca, Lehel tér és a Tisza utca közötti megállóit. A hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható, emiatt akadozik a haladás. Varga Etele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perccel múlt 8 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
6: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök.
7: A Sándor Palota 11 hivatalos iratot tett közzé honlapján. Ezek alapján az derül ki, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett iratokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök egyelőre nem reagált a frissen közzétett dokumentumokra.
5: Jelentősen emelkedhetnek a műtrágya árak az iráni háború miatt.
7: Az Oxford Economics brit elemző szerint a hormuzi szoros blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak tavalyhoz képest. Az előrejelzés szerint különösen a nagy keresetű karbamidára nőhet jelentősen. A drágulás fő oka, hogy a hormuzi szoroson keresztül zajlik a karbamid és más műtrágyák tengeri szállításának jelentős része, a konfliktus azonban akadályozza a forgalmat.
5: Ukrajna csatlakozása legkorábban 10 év múlva történhet meg, az Uniónak előbb a nyugat-balkáni államokat kellene felvennie. A többi között erről is beszélt tegnap Magyar Péter Bécsben.
7: A miniszterelnök szerint ezek az országok már évek óta készülnek a csatlakozásra, sok áldozatot hoztak és ígéreteket teljesítettek, ezért nem szabad, hogy az EU hitelét vesse ebben a térségben. Arról is beszélt, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága egész Európa érdeke. Ugyanakkor szerinte Ukrajnának ugyanazt az utat kell bejárnia, nem lehet a csatlakozásnak két eltérő módja.
5: Egyébként még idén közös kormányülést tart Ausztria és Magyarország, a többi között erről is beszélt az osztrák kancellár a Magyar Péterrel tartott tárgyalásai után.
7: Christian Stocker azt is elmondta, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a két ország közös vizsgálóbizottságot állít majd fel. A magyar kormányfő pedig azt közölte, hogy a testület hétfőn kezdi meg a munkát. Magyar Pétert hallják.
0: Minden, ami kicsit is vitás vagy érzékeny kérdés, szerintem az idő rövidség ellenére szóba került, és ez szerintem így van jól. Mondtam, én kicsit szkeptikus vagyok, hogy önmagában egy közös bizottság megold-e dolgokat. Arra én ígéretet kaptam, hogy minden információt meg fogunk kapni. Tehát valóban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan történhetett évek óta. Tudtak-e róla a hatóságok? Melyik hatóság tudott-e róla? Tudtak-e róla a döntéshozók? A szennyező fizet el, az nem egy magyar vagy osztrák sajátosság, az egy uniós szabály. Azt gondolom, hogy ebben nem lesz vita közöttünk. Én remélem, hogy a nap végén minél kevesebb kártérítést, kártalanítást kell majd kifizetni. Azt főleg remélem, hogy egészségügyi károkat nem kell majd kártalanítani, mert hogy nem lesznek ilyenek, mert hogy időben észrevettük és időben fel tudjuk számolni.
2: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 6%-os mínuszban 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
7: A Magyar Telekom 0,5%-kal 2640 forintra erősödött, az OTP 3%-os mínuszban 39.900 forinton zárt. A MOL 1,7%-kal 3922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült.
5: Jobbára mínuszban zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék.
7: Leszámítva Londont, ahol a FTSE egy 10% pluszban fejezte be a napot, a frankfurti DAX Index 0,5%, a párizsi CAC 4%-kal, a madridi IBEX pedig szintén 4%-kal mínuszban zárt. Milánóban stagnált a kereskedés.
5: A tengeren túl viszont jó volt a hangulat.
7: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 2%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig 1%-ot emelkedett.
5: Ázsiában mindenütt pluszokat látunk. A japán tőzsde az 2,8%-os pluszban, Hongkong 1,3%-kal hasít eddig, a Shanghai Composite 9%-kal van feljebb, India 0,5%-os pluszban, Szingapur 4%-kal tudott erősödni. Minimálisan, de gyengült a forint, 1 euróért 359 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 309 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 393 forint 10 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, azok reggel emelkedtek, kissé azóta nem mozognak. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT 98 dollárra drágult, az 1,7%-os plusz. A Brent 2,5%-kal 104 dollár 90 centen. Az arany 4%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4523 dollárt kérnek. A palládium és az ezüst minimális párcentes mínuszban, vagyis párcentes pluszban, a platina is most már, és a réz az, ami 1,5%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőárak közül a gyapot enyhe pluszban, a búza 0,5% fölötti mínuszban, és a kukorica is csak egy pár centet tudott eddig veszíteni értékéből. Kuba nemzetbiztonsági fenyegetés jelent az Egyesült Államoknak, és a békés megegyezésre kevés esély van. Legalábbis ezt mondta az amerikai külügyminiszter a BBC-nek.
7: Marco Rubio alig egy nappal azután beszélt erről, hogy az USA gyilkossággal vádolta meg Raúl Castro volt kubai elnököt az 1996-os két repülőgép lelövésével kapcsolatos ügyben. A vádemelés egy olyan időszakban történt, amikor Kubát az amerikai szankciók annyira szorongatják, hogy az a mindennapi életet is érzékenyen érinti. Alig jut a szigetre üzemanyag, és az olajerőműveken alapuló áramtermelés is nehezen működik. A kubai külügyminiszter bírálta Rubiót azért, hogy katonai agressziót próbál szítani. Szerinte az amerikai kormány kegyetlenül és szisztematikusan támadja országát.
5: Az MBH Bank 68 milliárd forint korrigált adózás előtti nyereségét ért el az első negyed évben.
7: Csak hogy a pénzintézet a teljes évre vonatkozó bankadót és extra profitadót egy összegben fizette ki, emiatt végül az első negyed évben pénzügyileg 19,6 milliárd forintos veszteséget mutatott ki. A banknál bíznak abban, hogy jövőre már kevesebb különadó terheli őket, meg persze abban is, hogy beindul majd a gazdasági növekedés. Krizsanovics Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallják.
8: Mi abban bízunk, hogy az idei év gazdasági növekedése az kedvezőbb lehet a következő év is, ha valóban sikerülne az EU-s forrásokat nagyobb mértékben kihasználni az országban, ez jót tehet a vállalati növekedésnek, a vállalati beruházásoknak is, azt gondoljuk, hogy a hitelkeresletnek is, ezért most a nagyobb növekedést várunk a vállalati hitelezésben. Nyilván, ha csökkennek a kamatszintek, ez csak egy plusz elem lehet, meg még tovább növelheti ezt a kedvet, de nem elsősorban nem kamatszint problémát gondolunk mi amögött, hogy az elmúlt időszakban alacsonyabb volt a növekedés.
5: Áprilisban 1,4% volt a japán infláció, minimálisan csökkent márciushoz képest.
7: Ezzel a negyedik hónapja a jegybank 2%-os célértéke alatt maradt. A maginfláció viszont 4 éves mélypontra csökkent, amely gyengítheti a japán jegybank korai kamatemelésének esélyeit. A friss élelmiszerek árát nem számítva a maginfláció 1,4%-ot ért el. Az energiaárak áprilisban 3,9%-kal estek a márciusi 5,7%-os csökkenésről.
2: Időjárás jelentés.
7: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
5: A házigazda svájci válogatott 4-1-vel legyőzte a továbbra is pont nélkül álló és kieső helyen tartózkodó brit csapatot a jégkorong világbajnokság 7. játéknapján. A másik meccsen Finnország-Lettország 7-1. Ezt a csoportot Svájc vezeti 15 ponttal, második helyen Finnország, harmadik helyen Ausztria, negyedik helyen az Egyesült Államok, és ötödik helyen Magyarország áll. Ami jó hír, maradjon is így, mert a lettek, a németek és a britek vannak mögöttünk. Az első négy marad, vagyis az első négy bejut a negyeddöntőbe, és a mindkét csoport utolsó két helyezetje pedig kiesik. A másik csoportban Szlovákia, Dánia 5-1, Kanada, Norvégia pedig 6-5, de ez hosszabbítás után. Itt Kanada vezet, Szlovákia második, Csehország a harmadik, a negyedik pedig Norvégia. És volt még egy hír, miszerint soha ennyi ember nem mászta még meg a Mount Everestet, mint tegnap. 274 hegymászó ért fel. Egyébként a legutóbbi rekord 2019. május 22-én volt, akkor 223-ban tudtak felmászni a világ tetejére. Hát aztán néha a baj az, amikor vissza kell jönni.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: 8 óra 10 perc, egy kicsi zene, utána a stúdiónk vendége János Zsolt, független pénzpiaci szakértő.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 13 perc, és most nem telefonon, hanem személyesen itt a stúdióban, mégpedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt, Zsolt! Most nem kérdezem, milyen ez ide Ausztriában, mert ugye itt vagyunk.
2: Ez egy jó reggel, de meg kell mondani, hasonló, mint itt, csak 3 fokkal hűvösebb.
1: Jó, akkor ott is itt a nyár. Sokat beszélgetünk mesterséges intelligenciáról, egyébként ugye pont tegnap és ma is tart még az AI szimpózium, amiről beszámoltunk, ugye a Budapesti Műszaki Egyetem, illetve a Nanyangi Szingapúri Egyetem közös szervezésében. És hát mindenütt van persze a világban. Szerintem nincs olyan hét, ahol ne lenne valahol egy AI konferencia. Na most az egy dolog, hogy egyre több helyen tudjuk használni. Egyre több embernek segítség, én úgy szoktam fogalmazni, hogy olyan a mesterséges intelligencia, mint a robotok az iparban. Hogy megmondjuk, hogy mit csinálnak, akkor azt csinálják, de maguktól nem csinálnak semmit. Viszont amitől sokan féltek, hogy majd az AI berobban, és akkor hopp, sok tízezer ember elveszti a munkáját, azért nem igaz, mert ugye az AI-t is kontrollálni kell. Tehát annyira nem mesterséges intelligencia, nem annyira intelligens, mint amennyire félnek tőle, jól gondolom? Vagy van ebben igazság?
2: Tehát ez mutatkozik pillanatilag, hogy még nincs még azon a szinten az egész mesterséges intelligencia modell. És ugye
1: egyáltalán lehet? Én szerintem nem ütheti meg az emberi elme, hogy mondjam, kreativitását és spontaneitását.
2: Van egy pár dolog, ugye, amit sokan vitatnak, és a vállalatok szintjén a compliance fogja ezt egyelőre akadályozni, mert még a struktúrák nem engedik azt meg, hogy önállóan bekapcsolt mesterséges intelligencia aktivitások önállóan emberi kontroll nélkül megtörténjenek. Ja, tehát elméletileg már ez ma is lehetne, hogy szabadá engedem, hogy akkor a számlámra rámenjen, ha valamit lát, akkor ezt meg is vásárolja, lebonyolítsa. Egy páron lehet, hogy kísérletből ezt megcsinálják, de a nagy struktúrákban ez még nem működik, tehát az ellenőrző struktúráink ezt még egyelőre fékezik. És ugye én sokszor mondom azt, hogy mesterséges intelligenciáról beszélünk, de egyelőre még csak gyors gépekről van szó, amelyek ugye megfelelő promptok után valamit mondanak, és ha nem jó a prompt, akkor sokan azt mondják, hogy hazudik, nem hazudik, hanem lerövidít és kombinál dolgokat, kvázi halucinál. Ami látható, hogy inkább az a verseny erősödik, hogy aki képes alkalmazni a mesterséges intelligencia agenteket, az gyorsabb, hatékonyabb, strukturáltabb, összeszedettebb, és az, aki nem használja, hát az a normális emberi tempóba kocog. A kérdés az, hogy ez hol lesz elég, és hol már nem.
1: Hát ez olyan, mint most tényleg, mint egy cipőipar. Robotok csinálnak cipőt, illetve csoszogja az öreg Schuster. Pontosan. Nyilván nem ugyanaz a sebesség. Ez intellektuális robot az AI nekünk, és ha valamit hirtelen ki kell keresni, akkor remekül dolgozik a neten, és tud információt szerezni, nem kell annyit vacakolni.
2: Körülbelül ez így látja. Ez egy segédeszköz egyelőre. Ja.
1: Hát igen, mert ugye egyébként meg az intelligenciát, ha már mesterséges, ugye akkor még nem is összevethető. Igen ám, de hogy azért ebben nagyon sok pénzt áldoznak nagy cégek, és ugye tényleg állandó topikunk, de valóban ez egy nagy kérdés, hogy mennyi pénzt lehet ebből visszavarázsolni. És főleg mely területek azok, ahol a leggyorsabban visszajöhet? Ez már lehet, hogy nem az ipar lesz a megoldás.
2: Hát az érdekes, amit most látunk, és ezen a héten kezdett ez a hullám elindulni, és az érzésem az, hogy mi az év végéig még egy nagyon erősen felépülő, szinte gigantikus cunamiról fogunk beszélgetni, és ez a leggyorsabb visszapörgetése a pénz lehetőségnek a tőzsde lesz. Az IPO, a tőzsdére belépések. Ezen a héten ugye nagyságrendileg is, ha számokat, hogy csak ezt szétszedjük, szerda este SpaceX Elon Musk, ugye a nagy vállalata bemutatta a prospektus, hogy a tőzsdére akar menni, és az aktuális satszolások szerint olyan körülbelül 2 billió dollár tőzsdekapitalizáció érték lesz, ebből nem viszi az egészet a tőzsdére, csak körülbelül 5%-át, ez nagyságrendileg olyan 75-80 milliárd dollárt jelent, ami nem tűnik olyan soknak, de ha megnézzük a számot, akkor ez 2,7%-a az aktuális teljes Wall Street tőzsdekapitalizációnak. Az utolsó ilyen nagy tőzsdére menetel Amerikába 1956-ban Ford volt, és annak innen 1,1%-a a tőzsdekapitalizációnak lett erre ráfordítva. Na most ez mit jelent? Vagy ez a 2,7% likviditás pluszban megjelenik, mert akkor a drumbeat mindenütt, hogy az emberek hozzák a likviditást, vagy ezt valahonnan máshonnan ki kell vonni, ott csökkenni fognak az árfolyamok, és ez csak egy szereplő SpaceX. Ott van Anthropic, ott van OpenAI, és egy gondolat még, mert a héten ugye a konferenciákon nem azt hallottuk mindenütt, hogy az aktuális mesterséges intelligencia a mostani struktúráknak segít gazdaságosabbak lenni, hanem inkább azt halljuk, Sundar Pichai is, ugye a Google CEO-ja azt mondta, hogy hatékonyabb, olcsóbb, gyorsabbak lesznek a következő rendszerek, tehát kezdi már a mesterséges intelligencia infrastruktúra saját magát erodálni, és félnek a kínaiaktól, ezért a tőzsdére meneteleket próbálják most végig pusholni még addig, amíg megjelennének olcsóbb mesterséges intelligencia modellek, ami a mostani fantasztikus számoknak az erejét kivenni.
1: Hát azért ez a 70-80 milliárd dollár azért, ugye ha csak egy cégről beszélünk, azért gondoljuk már végig, hogy Magyarország hogy leörülnének a kis ajándéknak, ha valaki betolná így a postán. Szóval a költségvetés is legalábbis venne egy nagy levegőt.
2: Hát igen. És ugye a kérdés, hogy hol lehet a leggyorsabban ebből, ki fog profitálni? Hát a tőzsde ugye az ideális ugródeszka, és erre Elon Musk képes, ő a forró levegőt becsomagolja úgy, hogy reményként eladja ezt a piacnak, és most ugye a SpaceX-nek a számaiban láttuk azt, hogy veszteséges a rakétaiparág, veszteséges az XAI, az egyetlen, ami pillanatnyilag pénzhoz SpaceX-nek az a Starlink struktúrája, és a többi mind csak reményre van felépítve. 5 milliárd dollár veszteséget termel évente SpaceX, és 2 billió dollár az értékelése. Tehát ezt a számot, ha megnézzük, ekkora veszteséggel még senki nem ment a tőzsdére, emellett ekkora értékeléssel. Tehát a dimenziók gigantikus szinten el vannak tolódva annyira, hogy a tőzsde megváltoztatta az elmúlt hetekben a szabályokat. A Nasdaq, a Standard & Poor's, a Wall Street megváltoztatták a szabályokat, hogy az indexekben mikor kerülhet be egy vállalat. És ezt miért teszik meg? Hát azért, hogy mindenünnen likviditást kell mobilizálni. Ja?
1: Igen, mert ugye pont azt beszéltük, hogy vagy van még tartalék a háztartásokban, vagy pedig olyan lesz, mint az ulti, hogy egy valaki nyer, de a többiek veszítenek.
2: Abszolút.
1: És ugye... ez már akkora összeg, hogy itt igazából viszont, ha mellé nyúl, valami történik, akkor itt óriás fegyverállás van minden szinten.
2: Hát az, hogy
1: ezt nem tudom, mennyire lehet ezt beárazni, vagy egyáltalán mit lehet ezzel kezdeni a tőzsde felügyeletnek?
2: A felügyelet ezt nem tudja kezelni, mert ugye a felügyelet azt nézi meg, hogy a szabályok szerint járnak-e a szereplők el, de hogy milyen sztori van a piacnak eladva, ezt a tőzsde fogja az árfolyamokon keresztül beárazni, vagy nem. És a még veszélyesebb szereplő az OpenAI. OpenAI ugye körülbelül 60 milliárd dollár értékű csomagot akar a tőzsdének eladni, és itt SoftBank egy nagy befektető, és a héten kiszivárgott egy papírból az a megjegyzés, hogy SoftBanknek egy ilyen WeWork érzése van OpenAI-jal, és azt kell tudni, hogy WeWork az ugye egy nagy ilyen irodai infrastruktúrát értékesítő vállalat volt, 65 milliárd dollár értékre volt szépre beszélve a tőzsdére menetel, aztán sikerült 9 milliárd hordágyon odavigyék, és két év múlva csődbe ment. De megvannak itt is a számok mögött a kételkedések.
1: Mi az oka annak, hogy 2 billió dollár versus 70-80 milliárd? Ez egy pár százalék. Ennek mi értelme van így? Az ember azt gondolná, hogy nagyobb mértékben próbál pénzt szerezni a tőzsdén?
2: Na ja, hát ugye az egyik oldalról minél kevesebb részvényt ad el, és ezen keresztül megvan egy beárazás, akkor tudja szűkíteni a piacot, és ezért a manipuláció oldaláról egyszerűbben a kezembe van. Minél kevesebb részvény van kinn a piacon free float-ba, annál keveset kell a piaccal vitassak, beszélgessek, mert kevés az az összeg, ami, kevés likviditása tudom mozgatni az összegeket, és ezt már láttuk Elon Musknál, hogy ő a Tesla részvényeit is opciókkal például irányítgatja ide-oda, és pont ez a kritikus határ, 5%-ot akar SpaceX csak a dőzsdén eladni, normális esetben, hogy bekerüljön a NASDAQ-be, 10% kellene legyen, de ez meg lett változtatva.
1: Na, innen folytatjuk majd János Zsolt, független pénzpiaci szakértővel, majd a hírek után, addig egy kicsit zenélünk, közlekedünk és jövünk a friss információkkal.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információ

0: a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 2B, az 51-es és az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Koppány utca és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között, mert egy utas rosszul lett. A 11. kerületben baleset miatt lezárták a Kelenhegyi utat, ezért a forgalmat elterelik, így a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállóit. Egy balesetnél tart a műszaki mentés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé. Az Üllői út után a középső sáv nem járható, jelentős lassulásra kell emiatt számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert burkolatot javítanak várhatóan vasárnap reggel 8 óráig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát ugyancsak lezárták várhatóan délután 5 óráig, az Aurora utca és a Fecske utca között, ott a csatornát javítják. Ugyanezen a szakaszon a továbbiakban útszűkületre kell majd számítani. A hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nyilvánosságra hozta a kegyelmi dokumentumait a köztársasági elnök.
3: A Sándor Palota 11 hivatalos iratot tett közzé honlapján. Ezek alapján az derül ki, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett iratokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és a saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök egyelőre nem reagált a frissen közzétett dokumentumokra.
2: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségében, és előzetes engedélyhez kötni az ott átvaradó hajók mozgását.
3: A BBC szerint az új iráni ellenőrzési zóna több mint 22.000 négyzetkilométert fed le, és Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érintheti. Az Egyesült Arab Emírségek élesen bírálta a lépést, és szuverenitása megsértésének minősítette az iráni törekvéseket. Az Egyesült Államok korábban felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat.
2: Ukrajna csatlakozása legkorábban 10 év múlva történhet meg. Az Uniónak előbb a nyugat-balkáni államokat kellene felvennie, a többi között erről is beszélt Magyar Péter tegnap Bécsben.
3: A miniszterelnök szerint ezek az országok már évek óta készülnek a csatlakozásra, sok áldozatot hoztak és ígéreteket teljesítettek, ezért nem szabad, hogy az EU hitelét vesse ebben a térségben. Arról is beszélt, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága egész Európa érdeke. Ugyanakkor szerinte Ukrajnának ugyanazt az utat kell bejárnia, nem lehet a csatlakozásnak két eltérő módja.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 130.632 ponton zárt tegnap. A forgalom 27 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A Magyar Telekom 0,5%-kal 2640 forintra erősödött, az OTP 3%-os mínuszban 39.900 forinton zárt, a MOL 1,7%-kal 3922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült.
2: Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,1% pluszban fejezte be a napot. A frankfurti DAX index 0,5%, a párizsi CAC-on 0,4%-kal, a madridi IBEX pedig szintén 0,4%-os mínuszban zárt. Milánóban stagnált a kereskedés.
2: Mindezzel ellentétben a tengeren túl viszont jó volt a hangulat.
3: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 0,1%-ot emelkedett.
2: Ázsiában is pluszokat látunk, a japán tőzsde 2,7%-kal realizott pillanatok a zárás előtt, Hongkong 1%-kal ment feljebb, a Shanghai kompozit 0,8%-kal. India is meglódult valamennyire 0,7% fölötti pluszban, Szingapúr pedig 0,4%-os emelkedést produkál.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Kicsit gyengült a forint az elmúlt egy órában, egy euróért 359 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 393 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak pár centet emelkedtek, a Brent 2,3% fölötti pluszban kerek 105 dolláron áll. Az észak-amerikai könnyűolaj WTI pedig 1,9%-kal 98 dollár 10 cent fölé emelkedett. Az aranyárfolyama 4%-os mínuszban, egy unciáért 4525 dollárt kérnek. A többi fémára igazából nem mozog jelentősen, egyedül a rezet érdemes kiemelni, ami 1,5% körüli pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot az, ami 9%-kal drágult, a többiek közül a púz és a kukorica egy pár centet, mármint az ára pár centtel olcsóbb lett, és akkor nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 2,5%-os mínuszban 48 euró 20 euró centen áll június végi szállítással. A mesterséges intelligencia már a magyar munkahelyeken is jelen van, de terjedése sok esetben lehagyja a szervezet keretek vagy szabályozás bevezetését. Erre hívta fel a figyelmet a C-Kontakt felmérése.
3: A Trend FM-nek nyilatkozó munkaerőpiaci szakértő szerint a továbbképzések széleskörű elindítására és a generációs különbségek enyhítésére lenne szükség az MI-val kapcsolatban. Egyes munkavállalóknak ugyanis természetes az alkalmazása, de nem elég tudatosak, míg mások nem tudják elkülöníteni az ember és a szoftver által előállított tartalmakat, ami a vállalati működés szempontjából kockázatos. Dénes Rajmundot, a Humán Centrum munkaerő közvetítő vezetőjét hallják.
4: A dolgozóknak a többsége az nincs tisztában avval, hogy milyen kiberbiztonsági kockázata van ennek. Ezt nyilván a cégnek kell ezt kialakítania. Tehát a legtöbb felhasználó úgy tölti föl és úgy használja ezeket az adatokat, hogy számára ez teljesen természetes arra, hogy ez legális és csak valós célokra került felhasználásra. Pedig onnantól kezdve, hogy az internetre is kikerültek annak idején információk rólunk, bármi ugye megtörténhet és bármilyen visszaélés megtörténhet, és most már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy akár én is, ha magamból kiindulok, egy hétköznapi felhasználó már nem tudja eldönteni, hogy az valós vagy valótlan adattartalmakat, vagy képi tartalmat, vagy videóanyagot tartalmaz.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, utána folytatjuk a beszélgetést János Zsolt független pénzpiaci szakértővel.

0: Tőzsdevilág, világtőzsde. Nemzetközi tőzsdei hírek, trendek, aktualitások. Tőzsdevilág.
1: Folytatjuk a beszélgetést János Zsolt független pénzpiaci szakértővel. Ugye ott hagytuk abba, hogy ezek a nagy mesterséges intelligenciát is fejlesztő nagy cégek, ugye most a tőzsdére igyekeznek, onnan próbálnak minél több pénzt beszedni. Ugye érdekes, ugye azt is megbeszéltük, hogy bár a kapitalizációjuk jóval nagyobb, azért a pénz, amit a befektetők akarnak összeszedni, az végig is egy pár százalék. Na most a kérdés az, hogy amikor megtörténik a bevezetés, akkor mi történik? Mert az ember azt feltételezné, vagy legalábbis hát nyilván a befektetők, hogy ők megveszik X áron azt a papírt, és a nap végén már is gazdagok lettek. Lesznek, vagy ennél azért árnyaltabb ez a történet?
2: Ez nagyon érdekes. Ha mindenki úgy gondolkozna, mint akár, hogy én ezt a tőzsdére meneteleket látom egy jó pár éve, akkor lehet, hogy nem venné senki meg a részvényeket, mikor a tőzsdére mennek, mert ugye a tőzsdére meneteli időpont az alapjában egy eladási időpont. Tehát ez azt jelenti, hogy azok, akik ott megveszik a részvényeket, azoknak el kell adni azt a sztorit, hogy ez szárnyalni fog tovább, és most a legolcsóbb az egész. Statisztikák is azt mutatják, hogy a legerősebb áremelkedés azoknál történik, akit a tőzsdére menetel előtt voltak esetleg résztulajdonosok a vállalatban, megkaptak valami részt, és a tőzsdére menetelen azután kapnak esetleg egy magasabb árat. Ez a legnagyobb ugrás. Na most az eladóknak az az érdekük, hogy minél magasabb áron adják el ugye a részvényeket. Aki megveszi a befektetést, annak az lenne az érdeke, hogy minél olcsóbban vegye meg, hogy legyen emelkedési fantázia. És ha statisztikában is megnézzük, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben, csak nagyokat veszünk. Facebook például, mikor tőzsdére ment, az is egy nagy tőzsdére menetel volt, az előbb említettem, az 0,7%-át tette tőzsdekapitalizációból az akkori Wall Street összegnek ki, és egyből 50% mínuszt termelődött az árfolyamba a következő napokba. Aztán azután fordult. Nagyon sok ilyen példa van, ha megnézzük, hogy a tőzsdére menetel után egyszer megérkezik a vállalat a realitásba, a valóságba, mert azelőtt a papír tülelmes, sok mindent el lehet mondani, a tőzsdén azután a kirakatba kerül, és jönnek negyed évente a számok. Kell bizonyítani a menedzsmentnek, és csak még egy gondolat a nagyságrendekhez, ha OpenAI-nak sikerül valójában ezt a 60 milliárd dollár értékű csomagot eladni, akkor azt jelenti, hogy egyből 14. helyre kerül OpenAI a nagy vállalatok közé, előtte van Berkshire, mögötte van Eli Lilly, de mind a kettő kézzelfogható tényeket hoz, ugye, egészen más dimenzió van mögötte, és a mesterséges intelligencia modelleknél azt se tudjuk, hogy ezt hova tegyük, nem tudjuk még kézzel fogni.
1: Akkor minek egyébként az IPO? Hogyha csak egy pár százalékot dobnak piacra.
2: Még egyszer azt...
1: Mert az ember az akkor valami komolyabb arányt lenne érdemes, ha már, de egy 4-5 százalékért minek?
2: Amit nem látunk az, hogy a részvények fel vannak használva a háttérbe plusz likviditás mobilizálására. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a tőzsdén akár egy részvény kereskedésbe került, akkor a többi részvény, ami valakinek a tulajdonában van, megkapja ugyanezt az árszintet. És ezek a részvények nagyon sokszor bankoknál biztonságként le vannak téve, és erre likviditást vesznek fel a tulajdonosok. Tehát megvan ennek az a mechanika és a modele is, amivel nagyon jó lehet, akár kevés részvénnyel is kreatívan likviditást gyártani. Ez persze nem egy kis befektetőnek egy játék, ezért is fáj nagyon sok kis befektetőnek a foga, és meg lehet őket sajnos kamu üzleti modellekkel venni, hogy akkor ők is a nagyba játszodnak. De első lépésre, és többet nem is tudnak eladni, gondoljunk bele, csak 5%-ot adna el SpaceX. És ez az 5% már kitezi 2,7%-át az aktuális Wall Street tőzsdekapitalizációnak. Ha többet adnának el, honnan jöjjön a likviditás? Tehát a piac ezt fel is kell szívja. Összességében, ha összevonjuk, akkor az idén körülbelül 3,5-4 billió dollár nagyságrendű vállalatok mennek a tőzsdére, ebből ugye csak körülbelül 150 milliárdot kell felszívjon a piac, tehát ez egy gigantikus szám.
1: Jó, de hát Amerikában sok a gazdag. Hát lehet azt mondani, hogy van ott pénz, nem? Hát, hogyha több milliárd, csak egy cég több 10 milliárdot tud mókolni is, ráadásul azért az Egyesült Államok piacán nem csak amerikaiak kereskednek. Hát akkor miért is ne?
2: Pontosan, tehát ez, és ezért is van megváltoztatva, ezt látjuk, hogy ami történik pillanatnyilag, az nem normális, mert az, hogy az indexekre a belépést megváltoztatják, és például az, hogy a Standard & Poor's Indexbe nem kell kivárni legalább egy pár hónap jelenlétet a tőzsdén, nem kell kivárni egy bizonyos tőzsdekapitalizációt, hanem azonnal kvázi 15 nap után bekerülnek, ez azt is jelenti, hogy ugye a Standard & Poor's Index, vagy a Nasdaq Composite 100, ez rengeteg passzív terméknek, ETF-eknek benchmarkja. Tehát, hogyha oda bekerül egy vállalat, akkor ezek meg kell vegyék pluszba ezeket a részvényeket, azok az eszközök, aminek a benchmarkja, például a Standard & Poor's Index, az 500-as, az körülbelül 8 billió dollár nagyságrendű vagyonokat kezel. Tehát itt lesznek azután a likviditások mobilizálva, aki fantáziába hiszik, annak ez a bull case, hogy azt mondja, hogy oké, innen fog jönni a további vétel, mert mobilizálva lesz likviditás. Nem azt mondom, hogy negatív a sztori, csak érdemes ismerni, hogy mi történik, és az ajtót szem előtt tartani, és megnézni, hogy milyen lesz az én exit sztorim, hogy magával a csorda nehogy elsöpörjön.
1: Van már cég, aki azért a tőzsdén, Nvidia, ugye őt figyeljük is rendszeresen, jó számokat hozott, érdekes módon nem mozgatta meg annyira a tőzsdén a befektetők, hogy mondjam, bizalmát. Miért egyébként? Tehát magyarul a jó adat is lehet olyan, hogy jó.
2: Hát ugye a tőzsdén, ha már egy vállalat megérkezett, akkor általában a számok előtt a tőzsde az elvárásokat már beárazza. Azt is lehet mondani, hogy Nvidia-nak a most jó bejelentett számait, ezt már leuzsonnázta a tőzsde, tehát ez nem volt meglepetés. Az érdekes az, hogy az elmúlt években az a kép alakult ki, hogy mindig, amikor Nvidia számokkal jött, akkor a számok előtt emelkedtek az árfolyamok, aznap, mikor bejelentette, akkor visszacsökkentek az árfolyamok. Ezt a modellt láttuk alapjában most is. Körülbelül 10 000 vállalat van benne Nvidia-nak az univerzumában, mint beszállító. Nagy résznek az árfolyamai mentek felfele a Jason Huang bejelentése után, Nvidia nem, de hát már olyan szinten van, hogy azt lehet mondani, hogy az, hogy tartja a szintet, ez már nagyon pozitív, és állandóan eladni ezt a sztorit, hogy beat and raise, tehát megvannak a számok, és mindent emelünk felfele, ezt nem olyan egyszerű folytatni, de Nvidia már más kategóriába érkezett meg.
1: Hát igen, csak ez úgy érdekes, hogy nem mozgatja meg. De máskor, amikor épp hogy ilyen egy pici jó hír egy cégnél, akkor már néha...
2: Ne, de azok kisebbek is. Azért hozzá kell mondani, hogy Nvidia most már a legnagyobb, és azt várta el a piac, hogy 750 milliárd dollár kilengés lesz, plusz 6, mínusz 6 százalék a számok után. Csak képzeljünk bele, 750 milliárd, ez egy pár olyan vállalatnak az összes tőzsdekapitalizációja, amivel most a tőzsdére menne, és ez Nvidia-nak egy napi esetleg 5-6 százalékos kilengése lehetne. Gigantikus a nagyságrend, amit ő már elért.
1: Az igen, forintban az billió.
2: Jó.
1: 10 a 15.
2: Egy jó pár nulla hozzá, igen.
1: Igen, tehát az egy olyan komoly összeg, amiről csak álmodozunk.
2: És még egy gondolat csak, hogy lássuk, hogy milyen dimenzióba megyünk bele, ha OpenAI sikerül, akkor dupla akkora lesz OpenAI a tőzsdére menetel után, mint Saudi Aramco, pedig, amelyik 2019-ben az akkori legnagyobb tőzsdére menetel volt, vagy Alibaba, csak egy harmada volt OpenAI-nak, vagy SoftBank, egy harmada, tehát látjuk, hogy pillanatnyilag 2026-ban gigantikus témákat nyitottunk meg, erről még az idén mi nagyon sokat fogunk beszélni.
1: Igen, és itt lesz felelőssége egyre nagyobb, azt gondolom, az Egyesült Államok kormányzatának, mert egy-két okos ötlet és javaslat, és be tudja dönteni ezt az egész kócerájt, független attól, hogy egyébként a piaci szereplők jól vagy rosszul teljesítenek. János Zsolt pénzpiaci szakértő, független pénzpiaci szakértő volt a vendégünk. Jó hétvégét, jó pihenést! Mi pedig zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési infók jönnek, 9-kor pedig friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.
2: Bizonyára.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Szentendre díszpolgárává választották Krasznahorkai Lászlót. A város közössége a Nobel-díjas író magyar kultúrához való kiemelkedő hozzájárulását és Szentendréhez fűződő személyes kötődését ismeri el a döntés indoklása szerint. A város polgármestere Fülöp Zsolt hangsúlyozta, Krasznahorkai egykori szentendrei lakosként is meghatározó szerepet játszott a város kulturális életében, és hatása ma is érezhető. Az elismerés bejelentését eredetileg ünnepi alkalomhoz időzítették volna, de információk szerint az ügy zárt ülés utáni kiszivárogtatás miatt korábban nyilvánosságra került, írja a HVG. A város már korábban is foglalkozott az író életművével, többi közt kiállítást is rendezett munkásságáról, minduntalan Krasznahorkai László prózavilága címmel. A tárlat a nagy érdeklődés miatt meghosszabbítva volt látogatható.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: OneRepublic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és Média Top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! A főváros 11. kerületében befejezték a helyszínelést és a műszaki mentést a Kelenhegyi úton, amit megnyitottak a Rezeda utcánál, így a 27-es autóbusszal ismét az eredeti útvonalán utazhatnak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell majd ott készülni. Lezárták a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél darúzás miatt várhatóan délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz emiatt terelve közlekedik, nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát szintén lezárták az Aurora utca és a Fecske utca között, mert csatornát javítanak várhatóan szintén délután 5 óráig, azt követően útszűkületen kell majd áthajtani. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát zárták le a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják az útburkolatot vasárnap reggelig. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Egy perc elmúlt 9 óra 2026. május 22-én pénteken. A mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná Orbán Anita. Erről is beszélt a Válasz Online-nak adott nagyon nagy interjújában a külügyminiszter.
9: A tárcavezető a minisztériumon belül elsőként átfogó átvilágítást és állapotfelmérést ígér. Nem csak fizikai biztonsági ellenőrzést, hanem az apparátus és az informatikai rendszer vizsgálatát is. Középtávú célként visszahozná a versenyvizsgát, amely nélkül nem lehet külügyi pályára kerülni. Emellett azt ígéri, hogy egy éven belül látható eredmény lesz. A hazahozott uniós pénzek mellett az Erasmus és a Horizon újraindítása, a szomszédsági kapcsolatok rendezése, valamint a konstruktívabb V4 és Euróatlanti együttműködés.
8: 0,5%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az első negyedévben.
9: Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. Ezek a számok ugyan kedvezőbbek az előző negyedévieknél, ám ez egyúttal azt is jelenti, hogy 3,5 éve zuhannak a beruházások. Az idei első negyedévben a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlan ügyletek gazdasági ág járult hozzá. A csökkenést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása fékezte.
8: A német gazdaság teljesítménye az első negyedévben.
9: A GDP az idei első három hónapban 0,3%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. Éves alapon a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. A növekedést elsősorban az export bővülése támogatta, a kivitel 3,3%-kal nőtt. Emellett az állami fogyasztási kiadások 1,1%-kal emelkedtek. A növekedéshez hozzájárultak a vegyipari és gyógyszeripari termékek, valamint a fémipari áruk exportjának növekedései is. A magánfogyasztás ugyanakkor gyengébben alakult. Az iráni háború miatt azonban a német gazdaság kilátásai romlottak, megugrottak az olajárak, ami növelte az energiaárakat és visszafogta a fogyasztást, valamint a beruházásokat. A német gazdasági minisztérium és a Bundesbank egyaránt lassulásra számít a második negyedévben.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
8: A BUX 9%-os pluszban kezdett, eltett pár perc, 1% fölötti emelkedésben az index, 131.998 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte a 300 millió forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével pluszban kezdtek, a MOL 2,1%-os emelkedésben 3930 forinton nyitott, az OTP 1,1%-kal indult pluszban 40.340 forinton, a Richter 1,8%-kal lódult meg 12.240 forinton, a Telekom viszont 1%-os mínuszban 2.614 forinton, a Forage pedig próbál visszakapaszkodni, van honnan 4,3%-os emelkedésben 1961 forinton. A forint kisebb gyengülést mutat, de ez csak egy pár centet jelent. Egy euróért 359 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
8: Nos, a dollár is egy picit, mármint a dollárral szemben is gyengültünk, kicsit 309 forint 80 filléren áll, egy svájci frankért pedig 393 forint 50 fillért kell adni. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Nos, Ázsiában mindenütt pluszok voltak. Tegnap egyedül a tengeren túlon volt jó a hangulat, hogy Európában is idehaza is mínuszokban zártak az indexek. Nos, a tengeren túli jó hangulat átterjedt Ázsiára, ahol az elemzők szerint részben az is hajtja az indexeket, hogy a befektetők bíznak abban, hogy Irán, illetve az Egyesült Államok törekszik valóban a megoldásra, legalábbis ezt írták a CNBC-n. A japán tőzsde az 2,7%-os pluszban zárt, Hongkong 1% fölötti emelkedésben, a Shanghai Composite pedig 9,1%-os pluszban pillanatok a zárás előtt. India 6,1%-kal tudott emelkedni, Szingapur 4,1%-kal. És akkor nézzük az olajárakat, ott egy hát emelkedés van, valamelyest a Brent az 2,4%-kal 105 dollár fölé szúrt, Az észak-amerikai könnyűolaja VT 1,9%-kal 98 dollár 20 centhez közelít. Az arany 3%-kal olcsóbb, egy unciáért 4527 dollárt kell adni. A palládium, a platina és az ezüst gyakorlatilag nem változik, mármint az ára. A réz azonban 1,2%-kal drágul. A mezőgazdasági termelő árak közül a rizs az, ami hát jaj, de nagyon kis mértékben, tehát kicsi a forgalom, ezért látványosan az esés, úgyhogy nem is mondom nagyon. 9%-kal drágult a gyapot, a szója és a kukorica pedig, akarom búza, az pedig egy pár centen kerül többe. A holland tőzsdi edzett gáz árfolyama 2,7%-kal jött lejjebb, 48 euró 10 euró centen áll június végi szállítással. Állásfoglalás fogadott el az ENSZ közgyűlése arról, hogy a klímaváltozástól leginkább szenvedő országok akár kártérítést is kérhetnek a klímaváltozás okozóitól.
9: A határozatot gyakorlatilag csak az olajnagyhatalmak ellenezték, így jelentős többséggel elfogadták. A felelősség azonban sokrétű, hiszen nem csak a kitermelő országok okozzák a káros anyag kibocsátást, hanem minden felhasználó hozzájárul ehhez. Ürge Vorsasz Diánát, az ENSZ klímatestületének alelnökét hallják az új ENSZ döntés jelentőségéről.
10: Azok, akik okozzák az éghajlatváltozást, azokat végül be lehet terülni, kártérítést és kötelességük kártérítést fizetni legnagyobb fosszilis tüzelőanyagokkal rendelkező, és viszont a korán iparosodott és régóta sokat fogyasztó országoknak a legkedvezőtlenebb, de ugye tudjuk, hogy azért ezek a nagy olajkészletekkel rendelkező országok mára nagyon gazdagok, és ők maguk is azért nagyon jelentős szennyezést okoznak. Attól függ, hogy hogyan számolunk, tehát hogy honnan jön végül is az a tüzelőanyag, amit kerülgetek, lehet azért indirekt módon őket is felelőssé tenni.
8: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségében, és előzetes engedélyhez kötni az ott átaladó hajók mozgását.
9: A BBC szerint az új iráni ellenőrzési zóna több mint 22 ezer négyzetkilométert fed le, és Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érintheti. Az Egyesült Arab Emírségek élesen bírálta a lépést, és szuverenitása megsértésének minősítette az iráni törekvéseket. Az Egyesült Államok korábban felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat.
8: Áprilisban 1,4% volt a japán infláció mértéke, így minimálisan, de csökkent márciushoz képest.
9: Ezzel negyedik hónapja a jegybank 2%-os célértéke alatt marad. A maginfláció viszont 4 éves mélypontra csökkent, amely gyengítheti a japán jegybank korai kamatemelésének esélyeit. A friss élelmiszerek árát nem számítva a maginfláció 1,4%-ot ért el. Az energiaárak áprilisban 3,9%-kal estek a márciusi 5,7%-os csökkenésről.
8: Az elmúlt években számos kritika érte az elitfutball világát, amiért az emberi tényezők helyett az adatok és a statisztikák kerültek inkább előtérbe.
9: A Ferencváros videó elemzője arról beszélt rádiónknak, mely területeket érintette leginkább a technológia térhódítása, és hogyan segítik az új eszközök a klubokat. Áder Andrást hallják.
11: Az adatok egyrészt a scouting részen is nagy segítség, illetve nagyon nagy változás lett, hogy egyre több játékos van a piacon. Egy nagy nemzetközi labdarúgó csapatnál már legalább 20-30 játékos figyelő scout van, viszont ugye a kisebb csapatoknál ezt nem tudják megtenni. Ennek egy ilyen előszobája lehet, hogy adatok alapján szűrik a játékosokat. Ez az elmúlt 10 évben nagyon változott, rengeteg ilyen platform keletkezett, illetve voltak itt felvásárlások is, tehát ugye a piac mozgás is mutatja, hogy ebbe azért még van mozgásért. Viszont a másik játék ellenfél, illetve a saját csapat elemzés, ott is nagyon sok szoftver, illetve adat áll rendelkezésre, de ugye ezeknek a hátulütője az is, hogy nagyon sok van, mindenki legalább 2-3, hanem még több szoftvert használ, tehát nincs olyan program, ami mindent lefed.
0: Időjárás jelentés.
9: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödik, a csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
8: A házigazda Svájc 4-1-re legyőzte a továbbra is pont nélkül és kieső helyen álló Nagy-Britanniát a jégkorong világbajnokság 7. játéknapján. A másik meccsen Finnország-Lettország 7-1. Első Svájc, második Finnország, harmadik Ausztria, negyedik Egyesült Államok és az 5. helyen áll per pillanat Magyarország, ami jó hír, mert akkor talán van esélyünk, nem is kicsi arra, hogy benn maradjunk az elitligában. A másik ágon Szlovákia, Dánia 5-1, Kanada, Norvégia 6-5 hosszabbítás után. Ott Kanada az élen, második Szlovákia, harmadik Csehország, negyedik Norvégia. A Kaposvár házigazdaként 10-14-re nyert a Szentes ellen a férfi vízilabda OB1 alsóházának tegnapi meccsén. A magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában legyőzte Ciprust. A Közép-Európai Regionális Szövetség által szervezett nemzetközi torna második napján Fonyódon. És egy futamot sem tudtak megrendezni tegnap a horvátországi Kastellában zajló Ilka Európa bajnokságon, amelyen a női mezőnyt így továbbra is Érdi Mária vezeti.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
8: 9 óra 12 perc, az MBH Bank 68 milliárd forint korrigált adózás előtti nyereséget ért el az első negyedében. A pénzintézet a teljes évre vonatkozó bankadót és extra profit adót egy összegben fizette ki, amelyek együttes összege meghaladta így a 80 milliárd forintot. Emiatt végül az első negyedében pénzügyileg majd 20 milliárd forintos veszteséget mutatott ki a bank. Emelkedett a bevétel, az ügyfélköre, de ezzel együtt megugrottak a bank költségei is. A bank április 1-től került be a Bux Index kosarába, ez pedig kaposabbá teheti, főleg az index követő befektetési alapok körében. Krizsanovics Péterrel, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesével Nagy Károly beszélgetett.
12: Az első negyed évben viszonylag erős, 68 milliárd forintos korrigált adózás előtti nyeresége volt az MBH Banknak. Mely területen teljesített jól a bankcsoport, mivel magyarázható az első negyed év nyeresége?
13: Alapvetően a korábbi trendek folytatódtak, mind a bevételi, mind a költség oldalon, úgyhogy különösebben egyik területet sem lehet kiemelni, tehát stabilan alakulnak a bevételeink, növekedni tudtak, költségek is nőttek, amik részben különböző fejlesztésekhez kapcsolódnak, de összességében az a stabil működés, stabil piaci pozíció az, ami ezt az eredményt hozta.
12: A stabil piaci pozíció az ügyfél állomány növekedésével is együtt járt?
13: Így van, igen. Tehát az ügyfél állományok tekintetében nagyjából egy 4%-os növekedést így összességében ért el a bank. A növekedés a lakossági oldalon, elsősorban a hitel oldalon volt tapasztalható, illetve a hitel oldal növekedett, a vállalati oldalon pedig inkább a betét oldali növekedés volt erős, ami ugye éves szinten 8%-kal nőtt. Úgyhogy minden szegmens tekintetében volt növekedés, a leasing tevékenység meg az pedig 7%-kal tudott növekedni, ami egyébként egy nagyon stabil 25%-ot meghaladó piaci pozíciót jelent továbbra is a leasing üzletek tekintetében.
12: Egyre erőteljesebb a banknak a tőzsdei jelenléte is, és április 1-től, ugye ez még már az első negyed év után van, de hát április 1-től bekerült a hazai tőzsde indexbe, a Bux Index kosárba. Egyrészt ez minek köszönheti a pénzintézet, másrészt ez mennyire növelheti meg vajon a keresletet az MBH Bank részvénye iránt, a forgalmat?
13: Alapvetően az eddigi forgalomnak meg az eddigi kereskedéshez kapcsolódik ez, és annak köszönhető, ez valóban egy nagyon fontos lépés a bank történetében. Ez mindenképpen erősíti majd a tőkepiaci jelenlétet, illetve a részvényeknek a forgalmát, hiszen sok index követő befektető meg alap emiatt biztos nagyobb érdeklődést fog tanúsítani a részvény iránt, de azt gondolom, hogy maga a tény, hogy ebbe a nagyon magas presztízsű indexbe be tudott kerülni a bank részvénye, az egy fontos üzenet a bank működésével kapcsolatban.
12: Akár új részvénykibocsátással tervezik, hogy megjelennek, vagy a mostani tőkehelyzetük kellően stabil ahhoz, hogy most egyelőre nem lépnek meg ilyet?
13: A tőkehelyzet az kifejezetten stabil, tehát 20,7%-os volt a tőke megfelelési mutató, ami tényleg érdemben meghaladja a szabályozói elvárásokat, és egyébként a likviditási mutatók is kifejezetten stabilan alakultak, erősek voltak az első negyedév során. Egyébként ettől eltekintve stratégiai célja az a banknak, hogy növelje a tőzsdei részvételét a banknak. A közkész hányadot, ez korábban is cél volt, és továbbra is stratégiai cél maradt, de nem a tőke helyzet miatt, hanem mert fontosnak tartjuk azt, hogy minél nagyobb mértékben tőzsdei forgalom legyen a részvényekkel kapcsolatban.
12: Egyelőre alig több mint egy hete van hivatalban az új kormány, és hát még nem nagyon tudjuk, hogy adózási szempontból milyen változások lesznek, de mondjuk, ha nem is az idei évben, de jövőre lenne mérséklődés a bankadó tekintetében, az mennyire dobhatná meg a számításaik szerint akár a bank nyereségét, vagy mennyire okozna jobb piaci helyzetet?
13: Hát ez érdemi változás lenne, és nagyon bízunk ebben a változásban, hogy ez megtörténik. Ugye az idei évben azért nagyon jelentősen nőttek ezek a terhek a különadók formájában a különböző vállalatokon, a bankszektoron és rajtunk is, ez azért komoly terhet jelent. Nyilván tisztában vagyunk a költségvetés helyzetével, és mindig is fontos szempont volt számunkra, hogy stabil és támogató szereplői legyünk a magyar gazdaságnak. Ugyanakkor ez a mérték, de a különadóknak, különösen az extra profit adónak, az már jelentős terhet ró a bankszektorra, úgyhogy mi abban bízunk, hogy ez a következő évtől érdemben mérséklődni fog, és ez azt gondolom, hogy jelentősen növelné a bankszektor és az MBH bankképességét is abban a tekintetben, hogy még inkább tudja támogatni a magyar gazdaságot, a növekedést, és nyilván a vállalatnak a jövedelmezőségét és a vállalatnak a stabilitását is.
12: Ez pár milliárd forinttal jelenthetne éves szinten több nyereséget, vagy ez több 10 milliárdos tétel egyébként a banki különadó meg az extra profit adó?
13: Ez több 10 milliárdos tétel, tehát a mérséklődése is ennek megfelelően azért lényegesen nagyobb, 10 milliárdos nagyságrend lehet, több 10 milliárdos nagyságrend lehetne. Ugye az együttes összeg, ami az idei évben terheli az MBH bankot, az meghaladta 80 milliárd forintot. Ugye ez mind egyben jelentkezik az első negyed év során az eredményben. A nem korrigált eredménynek az alakulását alapvetően ez határozta meg. Tehát nyilván, hogyha ez a 80 milliárd forint mérséklődne, az egy jelentős nagyságrendet jelentene.
12: Említette a gyors jelentés adatainak ismertetésekor, hogy a banki üzletágban, a vállalati szegmensnél inkább a vállalati betétállomány növekedése volt az erősebb, nem pedig a hitelállományé. Milyen kamatszint az, aminél a várakozások szerint jobban beindulna a hitelezési aktivitás? Vagy ez nem feltétlenül csak kamatszint kérdése, hanem inkább piaci keresleté, gazdasági növekedési lendületé?
13: Mi egyértelműen úgy gondoljuk, és az elmúlt időszakban is így gondoltuk, és így is ezt is jeleztük, hogy ez nem kamatszint kérdése elsősorban, hanem egy kiszámítható gazdasági környezet, és egy fejlődő, növekvő gazdasági környezet kellene ahhoz, hogy a vállalatok nagyobb mértékben végezzenek beruházásokat, és ezekhez nagyobb mértékben vegyenek föl hiteleket. Mi abban bízunk, hogy az idei év gazdasági növekedése az kedvezőbb lehet, a következő év is, ha valóban sikerülne az EU-s forrásokat nagyobb mértékben kihasználni az országban, ez jót tehet a vállalati növekedésnek, a vállalati beruházásoknak, és azt gondoljuk, hogy a hitelkeresletnek is, ezért most a nagyobb növekedést várunk a vállalati hitelezésben. Nyilván, ha csökkennek a kamatszintek, ez csak egy plusz elem lehet, meg még tovább növelheti ezt a kedvet, de nem elsősorban nem kamatszint problémát gondolunk mi amögött, hogy az elmúlt időszakban alacsonyabb volt a növekedés.
8: Krizsanovics Pétert, az MBA Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
8: Aki segít benne, Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt! A BUX 9%-os pluszban kezdett, majd 1% fölé is emelkedett. Eltelt bő negyed óra. Hol tartunk most?
14: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát most egy kicsit mérséklődött ez a plusz 0,61%-on állunk, de hát így 20 perc után ez azért még mindig eléggé szép eredmény. Ezzel egyébként nagyon nem lók ki a nemzetközi mezőnyből, ami talán érdekes, hogy a franciáknál körülbelül ugyanekkor a 0,56%-a plusz, de 10 perc, amikor megnyitottam az oldalt, akkor még erősen mínuszban voltak. A spanyoloknál 0,77%, az olaszoknál 0,54%, a németeknél 0,53%, a briteknél pedig 0,33% a növekedés mértéke. Hát, hogy mihet a növekedés mértéke, olyan nagyon nagy meglepetést ezzel nem fog mondani a hallgatóknak. Hát természetesen Iránból érkeztek jó hírek, hát persze meglátjuk, hogy ténylegesen jó valóság lesz-e, vagy újabb olyan kiszivárogtatott információ, amiből nem lesz semmi. Ugye itt a hírek egy átfogó megállapodásról szólnak, amit hamarosan bejelenthetnek. ez 6 pontból fog állni a hírek szerint, azonnali átfogó tűzszünet, infrastruktúra elleni támadásoktól való tartózkodás, hajózás szabadságának biztosítása, szankciók fokozatos feloldása, atomalkú feltételeinek betartása, a lezáratlan kérdésekről szóló tárgyalások megkezdése, illetve a forradalmi gárda visszaszorítása. Illetve hát Rubio amerikai külügyminiszternek volt egy olyan mondata, hogy azért ez nem egyszerű, mert egy megosztott rendszerrel kell tárgyalni, illetve hát azért nem nagyon képzelhető olyan béke, amely mellett ugye Irán a hormuzi szoroson való áthaladását valamilyen tranzitdíjat fed. Hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz, ez a szokásos bejelentés, majd két nap múlva kiderül, hogy mégse, vagy ténylegesen előrelépünk valamit.
8: Minden esetre Ázsia ezt jó néven vette. A magyar papírok azok ugye vegyesen mozognak, az OTP 1%-kal drágult, a Richter 1,3%-kal, így a bankpapír 40.290, a Richter 12.190, a Telekom meg a MOL viszont mínuszban, a Telekom 7% fölött 2620 forintra esett vissza, a MOL pedig 3%-kal 3910 forinton. Ugye milyen napra számítunk? Most nálunk háromnapos, sőt, hát Európában is szerintem sok helyen pünköst hétfő munkaszüneti nap, egy ilyen álmosabb nap jön, vagy ez, amit említettél például, nevezzük virtuálisan jó hírnek, hogy ez vajon megpörgetheti a tőzsdét?
14: Ez a virtuálisan jó hír lesz az, ami meghatározó lesz. Ugye tegnap még volt egy, tegnap előtt volt egy olyan hír is, hogy akkor Irán nem engedi meg az urán kivitelét az országba, ami a, ugye az amerikaiaknak nem tetszene, aztán ezt táfolták, tehát jöhetnek még ilyen hírek, jöhetnek még ilyen táfolatok, ami eléggé rángathatja a tőzsdét. Ugye Magyarország szempontjából még egy dolog lesz fontos, ami ugyan ma van, de a hatása nem ma van, ez a Moody's-nak a hitelminősítése. Hát ugye ez ilyen este 10 óra, 11 óra körül szokott megtörténni. Ez a mai piacot már nyilvánvalóan nem fogja befolyásolni, hát nem véletlenül van piaczárás után. Itt ugye BAA2 szinten vagyunk negatív kilátással, ez azt jelenti, hogy nem a befektetésre ajánlott kategória legaljább, hanem annál egyel följebb.

0: forintról.
1: Első mondat 359,2, tehát most valamennyi erősödés volt, ugye tegnap jártunk ilyen 361-362 körül is, de azért inkább az látjuk, hogy rátapasztunk erre a 360 körüli szintre.
0: Nagyon szépen köszönöm, Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zene, fél tízkor, rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat,

0: a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazoo, az egészséges kedvencekért.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: 4 nap, több

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársaság elnöki hivatal.
3: A Sándor Palota 11 hivatalos iratot tett közzé honlapján. Ezek alapján az derül ki, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett iratokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter, miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy vajon az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet.
2: A kormány elkötelezett a Budapest Airport bővítése mellett, mondta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után.
3: A tárca vezető szerint a bővítés elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Arról is beszélt, hogy kiemelt feladatként kezeli a repülőtér megközelíthetőségének javítását.
2: Az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná a külügyminiszter, erről is beszélt az online Válasz Online-nak adott nagy interjújában.
3: A tárca vezető a minisztériumon belül elsőként átfogó átvilágítást és állapotfelmérést ígér, nem csak fizikai biztonsági ellenőrzést, hanem az apparátus és az informatikai rendszer vizsgálatát is. Középtávú célként visszahozná a versenyvizsgát, amely nélkül nem lehet külügyi pályára kerülni. Emellett azt ígéri, hogy egy éven belül látható eredmény lesz a hazahozott uniós pénzek mellett az Erasmus és a Horizon újraindítása, a szomszédsági kapcsolatok rendezése, valamint a konstruktívabb V4 és Euróatlanti együttműködés.
2: Még idén közös kormányülést tart Ausztria és Magyarország, a többi között erről beszélt az osztrák kancellár a Magyar Péterrel tartott tárgyalások után.
3: Christian Stocker azt is elmondta, hogy az aszbeszt-szennyezés ügyében a két ország közös vizsgálóbizottságot állít majd fel. A magyar kormányfő pedig azt közölte, hogy a testület hétfőn kezdi meg a munkát. Magyar Pétert hallják.
4: Minden, ami kicsit is vitás vagy érzékeny kérdés, szerintem az idő rövidség ellenére szóba került, és ez szerintem így van jól. Mondtam, én kicsit szkeptikus vagyok, hogy önmagában egy közös bizottság megold a dolgokat. Arra én ígéretet kaptam, hogy minden információt meg fogunk kapni. Tehát valóban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan történhetett évek óta. Tudtak-e róla a hatóságok? Melyik hatóság tudott erről? Tudtak-e róla a döntéshozók? A szennyező fizet el, az nem egy magyar vagy osztrák sajátosság, az egy uniós szabály. Azt gondolom, hogy ebben nem lesz vita közöttünk. Én remélem, hogy a nap végén minél kevesebb kártérítést, kártalanítást kell majd kifizetni. Azt főleg remélem, hogy egészségügyi károkat nem kell majd kártalanítani, mert hogy nem lesznek ilyenek, mert hogy időben észrevettük és időben fel tudjuk számolni.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX most egy picit visszavett a tempóból. 4%-os pluszban 131.136 ponton. Ugye reggel 9% fölötti pluszban indította a napot egy fél órával ezelőtt. A forgalom átlépte az 1 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,4%-os mínuszban 3868 forinton. Az OTP 9%-kal ment feljebb 40270 forinton. A Richter 1,1%-os pluszban 12160 forinton. A Telekom pedig 4%-os mínuszban 2630 forinton. A napokig ütött 4IG próbál abszolút visszakapaszkodni, 8,7%-os ralliban ismét 2000 forint fölött 44-jel. A forintunk azonban, majd mindjárt elmondom, hogy pontosan hogy viselkedik.
1: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Nos, hát gyengelkedik, de hát minimális mértékben. 1 euróért 360 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 310 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 394 forint 70 fillért, nagyjából 1 forintot gyengült szinte mindegyikkel szemben. Ázsiában a vezető indexek közül a japán tőzsde az 2,7%-os pluszban zárta a napot, és a többiek is jó hangulatban fejezték be a kereskedést. Hongkong például 9%-os pluszban még nyitva, Shanghai 9%-os pluszban immár zárva, India is meglódult, 8%-kal emelkedik, Szingapur 4%-os emelkedés mutat, és úgy tűnik, hogy Európában is jó a hangulat, legalábbis jól kezdődött. London 3%-del van följebb, a DAX Index 8%-kal, Párizs valamint az olasz tőzsde több mint 0,5%-kal, a spanyol meg majd 0,5%-kal tudott emelkedni. Az olajárak most egy picit korrigált vissza a Brent, beesett $105 alá, egy pár centtel, az észak-amerikai könnyű olaj a VT pedig $98.10, ez 1,8%-os plusz. Az arany 4%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,526 kell adni. A többi fémára nagyon enyhe mínuszban a palládium, a platina 0,5%-kal van lejjebb, az ezüst 0,3%-del, a rész viszont 1,1%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapotot kell kiemelni, ami 9%-os pluszban, hát a többiek azok elenyésző mozgást mutatnak. És a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama, ami még fontos, nos, az 3%-os mínuszban immár 47,90 € áll június végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
3: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödik, a csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: És egy rendkívüli hírrobbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többet erről nem tudunk, de majd mondjuk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 7 perc elmúlt 9:30, zenélünk, a zene után pedig Kovács Dániellel, a növekedés.hu munkatársával beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 9:40 a telefonban a túlsó végén Kovács Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Szervusz Dani, jó reggelt! Ugye miközben a világ azt figyeli, hogy mi történik Irán és az Egyesült Államok között, különös tekintettel a hormozi szorosra, azért volt egy másik igen komoly diplomáciai esemény, ez pedig Donald Trump kínai látogatása. Nagyjából hogy lehet összefoglalni, mennyire volt ez sikeres, mert ugye a fotók alapján nagyon jó volt a hangulat, de úgy tűnik, igen?
2: Igen, a fotók gyönyörűen elkészültek, a videók gyönyörűen elkészültek, olyan nagyon sok mindent nem tártak föl arról, legalábbis itt az európai médiában nem láttam különösebben sok szélesebb körben terjedő elemzést arról, hogy mi is lett volna ennek a látogatásnak a valódi célja, volt itt szó rózsákról, erről, arról, amarról, de hogy meg tudjuk ítélni, mennyire volt ez a látogatás sikeres Donald Trump vagy akár a kínai fél szempontjából, ahhoz szerintem azt kell megnézni, ami a ritka földfémek kapcsán történt vagy nem történt, ugyanis én szerintem nyilván benne volt ebbe a látogatásba az iráni háború kérdése és még számtalan egyéb dolog. Az amerikai félnek most az lett volna rendkívül fontos, hogy Donald Trump Kínában valahogy kibulizza Peking által a ritka földfémekre kivetett export korlátozásoknak a feloldását. És hát, hogyha megnézzük, ez voltak éppen nem sikerült, tehát ezt hiába próbálnak most Washingtonban bármilyen sikert is kommunikálni, ez nem történt meg. És megnézzük, hogy mennyire fontos ez a történet.
1: Hát ez fontos, mert ugye a nagy cégeknek, ugye, akik a ritka földfémeket felhasználva készítenek terméket magas hozzáadott értékkel, ugye ők, ezek az amerikai gyártók, most csak tényleg példaként a telefonokat hozzuk, mert azt mindenki úgy érti, hát azok, és most vagy meg az autók, mondjuk az aksik, de hogy azok bizony nem örülnek ennek a korlátozásnak.
2: Így van, tehát több írás is kiemeli, több elemzés is, hogy például az új generációs csipeknek az előállítása, amely világszerte gyorsuló ütemben épülnek be, például a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok fejlesztésébe. Na most azoknak jelentős csapás az, hogy például Kínának az indium exportja drámaian visszaesett 2025. februárját követő 14 hónapban az előző év azonos időszakához képest. Tehát az, hogy a globális szállítások még kétharmaddal csökkentek, az Egyesült Államokba irányuló export pedig egyenesen 77%-kal esett vissza. Tehát ezt maga a Fehérház is külön megemlíti már az indiumot, mint kritikus ritka földfémet, mert ez az anyag a félvezetőipari ellátási láncban kulcs szerepet játszik. Az ellátási lánc több szakaszán is nagyon fontos, és hát bizony 2025. februárjában ez felkerült a kínai export ellenőrzési listára.
1: Na most ugye, ha jól tudom, ugye ilyen ásványkincsekben egyébként Irán sem szűkölködik, csak hát ugye ő most, ahogy mondjam, nem a baráti országok táborát gyarapítja. Volt-e szó Tajvannal kapcsolatban bármiről is, mert ugye az egyrészt ugyancsak érinti a digitális ipart, nem beszélve egyéb ügyekről, vagy ez most erről mély csend zajlott?
2: Ebben az aspektusban nem történt különösebben fontos változás, ami megrángatta volna a piacokat. Tényleg szóba került Tajvan kérdése is, bizonyára a kínai fél jelezte, hogy számára ez milyen szempontból fontos. Nagy galiba itt nem történt, de ha kicsit visszatérünk és megnézzük egy kicsit közelebbről ezt a ritka földfém bányászatot, hát ugye újfent csak arra jutunk, hogy Kína a globális ritka földfém ellátásnak az abszolút ura, a világ bányászatának mindegy 60%-át és a feldolgozott termékeknek pedig a 90%-át birtokolja. Ezt azért említem csak meg, mert valahogy kell azt érzékeltessük, hogy mekkora jelentősége lett volna annak, hogyha most Trump elutazik Pekingbe, és tényleg eléri az exportkorlátozások eltörlését.
1: Hát igen, csak hát ez nem történt meg.
2: Nem bizony, sőt.
1: Na most Trumphoz egy kérdés, ami már picit Kínán túlmutat. Ugye pont mondtuk reggel a hírekben, hogy úgy tűnik egy újabb országra, de hát ezt már persze korábban is láttuk, ugye Kubát már felemlegette, és hát Marco Rubio külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy a Kuba nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok részére. Most így őszintén kérdezem, hogy úgy mégis miben? Mit szólsz ehhez?
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy Kubának a helyzetét már régóta szeretné Donald Trump rendezni, és most akár még kapóra is jöhet neki a feltételezett iráni fiaskó után, hiszen még mindig nem látjuk, hogy tudna ebből győztes hadvezérként kikerülni. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de én szerintem ez egy mocsárlet számára, amivel egyre jobban beleragad, és előbb-utóbb kelleni fog neki majd egy sikersztori, amit otthon a választóknak el tud adni, és én azt gondolom, hogy Kuba lehetne neki egy ilyen siker. Azt a napokban olvastam, hogy sikerült elérnie, hogy az orosz tankerhajók ne köthesse neki Kubában. Ezzel elvágta szerintem az utolsó olajszállítási lehetőséget is. Kubát egyszerűen ki fogják most véreztetni, és előbb-utóbb rendszerváltást fognak ott elérni.
1: Hát igen, csak ugye rossz emlékű kísérletezés volt már Kubán partjainál emlékeim szerint, ugye a Kennedyek ezt erről tudnának többet mesélni, ha még
2: igen,
1: élnének.
2: Hát ugye más geopolitikai környezetben történt, akkor más volt a szovjetú.
1: Az oké, okay, csak ugye akkor épesző ember azért ezt most azért nehezen veszi be, hogy az Egyesült Államokat Kuba komolyan fenyegeti. Tehát itt, ha bárkit bejegyesítünk, a bármelyik országot komolyabban vehető, de ez egy viszonylag szerintem azért még az Egyesült Államokban is ezen mosolyognak páran. Az más kérdés,
2: a
1: persze.
2: Is mosolyog, ez egy elég gyenge kázus belli, ez van.
1: Jó, csak ugye azért, hogy mondjam, a lerohanjuk ezt azt, amazt, hogy mondjam, külügyi vagy diplomáciai út azért egy idő után talán illene már, hogy kiveri a biztosítékot a világ több országában, mert ugye ennek sincs sok értelme, de hogy ennek meg pláne, hogy azt mondjuk, hogy ők fenyegetik. Az más kérdés, hogy nyilván üzlet, tehát egy időben ugye ők lettek volna a nyaraló ország.
2: Igen. Nem hiszem, hogy amerikai katonák mennének Kubába, ezt hozzáteszem, tehát ott szimplán gazdasági eszközökkel fog támadni, úgymond az Egyesült Államok, és hát a támad is már mióta. Hiszen gyakorlatilag Kuba azóta...
1: Hát ezt akartam mondani, hogy olyan, nem értem, hogy mitől lenne erőteljesebb nyomás, amikor mit idestova 60 éve szenvedi ezt a helyzetet.
2: Azért idén drámaian romlott Kuba helyzete, onnantól kezdve, hogy Venezuela kiesett a képből.
1: Na jó, hát ez kétségtelen. Na meglátjuk. Innen folytatjuk majd Komás Dániellel, a nevekedés.hu munkatársával. Most azonban zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. 10 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Mesterséges intelligenciával és műholdas technológiával figyelik a vadon élő ázsiai elefántokat Kínában. Yunnan tartományban a faj védelme és az ember-állat konfliktusok megelőzése érdekében vetették be a technológiát. Az állatokra szerelt, a Beidou műholdas rendszerhez kapcsolt intelligens nyakörvek valós időben továbbítják az elefántok helyzetére, mozgására és aktivitására vonatkozó adatokat. Ezeket az információkat mesterséges intelligencia elemzi, amely képes felismerni a mozgási mintázatokat, szezonális viselkedést és előrejelezni, ha az állatok lakott területek vagy infrastruktúra közelébe kerülnek. Yunnanban jelenleg mintegy 300 ázsiai elefánt él 9 csordában, több mint 40 település közelében. A rendszerhez infravörös megfigyelés és automatikus riasztás is kapcsolódik, amely segíti a gyors beavatkozást veszélyes helyzetekben. A fejlesztések célja az elefántok élőhelyének védelme és a mezőgazdasági, illetve lakott területekkel való ütközések csökkentése.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták a Hősök terén a befelé vezető sávokat az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt, az Állatkerti körutat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Irányunkként továbbra is csak egy-egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel tudnak hajtani Budapest irányából az M0-ás felé, illetve le lehet hajtani Ért felé. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt ezért egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz ezért terelve jár, nem érinti az Icsiernő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat továbbra is a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek.
8: Előzetesen annyit tudni, hogy pirogáz benzinvezeték robbant fel. A lakosságot nem veszélyezteti az eset, a tűzoltása folyamatban van. Ez a tavalyival együtt egy éven belül a második ipari baleset a MOL-nál. A miniszterelnök Facebook posztjából derül ki, hogy Kapitány István energetikai miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a MOL elnökével.
7: Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnöki hivatal.
8: A Sándor Palota 11 hivatalos iratot tett közzé honlapján. Ezek alapján az derül ki, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét. Azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett iratokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és a saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció is megszólalt az ügyben, szerintük bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz.
7: A kormány elkötelezett a Budapest Airport bővítése mellett, mondta a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után.
8: A tárcavezető szerint a bővítés elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Arról is beszélt, hogy kiemelt feladatként kezeli a repülőtér megközelíthetőségének javítását.
7: A mesterséges intelligencia már a magyar munkahelyeken is jelen van, de a terjedése sok esetben lehagyja a szervezetkeretek vagy szabályozás bevezetését. Erre hívta fel a figyelmet a C-Kontakt felmérése.
8: A Trend FM-nek nyilatkozó munkaerőpiaci szakértő szerint a továbbképzések széles körű elindítására és a generációs különbségek enyhítésére lenne szükség az MI-val kapcsolatban. Egyes munkavállalóknak ugyanis természetes az alkalmazása, de nem elég tudatosak, míg mások nem tudják elkülöníteni az ember és a szoftver által előállított tartalmakat, ami a vállalati működés szempontjából kockázatos. Dénes Rajmundot, a Humán Centrum munkaerő közvetítő vezetőjét hallják.
9: A dolgozóknak a többsége az nincs tisztában avval, hogy milyen kiberbiztonsági kockázata van ennek. Ezt nyilván a cégnek kell lesz kialakítania. Tehát a legtöbb felhasználó úgy tölti föl és úgy használja ezeket az adatokat, hogy számára ez teljesen természetes arra, hogy ez legális és csak valós célokra került felhasználásra. Pedig onnantól kezdve, hogy az internetre is kikerültek annak idején információk rólunk, bármi ugye megtörténhet és bármilyen visszaélés megtörténhet, és most már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy akár én is, ha magamból kiindulok, egy hétköznapi felhasználó már nem tudja eldönteni, hogy az valós vagy valótlan adattartalmakat, vagy képi tartalmat, vagy videóanyagot tartalmaz.
0: Tőzsdehírek.
7: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX mínuszba fordult, igaz csak pár ponttal, 130.568 ponton az index, a forgalom pedig közelíti, vagyis átlépte a 2,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL értelemszerűen most beszakadt 2,6%-kal 3820 forinton, nyilván a baleset miatt, az OTP 4%-os pluszban 40.070 forinton, a Richter 1,2%-os pluszban 12.170 forinton, a Telekom 7%-os mínuszban 2622 forinton, és a nap úgymond nyertese, vagy legalábbis visszakapaszkodója, fogalmazzunk így, a Forágyi, amit ütöttek eleget, most 8,7%-os rallyban 2044 forinton. A forint reggel gyengült, most úgy tűnik, mintha korrigálna vissza. Egy euróért 359 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 30 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 393 forint 40 fillért kérnek. Ázsiában a vezető indexek közül a japán tőzsde 2,7%-os rallyban zárt. Hongkong 8%-os pluszban, Shanghai 9%-os emelkedésben zárt. India is lassan emelkedik, 7% fölötti pluszban immár, Szingapur 4%-kal tudott erősödni. Ilyen mértékben nem, de mindenütt pozitív a hangulat Európában is, bár a londoni index az 4%-os pluszban, a DAX az 0,5%-os pluszban, de elindult lefelé, Párizs is 4%-kal tudott erősödni, az olasz tőzsde 0,5%-kal, a spanyol 3%-kal van feljebb. Az olajárak most egy picit meglódultak, 3%-kal van pluszban a Brent, ez azt jelenti, hogy reggelhez képest egy 50 centet drágult, 105 dollár 60 cent fölött. Az észak-amerikai könnyűolaj VTI is egy pár centtel 98 dollár 80 centhez közelít. Az aranyárfolyama 0,5%-kal olcsóbb, egy unciáért 4524 dollárt kérnek, enyhe mínuszban a palládium és az ezüst, a platina 0,8%-val lejjebb, a réz ugyanakkor 9%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit érdemes kiemelni, az a gyapot 1%-os pluszban, és enyhe mínuszban a cukor, a többiek pedig párcentes drágulást mutatnak. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az most egy picit visszakorrigált, már csak 1,6%-os mínuszban, 48 euró 60 euró centen áll június végi szállítással. 0,5%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az első negyed évben.
8: Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 4,1%-kal mérséklődött. Ezek a számok ugyan kedvezőbbek az előző negyedévieknél, ám ez egyúttal azt is jelenti, hogy 3,5 éve zuhannak a beruházások. Az idei első negyedévben a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlan ügyletek gazdasági ág járult hozzá. A csökkenést a szállítás és a raktározás növekvő beruházási aktivitása fékezte.
7: Nőtt a német gazdaság teljesítménye az első negyedévben.
8: A GDP az idei első három hónapban 3,1%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. Éves alapon a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. A növekedést elsősorban az export bővülése támogatta, a kivitel 3,3%-kal nőtt. Emellett az állami fogyasztási kiadások 1,1%-kal emelkedtek. A növekedéshez hozzájárultak a vegyipari és gyógyszeripari termékek, valamint a fémipari áruk exportjának növekedései is. A magánfogyasztás ugyanakkor gyengébben alakult, az iráni háború miatt azonban a német gazdaság kilátásai romlottak. Megugrottak az olajárak, ami növelte az energiaárakat és visszafogta a fogyasztást, valamint a beruházásokat. A német gazdasági minisztérium és a Bundesbank egyaránt lassulásra számít a második negyedévben.
7: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségében, és előzetes engedélyhez kötni az ott áthaladó hajók mozgását.
8: A BBC szerint az új iráni ellenőrzési zóna több mint 22.000 négyzetkilométert fed le, és Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizét is érintheti. Az Egyesült Arab Emírségek élesen bírálta a lépést, és szuverenitása megsértésének minősítette az iráni törekvéseket. Az Egyesült Államok korábban felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat.
7: Az elmúlt években számos kritika érte az elit futball világát, amiért az emberi tényezők helyett az adatok és a statisztikák kerültek inkább előtérbe.
8: A Ferencváros videó elemzője arról beszélt rádiónknak, mely területeket érintette leginkább a technológia térhódítása, és hogyan segítik az új eszközök a klubokat. Áder Andrást hallják.
10: Az adatok egyrészt a scouting részen is nagy segítség, illetve nagyon nagy változás lett, hogy egyre több játékos van a piacon. Egy nagy nemzetközi labdarúgó csapatnál már legalább 20-30 játékos figyelő scout van, viszont ugye a kisebb csapatoknál ezt nem tudják megtenni. Ennek egyenelő szobája lehet, hogy adatok alapján szűrik a játékosokat. Ez az elmúlt 10 évben nagyon változott, rengeteg ilyen platform keletkezett, illetve voltak itt felvásárlások is, tehát ugye a piac mozgás is mutatja, hogy ebbe azért még a mozgásért, viszont a másik játék ellenfél, illetve a saját csapat elemzés, ott is nagyon sok szoftvetve adat áll rendelkezésre, de ugye ezeknek a hátulütője az is, hogy nagyon sok van, mindenki legalább 2-3, hanem még több szoftvert használ, tehát nincs olyan program, ami mindent lefed.
0: Időjárás jelentés.
8: Általában napos időre lehet számítani kevés feltyol és gomoly felhővel, eső nem lesz, a szél több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Egy kis zene, utána folytatom a beszélgetést Kovács Dániellel, a növekedés.hu újságírójával. Yeah,

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu újságírója. Egy érdekes szempontból vizsgáljuk a mesterséges intelligenciát, vagy foglalkozunk vele. Ugye ma reggel már volt róla szó több olvasatban is. Nos, nem hagyja figyelmen kívül ezt a technológiai fejlődést a Vatikán sem. 14. Leó pápa több felszólalásában is beszélt erről, és egy új enciklikát készít a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Mit lehet erről tudni?
2: Így van, mégpedig nem is akármilyen enciklikát, ez lesz a 15. Leó pápa első enciklikája, amit kiad. És egyből hát bele is csap a lecsóba, ha lehet így fogalmazni, és a mesterséges intelligencia térnyerésével kapcsolatos aggodalmait fejti ki benne. A maga a dokumentum az május 25-én fog megjelenni, illetve hát egyébként szintén szokatlan módon ezt maga pápa mutatja be, nem adja ki másnak a feladatot. Legjobb tudomásom szerint ilyen még nem nagyon fordult elő a Vatikánban. És hát az is kiderült, hogy nem csak a pápa vesz részt személyesen a bemutatón, hanem ott lesz majd az eseményen Chris Olach, az Anthropic mesterséges intelligencia vállalat társalapítója. Ugye érezzük meg, hogy ez az a cég, amelyik nemrég összerúgta az amerikai kormánnyal is a port, mégpedig abban a kérdésben, hogy milyen messzire lehet elmenni a mesterséges intelligencia felhasználásában katonai területeken. Illetve szintén említsük meg, hogy az Anthropic volt az, amelyik letiltott és nem hagyta terjeszteni az egyik AI alkalmazását, mert maguk is megtökkentek attól, hogy milyen sokat tud ez a program. És igen, még azt is tudjuk a pápai enciklikáról, azt is lehet már tudni, hogy nem csak általánosságban a AI terjedésével foglalkozik, hanem kifejezetten a katonai felhasználása miatt aggódik a pápa. Ez lesz a fókuszban, és igen, hát a pápa korábbi megszólalásai után várható volt, hogy ilyen területekre is kiterjed majd a figyelme, hiszen azt is tudjuk, hogy nemrég Donald Trump-al is összerúgta a port, mégpedig az iráni háború kérdésében. Tehát a Vatikán figyelme az most céltudatosabban fordul a háborús konfliktusok és az emberül is a mesterséges intelligencia katonai felhasználása felé.
1: Na most oké, május 25, amikor megjelenik, azt értjük, hogy nyilván a katonai alkalmazást kritizálja, nyilvánvaló, hiszen ez részben egyházi feladat is. De vajon említ-e, vagy legalábbis az előzetes információk szerint említheti-e a mesterséges intelligenciát pozitív fényben, vagy olyan területen, ahol adott esetben ezt még tanú is szorgalmazza? Van-e ilyen hírünk?
2: Hát ez, konkrétan a szövegeknél nem láttuk, a vatikáni források leginkább ezt emelték ki, a háborús célok, és a háborús felhasználás. Nyilvánvaló, hogy pro és kontra kell érveljen a pápa enciklikájában, tehát nem hagyhatja figyelmen kívül a pozitív hatásait sem a mesterséges intelligenciának. De összességében azt gondolom, hogy negatív kicsengésű lesz ez a pápai üzenet, és nem is ok nélkül fordult efelé a téma felé a pápa. Szerintem az elmúlt években csak ugyanolyan fejlesztések történtek ezen a területen, ami ad okot némi aggodalomra. Most gondoljunk csak egy példát ki, az orosz-ukrán háborúban már nagyon konkrétan alkalmaznak rajszinten AI vezérelt drónokat. És noha az a kimondott módszer, hogy mindig az ember hozza meg a végső döntést egy halálos csapásnál, azért ha belegondolunk abba, hogy felfokozott stressz helyzetben a harctéren egy katona hány drónt kell irányítson, ezt úgy tudja megtenni, hogy minél nagyobb mértékben átadja a döntéseket a AI-nak, hiszen rajokat irányítani máshogy nem igen lehet.
1: Hát az irányítás nem, de a döntés nem az AI-é. Tehát azért az az ember
2: nyomja meg a gombot. Mikor jutunk el arra szintre, amikor átfordul ez a dolog abba, hogy ráhagyják. Tehát,
1: szerintem ez az a pont, amit nem fognak megengedni, mert ugye bármikor önmaguk ellen fordulhatna. Tehát én azt gondolom, hogy ez a része, már hogy ki a tűzparancsot, az az emberen múlik továbbra is. Az, hogy esetleg irányítás és rajokat kell mozgatni, az egy más kérdés, mert ugye magában a logisztikában persze segített. De Isten óvjon minket attól, hogy a gépeknek adjunk át
2: ilyen döntés. És éppen ezért is hívnám fel arra a figyelmet, hogy én ebben látok egy kockázatot, amikor már tényleg a 600-szorosan túlterhelt katonák védik az utolsó állásaikat, stb. És akkor ott, én szerintem becsúszhat egy olyan, hogy automatikusan nyomják már a rendert, vagy ilyen póriasan megfogalmazva.
1: Hát ezért ez reméljük odébb van. Most senki nem akar ugye Terminátor című filmet látni a valóságban, de azt gondolom, hogy nyilván ezért van sok olyan kérdése még, ami a mesterséges intelligencia fejlesztése előtt feltornyosul. Köszönöm szépen, Kovács Dánielt, a növekedés.hu újságíróját hallották az elmúlt percekben. Mi azonban zenével megyünk tovább, majd jön egy kis érdekesség, majd 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárul a reggeli monitor, de ez nem jelenti azt, hogy ne tartsanak velünk itt a 94.2-n a továbbiakban is, hiszen majd a következő fél órában kellemes zenék jönnek, és mi pedig majd egy órakor fogunk arról beszélni, hogy hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Most ugye megint a pozitív tartományban, ugye nem sokkal ezelőtt egy pici mínusz könyveltünk el. Itt a 94.2, tehát zene, egy kis érdekesség, és jönnek a rövid hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Idén is megszervezik a Jettel Balaton áthúzást, ami a Szaposok előtt nyitja meg a pályát július 18-án. A Balaton áthúzása a magyarországi nyíltvízi úszóesemények egyik kiemelt programja. A rendezvény célja, hogy a Balaton átszelésének élményét ne csak úszva, hanem stand-up paddleboardon is át lehessen élni. A Szaposok most 5,2 kilométeres távot teljesíthetnek saját tempóban. A szervezők szerint ez a formátum különösen vonzó azoknak, akik a vízisport élményét keresik, de nem feltétlenül úszóversenyként szeretnének részt venni. A résztvevők számára a pálya ugyanazt a kijelölt útvonalat jelenti, mint az úszóknak, így közös sportélmény jön létre különböző mozgásformákkal. A SZÁP egyre népszerűbb idehaza is, mert kezdők számára is könnyen elsajátítható, miközben intenzív, de kíméletes edzés nyújt. A versenyen való induláshoz alapfelszerelésre, vagyis deszkára és evezőre van szükség, valamint ajánlott a mentő mellény.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Pontban 10:30, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, 90 súlyosan megsérültek. Előzetesen annyit tudni, hogy pirogáz benzinvezeték robbant fel. A lakosságot nem veszélyezteti az eset, a tűzoltása folyamatban van. Ez a tavalyival együtt egy éven belül a második ipari baleset a MOL-nál. A miniszterelnök Facebook posztjából kiderült, Kapitány István energetikai miniszter úton van a helyszíne Hernándi Zsolttal együtt. A kormány elkötelezett a Budapest Airport bővítése mellett. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után. A tárcavezető szerint a bővítés elengedhetetlen,

0: A turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Arról is beszélt, hogy kiemelt feladatként kezeli a repülőtér megközelíthetőségének javítását. Másodpercekkel a start előtt állították le a SpaceX Starship rakétájának tesztrepülését. A beszámolók szerint az indító tornyot tartó hidraulikus kar nem húzódott vissza, ami nem tette volna biztonságossá már tesztrepülés indítását sem. Ezt az új fejlesztésű, teljesen újrahasználható nehéz rakéta rendszert a cég a Starlink műhold hálózat bővítésére, valamint a NASA Hold programjának kiszolgálására használná. A mostani repülés elsődleges célja éppen az új rendszer vizsgálata lenne éles helyzetben. A SpaceX holnap hajnalban újra megpróbálja a világ legnagyobb rakétájának elindítását.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os pluszban, 130.907 ponton az index, a forgalom pedig átlépte a 3,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL és a Telekom gyengélkedik, az OTP és a Richter pedig erősödik. A MOL 9,1%-os mínuszban 3.886 forinton, a Telekom 7,1%-a jött lejjebb 2.622 forinton, az OTP 4,1%-os pluszban 40.050 forinton, a Richter 1,3%-kal 12.180 forintra tudott erősödni. A forágyi kapaszkodik vissza van honnan, de most egy picit megtorpant, mindenesetre 7,5%-os pluszban 2020 forinton. A forint erősödni kezdett az euróval szemben, 358 forint 80 fillére esett vissza. Egy dollárért 309 forintot kell adni, egy svájci frankért 393 forint 30 fillért. Európában a vezető indexek pluszban alapvetően, nem nagy mértékben. A londoni tőzsde 4% fölötti pluszban, csak úgy, mint Párizs, illetve a spanyol tőzsde, a DAX index és az olasz tőzsde 6% fölötti emelkedésben. Ázsiában azért ennél jobb volt a hangulat, Japán például 2,7%-os raliban zárt, ugye ott jött egy jó inflációs adat. Hongkong 9%-os emelkedésben zárt, csak úgy, mint a Shanghai Composite. India immár 8%-kal van feljebb, Szingapur pedig 4%-kal. Nézzük, mi a helyzet az olajárakat tekintve. Az azt jelenti, hogy 105 dollár 60 cent a Brent, ez 3%-os plusz. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 98 dollár 60 centen. Őrült mozgás nem látunk, egy pár centes elmozdulást fölfelé. Az arany már csak 3%-os mínuszban, 4528 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára enyhe mínuszban, igaz ez a palládiumra, a platinára és az ezüstre, a réz viszont drágul 1,3%-kal. És a mezőgazdasági termelői árak közül a kávé, valamint a rizs olcsóbb lett, 1,6-7%-kal, a gyapot viszont drágult 8%-del, a többiek meg egy pár centtel csak. És a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama, az pedig 1,4%-os mínuszban 48,70 eurócenten áll június végi szállítással. Felfüggesztette a fegyverellenállást Tajvannak az Egyesült Államok az iráni háború miatt. A szüneteltetés Peking is a lőszermennyiséggel indokolta. A múlt heti pekingi látogatás után Trump kijelentette, a fegyverszállítások folytatása Kínától függ és nagyon jó alkupozíciót jelent. Trump közölte, hogy beszélni fog a tajvani elnökkel, Lai Ching-tővel, a többi között a fegyvereladásokról. A lépés szakítás jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal.
1: Időjárás jelentés.
0: Általában napos időre lehet számítanunk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél viszont több felé megerősödik, ez volt tegnap is. 23 és 28 fok között alakul majd a hőmérséklet napközben. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Most zenével megyünk tovább, és tartsanak velünk, hiszen kitűnő muzsikák jönnek. 11 órakor pedig Kovács Gergő kollégám jön a legfrissebb hírekkel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra múlt, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, friss hírekkel jövünk a Trend FM-en. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, hétfő súlyos égési sérülést szenvedett. Előzetesen annyit tudni, hogy az üzem indításakor egy kompresszor robbant fel. A lakosságot azonban nem veszélyezteti az eset. Az energetikai miniszter Facebook posztjából kiderül, hogy a tüzet már sikerült megfékezni. Kapitány István azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobillabor a helyszínre érkezett. Méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mérték. Ez a tavalyival együtt egy éven belül a második ipari baleset a MOL-nál. További információkkal rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, valamint a MOL elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt fognak szolgálni. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közített dokumentumokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció szerint ezzel bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. A kormány elkötelezett a Budapest Airport bővítése mellett, mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után. Vitézi Dávid szerint a bővítés elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődését egyik korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A tárcavezető arról is beszélt, hogy kiemelt feladatként kezeli a repülőtér megközelíthetőségének javítását. Másodpercekkel a start előtt állították le a SpaceX Starship rakétájának tesztrepülését. Az indító tornyot tartó hidraulikus kar nem húzódott vissza, ami nem tette volna biztonságossá már a tesztrepülés indítását sem. Ezt az új fejlesztésű, teljesen újra használható nehéz rakétarendszert a cég a Starlink műhold hálózat bővítésére, valamint a NASA Hold programjának kiszolgálására is használná. A mostani repülés elsődleges célja éppen az új rendszer vizsgálata lenne éles helyzetben. A SpaceX holnap hajnalban újra megpróbálja a világ legnagyobb rakétájának elindítását.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, egy enyhe emelkedésben mondhatni stagnál, 130.737 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd forintot. A MOL 1,4%-os mínuszban, ugye az említett robbanás utáni órákban, 3866 forinton a részvény. Az OTP 4%-ot emelkedik 40.060 forintra, a Richter 1%-os pluszban 12.150 forinton, a Magyar Telekom 3%-os mínuszban 2630 forinton, és a 4iG is szépen-szépen kapaszkodik fölfelé, hiszen már több mint 5%-os pluszban 1978 forinton az árfolyam. Nyugat-Európában jobbára pozitív a hangulat, a legtöbb tőzsde mutató emelkedésben a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 0,5%-os, a francia CAC-on 3/10, a milánói börze 0,5%-os, a madridi pedig 0,2%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon gyengélkedik a forint, az euróval szemben 359 forintot kell adni egy euróért. A dollárral szemben is, itt egy dollárért 309 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 393 forintot kell adni. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Hát a Brent típusú és a VTI is nagyjából egy 2%-ot emelkedik. A Brent jegyzésára hordonként $105.30, a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj pedig $98.30 áll jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálása, ahogy megszokhattátok, egy olyan fantasztikus vendéggel a mai alkalommal, amilyen vendég még egészen biztosan élőben itt nem volt a stúdióban, és ha valaki volt, aki várta ezt az adást, az természetesen én vagyok, és mielőtt, mert hogy indítottunk egy játékot, és nem mondtuk el, hogy ki a mai vendég, köszönjük szépen, mert sokan játszottatok, arra gondoltam, mielőtt bekonferálnám a mai vendéget. Remélem nem hagyok ki semmit. Írtam egy ilyen kis listát összegyűjtve. Táncdal Fesztivál hangszerelési díj 1969, Pozsonyi Líra Fesztivál nagy díj 1974, Líra díj 1994, Fényes Szabolcs díj 1996, Emerton díj 2000, az év zenei alkotása, Erkel Ferenc díj 2004, Arcisius díj 2004, Story Érték díj 2006, Arcisius Életmű díj 2011, Szenes Iván díj 2022, Máté Péter díj 2025. Remélem nem hagytam ki semmit. A mai vendégem a magyar Quincy Jones. Én mindenkinek ezt szoktam mondani. Drága Malek Miklós, üdvözöllek!
3: Köszönöm a megtiszteltést, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Mondta már neked valaki, hogy magyar Quincy Jones?
3: Nem.
2: Akkor engedd meg,
3: hogy... Nagyon jól esik, köszönöm szépen, de túlzásnak érzem.
2: Nem, egyáltalán nem túlzás, ezt én hidd el, aki ennyi külföldi, amerikai szól, meg funky zenét hallgat, és ismeri a te munkásságod mellé, hogy mennyi mindent köszönhet a magyar zenei világ a te életművednek. Azt gondolom, hogy abszolút ideillik ez a megfogalmazás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, meg köszönöm, hogy a végén el tudtál jönni. Tudom, hogy milyen betáblázott az idő, és mennyi mindent csinálsz, és szóba is fog kerülni, mert lesz egy fantasztikus nagy koncerted, amire különben 2 jegyet ki is sorsolnánk azok között, akik játszottak, majd a Gábor úgyis ezt meg fogja tenni, hogy összegyűjti azokat, akik játszottak a mai alkalommal. Mi pedig, ahogy már mondtam is neked műsor előtt, arra szeretnélek megkérni, amellett, hogy beszélgetünk a közelgő koncertről, hogy azok a dalok, amiket együtt meghallgatunk itt a hallgatókkal, akár produceri, akár zeneszerzői füllel, mindenképpen szeretném, hogyha egy picit közösen értékelnénk, meg elmondanád, hogy mik jutnak eszedbe azokról a dalokról, amiket a mai alkalommal választottam ide a kedves hallgatóknak. Ne felejtsétek, hogy van egy weboldalunk, ahol a tracklistát mindig megtaláljátok műsor után, www.soulsession.hu, illetve a mai alkalommal van egy pici nehézségünk, úgyhogy ha interneten hallgattok, egy picit várni kell, a YouTube-unk még nem üzemel, se képpel, se hanggal, úgyhogy reméljük, hogy mindenki, akár a törzs hallgatók közül is itt van velünk. Egy Googie and Tom Coppola nevű duettel indulnék 1980-ból. Én hoztam Miki a lemezeket mindig, úgyhogy amíg hallgatjuk a dalokat, addig a kezedbe adnám azokat a vinileket, amiket hallgatunk, és aztán majd meg is szeretném kérdezni rögtön elsőnek, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy úgy hallgattál zenét, hogy amit hallgattál, a kezedbe volt a fizikai hordozója annak a dalnak. Emlékszel erre?

0: és természetesen Malek Miklós a mai alkalommal. Miklós, van olyan, hogy titkos főszereplője hangszerként a szózenének? Mit hallottál most?
1: Hát egy nagyon invenciós, nagyon invenciódós, nagyon jó zongoristát hallottam, nagyon jó harmóniai világot, nagyon magas zenei szinten lévő hangszerelést. Meg a hegedűkkel nem értek egyet, a hölgy fekvésébe sem már van, de a ritmikai világ és a hangszerelés nagyszerű. Az, hogy maga a zene az egész a funkiban föl van darabolva a legkisebb részekre. Az előző notára számolhattunk úgy is, hogy 1-2-H-4, de úgy is, hogy 1-2-H-4. Benne van a felébe a duplája. Ez oltár izgalmas, ráadásul a szinkópád világ, sok előrehozott hang. Ennek a legnagyobb rektatása például az őszínű Firekiss. Felrobbant a világ ettől a ritmikai megvalósítástól, és azóta is már azóta csak egyszerűbbek jönnek. Tehát ez egy nagyon jó példája, jó kedvő szám igazából, mert nagyon izgalmas a ritmikai világ. Valamikor a latin volt ilyen, csak nem akarok szakmai nagyon részletekbe menni, de ott is pont ez volt, hogy a fele tempó és a dupla tempó egyszerre volt jelen a darabban.
0: De jó, na hát ezzel indultunk.
1: Most jól megmondtam, ugye? Szót sem értesz belőle.
0: Vele tanulok melletted, meg hát nagyon jó, hogy így fejted, meg pontosan ezért örülök, hogy itt vagy, hogy ezeket a dalokat, amiket amúgy én nagyon szeretek, ez a hangzásvilág, amit hallok a lelkemből, és nem kell hozzá a fülem, és még így most párosul azzal, hogy megfejtődi, vagy elmondod erről a...
1: Tudod, milyen hatása van ennek? Valamikor az Earth, Wind & Fire idejében Münchenben játszottak, és kikéreckedtünk, és megnéztük a sportcsarnokot, és Les Groove, ez volt az első már a bevezetőnél, majd bevágódott a bolygó a színpadra, és elindult a funky. És 10 perc múlva az egész közönség fennállt a székek tetején, és ott nyomták és tapsoltak. Egyszerűen most egy kiláda hideg, mikor gondolok rám. Na, ez az izgalmas ritmikai világ, amit ők következetesen vittek. És aztán persze az ő nevükhöz fűződik, de még mellettük százan, vagy még több százan csinálták ezt.
0: Igen.
1: Náluk csúcsosodott ki talán úgy, amire lehet hivatkozni. Bocsánat, nem akartam a szabadba
0: várni. Nagyon érdekes, így, hogy náluk csúcsosodott ki, és még mondod, hogy mellette milyen sok egyéb, meg én jól tudom, milyen sok zenekar, meg hasonló minőségű zene készült, igen. És nagyon érdekes volt egy interjú kapcsán, elmondta egy amerikai zenész, aki a Luther Vandross háttértánc, vagy a háttér vokáljában volt sokáig, hogy elsősorban, hogy milyen szerződéseket, milyen menedzsmentjük volt különböző zenekaroknak, akinek nem volt benne az, hogy finanszírozva van az adott államon kívüli koncertek, hogy tudják vinni a zenekart, a hangosítás, stb. Azok nem jutottak ki az államon kívülre, ezzel megmaradtak egy sokkal kisebb közönségnek, akiknek meg a megfelelő módon volt menedzselve a karrierjük, akár az elejétől, azok vitték többre.
1: Így van. De akkor is úgy van, amikor a bécsi klasszikusokról beszélünk, hirtelen átugrom, három emberhez kötjük, Haydn, Mozart, Beethoven, és mellettük még több százan dolgoztak ugyanebben, csak náluk csúcsosodik ki. Az Earth, Wind & Fire, korábban ugyan, majd talán dolog is eljutunk. Jó, szóval ez máig a legizgalmasabb ritmikai világ, amire azonnal rátelepedett a jazz, mert ez önmagában véve is hordozza magában azt a szabadságot, amire a jazz mindig vágyik.
0: Na hát megyünk tovább, és ugrunk egy óriásit, mert hogy van nekünk egy Soul Session baráti körünk, egy olyan társaság a hallgatókon keresztül jöttünk össze, akik havonta egyszer egy közös különböző programon veszünk részt. Elmegyünk majd ebben a hónapban meghallgatni Mario Biondit a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és aztán szeptemberben erről úgy is beszélünk, remélhetőleg megyünk a te koncertedre is majd. Éppen ezért egy picit olasz beütést is hozunk a mai adásban, most két modern dal, és akkor legalább lehet hasonlítgatni a hangszerelést, hangzásvilágot. Frankie Lovcello és aztán Al Castellana, két olasz funky zenész, egy-egy dalával megyünk tovább, úgyhogy ezeket megmutatjuk nektek, aztán beszélgetünk, meg szeretném majd, hogyha a koncert most szóba kerülne, és az lenne a következő témánk. Frankie Lovcello.

0: Így van, köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Egy picit ugrottunk az időbe. Előfordul azért minden műsorba, hogy vadonatúj vagy nem régi dalokat játszunk, két olasz előadót hallottunk Mario Biondi miatt. A vendégem természetesen Malek Miklós, akinek közben ezt oda is adom, mert ez lesz majd a következő. És akkor ami fontos, talán a legfontosabb, hogy fantasztikus nagy koncertre készülsz, szeptember 19.
1: A Budapest Kongresszus Központ. Hát úgy alakult az időskála, hogy elértem ezt a kort.
0: Szívből gratulálunk.
1: Igen, és ennek megfelelően egy életmű koncertnek megfelelően valamit.
0: Ismerve a szerénységet, kinek az ötlete volt, mert lehet, hogy nem is a tiéd.
1: Hát nem az enyém, én általában nagyon szerényen adom, hogy mondjam. Igen. Majd egyszer elmondom, hogy ki, de ők nagyon dolgoznak rajta, és nagyon bíznak benne, hogy összejön. És azt gondolom, hogy igen, lesz mit játszani. Hát igazából nem azon van. Inkább az egyeztetéseken van, ugye, mert szeptemberben lesz, akiket szeretnék megkérni. Többen színházban dolgoznak, hát csak a jó Isten tudja, hogy mi lesz akkor, vagy hogy. De azért van egy stabil bázisom, a család, és Andrea és a Miklós. A Miklós már előzte, hogy egy parafrázist volt valamelyik dalomból zongorázni. Biztos. És hát lesz egy vonószenekar, lesz egy big band, lesz egy vokál. El fogunk zenélni.
0: Az biztos.
1: Igen.
0: A fejedben már összeállt a dallista, vagy ezen még azért most...
1: Már odáig eljutottam, hogy fölírtam egy nagy papírra, hogy mik jöhetnek számba. Meg hát aminek bele kell férni, vagy mi maradjon ki.

0: Van egy olyan név, akire azt mondod majdnem, hogy...
1: Hát a Fekete Poli meg a Berezki Zoli, őket mindenféleképpen szeretném a Cat & Glue Singers-t. Ők is ott lesznek.
0: Nemrégiben volt, ugye pont mesélted most nekem.
1: Van, ott nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és kiderült, hogy nagyon jól játsszák azokat a dalokat, úgyhogy néhányat itt is el fogunk játszani.
0: Aha. Jó, hát nagyon várjuk, meg egészen biztosan ott leszünk, és közben a kedves hallgatóknak mondom, hogy nem is kérdés, hogy majd a következő műsor alkalmával kisorsoljuk azt a két jegyet, amit nyertetek, akik játszottak a mai találós kérdésünkre, hogy ki lesz a műsornak a vendége. Gary Logannel és Gemini 2 80-as évek elejéről egy hölgyel, illetve egy duettel megyünk tovább, és utána folytatjuk Malek Miklóssal.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12:30 múlt, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, a Trend FM friss híreivel jövünk. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, 7 fő súlyos égési sérülést szenvedett. Előzetesen annyit tudni, hogy az üzem indításakor egy kompresszor robbant fel. A lakosságot azonban nem veszélyezteti az eset. Az energetikai miniszter Facebook posztjából kiderül, hogy a tüzet már sikerült megfékezni. Kapitány István azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobillabor a helyszínre érkezett. Méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mérték. Ez a tavalyival együtt egy éven belül a második ipari baleset a MOL-nál. További információkkal a rövidesen a helyszínen

0: Mire érkező kapitány István és a MOL elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt fognak szolgálni. Orbán Anita ma személyesen találkozott az ukrán külügyminiszterrel. Andrei Sibiha elmondta, hogy áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló a héten lezajlott szakértői konzultációit, jövő héten pedig folytatják a tárgyalásokat. Orbán Anita kijelentette, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A külügyminiszter a mai napot a Helsingborgban megrendezett NATO külügyminiszteri találkozón tölti, ahol a német kollégájával is tárgyalt. A megbeszélésen szó volt a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar és a digitalizáció területén. Emellett Orbán Anita a Válasz Online-nak is adott egy nagy interjút, ebben többi között arról beszélt, hogy az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná. A külügyminiszter a minisztériumon belül elsőként átfogó átvilágítást és állapotfelmérést ígér, nem csak fizikai biztonsági ellenőrzést, hanem az apparátus és az informatikai rendszer teljes vizsgálatát. Középtávú célként visszahozná a versenyvizsgát, amely nélkül nem lehet külügyi pályára kerülni. Emellett azt ígéri, hogy egy éven belül látható eredmény lesz, a hazahozott uniós pénzek mellett az Erasmus és a Horizon újraindítása, a szomszédsági kapcsolatok rendezése, valamint a konstruktívabb V4 és Euróatlanti együttműködés. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek elére megadta azt. Arra viszont a most közzétett dokumentumokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció szerint ezzel bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti BUX 0,2%-os mínuszban 130.241 ponton. A részvénypiac forgalma már közelít az 5 milliárd forinthoz. A MOL a robbantásos hír után 2,2%-ot esik lefelé, 3830 forinton a papír, az OTP 3,1%-ot emelkedik 40.050 forintra, a Richter 4,1%-os pluszban 12.080 forinton, a Magyar Telekom viszont 0,5%-kal megy lefelé 2626 forintra, a 4iG pedig továbbra is kapaszkodik föl, már több mint 3%-ot emelkedik a papír 1940 forinton. Európában nagyon jó a hangulat, a londoni FTSE 2%-kal megy föl, a frankfurti DAX Index 7%-os emelkedésben, már csak 0,5%-os emelkedésben, a francia CAC-on szintén 0,5%-ot megy föl, a milánói börze egy enyhe 4%-ot emelkedik, a madridi IBEX pedig 2%-ot. A bankközi devizapiacon bár gyengelkedik a forint az euróval szemben, de továbbra is 360 forint alatt az árfolyam, 1 euróért jelenleg 359 forint 40 fillért kérnek. Egy amerikai dollárért 309 forint 86 fillért kell adni, egy svájci frankért 394 forintot, egy angol fontért pedig 416 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal, azok most valamennyire meglódultak, 3%-ot drágul a Brent típusú kőolaj jegyzésára, hordonként $105.80, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI valamivel kevesebb 2,6%-os drágulásban, a VTI-nek hordonkénti jegyzésára $98.
1: Időjárás jelentés.
0: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz, a szél több felé megerősödik, a csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: 94.2 Trend FM.
1: 1982-81, bocsánat, Gemini csodás dala. Miklós, az a kérdésem, hogy lehet ebbe a mai modern digitális világban még jól visszahozni az analóg életérzést és azt a fajta hangszerelést, mert most hallgattunk 2025-ből 26-ból dalt, meg 81-82-ből.
2: Várjál. Igen, elmúlt 4 dal, mi a kérdés benne? Az, hogy megtalálták a tempót, akár ugyanabba a tempó megy. Ez egy befogadható mars tempó. Azon kívül figyeld meg a hangszerelést, előjött a nagy dob, a pergő, a bassgitár. És, amit viszont nagyon ki kell emelni, a vokális kultúra. Tehát szenzációs mind a 3, mind a 4 számban a kórus. A kórus, és az, hogy dacára ennek a monoton, ugye már nincsenek a periódusok végén nagy felpergetések, nagy előkészítések, mégsem unalmas, de mindig kitalálnak a hangszerelésbe valami olyan meglepetést, ami olyan jól esik az embernek.
1: Hú, de jól mondod ezt így, igen.
2: Nagyon jól esik az embernek, hogy utána majd a refrén még jobban essen a visszatérésnél. Na, ez tudomány. Ez tudomány. Egyébként megy a daráló körbe-körbe, és baromi unalmas lesz egy idő után. Mert ha nem tudok mit mondani, megismétlem, akkor már az gyöngében hat. Ha még egyszer megismétlem, még gyöngében hat. Szóval e tekintetben ezt példaértékűnek értem. És hogy megtaláltam a funky a tempóját, mert népszerűségre, befogadhatóságra törekednek. Hallhatóan is jól teszik, mert ezek bekerültek diszkókba is, ezek a darabok. Erre lehet jó táncolni stabilan. És ez a sikertempó is. Lehet rá tapsolni.
1: Van olyan zenész, akivel nagyon szívesen dolgoztál volna együtt, nem tehetted, akár földrajz különbségek, időbeli különbségek, akinek szívesen lettél volna mondjuk a producere?
2: Nem. Hogy mondjam, ez nekem így egy nagy álom azért, amikor én hangszeresen elértem azt a csúcsot, amire néztem, azt se tudtuk, hogy ki az a producer. Nemhogy, és a későbbiek folyamán. Viszont az élet megadta, hogy dolgozhattam együtt Aldi Meolával, aki ugyan nem funky zenész, de a fúziós egy nagyszerű. Majd megadta, hogy bevitt a stadionba, azt mondja, bevigyelek a kórhához, vigyél be. És bevitt a kórház, lejattoltunk, és mondtam, hogy igen, a sok magyar zenész nevűben itt vagyok. És akkor ott állt a Stanley Clark,
1: játszom Stanley Clarkot.
2: Játszom? Azt a lemezt játszol, ahol az óra 12 száma, és a 12-esen ott áll ő, és mindegyik bőgő. Mindegyik bőgő, bőgő, bőgő, bőgő.
1: Most azon gondolkodom, hogy az már 70-es évek, vagy korábbi az a Stanley Clark lemez, amit most mondasz. Nem tudom annak a dátumát, hogy majd mindjárt utána fogok nézni, az milyen megjelenés. Készen,
2: azonnal tudta. Jó. És igen, és kiderült, hogy jó fejek is egyszerűek. Tehát biztos vagy benne, hogy sokan a magyar zenészek közül alkalmasak, már képesek voltak rá, de hát ezer akadály miatt nem lehetett, hogy kommunikáljunk, csak néztünk rájuk. Néztük nyugat felé, ahol mindig azt gondoltuk, hogy 10 évvel vagy 15 évvel, Amerika 25 évvel. De ez a fajta zene érdekes módon Magyarországon nem honosult meg.
1: Így van, és most ez lesz a következő kérdésem a következő blogban, hogy
2: de ez nem baj, ennek vannak okai, amit nagyon kell.
1: Majd kifejted. Gene Chandler, Leon Ware, Side Effect, nem akármilyen hármassal megyünk tovább.

És természetesen Malek Miklóssal a mai alkalommal, és azért el kell mondjam neked, hogy nekem ez egy nagyon nagy beteljesült álom, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Kérem és szépen. Hogy együtt tudok, és veled tudok zenét hallgatni, mert ez abszolút álomszerű a számomra, úgyhogy nagyon boldoggá tettél, hogy eljöttél a mai alkalommal. Sokszor ölellek érte. Egy Bobby González nevű úriembert hoztam nektek, egy nagyon ritka, sajnos csak CD-n jelent meg, és nagyon borsos is az ára, és nagyon-nagyon ritkán lehet találni. Belőle egy amerikai lemezbolton keresztül jutottam hozzá egy példányhoz, egy pár saját dal, ami nem az én zenei világom, de találtam rajta két olyan dalt is, az egyik a James Ingram féle 100 Ways, Quincy Jones-szal közös dal, amit átdolgozott Bobby González 1990-es különben a lemez, illetve az az If That's The Way You Want It, ami egy fantasztikus átdolgozás, és utána majd lejátsszuk az óra végén az eredeti 6 verziót is. Dennis Lambert különben a szerző, egy fantasztikus amerikai szerző úriember. Szóval Bobby González két dala az AB oldalban, elsőként 100 Ways, James Ingram, Quincy Jones közös, aztán pedig If That's The Way.

0: És inkább egy dallal kevesebbet játszunk, mert hogy nem sokat tudsz már velünk lenni, és mindenképpen még annyi mindent kérdeztem volna, úgyhogy, és ráadásul ez a dalhoz szeretné volna valamit hozzáfűzni, amit ki nem hagynék.
1: Igen, pontosan ez a szép szaxofon szólóhoz, hogy mit jelent egy szóló a zenébe. Előtte hallottuk az énekes, nem mondott egy szöveget, két szöveget, majd jön egy hangszeres, aki a hangszerén beszél, és tovább folytatja, és arról beszél a hangszerével. Ezt nem kell az embernek ilyen ennyire tudatosan tudni, spontán érzem, hogy az odavaló. Oda visz, tovább visz. Tehát jó a szóló. Jó a szóló. Nem rúgta ki senki az ajtót, mikor én jövök most, és akkor elkezdek játszani, mert gyorsan is tudok játszani. Nem. Pontosan a dalnak megfelelő hangulatában tovább folytatja, hangszerint beszél. Annak idején voltam Blasphemtentesben a Lipsiusnak hívták, azt hittem az altószakszafonost, aki hosszan tudott beszélni a hangszerén. Egész történeteket lehetett mögé állítani, hogy most mit mond el az ember. Ezt tudja a zene, és szó nélkül rögtön odaad.
0: Most, amikor így hallgatlak, akkor engedd meg, hogy egy teniszes példával jöjjek.
1: Nagyon kilóra húztad az ütődet, igen.
0: Nagyon, nagyon szuper volt. Egyszer John McEnroe azt mondta, hogy ő csak egy napig szeretne Roger Federer lenni, hogy érezze, milyen beleütni úgy a labdába, amit Federer érez. Uh-huh. Most, ahogy hallgatlak, vagy hogy így együtt vagyunk, én szeretnék egy napig csak úgy zenét hallgatni, hogy azzal a füllel halljam a dalokat, ahogy te hallgatod. Úgyhogy, ha valamiért lehet irinnek lenni rád, az én szempontomból az biztos ez, és ez a hasonlat jutott az eszembe.
1: Igen.
0: Na hát egy hat dal itt az első óra végén, ahogy mondtam nektek, Dennis Lambert és Brian Potter, az mind a Ashford & Simpson, tehát egy fantasztikus szerzőpáros, elképesztő dalokkal. Nagyon sokan feldolgozták, ez az eredeti három hölgy 1978-ból hat, ez lesz itt az első óra vége. Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Feltöltöttem egy kicsit.
0: De jó, hogy ezt mondod, megtisztelsz vele. Ha addig nem, a koncerten találkozunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, meg megtisztelted a műsort. Egy valódi élmény volt, úgyhogy hat, if that's the way you want it.
2: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
3: Mikor érünk már oda?
2: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok. A Trend FM friss híreit hallják. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, heten súlyos égési sérülést szenvedtek. Előzetesen annyit tudni, hogy az üzem indításakor egy kompresszor robbant fel. A lakosságot azonban nem veszélyezteti az eset. Az energetikai miniszter Facebook posztjából kiderül, hogy a tüzet már sikerült megfékezni. Kapitány István azt írta, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mutatták ki. Ez a tavalyival együtt egy éven belül a második ipari baleset a MOL-nál. Megérkezett az első járata az American Airlines-nak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a reptér bővítése elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A tárcavezető arról is beszélt rádiónknak, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
4: Gazdasági lehetőségeket, nekünk elem érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából Európa, és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
3: Először találkozott személyesen Orbán Anita és az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha elmondta, hogy áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló a héten lezajlott szakértői konzultációt, jövő héten pedig folytatják a tárgyalásokat. Orbán Anita azt is kijelentette, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A külügyminiszter a mai napot a Helsingborgban megrendezett NATO külügyminiszteri találkozón tölti, ahol a német kollégájával is tárgyalt. A megbeszélésen szó volt a két oldalú kapcsolatok erősítéséről, a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar és a digitalizáció területén. Június 16-án indul a BBC magyar nyelvű hírszolgáltatása. Míg a román nyelvű weboldal és a közösségi oldalak június 23-án válnak elérhetővé. Mindkét nyelv esetében a YouTube és a TikTok oldalak később indulnak. Emellett mindkét szerkesztőségi csapat alkalmaz majd AI alapú fordítási technológiákat. A BBC szerint a kísérleti hírszolgáltatások kulcsfontosságú globális és regionális fejleményekről nyújtanak majd tudósításokat a közönségnek Magyarországon, Romániában, Moldovában és azon túl.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX még mindig egy enyhe mínuszban 2%-kal 130.355 ponton. A részvénypiac forgalma közelít az 5,5 milliárd forinthoz. A MOL továbbra is mínuszban 2%-kal megy lefelé, 3836 forinton a papír, az OTP 0,5%-kal megy fölfelé, 40.090 forinton, a Richter szintén több mint 0,5%-kal, 6,1%-kal korrigál fel, 12.100 forinton a papír, a Magyar Telekom viszont egy 0,5%-os mínuszban, 2628 forinton. A Forage pedig továbbra is megy föl, most már lassan eléri a 4%-os pluszt, 3,8-en jár jelenleg, 1953 forint a részvényárfolyam. Európában is továbbra is pozitív a hangulat, a londoni FTSE 3,1%-ot emelkedik, a DAX, a frankfurti DAX 6,1%-ot, a francia börze 4,1%-del megy föl, a milánói tőzsde 6,1%-del, a madridi IBEX pedig egy 3,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon is stagnál, változatlan a helyzet, 1 euróért továbbra is 359 forintot kérnek, egy amerikai dollárért pedig 309 forintot kell adni, egy svájci frankért 394 forintot, egy angol fontért pedig 416 forintot kérnek. Olajfronton sincs nagyobb változás, a Brent típusú kőolaj edzésára egy pár centen lejjebb esett, de még mindig 105 dolláron áll, most épp 105 dollár és 30 centen a hordonkénti edzésár. Az észak-amerikai könnyolaj, a VTE is stagnál és tartja a 2%-os drágulást, jelenleg 98 dollár 45 centen az árfolyam.
1: Időjárás jelentés.
3: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz. A szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Szóval ezt is megélte a Soul Session. Még egyszer köszöntök nagyon nagy szeretettel mindenkit, minden platformunkon. Volt egy kis technikai problémánk, mikor, hanem akkor, amikor minden idők legkomolyabb vendégét köszönthettük itt a Soul Sessionben. Ő volt Malek Miklós, és köszönjük szépen az idejét, hogy egy órát eltöltött velünk. Milyen jókat mondott meg, hogy szerettem volna még hallgatni, ahogy mesél a általunk annyira szeretett szól és funky zenékről. Egy igazi csodálatos egy órát élhettünk meg, aki itt volt velünk, vagy hallgassátok vissza, ha még nem tettétek meg. A tracklistát megtaláljátok a megszokott helyen, és ugye azért is játszottunk az első óra elején is Miklóssal közösen két olasz zenét is, mert hogy jövő héten a Soul Session baráti kör, meg még sokan mások, ugye Mario Biondi koncertre látogat majd. A Soul Session baráti kör recruitingunk nagyon jó haladt, köszönjük, hogy ennyien jelentkeztek. Ott van különben a Facebookon, amit nemrégiben kiraktam, posztot hallatta, írtok, próbálok mindenkit betenni a csoportba, aki szeretne csatlakozni ehhez a csoporthoz, ami amúgy egy zárt csoport, és arról szól, hogy havonta egyszer különböző programokra összejövünk, mikor hangoszene, mikor koncert, mikor sütésfőzés, mikor zenehallgatás, és a következő programunk majd Mario Biondi után hamarosan publikus lesz a baráti körnek, és szerintem imádni fogjátok, úgyhogy ha szeretnétek csatlakozni a csoporthoz, akkor megtehetitek, a Facebook poszt alá csak írjatok, és akkor mindenkit próbálok betenni a Messenger csoportunkba. Amúgy meg van egy baráti kör Facebook oldalunk is a Soul Session mellett, ahova nyugodtan tudtok feltöltögetni zenéket, meg minden egyéb dolgot. Na, ezek voltak a kötelezők, és akkor megint egy Frankie Lovecchio, I Finally Feel It, megy olasz úriember, tavaly megjelent lemezet, csak hogy egy picit így a Mario Biondihoz kedvet csináljak, ha már ő az olasz Barry White, és aztán pedig az én személyes kedvencem Papik, és természetesen ki más, mint Sergio Puggi Soul Trend Orchestra, és a Don't You Ever Lose It, egy lemez, egy dupla lemez, ami elsősorban Bernard Edwards Barry White emlékére készült, rajta elképesztően jó dalok, őrületes hangszerelések.

Abszolút a Miklós hatása alatt vagyok még, gyerekek, tehát most nem is tudok még másról beszélni se, csak mind, hogy milyen jó volt, hogy itt volt velünk Malek Miklós. Pont kitettem a Facebookunkra is a fényképet, hogy együtt rádiózzunk meg együtt, és talán ez volt a legfontosabb, hogy együtt hallgattunk dalokat, és ezen keresztül az ő szakmai és mindenfajta szempontból vett véleményét hallhattuk az adott dalokról, olyan szemszögből, ahogy talán még sosem írták le nekünk a szózenéket, és nagyon jó volt időt tölteni vele. Köszönjük szépen a rengeteg észrevételt, meg minden egyebet a műsorral kapcsolatban, és ha már annyit emlegettük Mario Biondit, meg hogy jön Pestre, meg ha tehetitek, akkor menjetek, nézzétek meg, hallgassátok meg, vagy gyertek velünk, akkor azért egy ilyen dupla dalos blokkot csak szentelek neki. És az egyik, sőt mind a két dal feldolgozás tőle, biztos mind a kettőt ismeritek is, egyik a Lowdown, a második pedig az a What's Your Name, amely dal eredetét az első órában lejátszottam a Leon Vertől, még itt Miklóssal közösen. Úgyhogy, ja, menjen ez a kettő. Aztán, ha bármi eszetekbe jut, hívjatok!

Ha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, akkor megtehetitek. A Facebookra kitettem egy posztot, egy párat kell csak visszagörgetni, és akkor ott, ha alatta posztoltok, akkor beteszlek titeket abba a zárt csoportba, amelyen keresztül a havi, rendszeresen megrendezésre kerülő ilyen-olyan extra eseményekre csatlakozhattok, hogyha van kedvetek. Ugye jövő héten koncertet nyomunk, úgyhogy ha még valaki szeretne, tud csatlakozni. Kevin Christopher, Five Special és Fifth Avenue featuring Carol Tones. Szóval egy igazi Soul Session-ös hármas. Megmondom őszintén, hogy amikor itt volt az első órában velünk Miklós, és kiderült, hogy egy órát lesz, mert ez a blokk az első órában volt, akkor cseréltem, mert hogy kíváncsi voltam, hogy azokra a dalokra, amit játszunk, Gene Chandler, meg a többiek, Gemini, mi a vélemény, bár ezekről is megkérdezhettük volna, meg hát ittuk szavait, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy itt volt velünk. Szóval Gavin Christopher 1976, egy párszor elmondtam már, az az érdekessége a lemeznek, hogy két különböző borítóval is megjelent a tengeren túlon, meg azt hiszem, hogy Angliába talán. Csodás a dal, és ma nagyon odafigyeltem Miklósnak köszönhetően is. Itt van minden, ha látjátok, mert nézitek a YouTube-on a műsort, a lemezeket is elhoztam a mai alkalomra, mert ilyenkor a vendégek szeretem odaadogatni. Meg hát nagyon szépen haladok a rendszerezéssel, most már a P betű jön, és így meg olyan könnyű, hogy 5 perc alatt megtaláltam mindent. Amúgy volt, hogy 2 órán keresztül válogattam, hogy itt legyenek a lemezek, de már nagyon jó nyomom, úgyhogy P betűt kezdjük. Kevin Christopher, Five Special, Fifth Avenue. A Five Special és a Fifth Avenue kislemez, amihez még nem nyúltam hozzá, úgyhogy az még másfél év. A kislemezeket ne várjátok, ha csak nem valami az első az adott betűnél.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok, fél egy múlt, Kovács Gergő vagyok, a Trend FM friss híreit hallják. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, heten súlyos égési sérülést szenvedtek. Előzetesen annyit tudni, hogy az üzem indításakor egy kompresszor robbant fel. A lakosságot azonban nem veszélyezteti az eset. Az energetikai miniszter Facebook posztjából kiderül, hogy a tüzet már sikerült megfékezni. Kapitány István azt írta, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mutatták ki. Ez a tavalyival együtt egy éven belül a második ipari baleset a MOL-nál. Megérkezett az első járata az American Airlines-nak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a reptér bővítése elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A tárcavezető arról is beszélt rádiónknak, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlenül

0: egyetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
1: Gazdasági lehetőségeket. Nekünk elemi érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
0: Másodpercekkel a start előtt állították le a SpaceX Starship rakétájának tesztrepülését. Az indító tornyot tartó hidraulikus kar nem húzódott vissza, ami nem tette volna biztonságossá már a tesztrepülés indítását sem. Ezt az új fejlesztésű, teljesen újrahasználható nehéz rakétarendszert a cég a Starlink műhold hálózat bővítésére, valamint a NASA Hold programjának kiszolgálására is használná. A mostani repülés elsődleges célja éppen az új rendszer vizsgálata lenne éles helyzetben. A SpaceX holnap hajnalban újra megpróbálja a világ legnagyobb rakétájának elindítását. Június 16-án indul a BBC magyar nyelvű hírszolgáltatása. Míg a román nyelvű weboldal és a közösségi oldalak június 23-án válnak elérhetővé. Mindkét nyelv esetében a YouTube és a TikTok oldalak később indulnak. Emellett mindkét szerkesztőségi csapat alkalmaz majd AI alapú fordítási technológiákat. A BBC szerint a kísérleti hírszolgáltatások kulcsfontosságú globális és regionális fejleményekről nyújtanak majd tudósításokat a közönségnek Magyarországon, Romániában, Moldovában és azon túl.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy 3,1%-os mínuszban 130.168 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 6 milliárd forinthoz. A blue chipek közül a MOL továbbra is gyengélkedik, a délelőtti órákban történt robbanás utáni órákban 2,3%-kal megy lefelé a papír, 3830 forinton van. Az OTP viszont 3,1%-ot emelkedik, 40.030 forintra. A Richter 0,5%-ot drágul, 12.090 forinton. A Magyar Telekom 0,8%-os mínuszban, 2618 forinton. És a 4IG, hát ütötték, vágták a héten, de most úgy tűnik, hogy összekapja magát, és folyamatosan tör előre. 4,4%-os emelkedésben 1963 forinton. Európában továbbra is pozitív a hangulat, nagyon pozitív a hangulat. A londoni FTSE 0,5%-os emelkedésben, a német tőzsde 0,8%-osban, a francia börze 0,5%-ot megy föl, Milánó 6,1%-ot, a madridi IBEX pedig 4,1%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon továbbra is minimálisan gyengélkedik a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben. 1 euróért 359 forint és 40 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 309 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 393 forintot kérnek, egy angol fontért pedig 415 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Nézzük, mi a helyzet olajfronton. Továbbra is egy minimális emelkedésben, stagnálásban, hogy inkább úgy mondjuk, a Brent típusú kőolaj jegyzésára, hiszen 105 dollár 26, valahol valamikor 30 cent környékén jegyzik a hordonkénti árát. A VTI, az észak-amerikai könnyűolaj egy valamivel enyhébb 2%-os emelkedésben, 98 dollár 30 centen jelenleg. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára egy 1,4%-os mínuszban 48 euró 70 euró centen, ennyit kell tehát adni 1 megawatt energiáért június végi szállítással.
2: Időjárás jelentés.
0: Általában napos időre lehet számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, a szél több felé megerősödik. A csúcs hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Én ezzel búcsúzom önöktől, de maradjanak velünk a Trend FM-en, hiszen egy órakor friss hírekkel jövünk, Emszücs Péter várja majd önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit szeretettel a továbbiakban is. Már egy jó sok dalt lejátszottunk a mai alkalommal, de még maradt. Hál' Istennek, és ilyenkor a második óra végén tudjátok jól, hogy mindig egy picit visszafogottabb dalokkal megyek, jön a gyertyafény, jön a visszafogottság, jön a vacsoraidő, meg minden egyéb, úgyhogy aláfestek annak, ha még valaki eszik, de ne egyetek hat után. Én is most nagyon rámentem a sixpackre, olyan vagyok, hogy összes sajteszelő ki van dobva. Faith Will Bring It Home, 1978, minden gyűjtő egy alapdarabja, már ha rendelkezik vele. Wilson Williams csodája, egy elképesztő lemez. Nem is tudom, hogy talán Paul Capon barátomon keresztül ismertem meg ezt a 78-as LP-t sok-sok évvel ezelőtt, és aztán pont egy olyan időszak volt, amikor elég nehezen lehetett belőle találni megfelelő minőségben. Ugye sokszor szoktam említeni a vesztek lemezeket, akkor jól tudjátok, hogy sokszor előfordul, hogy óriás árkülönbséget találtok ugyanabból az LP-ből. Sokszor azért, mert mondjuk nem az eredeti kiadás, sokszor azért, mert bár az eredeti, de akár a borító, vagy akár a lemez nem a megfelelő minőségben van. Aztán sokszor el kell dönteni, mert valami olyan ritkaság, hogy bár nem is tökéletes minőségű, de vagy megbeszed, vagy lehet, hogy soha életben nem találsz belőle még egyet. Szóval ebből egy külön beszélgetést, vagy podcastot lehetne csinálni a lemezgyűjtésből, meg a lemezek válogatásából. Lényeg a lényeg, szerencsére én is rábukkantam egy gyönyörű verzióra. Faith Will Bring It Home.

Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Protokoll dolgokkal kezdtem, azzal is fogom abba hagyni, mielőtt felkonferálom nektek a mai utolsó dalunkat, ami mindig azt gondolom, hogy épp amit hallgatok, az a legjobb, aztán tovább gondolom, amikor hallgatom a következőt. Lényeg a lényeg, egy Peter Allen dallal búcsúzunk, majd Fly Away, ez lesz a dalnak a címe. Természetesen a háttérben már amennyire természetesnek vehető nagy-nagy kedvencünk David Foster, és a mai személyes vendégünk, meg mindenkinek remélhetőleg még annál is nagyobb kedvence, Malek Miklós tisztelt meg minket, nagyon örülünk, hogy itt volt, öleljük még egyszer. Szeptemberben nagy koncert, nézzétek, menjetek, hallgassátok, élvezzétek. Mi pedig a protokollokat végigmondva búcsúzunk majd Peter Allennel. Egy www.soulsession.hu, megtaláljátok minden hétnek a dallistáját, a YouTube-unkon megtaláljátok a műsorokat, visszanézhetitek, visszahallgathatjátok, nézegethetitek a chat falat, és hogyha tehetitek, akkor osszátok is meg, és ha még nem vagytok feliratkozva, egy szép kerek számhoz érünk, hogyha még vagyunk hárman feliratkozók, úgyhogy hát, ha ma az is megfordul. Van egy Facebook oldalunk, ahol többek között a Soul Session baráti körnek a posztját is megtaláljátok, ha alá kommenteltek, akkor próbálok rákeresni a nevetekre is betenni titeket abban a zárt Messenger csoportba, amin keresztül havonta egyszer, ha van kedvetek, csatlakozhattok hozzánk épp egy adott dologhoz, amit szervezünk, legyen az koncert, szalonnasütés, számháború, vagy bármi egyéb, amit kitalálunk az adott hónapra. Extra lesz a jövő heti koncert a Margit szigeten, és mellette a következő programunkat nagyon fogjátok imádni, legalábbis én azt gondolom, mert nagyon összetett, és meglepetésszerű, úgyhogy csatlakozzatok hozzánk, és megtudjátok, mi az. Nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek, aki itt volt. Sorry, hogy egy picit a YouTube-on később kezdtünk, de mindig van egy kis technika ördöge feeling az élő műsorok előtt, közben, után. Peter Allen, Fly Away, a vinil a kezemben, a dal a képzeletbeli lemezjátszó korongon. Ezzel búcsúzik már a Soul Session Bogyó Tomit, hallottátok, és Malek Miklóst. Jövünk legközelebb is, jövő héten egy felvételes műsorral, mert koncert, utána meg egy nagyon nagy meglepetés műsorral, mert ami benne lesz, olyan se volt még soha. Hölgyek, urak, köszönöm a figyelmeteket. Ciao, ciao!

0: Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
6: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Robbanás történt a MOL Tiszaújvárosi városi üzemében, egy ember életét vesztette, heten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Előzetesen annyit tudni, hogy az üzem indításakor egy kompresszor robbant fel. A lakosságot azonban nem veszélyeztette az eset. Az energetikai miniszter Facebook posztjából kiderült, a tüzet már sikerült megfékezni. Kapitány István azt írta, hogy a katasztrófa védelmi mobil labora helyszíre érkezett. Méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mutatták ki. Ez a tavalyival együtt egy éve belül a második ipari baleset a MOL-nál. Először találkozott személyesen Orbán Anita és az ukrán külügyminiszter. Andrei Szihiba elmondta, áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló, a héten lezajlott szakértői konzultációt, jövő héten pedig folytatják a tárgyalásokat. Orbán Anita kijelentette, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A külügyminiszter a mai napon Helsingborgban rendezett NATO külügyminiszteri találkozón tölti az időt, ahol német kollégájával is tárgyalt. A megbeszélésen szó volt a két oldalú kapcsolatok erősítéséről, a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar, valamint a digitalizáció területén. Megérkezett az első járat az American Airlines-nak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a reptér bővítése elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A tárcavezető arról is beszélt, mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
7: Gazdasági lehetőségeket, nekünk elemi érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
0: tőzsdehírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 0,8%-os mínuszban, 129.609 ponton az index. A forgalom közelíti a 7,5 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL 3%-os mínuszban 3804 forinton, az OTP 3,1%-kal gyengült 39.770 forintra, a Telekom több mint 1%-kal esett be 2612 forintra, a Richter 7,1%-os pluszban 12.110 forinton. A Forage reggel próbált visszakapaszkodni volt honnan, de elfogyott a lendület, reggel 8% fölötti pluszban is járt, most 4,5%-os emelkedésben, magyarul vesztett értékéből 1964 forinton áll. A forint egy picit gyengült reggelhez képest, 1 euróért 359 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 310 forintot kell adni, 1 svájci frankért 394 forintot kérnek. Európában mindenütt pluszokat látunk, igaz nem túl izmosak. London 3,1%-kal van feljebb, csak úgy, mint Párizs. A spanyol tőzsde 2,1%-del tudott erősödni, a DAX Index 0,7%-del, az olasz 0,5%-kal. Ázsiában azért ennél komolyabb pluszokat látunk, Japán 2,7%-os pluszban zárt, Hongkong és Shanghai pontosan szinte majd 9%-os pluszban fejezték be a napot, India 8%-ot erősödött, Szingapur 4%-kal ment feljebb. Az olajárak reggelhez képest különösebben nem mozogtak, sőt reggelhez képest egy pár centet esett vissza a Brent, 105 dollár 10 centen áll, ez 2,5%-os plusz, az észak-amerikai könnyűolaja VTI pedig 1,9%-kal 98 dollár 20 centen. Az arany 6%-kal olcsóbb, egy unciáért 4515 dollárt kérnek. A többi fém ára is esik, a palládium 1%-kal, csak úgy, mint a platina, az ezüst 0,8%-del, a réz viszont 0,7%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak egy része drágul, másik része olcsóbb lesz, leginkább a kakaó szakad be 2,8%-kal, a cukor 1,2%-kal olcsóbb. Ami drágul, az a szója, de az is csak 0,4%-del, a többiek a gyapot, a kukorica és a búza pedig egy pár centtel kerül többe. A holland tőzsdézett gáz árfolyama 1,5%-os mínuszban, 48 euró 60 eurócent fölött áll június végi szállítással. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta Kánra kegyelmét. Novák Katalin azonban ennek ellenére megtagadta azt, vagy megadta azt. Arra viszont a most közített dokumentumokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért elejjezte Kánra kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatást. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel, de nyilatkozzon arról, hogy az Orbán család utasítására adott a kegyelmet. A Fidesz frakció úgy véli, ezzel bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak nem volt köze a kegyelmi ügyhöz. 0,5%-kal csökkent a beruházások volumene ide az első negyed évben. Az előző negyedévhez mérten az beruházások összértéke 0,4%-kal mérséklődött. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a gazdaság mintha elérte volna egy mélypontot, de a növekedéshez szükség lenne az uniós források érkezésére és a vállalati bizalom erősödésére. Regős Gábort hallják.
8: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van, hát itt 2022 negyedik negyedére óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon. Ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen görbén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházásokban most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyedében, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
6: Az elmúlt hónapok drasztikus csökkenése után stabilizálódni látszik a hazai üzemanyagtartalékok szintje. A készlet visszapótlása megkezdődött, szakértők szerint azonban június végéig további intézkedésekre van szükség. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára többi között arról beszélt, hogyan lehet rendezni a védett áru üzemanyag helyzetét, és leállni a stratégiai tartalékok felhasználásával. Grádottót hallják.
9: Ahhoz, hogy a piaci árszint és a kvázi védett árszint közeledjen egymáshoz, vagy valamilyen szinten a piacra újból tudjon érkezni üzemanyag, annak két módja van. Az egyik, felül kell vizsgálni a védett árszintjét, és ha nem is teljes mértékben felszabadítani, de a piac aktuális helyzetéhez, a realitásokhoz közeledni szinten meghatározni ennek a szintjét. A másik az, hogy az üzemanyagokat terhelő adók egy részét kell átmenetileg csökkenteni, vagy azokat az adójellegű átmeneti terheket felfüggeszteni, amelyek megkönnyítik azt, hogy piaci alapon is kerüljön benzin és gázolaj a piacra. Jelen pillanatban a hazai ellátás egy 90%-ban a stratégiai készletek felhasználásával történik, ez nem feltartható, de a visszapótlását sem lehet megoldani egy esetleges újbóli felszabadításhoz.
6: Másodpercekkel a start előtt állították le a SpaceX Starship rakétájának tesztrepülését. Az indító tornyot tartó hidraulikus kar nem húzódott vissza, ez pedig nem tette volna biztonságossá a már tesztrepülés indítását sem. Ezt az új fejlesztésű, teljesen újrahasználható nehéz rakéta rendszert a cég a Starlink műhold hálózat bővítésére, valamint a NASA Hold programjának kiszolgálására is használná. A mostani repülés elsőleges célja éppen az új rendszer vizsgálata lenne éles helyzetben. A SpaceX holnap hajnalban újra megpróbálja a világ legnagyobb rakétájának elindítását.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a napsütéses nyári idő gomoly felhővel. Esőre nem számítunk, a szél ugyanakkor több felé megerősödhet. A hőmérséklet most 23 és 28 fok között alakul, késő este 13 és 21 fok közé hűl majd le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Távozhat a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője Robbie Keane. Így értesült az NN Sport. Az ír szakember másfél éve irányítja a zöldfehéreket. Ez idő alatt tavaly bajnokságot, idén magyar kupát nyert a csapattal. Robbie Keane decemberben hosszabbított szerződést a Fradival, a csapat kiemelkedő Európa Liga szereplése közben. Hazai fronton azonban elmaradtak az elvárásoktól, a magyar kupát ugyan sikerült megnyerni 2022 után először, ezzel pedig biztosítani az Európa Liga indulást a következő szezonra. A bajnoki címet azonban idén nem tudták elhódítani, ugyanis a Győr, mint a győri Eto egy ponttal megelőzte őket. A Fradi egyelőre nem erősítette meg a hírt. Kidőltek a MotoGP világsztárjai a magyar nagydíj előtt. Alex Marquez az olasz és a magyar futamot is kihagyja. A versenyzőnek a katalán nagydíjon tört el a kulcsontja, de egy csigolyája is megsérült. Idősebb testvére, a hétszeres MotoGP bajnok, címvédő Marc Marquez egy héttel korábban a Le Mans-i francia nagydíj sprint futamában sérült meg, amikor a verseny hajrájában bukott. Neki a lábfején eltört egy csont, ami miatt szintén műtötték. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a DVSC-nél. Erről Bogdán Ádám, a klub sportigazgatója beszélt. A vezetőség azt szeretné, hogy Zsuzsák Balázs még maradna. Az új edzőről elmondták, sok hazai és külföldi szakember jelentkezett, ami jelzi, hogy mit képvisel a klub és milyen lehetőség rejlik a pozícióban. Hangsúlyoztam, a távozó Sergio Navarro által alkalmazott emberséges stílus szeretnék megőrizni, ugyanakkor olyan vezetőt látnának szívesen, aki nyitott az újdonságokra is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
6: 13 óra 12 perc. A beruházások teljesítménye továbbra is alacsony szinten stagnál, bár a korábbi jelentős visszaeséshez képest már mérséklődött a csökkenés. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a gazdaság, mintha elérte volna a mélypontot, ám a növekedéshez szükség lenne az uniós források érkezésére és a vállalati bizalom erősödésére. A beruházások gyengülésében főként a feldolgozóipar és az ingatlanpiac játszott szerepet, miközben a vállalatok kivárhatnak a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok miatt. Regős Gábor szerint a beruházások visszaesése a mindennapokban például az utak, kórházak vagy a vasúti fejlesztések elmaradásában érzékelhetők. Kecsőri Járt beszélt vele.
10: A beruházások teljesítménye 0,5%-kal alacsonyabb volt az egy éve korábbinál, negyedéves szinten pedig egy 4,1%-os mérséklődés van, de ez a gyakorlati szinten mit jelent pontosan?
8: Gyakorlati szinten ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy egy alacsony szinten stagnálnak a beruházások, tehát nem sikerült még egy növekvő pályára átállni. Ugye az elmúlt negyed években azért ahhoz fogtunk hozzá, hogy csökkenés van. Most mintha, vagy remélhetőleg már a mély ponton vagyunk, és hát innen azért előbb-utóbb már jó lenne felfelé elmozdulni.
10: Szezonálisan kiigazított adatok szerint ugye az első negyedévhez képest is csökkent a beruházásoknak az értéke. Ez mennyire mutat nekünk egy tartós negatív tendenciát?
8: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van. Hát itt 2022 negyedik negyedéve óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon. Ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen görbén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházásokban most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyedévben, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
10: Melyik iparágak járultak hozzá leginkább ehhez a mérséklődéshez?
8: Ugye ilyenkor a KSH még részletes adatokat nem közöl, de kiemelte a feldolgozóipart, illetve az ingatlan üzletek gazdasági ágat, amelyek mérsékelték a beruházási volument. Feldolgozóiparnál ez nem annyira újdonság, hogy a külső kereslet gyenge, az energiaárak magasak, tehát azért ezzel szenved az ágazat. Ugye vannak nagy beruházások, de ezek egyrészt már elkészült és a bázisba került beruházási szempontból, tehát ez is visszahúzó erőt jelent. Az ingatlan ügyeteknél talán annyiban meglepő az adat, hogy a lakásépítéseknél már volt egy növekedés az első negyed évben. Ha azt nézzük, hogy mi az, ami pozitívabban járult hozzá, a KSH a szállítás-raktározás ágazatot emelte ki, tehát az fékezte a csökkenést, ugye részletes adatokat még azért nem mondtak.
10: Mennyire érezhető egyébként a vállalatoknál a kivárás? Esetleg halasztanak el most különböző fejlesztéseket vagy bővítéseket?
8: De van ok kivárni, vagy hát ha az első negyedévről beszélünk, még volt is ok kivárni, ugye egy választások előtt voltunk, ez azért mindig egy bizonytalanabb időszak, és bár az első negyedévnek csak az egyharmadát érintette, nyilván az iráni háború is egy olyan tényező, ami egy kivárásra ösztönözheti a vállalatokat, hiszen azért nem nagyon tudni, mi lesz az olajárral, mi lesz a gázárral tartósan, ez hogyan érinti a gazdaságot, tehát ez azért egy olyan tényező, ami kockázatot jelent.
10: Milyen szerepe lehet az uniós forrásoknak, vagy éppen az állami beruházásoknak a jövőben, hogy mondjuk újra növekedés induljon el?
8: Hát ugye az állami beruházásoknál a költségvetés az, ami elég erős korlátot szab, és itt az állami beruházások alatt ki kell emelni az önkormányzatokat is, amelyek elég súlyos forráshiánnyal küzdenek. Nyilván itt egyik napról a másikra nem lehet most már csodára számítani, tehát nagyon magas hiánnyal néz szembe az új kormányzat, ugye elhangzott ez a 6,8%-os szám, ami úgy nagyjából reálisnak tűnik. Az uniós források eléggé fontosak lennének, tehát ebből a szempontból. A vállalkozásoknál is, nem csak az államnál, azért a vállalkozásoknál kialakult egyfajta támogatás függőség, tehát akkor hajlandó sok vállalkozás beruházást végrehajtani, hogyha kap ehhez olcsó, de még jobb, ha ingyenes forrás, tehát az vissza nem térítendő támogatás.
10: Most itt mi rengeteg számról beszélgetünk egyébként, de egy átlagos hallgató számára, aki csak bekapcsolja most a rádiónkat és hallgatja ezt a beszélgetést, a beruházási adatok, illetve a beruházások visszaesése, ez a mindennapokban hogy jelenhet meg bárki számára?
8: Hát ugye ketté választanám, vannak ugye az állami beruházások, ez abban a szempontból kézzelfoghatóbb, hogy azt látjuk, hogy egy kórházat, egy iskolát felújítanak, látjuk, hogy jó vagy rossz állapotban vannak az utak, látjuk mi, hogy mi a helyzet a vasútnál. Még hogyha a céges beruházásokról beszélünk, akkor egy kicsit azért valóban nehezebben megfogható, hiszen maximum ugye a saját munkahelyünket látjuk már, aki olyan ágazatban dolgozik, ahol a beruházások relevánsabbak, mondjuk egy feldolgozóipari cégnél talán ezeknek nagyobb szerepük van, de itt inkább ugye a hosszabb távú növekedés az, amire kihatnak a beruházások.
10: Következő negyed évben mely ágazatoktól várható leginkább fordulat a beruházások terén?
8: Következő negyed évben még talán nem várnék nagyon nagy fordulatot, inkább majd utána, ha már lesznek uniós forrásaink. Ugye azért itt az ágazatok abból a szempontból csalókák, hogy mondjuk egy feldolgozóipar az egy nagy ágazat, és egy elég beruházás igényes ágazat. Egy kisebb ágazatnál egy-egy jelentősebb beruházás azért jobban meg tudja dobni az adatokat.
6: Az elmúlt percben Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
0: fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
6: A BUX 7% fölötti mínuszban, 129.657 ponton az index. A forgalom viszont közelíti a 7,7 milliárd forintot. A vezető papírok közel a MOL 2,6%-kal esett 3.820 forintra, az OTP 3%-os mínuszban 39.790 forinton, a Telekom 1,1%-os mínuszban 2.610 forintot ér, a Richter viszont 7%-kal drágult 12.110 forinton, a Forage pedig próbálkozik 4,5%-os pluszban 1964 forinton, de reggel délelőtt járt 8% fölötti emelkedésben. A forint most egy pár fillér gyengült, 359 forint 70 fillér 1 euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 310 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 394 forint 30 fillért kérnek. Európában mindenütt pluszokat látunk, de nem olyan nagy mértékben. London 3%-kal van feljebb, a Párizs és az olasz tőzsde 0,5% fölötti pluszban, egészen pontosan a spanyol pedig 3%-kal tudott erősödni, és mire kimondtam, Párizs is visszatért ugyanerre a szintre, a DAX Index 7%-kal van, vagy annyival emelkedett. Az olajárak egy pár centen emelkedtek, 105 és dollár 50 centen áll a Brent, pár centes plusz, és 98 dollár 40 centen az észak-amerikai könnyűolaj véti, ez kerek 20 centet jelent. Az arany 0,5% fölötti mínuszban 4518 dollárt ér egy unci arany, a palládium és a platina 1%-kal, az ezüst 7%-kal kerül kevesebbe, a réz viszont 6%-os pluszban. És a mezőgazdasági termelői árak közül legnagyobb esést a kakaó mutatja 2,4, a cukor 1,4%-kal olcsóbb, a gyapot, a szója, a kukoric és a búza pedig egy pár centtel drágult. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 1,4%-os mínuszban 48 euró 70 euró centen áll, mégpedig június végi szállítással. Sokan találgatják, melyik iparág jövedelmezőségére hat majd ki leggyorsabban a mesterséges intelligencia térnyerése. A válasz pedig lehet egyszerű, mint bárki gondolná. Ez a pénzpiac, avagy a tőzsde? Mondta reggeli Monitor című műsoromban János Zsolt független pénzpiaci szakértő. A cégek kapitalizációjukhoz képest alacsony szinten bocsátanak majd ki papírokat, de ez csalóka, mert összegszerűen viszont 10 milliárd dolláros méretűek az IPO-k. Részlet a reggeli Monitorból.
11: Amitől sokan féltek, hogy majd az AI berobban, és akkor hopp, sok tízezer ember elveszti a munkáját, ez azért nem igaz, mert ugye az AI-t is kontrollálni kell. Nem annyira intelligens, mint amennyire félnek tőle, jól gondolom? Vagy van ebbe igazság?
12: Ez mutatkozik pillanatilag, hogy még nincs azon a szinten az egész mesterséges intelligencia modell. És ugye
11: egyáltalán lehet, én szerintem nem ütheti meg az emberi elme, hogy mondjam, kreativitását és spontaneitását.
12: Ne, van egy pár dolog, ugye, amit sokan vitatnak, és a vállalatok szintjén a compliance fogja ezt egyelőre akadályozni, mert még a struktúrák nem engedik azt meg, hogy önállóan bekapcsolt mesterséges intelligencia aktivitások önállóan emberi kontroll nélkül megtörténjenek. Ja, tehát elméletileg már ez ma is lehetne, hogy szabadá engedem, hogy akkor a számlámra rámenjen, ha valamit lát, akkor ezt meg is vásárolja, lebonyolítsa. Egy páron lehet, hogy kísérletből ezt megcsinálják, de a nagy struktúrákban ez még nem működik, tehát az ellenőrző struktúráink ezt még egyelőre fékezik. És ugye én sokszor mondom azt, hogy mesterséges intelligenciáról beszélünk, de egyelőre még csak gyors gépekről van szó, amelyek ugye megfelelő promptok után valamit mondanak, és ha nem jó a prompt, akkor sokan azt mondják, hogy hazudik, nem hazudik, hanem lerövidít és kombinál dolgokat, kvázi halucinál. Ami látható, hogy inkább az a verseny erősödik, hogy aki képes alkalmazni a mesterséges intelligencia agenteket, az gyorsabb, hatékonyabb, strukturáltabb, összeszedettebb, és az, aki nem használja, hát az normális emberi tempóba kocog. A kérdés az, hogy ez hol lesz elég, és hol már nem.
11: Hát ez olyan, mint tényleg, mint egy cipőipar, hogy robotok csinálnak cipőt, illetve csoszogja az öreg Schuster. Pontosan. Nyilván nem ugyanaz a sebesség. Ez intellektuális robot az AI nekünk, és ha valamit hirtelen ki kell keresni, akkor remekül dolgozik a neten, és tud információt szerezni. Nem kell annyit vacakolni. Kb. Így lehet ezt.
12: Körülbelül ez így látja. Ez egy segédeszköz egyelőre. Ja.
11: Ebben nagyon sok pénzt áldoznak nagy cégek, és ugye tényleg állandó topikunk, de valóban ez egy nagy kérdés, hogy mennyi pénzt lehet ebből visszavarázsolni. És főleg mely területek azok, ahol a leggyorsabban visszajöhet? Ez már lehet, hogy nem az ipar lesz a megoldás.
12: Hát az érdekes, amit most látunk, és ezen a héten kezdett ez a hullám elindulni, és az érzésem az, hogy mi az év végéig még egy nagyon erősen felépülő, szinte gigantikus cunamiról fogunk beszélgetni, és ez a leggyorsabb visszapörgetése a pénz lehetőségnek a tőzsde lesz. Az IPO, a tőzsdére belépések. Ezen a héten ugye nagyságrendileg is, ha számokat, hogy csak ezt szétszedjük, szerda este SpaceX, Elon Musknak ugye a nagy vállalata bemutatta a prospektus, hogy a tőzsdére akar menni, és az aktuális satszolások szerint olyan körülbelül $2 billió tőzsdekapitalizáció érték lesz, ebből nem viszi az egészet a tőzsdére, csak körülbelül 5%-át, ez nagyságrendileg olyan 75-80 milliárd dollárt jelent, ami nem tűnik olyan soknak, de ha megnézzük a számot, akkor ez 2,7%-a az aktuális teljes Wall Street tőzsdekapitalizációnak. Az utolsó ilyen nagy tőzsdére menetel Amerikába 1956-ban Ford volt, és annak innen 1,1%-a a tőzsdekapitalizációnak lett erre ráfordítva. Na most ez mit jelent? Vagy ez a 2,7% likviditás pluszban megjelenik, mert akkor a drumbeat mindenütt, hogy az emberek hozzák a likviditást, vagy ezt valahonnan máshonnan ki kell vonni, ott csökkenni fognak az árfolyamok, és ez csak egy szereplő SpaceX. Ott van Anthropic, ott van OpenAI, és egy gondolat még, mert a héten ugye a konferenciákon nem azt hallottuk mindenütt, hogy az aktuális mesterséges intelligencia a mostani struktúráknak segít gazdaságosabbak lenni, hanem inkább azt halljuk, Sundar Pichai is, ugye a Google CEO-ja azt mondta, hogy hatékonyabb, olcsóbb, gyorsabbak lesznek a következő rendszerek, tehát kezdi már a mesterséges intelligenciás infrastruktúra saját magát erodálni, és félnek a kínaiaktól, ezért a tőzsdére meneteleket próbálják most végig pusholni még addig, amíg megjelennének olcsóbb mesterséges intelligencia modellek, ami a mostani fantasztikus számoknak az erejét kivenni. Hát a tőzsde ugye az ideális ugródeszka, és erre Elon Musk képes, ő a forró levegőt becsomagolja úgy, hogy reményként eladja ezt a piacnak, és most ugye a SpaceX-nek a számaiban láttuk azt, hogy veszteséges a rakétaiparág, veszteséges az XAI, az egyetlen, ami pillanatnyilag pénzhoz SpaceX-nek, az a Starlink struktúrája, és a többi mind csak reményre van felépítve. 5 milliárd dollár veszteséget termel évente SpaceX, és $2 billió az értékelése. Tehát ezt a számot, ha megnézzük, ekkora veszteséggel még senki nem ment a tőzsdére, emellett ekkora értékeléssel. Tehát a dimenziók gigantikus szinten el vannak tolódva annyira, hogy a tőzsde megváltoztatta az elmúlt hetekben a szabályokat. A Nasdaq, a Standard & Poor's, a Wall Street megváltoztatták a szabályokat, hogy az indexekben mikor kerülhet be egy vállalat. És ezt miért teszik meg? Hát azért, hogy mindenünnen likviditást kell mobilizálni.
11: Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Ugye a sportban elmondtam, hogy távoztat a Ferencváros labdarúgó csapatának vezető edzője Robi Kín, erről az Enni Sport értesült, és egy másik nagynevű edző 10 év után távozik a Manchester

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megérkezett az első járata az American Airlines-nak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a repülőtér bővítése elengedhetetlen, mert a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A közlekedési miniszter arról is beszélt a Trend FM-nek, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
2: Gazdasági lehetőségeket nekünk elem érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül négyszer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
1: Robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében, még a reggeli órákban egy ember életét vesztette, 80 megsebesültek. Előzetesen annyit tudni, hogy az üzem indításakor egy kompresszor robbant fel. A lakosságot nem veszélyezteti az eset. Az energetikai miniszter Facebook posztjából kiderült, hogy a tüzet már sikerült megfékezni. Kapitány István azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mutatták ki. Ez a tavalyival együtt egy éven belül már a második ipari baleset a MOL-nál.
0: Tőzsde hírek.

0: Az ipari baleset a részvényekre is kihatással van, mert hogy a MOL 2,4%-kal esik, 3828 forinton jár. Az OTP 3,1%-kal csökken, 39770 forinton, a Richter 7,1%-os emelkedésben 12120, a Magyar Telekom 9,1%-os mínuszban 2616 forinton, 6,1%-os mínuszban összességében a BUX 129864 ponton, a forgalom 7 milliárd 808 millió forint. Érdemi még a kereskedés a 4iG-nél, amely ezúttal 3,9%-os ralliban 1953 forinton. Drágulnak a Rába részvények 3,2-del 2380 forinton jegyzik őket, emelkedik a CVAK 1,4-del 36400, csökken viszont az MBH-ban 2,3-del 2490 forinton, a Granit Bank pedig 1,8%-kal esik 8940. A devizapiacon az euróért 359 forint 70 fillért kell adni, a dollár árfolyama 310 forint 20 pillér, a svájci franké 394 forint 20 pillér. Európában 2/10 illetve 6/10% közötti erősödésben a főbb tőzsdemutatók, az euró-dollárral szembeni edzése pedig 1,1597. A kőolaj esetében most némi ár mérséklődés érzékelhető, de ez igazából a korábbi ár napon belüli árfolyam csúcsokhoz képest jelent alacsonyabb szintet, így is 105 dollár 54 cent a Brent ára, az amerikai könnyolaj 98 dollár 54 cent. Először találkozott személyesen Orbán Anita és az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha azt mondta, hogy áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló, a héten lezajlott szakértői konzultációt, jövő héten pedig folytatják a tárgyalásokat. Orbán Anita kijelentette, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A magyar külügyminiszter a mai napot a Helsingborgban megrendezett NATO külügyminiszteri találkozón tölti, ahol a német kollégájával is tárgyalt. A megbeszélésen szó volt a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar és a digitalizáció területén. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett dokumentumokban nincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció szerint viszont bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz. A szél többfelé megerősödhet, most délután 23-28 fok várható, estére 13 fokig hűl le a levegő. 13 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, 2 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
1: Fesztivál.
3: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált, ezúttal május 23-a és 25-e között. A rendezvény egyik résztvevőjét Majoros László borászt hallják.
4: A harmadik alkalommal megrendezett Jazz és Bor fesztivál már egy jól bevált szisztéma szerint működik, hisz a 22 magyar borvidékről ebben az évben már 16 pincészetet hívtunk meg a fesztiválra, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag átöleljük Magyarország teljes borkínálatát, borvertikumát, úgyhogy a könnyedebb C fehér és rozéboroktól egészen az érleltebb, testesebb vörösborokon keresztül eljutunk a tokai borkülönlegességekhez is, a tokai édesborokhoz, és természetesen nem maradhatnak ki a nagyon divatos szénsavas italjaink sem, mint habzóborok, pezsgők, gyöngyözőborok, úgyhogy egy igazán érdekes, izgalmas kínálat van itt, ráadásul olyan pincészetek megjelenésével, akikkel szokványos helyeken olyan könnyen nem lehet találkozni, hanem akik kispincészetek, butikborászatok, kézművesek, és ehhez hasonló és ilyen rendezvényeken jelennek csak és kizárólag meg a boraikkal, ahol méltó környezetben méltó színhelyen mutatkoznak ezzel be. Ehhez még párosul az, hogy hát ugye hihetetlen jazz zenei felhozatallal párosul ez a kóstolási lehetőség, ami így biztosítja azt, hogy nem csak egyszerűen jó borokat fogyasztunk, vagy egyszerűen csak nagyon jó zenéket hallgathatunk, hanem itt egy komplex élmény átadásnak kell megvalósulnia, és én ebbe biztos vagyok, hogy ez meg fog valósulni, hisz ez már a harmadik főpróbája ennek a dolognak, és ha a Jóisten is megsegít minket, és jó idő lesz ebben az évben is, akkor ez ismét megvalósul.
3: Kiállítás. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjtemény és kiállítási teljesítmények állnak, mondta Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Kiemelte, a díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex, stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az év múzeuma 2026 pályázatra idén kizárólag a kis múzeumok kategóriájában érkeztek jelölések és pályázatok. A nyertes Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum a szakmai zsűri indoklása szerint kiemelkedő eredményeket ért el a földrajzi, természeti és helyi értékek megőrzésében és korszerű bemutatásában, valamint a közösségépítés területén. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és 12 települést magában foglaló Tisza-Zug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeret, átadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg az intézményben, teljes épületrekonstrukció, gyűjteményi raktárkorszerűsítés, tanulmányi kertbővítés, tájházi fejlesztések, turisztikai és oktatási együttműködések. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a tiszafüredi Kis Pál Múzeum kapta a helyi kulturális örökség újra felfedezésében elért eredményeiért, közönségbarát programjaiért és közösségteremtő tevékenységéért. Az IKON Magyarország külön díját pedig a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma vehette át innovatív kiállításaiért, gyűjteményeinek mintaszerű kezeléséért és kiemelkedő ismeret átadási tevékenységéért. Az év múzeuma 2026 jelöltje oklevelet a Szegedi Dom Látogatóközpont kapta. Az év múzeumadé olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek stratégiai alapú fejlesztésekkel, kiegyensúlyozott szakmai működéssel és innovatív közönségkapcsolati tevékenységgel értek el kiemelkedő eredményeket.
1: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
5: Május 29-én pénteken 7:30-tól a Nemzeti Táncszínházban mutatkozik be a Gangarai Dance Company legújabb előadása, Pulsations címmel. Az előadásban férfi és női energiák reagálnak egymásra, a részletekről Hámor József koreográfussal és az est főrendezőjével beszélgettem. Szóval május 29-éről beszélgetünk, amikor a Nemzeti Táncszínház kis termében lesz egy nagyon izgalmas bemutató, részben egy letisztult formanyelvű, ugyanakkor mélyen szakrális kortárs tánc kompozícióról beszélhetünk. Mi is ez az előadás, és mi hívta életre?
6: Tulajdonképpen sok szempontból meglepetés előadás. első szempontból az, hogy évek óta az együttes csak női táncművészekkel foglalkozik, kifejezetten női energiákra építi a darabját. Az egyik meglepetés az estében, hogy három férfi táncos is szerepel az estében. A következő meglepetés, hogy a három fiú táncos közül a legfiatalabb, az 12 éves, ami nem semmi szerintem egy ilyen kaliberű együttes történetében. Illetve a következő meglepetés, hogy a táncművész hölgyeknek, tehát a lányoknak nem én fogok koreografálni, hanem az egyik nagyon kedves volt tanítványom és kedves barátom, Rónai Attila.
7: Ez lesz pedig a Flux, ugye?
6: Tele lesz meglepetésekkel. Igen, az első fele az előadásnak, direkt nem részt mondok, mert egy részben lesz az egész. Az első fele a három fiú szóló lesz, aminek a koreográfusa jó magam volnék, és erre kötődik rá a Flux, a lányoknak az áramlása, az pedig a Rónai Attila koreográfiája.
7: Tudom, nehéz meghatározni ilyenkor, főleg szóban egy táncelőadásnak a jelentését, illetve bizonyos szinteken ugye ez mindenkinek mást is tud jelölni, de mégis hogy lehetne összefoglalni itt most kifejezetten az első fél mondani valóját, felvezetését? Mennyiben ez egy kérdés, amire esetleg a második rész válaszol például?
6: Mindenféleképpen mozgásközpontú mind az első, mint a második fele a darabnak. A gangarainak a különlegessége, hogy semmit nem narrál. De tulajdonképpen az axis az egy tengelyt jelent. A három fiú szóló az a 10-es, 20-as, illetve a 30-as éveiben járó férfi akkori saját tengelyét mutatja be fizikálisan. A lányok, a nők pedig a folyamatos változás, folyamatos áramlás, folyamatos fönpölygés energiáját viszik tovább. Ennek a két valahol ellenpólusnak a vége mégiscsak egy erős kohézió.
7: És akkor van a végén egy összekapcsolódás, vagy igazából itt a jelentésben kell a kohéziót keresni?
6: Inkább a jelentésben kell a kohéziót jelenteni. Olyan, hogy a fiú és a lány táncosok együtt táncolnak, ilyet nem is szándékoztam. Tehát valahol szeretném is leválasztani, de valahol egybe folyatni.
7: A próbáknál mennyire kell egyébként összedolgozni a két csapatnak, hiszen azért összekapcsolódó részekről van szó, ők látják előzetesen egymást, vagy ez már csak a színpadi próbáknál van ez a találkozás?
6: Nagyon jó a kérdés. Általában nem kell annyit találkoznunk, hiszen valamilyen szinten a fiúk leválnak a lányoktól, de igen, a premier előtti utolsó két hétben már azért mindannyiunknak találkozni kell, hogy együtt szokjuk a különböző energiákat. Abszolút.
7: Milyen vizuális technikákkal egészül ki egyébként az előadás? Itt beszélhetünk a jelmezről, fényekről, akár egyéb speciális technikákról, látványokról. Mi az a kompozíció, amiben ez az előadás megjelenik?
6: Jelmez ügyben az egyik kedves gangarai táncművész és nagyon jó barátom Bali Boglárka segít, ő találja ki a jelmezeket. A Szilányi Benó barátom a vizuált segít életre kelteni, illetve Ferenci Zsófi felel most a látványtervér, de plusz titokban még nem különlegesített, még ezügyben nem árulnék el.
7: Viszont a zenébe egy picit talán bevezethetjük a hallgatókat a zenei világba, mert azért ez sem hétköznapi, ugyanakkor lesznek ismerős dallamok, hogyha jól láttam.
6: Igen, George Bizet-nek az egyik nagyon híres áriája csendül föl, illetve hát az est további részében a Gangarai Experimental Music, tehát a Jó Magam muzsikája szolgáltatja a talpalávalót. Ez most már a Gangarai Dance Company életében ez már egy ilyen megszokott dolog. Én ettől nem is szívesen válnék meg, hiszen ez adja az egésznek az egyediségét.
7: Meg az alkotást is azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lehetőségeket tár, amikor az ember egyszerre felel, úgymond a koreográfiáért és a zenéért, sokkal jobban elengedheti talán a fantáziáját, hogyha ez egy ember kezében
6: bár
7: van.
6: Most ez egy különleges eset, hiszen ugye a Rónai Attila a muzsikámra koreografál, tehát amíg nekem ez egy könnyebbség, hogy a saját zenémre kell koreografálni, az Attila esetében nem biztos, hogy ez neki könnyebbség, de minden esetben egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás.
7: Hát kíváncsian várjuk akkor a május 29-ét, este 19:30 lesz az előadás. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor egy nagy kalappal
6: nagyon
7: kívánok az egész
6: köszönöm.
7: Társulatnak.
8: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
9: Rododendronok mekkája,
8: és egyéb legek sora, avagy kertturisztikai körkép a Nyugat-Dunántúlon. A Kámélyi Jeli Arborétum alapítása gróf Ambrózi Migazi István nevéhez kötődik, aki 1922 és 1933 között hozta létre ezt az egyedülálló kertet. A kert koncepciója az volt, hogy a hazai éghajlati és talajadottságok mellett is létrejöhessen egy örökzöldekben gazdag kert. A tájképi kialakítás során megőrizték a területen található tűzegmohalápot, és kihasználták a fakadó források nyújtotta lehetőségeket. A növényállomány rendkívül sokszínű. Alpesi, amerikai, kaukázusi, kárpáti és kelet-ázsiai fajok egyaránt megtalálhatók. Különösen jelentős a rododendron gyűjtemény, amely virágzás idején látványos színkavalkádot nyújt. A kámuni arborétum története a 19. század közepére nyúlik vissza, amikor a terület a Sági család tulajdonába került. Az arborétum fejlődésében meghatározó szerepet játszott az Erdészeti Tudományos Intézet 1950-es évektől zajló fejlesztő munkája. Ennek eredményeként ma itt található az ország egyik leggazdagabb fásszárú növénygyűjteménye. Jelentős juhar és tölgy kollekció, valamint hatalmas jegenyefenyők, cédrusok és mocsárciprusok láthatók. A kert különlegessége a több száz fajt számláló rózsagyűjtemény, valamint a hazai viszonylatban is kiemelkedő kaktuszgyűjtemény. A gyöngyös patak felduzzasztásával kialakított tavak és a sziklakert tovább gazdagítják a kertképet. A körmendi Battyányi Stratmann kastély parkja Magyarország egyik legjelentősebb történeti kertje, amely szervesen kapcsolódik a középkori eredetű várkastélyhoz. A 18. század közepén a kert három fő részre tagolódott, gyümölcsösre, egzotikus növényekkel betelepített részre és sétakertre. A park kiemelkedő természeti értékei közé tartozik az ország egyik legnagyobb platánfája, valamint számos idős bükk, kőris, tölgy és más lombos fafaj. A vízfelületek, patak, tó és sziget tovább növelik a kert esztétikai értékét. A sárvári Nádasdy kastély a 16. században érte fénykorát, amikor falai között Tinódi Lantos sebestyén is megfordult. A kert kialakítása Nádasdy Tamás feleségéhez, Kanizsai Orsolyához köthető, aki európai hírű növényállományt hozott létre. A 19. század elején Bajor Ferenc főherceg jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Gyert János tölgyest telepített és létrehozta az arborétumot a Gyöngyös patak mentén. A legidősebb fák, tiszafák, tulipánfák és vadgesztenyék az 1810-es évekből származnak. A patak felduzzasztásával egy másfél hektáros tó jött létre, amely a tájképi kompozíció fontos eleme lett. Ma az arborétum elkülönül a kastélykertől, és mindegy 9 hektáron erdészeti kutatások helyszíne. A történeti kert és a tudományos gyűjtemény együttesek különleges értéket képvisel.
2: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
9: Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangján, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A Délvidék tragikus történései egy évszázad alatt olyan, mintha regény lenne, miközben hat szereplő monológiát olvassuk váltakozva versekben. Jég, ez a kötet címe, és Terék Anna a vendégem, aki költő és pszichológus, 1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban, Jugoszláviában, és 2003 óta él Budapesten.
10: 2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő vitt suliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csináltam, ő folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
9: 100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül, annak a megmutatása, az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
10: Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk. Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát, hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve. Ugye 6 különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet. Valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers, valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részletét ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
9: Hogyan választottad meg a motivumokat? Visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jég motivum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere.
10: A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak már szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a dédnagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba tett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép, és kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a, nem tudom én, a magyar történelemre, a magyar irodalomra. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki, tehát erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam, ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám, még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál, hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt úgy, hogy majd később visszajövök is, és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rászkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mintha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
9: Nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
10: Igen, igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én azt nagyon szeretem ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny az az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hiszük, hogy ő tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
9: A te veterányaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
10: Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mármint hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet, mindannyian máshogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottya, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más-más személyiségek vagyunk, máshogy tudunk megküzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt.
9: Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. Eleve az, hogy verset olvasunk, és van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
10: Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívás, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
9: Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük, regény ez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
11: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti színház.hu.
12: Flotta döntések változó időkben. Cégautó beszerzés 2026-ban.
13: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
12: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
13: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: 2:02, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, között a MOL elnök vezérigazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, hogy az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyagellátására, az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani, de az esetet mindenképpen kivizsgálják, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek az ilyen balesetek. A reggeli robbanásban a MOL tiszaújvárosi üzeménél egy ember vesztette életét, és egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett el, heten pedig könnyebben sérültek meg. Káros anyagkibocsátás egyébként, amely a lakosságra is veszélyt jelentett volna, nem történt. Megérkezett az első járata az American Airlines-nak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a repülőtér bővítése elengedhetetlen, mert a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A közlekedési miniszter arról is beszélt a Trend FM-nek, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
14: Gazdasági lehetőségeket nekünk elemi érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton kb. 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
0: Friss információk még hozzá azzal kapcsolatosan, hogy a kőolaj esetében milyen áremelkedés van. Volt napközben 3%-os is, most 2%-a megy felfelé a kőolaj, a Brent legalábbis $104.59, az amerikai könnyolaj $97.66 jár.
1: Tőzsde hírek.
0: Európában a főbb indexek felfelé mennek, a londoni tőzsde például 3%-kal, a német DAX 9%-os pluszban, a francia CAC-en 5%-del, az olasz 6%-del, a spanyol 3%-del erősödik. 1,1596 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde jelenleg 0,5%-os mínuszban 129.960 ponton, a forgalom 8.331 millió forint. 2,5%-kal esnek a MOL részvények, 3.824 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,05%-kal gyengül mindössze, de 40.000 forint alatt 39.880 forinton, a Richter 0,6%-os emelkedésben 12.100, a Magyar Telekom 0,9%-kal gyengül 2.616 forinton, ma egy komolyabb visszapattanásban a forrácsi részvényei 1.955 forinton járnak, 4%-os az erősödésük. Az euróért 359 forintot kell adni. felfüggesztette a fegyvereladást Tajvannak az Egyesült Államok az iráni háború miatt. A múlt heti pekingi látogatása után Donald Trump kijelentette, hogy a fegyverszállítások folytatása Kínától függ, és nagyon jó alkupozíciót jelent. Trump közölte, hogy beszélni fog a tajvani elnökkel Lai Ching-tővel, a többi között a fegyvereladásokról is. Egyébként, hogyha végleges döntés születne, akkor a lépés szakítást jelentene a diplomáciai gyakorlattal, mert 1979 óta egyébként nem volt például találkozó amerikai és tajvani elnök között.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses időjárás, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz, a szél több felé megerősödhet, most éppen 23-28 fok van, estére 13 fokig hűl a levegő. 14 óra 7 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
15: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, a negyedik évadunkat vesszük most már fel, ennek a negyedik évadnak pedig, most már talán páran tudják, a láthatóság, az észrevehetőség a témája, és ma egy olyan szakembert hívtam, Németh Zoltán dr. Prezit, aki segít a láthatóságnak a megteremtésében, részben pedig azért azt is elmondhatjuk, hogy te magad is egy jól észrevehető brandé váltál a, mondjuk így a tréningpiacon, de ezt mindjárt szűkíthetjük. Te hogyan éled meg, egyrészt köszöntelek, talán induljunk innen.
16: Köszönöm szépen a lehetőséget.
15: Hogyan gondolsz erre a láthatóság, észrevehetőség világára, mint egyfajta ilyen modern elvárásra, vagy nem is tudom, hogy gondolkodszol te erről?
16: Nagyon tudatosan, amikor elkezdtem ezt az egész brandet építeni egy jó 10x évvel ezelőtt, akkor én megkerestem egy brand szakértőt, valakit, majd még lehet, hogy a később a nevelő kerül, hogy segítsen nekem abba, hogy én láthatóbb legyek. És az egyik legnagyobb megdöbbenésem az volt, mikor beszélgetett velem egyet, és azt mondta, hogy Zoli, az a nagy baj, hogy te nem úgy írsz, amilyen személyiség vagy. Mert hát pedagógus szülő gyerekeként, édesanyám magyar tanár volt, hát hogy kell írni, szépen, tudományosan, választékosan, stb. Csak hogy én valójában egy ilyen csácsomi csácsávó vagyok, és hát azt kaptam meg tőle, hogy hát figyelj, akkor abban a stílusban kéne írni, amilyen ember te vagy, mert ebből állandóan konfliktusod lesz.
15: Hogy jött ez ki? Akkor
16: hát a beszélgetésünkben, amikor leültem el először, hogy én ki vagyok, honnan jövök, mit csinálok, stb., azonnal érezte, hogy én ennél sokkal lazább vagyok, mint ez a olyan diplomatikus stílus, és ezért később mondjuk azt, hogy nagyon fontos részeivé vált a brandemnek, sőt, odáig jutottunk, hogy szoktunk tartani humor workshopokat, tanítunk másokat arra, hogy hogyan legyenek viccesebbek, mert nekem ez a legerősebb vonalam, hogy hogyan tudunk bármit könnyen átadni.
15: Az, amikor leültél először, akkor azt tudtad már, hogy te egy prezentációs tréneri, vagy egy prezentációs felkészítői világot akarsz megteremteni, láthatóvá tenni, vagy akkor mi volt az első ilyen, ami motoszkált benned, hogy foglalkozzunk kicsit magammal, magunkkal?
16: Jó messzire megyünk, és rég beszéltem erről, vagy lehet, hogy nem is beszéltem még sehol. Én trénerként dolgoztam, nagyon nehezen kerültem be az a céghez, ahol elkezdtem ezt az egészet. A prezentációs technika volt mindig a mérce a bekerülésnél. Emlékszem az első ilyen kis vonulatra, amikor oda mentünk 12-en, és azt mondta a vezérigazgató, hogy srácok, ma 6 embert szeretnénk majd fölvenni, vagyis hát pontosabban holnap, azon fog múlni a kétnapos prezentációs tréningben, hogy teljesítetek. És a cégnél egyébként egy ilyen nagyon magas értéke volt annak, hogy valaki prezentációs tréninget tartott, mert a vezérigazgató tartotta, tőle kellett átvenni a stafétát. Úgyhogy nagyon magas volt a rangja. Úgyhogy ez is meg is tetszett ez a dolog. És egyszer csak azt mondtam, hogy hú, imádom Gál Reynoldsot, ő egy elég elismert Japánban élő szakértő, én is akarok írni egy könyvet. És akkor nekiálltam könyvet írni.
15: Innen indult, hogy akkor innen írok indult. Egy könyvet?
16: Írok
15: azért
16: egy könyvet.
15: Más a végénél, és a végénél fogtad meg
16: igen,
15: a dolgot.
16: Igen, és elkezdtem, én is rájöttem, hogy szenvedtem, küzdöttem. Az első néhány fejezet megvolt, és talán nem jött, és szembesülnünk kellett azzal, hogy azért nem jön, mert nem tudok még eleget. Tehát ott az volt, hogy hát, és És akkor láttam, hogy Gary Jonesnak hogy született a könyve, hogy elkezdett blogot írni, és amikor blogolás után hát csak azt mondta, hogy hát akkor most írok egy könyvet, hát akkor könnyű volt, mert összecsomagoltam azt a irdatlan mennyiségű témát, ami ott volt, és megírtam. Úgyhogy az történt, hogy Gary Jones mintán azt mondtam, akkor kezdjünk el blogot írni. És ott bejártam a blogírásnak a kis izét, hogy először a blog.hu-n kezdtem el írni, aztán jöttem, hogy jó, mi lenne, ha magán lenne, akkor legyen egy doktor prezi, ott azért akkoriban indult a prezi, szóval volt egy kis csatánk ez az egész, ezt később össze is értem a prezivel, ott is azért voltak szép történetek, hogy amikor rám írtak, hogy német úr, a feleségemmel az OTP hitelünket fizetjük vissza, maguk meg ilyen nagy cég lettek, tudnának segíteni engem, mert összekevertek a prezivel.
17: Ja, hogy úgy, tehát, hogy érkeztek támogatói igények.
16: És akkor elkezdtem blogot írni, és aztán el is fejtettem a könyvet. Mert körülbelül a 2010-ben kezdtem el blogot írni, és azóta is folyamatosan megy. És akkor 17-ben valahogy jött, hogy na, akkor most már lehet mégiscsak én egy könyvet írni. És az pillanatokat megszületett az a könyv, ha bár én rájöttem a könyvírásnak egy csúnya trükkére.
17: Amit elárulhatunk most,
16: hogy egyedül megint egy könyvet az mindig melós, meg én nagyon abban hiszek az egész brandem mögött is, hogy nem vagyok egy ilyen, nem kell nekem szupersztárnak lenni és csillagharcosnak, hanem legyen egy saját területem, de hogy gyűjtsem magam körül azokat az embereket, akik egy témában nagyon jók. És az első könyv is úgy született, hogy megkerestem egy jó néhány embert, akkor szám szerint még plusz 5-öt, hogy te, szeretnél kérni 30 ezer karaktert, ez a témád, induljon.
17: Melyik volt a címe?
16: Ez volt az Előadok, tehát vagyok. Aztán lett egy még mindig Előadok, tehát vagyok, kicsit ilyen Bruce Willis-esen. Aztán más könyvek is születtek, mindegyik könyvnek volt valami nagyon érdekes története, de hogy minden könyvem kivétel nélkül legalább két szerzős.
17: Társszerzős.
16: Uh-huh. A csúcs az a Viszlát lámpalás című könyv, amit 10-en írtunk, mert filozófiai megközelítése a lámpaláznak, beszédtechnika, illat alapon megközelítése, hogy az illatok segítenek-e, és mindenki írt egy rövid fejezetet, és megvoltunk. Kicsit gyorsabban megy így a könyvírás.
17: Az biztos, igen, ezt én meg szoktam küzdeni ezzel a dologgal, de ez nem klassz.
16: Kettő, ott van egy csomó szakértő, tehát azt mondom, hogy a mélység is mélyebb, és én nagyon abban hiszek, én szoktam mondani, hogy én egy jó, mély generalista vagyok, mivel tele van gyok specialistákkal, és ők adják a lámolovat, sose lesz olyan jó, mint mondjuk egy beszédtechnika tanár. No, a beszédtechnika az különös egy saját kihívása, mert nem menjünk bele, de hogy én nekem ez jött be ebbe a modellben, és így indult ez az egész brand dolog, hogy megkerestem először őt, mondhatunk neveket?
17: Én szeretem.
16: Megközben beugrott László Móni, uh-huh. És ő nagyon jó abban, hogy brand stratégiát alkosson, és nekem elültette a fejembe a gondolatokat, hogy milyen stílusba kellene írnom, hol legyek, stb.
17: Hát ugye csak akkor kitérése, Móni a personal brandingnek valóban a magyarországi megteremtője, ugye ezen a néven is kezdett blogolni, tehát hogy ő valóban egy szaktekinti. Jó helyre fordult.
16: Jó helyre fordult, ami beadta a stratégiát, de ő nem vizuális szakértő. Utána valaki mást kerestem meg, aki meg azt mondta, abban segített nekem, hogy a vizuális dolgokat tegyük mögé, legyen egy jó logó, milyen színvilág passzol.
17: De ezeket tudtad, hogy nekem, mert ugye
16: tudtam, hogy kell, igen.
17: Tehát
16: abszolút megfizettem, és azt mondta, nekem ez kell, ez ennyit ér, és utána úgy megyegettem tovább, aztán egyszer csak már így elszabadultak a lovak, és nekem egyébként ami nagyon sokat segített, hogy ráéreztem arra, hogy ha már nagy vállalat, és én közben azért tréningcégként, és az nem a Dr. Prezi brand, nagyvállalati tréningeket tartunk, de ez a kibeugrálás az mindig működött, hogy engem meghívnak Dr. Preziként, és akkor utána jön a csapat mögöttem a többi témában. Tehát mindig így
17: van. Hát ez maga a branding része, gondolom, hogy akkor ugye rád fizetnek be, vagy rád kíváncsiak, és hozol magaddal.
16: Így uh-huh. van, és hogyha megbíznak bennem, akkor ez működik. Ez abszolút ott volt mögötte. És aztán valahogy arra éreztem, és nekem az segített sokat, hogy a LinkedIn az egy nagyon jó fórum, meg szerintem abban találkozott, hogy nekem, főleg a szüleim, akik tanárok voltak, és szerintem tanárnak lenne, abban mindig van egy ilyen altruizmus, nem tudom, ez mennyire furcsa.
17: Hát muszáj, hogy legyen, hiszen pénzért nem lehet csinálni.
16: Igen, és ezt nagyon belém nevelték, hogy tanítsunk és tegyünk ért, és ezek most még a végén is ott vannak, ez az egyik legkedvesebb programom, és tudom, hogy nagyon hülye hangzik, néha a feleségemmel ezt kicsit konfliktus is van, hogy a tanárokat tanítunk most már több mint egy éve, minden hónap egyszer szombaton, van, amikor 200 tanárral dolgozunk, két kollégámmal, és mindezt jó fejségből idézésen. Persze néha fura, amikor megkezdjük, hogy ez biztos valaki finanszírozza, meg mi a matek, mondom. Bármi is hülye hangzik, mi imádunk kiállni 200 tanár elé, és nekünk hármunknak, mert barátok vagyunk, ez egy élvezet. És közben meg adunk is, meg minden, ez tök jó buli.
17: És a feleséged a szombatokat félti, hogy amár így behoztad ezt a dolgot?
16: Igen, mert a szombat az a biopiac, Aha. És akkor itt van egy kis konfliktus, ha bár havonta egyszer van.
17: Mindenkinek van egy hobbija.
16: Igen, és akkor ez a két hobbi ütközik, de hát mivel hárman vagyunk, mindig megoldjuk ezt az egészet, de hogy elképesztő az, ahogy eljövünk egy ilyen programra, amikor 150-200 tanár lelkesen néz, és akkor látjuk, hogy ennek így milyen sok haszna van, meg értelme.
17: És őket mire oktatjátok, vagy mi a
16: tanulmány? AI. Onnan indulunk, hogy teljesen nulláról értsük meg, hogy hogyan működnek ezek az AI eszközök, és a tanári munkában hogyan lehet az AI-t mögé rakni. És egyébként megdöbbentő, pont én nem néztem a statisztikákat, mert büszke vagyok.
17: Na mondd el.
16: Hogy csináltunk egy Facebook csoportot, hogy majd akik jönnek a tényleg, azok ott valamit csinálhassanak. És nagyon sokáig ott hókot-mókot pár ezer követővel, és körülbelül ilyen október környékén, amikor aztán a notebook elembe jött ez egy külön eszköz, akkor berobbant a csoport, és most 24 ezer követő van a csoportnak, és megnéztem, hány tanár van Magyarországon, és a hivatalos KSH statisztika szerint 140 ezer. Szóval 15% a tanároknak már idézősen ott van.
17: És egy pár hónap múlva, ha így megy tovább a dolog, akkor mindenki ott lesz.
16: Jó nagy létszámban, és ez egy önkéntes dolog, és a mai napig is a nem hagyom, hogy hirdessenek ebbe a csoportba, mi sem rakunk külön izét, tehát ez a, legyen meg az a szakmai együttműködés, de ez igen azért jutott eszembe, mert a LinkedIn-t kezdtem el mondani, hogy a LinkedIn az, amire én nagyon rátaláltam, és ott elkezdtem, nagyon megéreztem azt szerintem, hogy a LinkedIn az nem egy sales eszköz, hanem egy jó kis tartalom megosztó eszköz. És
17: erről érdemes itt most egy picit meg is állunk, tehát biztatlak, hogy ezt akár bővebben is kifejthetjük, mert valóban a LinkedIn az egy láthatóság szempontjából azoknak a fajta szakmaiságot képviselő, vagy tanácsadói, szolgáltatói vonalon lévő szakértőknek, az tényleg ebben a pillanatban egy nagyon izgalmas felülete, úgyhogy kérlek, hogy gondoljuk itt most együtt végig, hogy mi mindent tettél ebbe te bele, mit kapsz tőle.
16: Először csak posztolgattam, aztán szerintem ugye másfél-két éve jött be az, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor kicsit fárasztó, meg nehéz lesz, de hogy rakjunk be rendszert. Én nem vagyok az ilyen pontos, precíz, rendszeres ember, tök jó, hogy van a cégben is egy titkárunk, mindent elintéz, és a számlázást és minden más, az ki van véve az én kezemből, de hogy azt mondtam,
17: hát
16: hogy...
17: Hát idáig el kell jutni azért,
16: azt mondtam,
17: de oké.
16: Igen, de hogy azt mondtam, hogy minden hétfőn, minden szerdán és minden pénteken van egy poszt. A hétfői poszt, és akkor ennek, majd mindjárt mondok azért szomorúságot, a hétfői poszt az mindig egy TEDx videót előveszek, nagyon röviden elmondom, hogy miről szól a TEDx videó, és akkor be van linkelve. Ez egy hétfői poszt. Van egy szerdai poszt, az sokkal izgalmasabb, az egy retorika játék, rajongókkal pontokat gyűjtenek, és aztán könyvet adok annak, aki elérte.
17: Az egy nagyon kreatív dolog, arról kérdeznélek. Igen, azt én nagyon szeretem.
16: Uh-huh. És van a péntek, ami meg egy szórakozásból indult, én egy ilyen laza, könnyed srác vagyok, és akkor ott meg ugye ilyen nagyon vicces képek vannak kirakva. Rájöttem, hogy teljesen az én generációmnak, tehát hogy ez a 50 plusz minusz 5 év, és mindig úgy keresem ki a képeket, hogy annak a generációnak legyen. Tehát itt azért ez a tudatosság bennem van, hogy valamelyik napelli mögött egy olyan kép, ahol a Stranger Things-nek van ez a, ha megvan nektek, ez a virágfejű
17: biztos
16: szörnye.
17: Biztos sokaknak megvan, igen.
16: És akkor azt kergeti Bud Spencer is. És odáig jó lenne, hogy Bud Spencer, de az a generáció, aki én vagyok, a Stranger Things-et nem nagyon néztem meg, és hát nézni fog, hogy mi a halál, az a lény ott. Úgyhogy ezeket így gyorsan el is engedem, de hogy az is, ami a szomorúság nekem, és most mondok számokat, majd nincs ebben semmi titok, hogyha kirakok egy ilyen TEDx-es vagy egy ilyen retorikás dolgot, akkor mondjuk a látta kategória ugye a LinkedIn-en, akiknél megjelent, nem biztos, hogy kattintottak, az mondjuk egy ilyen 300-400-at elér, esetleg 500-at. Ez a képek.
17: A humor,
16: amiben egyébként semmi tartalom nincsen, úgyis írom le, hogy gyerekek, ez egy ilyen, senki ne vegye komolyan, most az utóbbi időben nagyon megpattant, kap 110 lájkot, és a látottság az meg 10 000.
17: Döbbenetes.
16: De azért, mert egyébként éjjel meg, hogy vicces, tehát, hogy így, és ez egy kicsit fájdalmas, meg szomorú, de ezt el tudom engedni, mert azt mondom, hogy az a 20 ember, aki ott van, az látta, stb.
17: Hát ez a könyvpiacon is így van, nem, hogy van a bulvár, ami eltartja azt a pár mély tartalmat, amit viszont el kell vinni.
16: Abszolút. És ez
17: na, és a szerdaik, akkor, mert ott azért ugye abba kul, mert a hétfő az könnyen összeáll, a péntek az vicc, de szerdán van a tartalom.
16: Igen, a retorika, és igen, ott annyira lelkesek az emberek is. Ez a, ott az egy idő volt ott is, amíg kialakítottuk, hogy mi a jó rendszer, abban az értelemben, hogy össze mindenki berakta a megoldást. Aztán rájöttem, hogy az a baj, hogy az első ember rakja a megoldást, a többieket már nem érdekli. Úgyhogy a linken keresztül lehet elküldeni, és akkor megnézzük, hogy ki mennyire oldotta ezt meg. De egyébként ezek közül egyiket sem fordítjuk át szélzbe. És én egyébként arra jöttem rá, hogy hogy abszolút ez a pultípusú értékesítéssel dolgozunk, és nagyon-nagyon működik, hogy nem nagyon kell nyomulgatnom. Persze egy csomó rendezvényen ott vagyok, meg meghívnak, meg előadok, stb. Ha már most már kezdem elengedni ez a gyere el Zoli ingyen előadni, mert most sokan lesznek, és nagy az üzleti lehetőség. Tehát a konferenciapiac is egyszer megérne egy külön sztorit.
17: Haj, kettőt is.
16: Hogy annyira sok gagyi.
17: A jegyen kívül van. Minden ingyen van.
16: Mi mindegyben nem menjünk bele. Körülbelül
17: egy felhőt mind a ketten.
16: Igen, tavaly kezdtük azt el, hogy azért én sok felső vezetővel dolgozom, és van jó néhány ügyfelünk, aki rájött arra, hogy hát amikor egy 2000 fős konferencius tétje van, akkor ne az legyen, hogy a menedzsment kiáll a szokásos gagyival, hanem hogy csináljunk valami olyat, ahol azonnal látja a közönség, hogy beletették az energiát, de minél fontosabb, minden ilyen konferencia, belső konferencia arról is szól, hogy átadjuk azokat az üzenetek, amiket át szeretnénk adni, nem levélben, nem egy ilyen hülye ízében, hanem ott áll 10 vezető. És most ügyfél nélkül, most a csúcs nekem az volt, pont januárban volt egy szintén ilyen nagy felkészítésünk 2000 fő, ahol bevállalta azt a menedzsment, hogy azt mondtuk, hogy itt az egész dolog arról szól, hogy ők elsők akarnak lenni a piacukon, ez egy nagy játék. Hát akkor vegyük el a játékokat. És a vezérigazgató úgy kezdte egyébként, hogy régen a játék úgy nézett ki, mint a, biztos emlékeztek erre, a Invadersnek hívták, azt hiszem, amikor lövöldözik el, csak is estek lefelé a izék, hogy régen ilyen volt a számítógépes játék. Most meg Minecraft van, ahol te alkotod a játékot, a izét, és közben te részese is vagy, de közben szerved minden más, hogy mekkora ívet írt le a játék, és utána arról szólt a nyitó konferenciának a menedzsment része, hogy minden top menedzsment tag kiállt, és elmondta, hogy szerintem mi adjuk az egész nagy játékhoz, hogy mi megnyerjük majd ezt a nagy játékot, a varázsgömböt, a pénz, és azt mondta, hogy mi vagyunk, itt van a varázsgömb, én látom egy kicsit a jövőt. És akkor mindenki beleadta a skillt, de ez ugye azt jelentett, hogy le kellett ülni, ki kell találni, meg kell tenni ezeket a rövid beszédeket, és ott azért szembesült a menedzsment azzal, hogy amíg 10-15 perc, akkor abban ellubickolok, mert ezt megoldom. Jó, hogy 3 perc, hát azt már meg kéne írni, és akkor ott előjönnek az írásnak a hívásai, hogy oké, de ha szó szerint mondom, akkor be fogok görcsölni, de azért nem kéne semmit se elfelejteni, ez egy izgalmas dolog, de le a kalappal, hogy most már ennek kialakultak a szokásai, hogy például egy menedzsmenttel, amelyet, hogy ötletelünk meg minden, meg egyének kialakítjuk a dolgokat, de náluk például minimum 3 főpróbát tartunk. Van egy olvasópróba, van egy, már majdnem tudom, de még nem teljesen, és van egy rendes főpróba, ahol kiállnak a 2000 főszínpad előző nap, és letolják az egészet.
17: És komolyan veszi a legfelső menedzsment.
16: És ebben a pillanatban azt érzi a munkatárs is, hogy ők azért ezt most tényleg akarnak valamit tenni. És ez elzel szembe, hogy a nagy vadnyugat a konferenciák, ahol ez a fél, mi vagyunk a szponzorok, Géza, úgyhogy neked el kéne menni erre a konferenciára adni, ód már meg valahogy egyszerűen.
17: Mondd el azt, amit múltkor. Igen, megvannak a szlájdok.
16: Na mindegy. Szoktam mondani, amit ingyen van, az ingyent is ér, ez bajzébe, tehát hogyha engem csak elküldtek, akkor ennyit rakok bele.
17: Ez a Krízisek és pofonok. Dr. Prezi Németh Zoltánnal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. MargitSzigetiSzínház.hu.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél három, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A reggeli órában robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is a helyszínre utazott. Először Hernádi Zsoltot hallják.
6: Mai információink alapján, amit természetesen a tűzvizsgálók meg fognak vizsgálni majd, amikor megközelíthető lesz teljesen az üzemegység, egy csővezeték robbant be, ott következett be egy teljesen váratlan robbanás, szénhidrogén robbant be a csővezetéknél. Ez egy üzemi baleset. Semmilyen külső beavatkozás, semmilyen külső behatolásnak semmi, sem az itt lévő hatóságok nem látták, semmilyen ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad.
5: Kapitány István miniszter arról beszélt, hogy alapos vizsgálat következik, azért, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.
7: Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő. Azzal tartozunk mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgáljuk ezt a balesetet. Meg fog történni. A minisztérium képviselői is részt fognak ebben venni. Azért, hogy közösen tudjunk tanulni ebből a balesetből, hogy jobban tudjuk működtetni az ipari egységeket, hogyha úgy találjuk, hogy ez egy műszaki probléma volt. Nagyon fontos ilyen esetben az én tapasztalatom szerint, és sajnos a hosszú pályafutásom alatt részt vettem ilyen vizsgálatokban, hogy a lehető legmélyebben, legintenzívebben folytassuk le ezt a vizsgálatot.
5: Először találkozott személyesen Orbán Anita és az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha elmondta, hogy áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló a héten lezajlott szakértői konzultációit, illetve jövő héten folytatják a tárgyalásokat. Orbán Anita kijelentette, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A külügyminiszter a mai napot a Helsingborgban megrendezett NATO külügyminiszteri találkozón tölti, ahol a német kollégájával is tárgyalt. A megbeszélésen szó volt a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar és a digitalizáció területén. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett dokumentumokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét,

0: korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította a Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció szerint ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Június 16-án indul a BBC magyar nyelvű hírszolgáltatása, míg a román nyelvű weboldal és a közösségi oldalak június 23-án válnak elérhetővé. Mindkét nyelv esetében a YouTube és a TikTok oldalak később indulnak. Emellett mindkét szerkesztőségi csapat alkalmaz majd AI alapú fordítási technológiákat. A BBC szerint a kísérleti hírszolgáltatások kulcsfontosságú globális és regionális fejleményekről nyújtanak majd tudósításokat a közönségnek Magyarországon, Romániában, Moldovában és azon túl. Nőtt a német gazdaság teljesítménye az első 4 évben. A GDP az idei első 3 hónapban 3,1%-kal emelkedett az előző 4 évhez képest. Éves alapon a német gazdaság teljesítménye 0,5%-kal bővült. A növekedést elsősorban az export emelkedése támogatta, a kivitel 3,3%-kal volt több, emellett az állami fogyasztási kiadások 1,1%-kal emelkedtek. A növekedéshez hozzájárultak a vegyipari és gyógyszeripari termékek, valamint a fémipari áruk exportjának növekedései. A magánfogyasztás ugyanakkor gyengébben alakult. Az iráni háború miatt a német gazdaság kilátásai romlottak, megugrottak az olajárak, ami növelte az energiaköltségeket, és visszafogta a fogyasztást, valamint a beruházásokat. A német gazdasági minisztérium és a Bundesbank egyaránt lassulásra számít a második negyedévben.
1: Tőzsdehírek.
0: Európában néhány 10%-kal erősödnek a főbb indexek, a német DAX például 9,1%-os pluszban jár 24.819 ponton. Idehaza 4,1%-kal gyengül a BUX, 130.121 ponton jár, a forgalom közelíti a 9 milliárd forintot. A MOL 1,9%-kal csökken 3846 forinton, az OTP 0,03%-os pluszban 39.910, a Richter 0,5%-kal emelkedik 12.090 forint, a Magyar Telekom 1,1%-os gyengülésben 2.612 forinton. Ma jó kereskedési napja van a Forage-nak, amely 4,3%-kal erősödik, 1.960 forinton jár, az euró 358 forint 80 filléren.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz, a szél többfelé megerősödhet, délután 23 és 28 fok lesz, estére 13 fokig hűl le a levegő. 14 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Németh Zoltán doktor prezivel beszélgetek arról, hogy... Eddig arról beszélgettünk, inkább így mondom, hogy hogyan épült ki ez az ismertség, ez a láthatóság, ez a brand, de behoztad az AI témakörét, és valóban abszolút észre lehet venni azt, hogy kifejezetten sokat foglalkozol vele, hogy talán az elsők között elkezdted nézni, meg applikálni ezt a dolgot a te területedre. Megint egy olyan terület, ahol nem feltétlenül adja magát, hogy na a prezentációk környékén kell rögtön keresni a mesterséges intelligenciát, de látható, hogy te rögtön úgy detektáltad ezt a dolgot, hogy na ezzel érdemes érdemben foglalkozni. Miért gondoltad így, és mit látsz most bele ebbe a témakörbe?
3: Ami kérdezted, addig elgondolkoztam azon, hogy lehetne ilyen jó kis globálisan összefoglalni, és szerintem nincs meg a mindsetünk, hogy jól használjuk az élet. Én sokszor elmondom, hogy az együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, de az emberek kényelmesek, az ember alapvetően egy lusta lény. Ez vissza az innovációt is előre, hogy mit csinálok. Hagyom, hogy helyettem megcsinálni dolgokat, és ebben a pillanatban mindig szoktam javasolni AI témában az Idiocracy című filmet, ha megvan a Hülyék paradicsom magyarul, ami nem AI-os film, de hogy a tanulságokat vezetnek vissza, hogy az a helyzet, hogy, és mondok egy példát, a prezentáció készítők ott, aki egy kicsit is benne van, az ismeri a Gamma appot, ami egy gombnyomásra csinál egy ilyen szép PPT-t. És akkor itt meg is vagyunk, szép a PPT-m, oké. De ha valaki ismeri a vizuális kommunikáció szabályt, akkor egy pillanatot látja, hogy vizuális kommunikáció szabálynak nem felel meg. Ez nem egy, nem jók a betűméretek, nem jók a vizuális alakzatok. Hát egy gammában mindig kell lenni egy piramisnak. És ott nem érdekli az, hogy az a piramis az tényleg egymásra épülés van-e. Piramis kell, ha van valahol négy elemi felsorolásom, az piramis. És hogy ezek és nagyon eltüntetik a finomságot, és szoktam mondani, hogy nagyon veszélyes, hogy az AI a jó középszerűt hozza ki. Tehát van, aki örül, mert a szarból most lett egy középszerű, és az jó.
4: Még nagyon kevés munkával, ugye azt gondolhatom, hogy amit megsporoltam a munkát, azt majd beleteszem valamibe.
3: Így van, és hogy ez óriási veszély szerintem, hogy az egész világunk az valahogy bejár egy ilyen tompa, semmit sem érős be, ha bár közben meg azért azt látom, hogy most már lassan lehet, hogy standardivel kezdem mondani, hogy a hülyék hülyébbek, az okosok okosabbak. Én nagyon sokszor használom az AI-t, nem mindig mondom el az ügyfélnek, hogy AI-t használtunk, mert a jobb apja mondja, hogy ja, AI, ezt én is megcsinálom, hogy csinálom. Van egy ilyen leértékelő hatás, hogy valami AI-jal készül, de nekem nagyon megkönnyít a dolgomat, és ha már láthatóság, én ebben őszinte leszek, hogy posztírásnál nagyon gyakran használok két irányba. Vagy azt mondom, hogy itt ez a posztom, légy egy kicsit turbosítsd már föl. Egy-két kreatív dolgot rakjál bele. Ennyi ma mag, én írtam meg, de kapok hozzá egy-két dolgot. A másik meg azt mondom, hogy ebbe a témába írj egyet, itt vannak az én gondataim, és utána azt kezdem újraírni. Sosem csinálok olyat, hogy copy-paste meg vagyunk, de nagyon sokszor használom, hiszen most 2-3-szor több tartalmat tudok gyártani, vagy az, amit legyártok, tartalom sokkal érdekesebb, és rám tanult, ami néha hátrányos, mondjuk egy ChatGPT Gemini között
4: ugrálok. Most egyelőre szövegalapúról beszélsz.
3: Igen, ChatGPT Gemini között ugrálok, és a ChatGPT nagyon rám tanult, ami néha akkor kellemetlen, amikor komoly dolgot kérek tőle, mondjuk csinálj egy elemzést, egy SWOT analízist, és akkor ilyen nyálas, metaforikus, humoros válaszok jönnek a végén. Az elemzést megcsinál komolyan, de hogy utána jönnek kérdések,
4: ami nem... Dr. Prezisíti.
3: Igen, ez kicsit ilyen Dr. Prezisíti. De csak hanem egy érdekes példát, és ez egy nagyon gyakorlatias dolog, hogy azt mondjuk, hogy például a szövegírásban rossz. Konkrét ügyfél, biztos nem hallgatja, ülünk éppen egy beszédre készülünk, és mondja, hogy figyelj, a feleségednek a 40. születésnapja lesz jövő héten. Tudnánk el egy beszédet írni? Mondom, figyelj, szálljunk el egy 25 percet. Én nézett rám, hogy következőt kérem.
4: Sokalja vagy kevesebb?
3: Egyébként keveselte, és mondom, itt a mobilom, léci hangjegyzet, mondd el, hogy találkoztatok, mit kell rólatok tudni, hogy beszélj a feleségedről. 15 percet beszélt, megállít, beraktam egy description, ilyen szövegíró programba, meg volt a szöveg, dokumentumként ChatGPT-nek beadt, figyelj, ez egy 40. születésnapi beszéd, itt van a tartalom, kérünk egy 5 perceset, csináld meg. És mivel ugye nagyon erős volt a prompt, hiszen az egész élete ott volt az emberünknek, nem ő valami beszédet írt úgy a levegőből, elolvasta az emberünk, és azt mondta, Zoli, ez jó, kész, köszi. Mondom, figyelj, ha valamik része nyálasokhoz, tehát írhatjuk. Nem, ez nekem így jó. Mert hogy, és itt volt a titok, hogy valójában a promptolásom múlt, mert ha azt mondom neki, hogy fél 40. születésnapra feskem, meg ír egy beszédet, hát abból egy ilyen gagyi értéketlen lesz. Na de hogyha ő 15 percen keresztül beszélt, hogy kik vagyunk, akkor ebben a pillanatban, és ez egy együttműködés, beadtam és odaadtam. Tehát, hogy ezt a fajta, és tele van az ilyen finom fogásokkal és trükkökkel, hogy tudod, ez a, pont ma reggel valakinél hallottam tök egyszer utólagos mondat, hogy amikor promptolunk, akkor azt mondjuk, hogy és akkor fogd fel ezt úgy, mint a felső, mintha ezt egy felső 1%-ban tartozó szakértő írná. És akkor nagyon felemeltem a...
4: Hát eléggé felhúztad, igen, ott azért középszertől elmozdultál.
3: Ott nagyon más az egész. Tehát, hogy szerintem meg kell tanulni jól használni az AI-t, és az a bajom, és ezt gyakran látom a képzések, hogy így berobbantunk, elkezdtük használni, de hogy nem tanultuk meg a logikát, a mélységét, egyszer külön megérni, ez is egy óriási téma, hogy mindenki így előveszi a ChatGPT-t, és ütögetek. De hogy ezek az eszközök, meg a logika mögötte nincsen ott, és ha tudnám például hallucinációt, akkor egyből másképp állnék ez az egészhez. Plusz szerintem, és ez is egy érdekes téma, hogy van két olyan skill, amit most nagyon fel fog erősíteni az AI, és egyik skill sem, és miért mondom őket, az egyik skill sem hétköznapi, nincs benne rutinunk, az egyik a kritikus gondolkodás. Tök jó, elővesszük, stb., de nincs széles, 30 éve kutatott szakirodalma, hogy hogy legyünk kritikus gondolkodás, milyen tükje eszközei vannak. Mindenki bedobja, hogy persze, ha van tudásod, akkor meg tud ítélni.
4: Kételkedjünk.
3: Igen, de hogy ez így kevés. Tehát, hogy pontosan milyen eszközöket lehet használni. És a másik az meg, amit én úgy szóltam, hogy agilis tanulási készség, mert hogy arra készít rá az AI, és nekem már volt egy kiégésem, hogy már megint új funkció jött ki, megint új funkció. Én most, amire beleszerelmesedtem, az a vibe coding, hogy folytsuk le a közönségnek, ugye, vagy a hallgatóknak, hogy gyakorlatilag úgy írsz meg egy komplett programot, hogy te csak promptolsz. És hogy az elképesztő ezek a programok, leírom, hogy figyelj, csinálj nekem egy olyan programot, hogy a részvevőink, most pont egy Hershey Blanchard kérdőív, ami egy vezetési modell.
4: Kicsit mondjuk olyat, amit értenek, igen, úgyhogy ja, picit mondd el, hogy mit kell ez alatt érteni.
3: Akkor inkább biológia óra,
4: jó, okay.
3: Hetedik osztály, mit tudom én, a zigóták.
4: Köszönöm,
3: és akkor csak annyi van, ez, hogy csinálj nekem egy olyan programot, amit a diákok csak így megnyitnak, a link alapján, akár csak egy QR kód alapján, és kapnak 10 kérdést, ha nem jó válaszolnak, akkor megadja a jó választ, megindokolja, és a végén pedig lepontozza. És egy ilyen applikáció az egyetlen prompt. Valakinek átküldöm, és nem hetedik osztályt fog beleírni, hanem a motivációs piramist Maslow-tól, akkor azt fogja megoldani. És ez egy önjáró program, látod a kódot, de nem is érdekes. Ami a legérdekesebb volt, hogy bedom az egyikbe, én Claude-ot használtam, bedom a Claude-be ezt a promptot, megcsinálja, futtatom, hibát ír ki. Hát mondom, hogy nem vagyok programozó. Mi volt az első reakcióm? Jó, ezt szar hagyjuk akkor. Ez hamvába dőlt. Következő gondolatom, hát ezt ő csinálta, úgyhogy azt mondta neki, hogy copy-paste hiba, kedves barátom, ezt a hibát dobtad, nézd már utána.
4: Javíts ki.
3: És meg volt tökéletesen. Tehát ennyi volt. Kijavítja saját magát.
4: Aha. Mi már nem is kellünk.
3: Hát mindig fogunk ellenő, tehát hogy ez ott van mögötte, de hogy szerintem ez egy nagyon új világ.
4: És a vizuális részére, mert most sokat mondtad a logikai részét, meg a mondjuk így a szöveges részét, de hát említetted azért prezentációban, ugye nagyon fontos a érthető, a beszédet támogató látványvilág is ott, hol jelenik meg. Értem, könnyű képet csinálni, mert azt mondja az ember, hogy most csinálj egy
3: olyat. Az egy új világ lett, igen, a képkészítés, de egyébként, ami most berobbantotta a piacot, és azért ugye nagyon követem, hogy hol mekkora piaci részesedések vannak, és a ChatGPT az mondjuk tavaly szeptemberig 76%-a volt a teljes AI felhasználásnak, beleértve minden más eszközt, az brutális. Tehát annyira leuralták a piacot, hogy elkezdtek aggódni a többiek. Aztán a Google behozta a Gemini-nek az új funkcióit, többek között a notebook elemet, mint funkció, amit a tanárok nagyon szívesen használnak, mindjárt mondok róla két szót, és gyakorlatilag a 2-3%-os piaci részesedés a Gemini, a Google-os megoldás szerintem most 15-20-nál van. Tehát, hogy úgy szétnyitotta ezt a piacot, mert annyira könnyen használható, jó használható eszköz van, és a Vizaskomba is, tehát az a notebook ellen nevű eszköz, én egyébként a gyerekemmel ezzel tanulok, mert annyit csak, hogy betöltöm a törüleckét, mondjuk most pont punháborúk voltak, betöltöm a törüleckét, és csak a leckével dolgozik, kapok egy 6 perces videót vizuálisan, ilyen kis párpontos jellegű a punháborúkról, utána kapok egy podcast beszélgetést, 15 percben a punháborúk, egy férfi és egy női hang, kapok egy mind mappet, látja az egésznek a vizet, nagyon sok mindent megkapok, egyébként PPT jellegű is valamit megcsinál, csak PDF-be. És ugye elképesztő, egyébként a podcastokban az érdekes kérdés lesz, hogy ha egy podcast beszélgetést ennyi megcsinálni, hogy én itt bedobom, és persze ugyanaz a női, meg ugyanaz a férfi hang van, na jó, de hát mindig elmondjuk, hogy van egy ilyen klasszikus mondat IT-ban, hogy figyelj, az AI tudja már ezt? Pillanatnyilag nem, de hogyha holnap visszajössz, akkor lehet, hogy mást ott mondani, és az angol verzió például a notebook elemnél működik az, hogy beszélgetnek a témára, a punháborúkról, majd feljelentkez, és azt mondod, hogy szeretném megkérdezni, hogy Hannibal valóban nem tudom milyen születésű volt. Ó, egy nagyon jó kérdés, és akkor válaszolnak a podcastban, és élőben ott, miközben én lejátszom, megy az egész, és kipróbáltuk, hogy a hülyeséget kérdez, azt mondják, hogy ez nem a kérdés, nem a témához tartozik, köszönjük szépen, de majd.
4: Aha. Jó, hát azon töröm itt közben a fejem, hogy nyilván ez a közepesség, átlagosság, meg a különlegesség, tehát, hogy igen, tehát, ahogy mutatod is, a rádióhallgatók nem megyek, de ez egy egyen színvonal, ami egyébként bámulatos és felfoghatatlan, és minden jelzőt el lehet rámondani. Nyilván ami megmarad az embernél, az az, hogyha egy picit kreatívabb, egy picit érdekesebb, egy picit az átlag fölélő, az valószínűleg nem fogja ezt hozni.
3: Megmondom őszintén, és most még nem beszéltem róla a Dr. Prezi Akadémiára, amit most indítottunk el, de hogy éppen most fogok egy kampány mögötte.
4: Megvárhatod volna, még rákérdezek, hiszen te itt van a listánkon, de akkor szaladjunk elébe.
3: Csak ide jutott eszembe, megmondom, hogy micsoda, hogy ez egy fizetős akadémia, és van egy kampányidőszaka, és pont párhuzamosan most névnök is van valaki, aki pici átfedéssel dolgozik velünk, mint kampányidőszak, de ő nagyon sok videót tesz ki. És megmondom őszintén, a minap elkezdtem azon gondolkozni, hogy van egy csinos hölgy, aki azért elég drágának tűnő helyszíneken tolja a kampányvideókat, és megmondom őszintén, elkezdtem azon gondolkozni, hogy azok valódi videók-e. Vagy pedig, ha jól fel van promptolva egy hölgy,
4: a hölgy valódi?
3: Nem tudom.
4: Azt se tudjuk. Aha.
3: Nem, meg fogom nézni egyébként, mert nagyon izgalmas, de hogy nem tudom. Pillanat nem tudom eldönteni, valószínűleg egy profi ránéz, akkor ő egy pillanatot kiszűri.
4: De és abból a szempontból, hogy egy picit másfél ágazva, hogy ez a Dr. Prezi Akadémia, ha jól láttam, ezek ilyen kis videókat töltenek fel, vagy küldenek el neked, és te töltöd fel szakemberek a maguk szakterületéről. Ugye ez a logikája?
3: Hát úgy van egyébként, csak a nagy szerkezetre mutatva, hogy minden hónapban kiválasztunk egy témát. Az előző hónap, januárnak például a TEDx volt a témája, és négy érintés van, ami egy ilyen tuti érintés és nagy érintés. Az egyik, hogy én minden hónapot elkezdek egy ilyen egyórás bemutatóval online, hogy mit kell tudni a TEDx-ről, miért érdekes, mik a tökélye, és a többi. Utána mindig meghívok egy külső szakértőt, ehhez ragaszkodok, aki ebben a témában mély. Itt például Puszta Jelen volt, aki a TEDx Veszprémnek volt sokáig a kurátor, és akkor a kis kulisszatitkokról beszélt, vagy például jövő hónapban Lámpaláz lesz, Neisz Laura, aki meg ennek a témának az ismerője, őt hívtam meg.
4: És februárban megyünk adásba, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ebben a hónapban.
3: Mindig van, és az izgalmas. Ugye nekem a szűkenve csapatom az még két hölgyet tartalmaz, Rufkis Ági, aki a volt itt már,
4: ajaj,
3: és a Színművész Egyetem beszédtechnika tanár, imádom a személyiségét, nagyon közel áll hozzám. Meg Bianca Ildikó, aki pedig egy nagyon érdekes témát visz, nonverbális hatáskelt, és a nonverbális szó nem is kell. Nagyon sokszor készülünk fel, hogy beszédekre, hogy én megírom a felsővezetővel, Ildikó meg segít abban, hogy ez élővé váljon, ez hatássá váljon ténylegesen, mert a megírt szöveg önmagában az nem érték, hogyha azt nem tud berakni a személyiséget, önazonosan, stb. És hogy például a harmadik esemény minden hónapban, hogy vagy kiválasztunk egy TED videót, vagy egy híres előadást, és azt elemezzük így hárman, beszédtechnika, testbeszéd tartalom szempontjából, vagy a résztvevők, az akadémia tagok küldenek be egy-egy videót. Ebben a januári hónapban például az volt, hogy akik azt mondták, hogy TEDx érett a témájuk, ők csináltak egy 3 percest, és megnéztük, hogy tényleg TEDx érette. De például volt a Forbes igazgató, most már azt hiszem, hogy vezérigazgató a Marcinak egy előadás a közgázon, ugye most már nagy divat Magyarországon a
4: Galambos Marciról
3: van szó. Galambos Marci, az egyetemi átadók, amire egyébként Benkő Vili barátom készítette föl, biztos ismerőt is, és hogy azt elemeztük ki. És vicces volt, hogy egy seles eseményre összefutottam előtte, mondom, ez isteni jel, hogy mi akarunk és veled összefutottunk, mesélj már róla. És ezek mindig ott vannak mögött, ilyen kis kulisszatitkok, hogy akkor Marci elmondta, hogy ő mennyire készült, hogy készül fel, tehát én azt gondolom, hogy ezt a gyakorlatban lehet. De ugye nincs Magyarországon, hogy hárman, három aspektusból beszédeket elemeznek ki, és odarakják mögé a kis.
4: És akkor csak hogy lekerekítve, mert aztán úgyis a műsoridő vége felé vagyunk, tehát akkor erre előfizetnek azok, akik jó előadók szeretnének lenni? Így van,
3: és akkor gyűlik az anyag, mert most is nagyon sok téma van, és ugye olyan témák vannak, amik azért nagyon ilyen réteg témák, de szükségesek nekünk, tehát hogy volt olyan hónapunk, amikor csak a hitelességről beszélgettünk, hogy te az etoszodat hogyan tudod felépíteni, vagy lesz olyan, bízom benne, hogy sikerül meg lelőnöm a nagy vadat hozzá, hogy a metaforákról beszélgetnénk, és ez azért érdekes téma, a metafora, én sokáig kerestem szakértőt ebbe, aki ebben jó, és hát végül Lacfi Jánosnál jutottam ki, még el is mentem hozzá kurzusra, és tényleg zseniális, amit ő csinál, őt akarom levadászni, hogy egy órát tartson nekünk a metaforákról, mert ő azért nagy tiszteletnek.
4: Ő ezeket használja. Jó, hát reméljük, hogy ehhez is sikerült kedvet csinálnunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, Németh Zoli Dr. Prezivel beszélgettem.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Ez volt mára a Krízisek és pofonok. A láthatóság témakörében vizsgálódunk ebben az évadban, és jövünk vissza még sokféle területről ezzel kapcsolatban, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
1: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
4: Négy nap, több százból, egy

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A reggeli órában robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, 9 égési sérüléseket szenvedtek el. A súlyos sérült is túl van, ugyanakkor már az életveszélyem. Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter is a helyszínen volt. Először Hernádi Zsoltot hallják.
3: Mai információink alapján, amit természetesen a tűzvizsgálók meg fognak vizsgálni majd, amikor megközelíthető lesz teljesen az üzemegység, egy csővezeték robbant be, ott következett be egy teljesen váratlan robbanás, szénhidrogén robbant be a csővezetéknél. Ez egy üzemi baleset. Semmilyen külső beavatkozás, semmilyen külső behatolásnak semmi, sem az itt lévő hatóságok nem látták, semmilyen ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad.
2: Kapitány István miniszter arról beszélt, alapos vizsgálat következik, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.
4: Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő, azzal tartozunk mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgáljuk ezt a balesetet, meg fog történni. A minisztérium képviselői is részt fognak ebben venni, azért, hogy közösen tudjunk tanulni ebből a balesetből, hogy jobban tudjuk működtetni az ipari egységeket, hogyha úgy találjuk, hogy ez egy műszaki probléma volt. Nagyon fontos ilyen esetben az én tapasztalatom szerint, és sajnos a hosszú pályafutásom alatt részt vettem ilyen vizsgálatokban, hogy a lehető legmélyebben, legintenzívebben folytassuk le ezt a vizsgálatot.
2: Az energetikai miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást meg fog adni a tragédia átvészeléséhez. Megérkezett az első járata az American Airlinesnak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a repülőtér bővítése elengedhetetlen, mert a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A közlekedési miniszter arról is beszélt a Trend FM-nek, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
5: Gazdasági lehetőségeket, nekünk elemi érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
2: Az ukrán erők még az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától. Ezt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelentette be a Telegramon. Ahogy fogalmazott, folytatják a védelmi műveleteket, az aktív harci cselekményeket, és ma jelentést kapott Alexander Szirszky vezérkari főnöktől az olajfinomító elleni támadásról. Egyébként Ukrajna úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban a drónok gyártása terén kezd felülkerekedni Oroszországgal szemben. A területért folytatott csatározások ugyanakkor váltakozó sikerűek. Másodpercekkel a start előtt állították le a SpaceX Starship rakétájának tesztrepülését. Az indító tornya tartó hidraulikus kar nem húzódott vissza, ami nem tette volna biztonságossá már a tesztrepülés indítását sem. Ezt az új fejlesztésű, teljesen újrahasználható nehéz rakétarendszert a cég a Starlink műholdhálózat bővítésére, valamint a NASA Hold programjának kiszolgálására is használná. A mostani repülés elsődleges célja éppen az új rendszer vizsgálata lenne éles helyzetben. A SpaceX holnap hajnalban újra megpróbálja a világ legnagyobb rakétájának elindítását.
1: Tőzsdehírek.
2: A kereskedési hangulat Európában mérsékelten pozitív, 3,1%-kal megy felfelé a londoni FTSE, a német DAX 1,1-del, a francia tőzsde 7-tized, az olasz 8-tized, a spanyol 4,1%-os emelkedésben jár. idehaza a mai kereskedést lehúzza, a MOL ipari balesetével kapcsolatos befektetői pesszimizmus. A MOL 2,1%-a gyengül 3840 forinton jár, az OTP 0,5%-a drágul 40.120, a Richter 0,2%-kal erősödik 12.060 forinton, a Magyar Telekom 1%-a gyengül 2614 forinton jár, összességében 0,2%-os mínuszban a BUX 130.342 ponton, a forint viszont erősödik, jelenleg 358 forint 20 filléren az euró jegyzése.
1: Időjárás jelentés.
2: Napközben folytatódik a napos, fátyol és gomoly felhős eső nélküli időjárás. A szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet most 23-28 fok közötti, estére 13 fokig hűl le a levegő. 15 óra 6 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 15:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Figyelemre méltó, egyben bátor lépés volt Európa vezető autógyártó nagyhatalmától, hogy a Volkswagen koncernen belül a Cuprának adta a vezető szerepet a csoport elektromos városi autócsalád projektjének fejlesztésében. A spanyol központú klaszterben folyik tehát a VW, a Skoda és a Cupra megfizethető villanykisautóinak fejlesztése. A Cupra mérnökeinek feladata óriási, hiszen egy technológiai és stratégiai ellenoffenzívát kell levezényelniük a kínai elektromos hegemóniával szemben, melyben a Cupra szerepe meghatározó. Az európai technológiai válasznak is nevezhető innovációs munka első gyümölcsei már beértek. A Cupra Tavascan és a vadonatúj Raval a VW koncern legfrissebb és legütőképesebb szintjét képviselik. Az eredmények, vagyis a legújabb modellek azért számítanak korszerűbbnek a kínai bőségszarú felhozatalával szemben, mert nem csak szakítottak a korábbi lassú rendszerekkel, de a puszta hatótáv mellett olyan extrákat is kínálnak alapáron, amelyek a kínai konkurenseknél gyakran hiányoznak. Például az adaptív futóművet, a progresszív kormányzást és az elektronikusan önzáródó differenciálművet. Mi több, a Cupra Raval szoftveres háttere olyan jelentős előrelépést mutat a koncern korábbi joggal kritizált rendszerézet képest, hogy simán felveszi a versenyt a kínai behozatallal szemben. Hol tart most a spanyol központ fejlesztő munkája, és milyen újdonságokra számíthatunk? Kérdezzük Rozgonyi Ádámtól, a Cupra magyarországi márkaigazgatójától, akitől azt is kérjük, az éppen megérkező kis autót és etalonnak számító Cuprát, a Ravalt mutassa be hallgatóknak. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
7: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy egy izgalmas időszak előtt állunk a márka életében, de mit szólnál hozzá, hogyha egy kicsit kitekintenénk, hogy egyáltalán az elektromos autópiac hogyan alakul globális szinten Európában, illetve Magyarországon, mert szerintem talán a hallgatóknak ez is egy érdekes dolog lehet. Ugye az ma már tulajdonképpen evidencia, hogy egy nagyon nagy átalakuláson megy keresztül a gépjármű ipar globális szinten, és itt a kínaiakat meg kell említeni, hiszen a kínai piac meghatározóvá vált most már a világszintű autógyártásban, és ugye az látszik, hogy...
6: Nem csak a piac, hanem maga a gyártás.
7: A gyártás.
6: 10 évvel előzi Európát.
7: Hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Ugye a pekingi olimpiai idején az volt a probléma, hogy a város fulladozott a levegőszennyezéstől, károsanyag kibocsátástól, most pedig elektromos autók lepték el Pekinget és több kínai várost, tehát a fejlesztésekben rengeteg energiát tettek. A kínai piac telítődik, és ezek az automárkák elindultak az európai piac irányába, miközben nyilvánvalóan az európai automárkáknak is megvan az a szándékuk, hogy diverzifikálják a meghajtásokat, de hát erre egyébként meg egy uniós jogszabály is kötelezi őket.
6: Van két dolog, amiben simán veri Európát Kína, a fejlesztési költségekben, hiszen fele annyiba kerül náluk egy autófejlesztése, minimum fele, inkább még kevesebb, mint Európában, mondjuk Németországban. Nyilván ezért kapta meg a Cupra is ezt a fejlesztési feladatot, és van egy kínai háttere is, ennek majd erről beszélni fogsz. A másik pedig ugye, hogy a Kína uralja az elektromos autókhoz szükséges ritka földfémek durván 90%-át a világban, a bányáktól kezdve a feldolgozóiporon át magát az autogyártásig.
7: Nem szeretnék túl sokat a kínai autógyártásról vagy a kínai márkákról beszélni, de azt gondolom, hogy úgy korrekt és megkerülhetetlen, hogyha őket megemlítjük. Már csak azért is, mert hogy az ő jelenlétük robbanásszerűen fejlődik, változik az európai piacon, de egyébként az európai piacon önmagában az elektromos autóknak a aránya is folyamatosan nő. Jelen pillanatban 20% fölött van az idei évben az európai piacokon értékesített elektromos autóknak az aránya, tehát minden ötödik autó most már elektromos.
6: Érzékelhető mennyiség már.
7: Így van. És itt nagy szórás van egyébként az országok között, tehát mondjuk két szélsőséget említenék, Norvégiában ott a adószabályok miatt közel 100-97,9%.
6: Meg az olcsó áram miatt.
7: Így van. Mondjuk szintén jó eredményt ér el Franciaország 27%-kal, vagy Németország 23%-kal, és Magyarországon pedig az elektromos autók aránya közel 9%, és ez is egy fejlődést mutat. Kifejezetten az áprilisi hónap egy kiugróval 12%-kal.
6: Az igen. De tegyük hozzá, hogy a német elektromos ipar, elektromos autóipar is hallatlan fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10 év alatt, és hogyha megnézzük, hogy ő volt az első, a német ipar volt az első Európában, aki a legbátrabban csapott bele a lecsóba, és ugye az ID sorozattal a Volkswagen koncern megkezdte a hegemóniáját ennek a technológiának, bár kis késéssel, mert voltak az kezdeti problémák, szóval a németek megkerülhetetlenek ezen a téren.
7: Így van, és azt gondolom, hogy az az új versenyhelyzet, ami kialakult, ez nyilván kihívásokat is, de lehetőségeket is hoz. Az autógyártóknak fejlődni kell, fejleszteniük kell a saját folyamataikat, gyorsabban kell reagálni piaci igényekre, és ebben a Volkswagen koncern elkötelezett, és ahogy te is mondtad, a Cuprát előtérbe helyezi, egy olyan döntést hozott több évvel ezelőtt, hogy valóban Spanyolországban lesz az egyik elektromos autó gyártási központ, több mint 10 milliárd euró befektetést hajtott végre akkumulátorgyártással kapcsolatban, és a Martorelli központ egyik gyártósorát teljesen átalakították, hogy a koncern legkisebb platformjára épülő kis elektromos autót tudják ott gyártani.
6: Martorell egy klasszikus spanyol gyár, egyébként egy időben a megszüntetése fenyegette, aztán most őt jelöltek ugye a Volkswagen koncern, hiszen a Seat csoport is része a koncernnek, de miért pont a Cupra?
7: Ha megemlítetted, hogy a megszűnés fenyegette, igen, voltak a Seat gyárnak nehéz időszakai, és azt is el kell mondani, hogy ez most már a múlt. Azzal az új stratégiai döntéssel, hogy egy autógyár kettő brandet állít elő, nagymértékben tudta javítani az eredményességét és a gyártási kapacitását még jobban kihasználni a Seat, illetve a Cupra. A Cupra megszületésekor már elhatározta, hogy a lehető leghamarabb nyitni fog az elektromos autók irányába, és viszonylag korán, mármint a márka születéséhez képest korán jött az első elektromos autónk, a Born, aminek egyébként most már a második generációját, a faceliftes generációját vezetjük éppen be. És nem sokkal később jött a második 100%-ban elektromos autónk, a Tavascan, és hát eljött az új korszak, amikor tovább bővül a kínálatunk a Ravállal.
6: De hát még mindig nem tudjuk, hogy miért pont a Cupra. Én nekem van egy sejtésem, nyilvánvalóan maga a design az meghatározóvá vált az elmúlt pár évben az autógyártásban. Ez az egyik legfontosabb a formavilág, a stílus, az egyediség, miután nagyon sok azonos stílusú autó futkározik az utakon, amelyik márkának sikerül kitörni ebből a buborékból, annak jobban nagyobb lesz a kereslete. Nyilván ez is meghatározó volt, hogy ide helyezték ezt a fejlesztést.
7: Az elektromos meghajtás egy sportos vezetést tesz lehetővé, maga a márka sportos, de alapvetően, ahogy mondtam korábban, ez egy stratégiai döntés volt, hogy a cégcsoporton belül, vagy a koncernen belül elsőként a volumenhez képest, hiszen más márkáknak már volt elektromos autója, de hogy itt nagy arányba fogjuk növelni az elektromos autó kínálatot, és ezen az úton haladunk most is.
6: Említettem, hogy van már gyümölcse ennek a technológiai fejlesztő központnak, ugye az egyik egy már korábban megszületett autó a Tavascan, ennek egy új verziója lett ugye egy facelift-je, és itt van a Raval, amely a legújabb kis autó, a legkisebb elektromos autó. Ezzel sikerült olyan pozíciót elhelyezni, pozícióba kerülni a Cuprának a piacon, amely régi vágya a Volkswagen koncernnek, szerette volna a Volkswagen elfoglalni a 25-26 ezer euró körüli belépő árat, és ez most itt van. És ugye a koncernen belül, miután a Cupránál van ez a fejlesztési feladat, a Ravállal együtt párhuzamosan két másik házi márkának is elvégezte a fejlesztő munkát.
7: Ez így van. Ahogy mondtad, itt van az autó. Néhány napon, vagy egy-két héten belül a magyarországi weboldalon is megtalálható, és hamarosan ugye a márkakereskedőknél az autószalonokban. Tehát azért várjuk ezt a modellt, hiszen az elektromos autók ára jóval magasabb, mint egy kis autója, ami most fog érkezni a piacra. Nyilvánvalóan több ügyfél fogja tudni megtenni magának, hogy esetleg egy környezetkímélőbb technológiát válasszon. Úgyhogy a márka jelenléte szempontjából is nagyon fontos, hogy olyan modell érkezik, amelynek a népszerűségét mi úgy gondoljuk, hogy nagyon hamar meg tudjuk teremteni.
6: Olyan modell érkezik, ráadásul a Raval személyében idézőjelbe téve, amely még meg sem szület, tehát nincs Magyarországon a piacon, de már itt van a kamionokon, a trélereken, de már megkapta a világ egyik legrangosabb formatervezési elismerését, a Red Dot díjat. Úgy ítélték meg, hogy ez a formavilág, ez messze kimagaslik a középszerből.
7: Én személyesen azt tudom elmondani, hiszen láttam már az autót gyári rendezvényen, hogy valóban a formavilág, a méret, a belső dizájn, az ergonómia, ezek mind nagy figyelem került a tervezés során, és nyilván a gyártás, hiszen ez egy stratégiai modellje a Cuprának, oda fognak figyelni, hogy a minőség is rendben legyen. Az, hogy a minőség rendben lesz, annak számomra egy biztosítéka az is, hogy ebbe a gépkocsiba a motort Magyarországon fogják gyártani, mégpedig Győrben, a koncern győri gyárában. És itt megvan az újabb kapcsolat egyébként Magyarország és a Cupra között, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt látjuk a korábbi közös együttműködésből, ugye, ami egy Terra már teljesen más kategóriás modell, de ami szintén egy kollaborációval készül a Cupra megbízásából, a Cupra tervezésével, de Győrben, hogy nagyon magas minőségben gyártják ezeket a gépkocsikat.
6: Miután ez az Audi gyár, és ugye az Audi modellekkel egy szalagon készülnek ezek a
7: pontosan
6: Cuprák, ezért már ez meghatározza a minőséget. A Raval ugye azért is érdekes, mert az első MEB Plus platform, pontosabban erre a platformnak az első modellje a Cupránál. Ez egy olyan fejlesztés, amely ugye a koncentrások a közös, erre épülnek persze azok a hasonló kis autók is, amelyek Skoda embléma alatt futnak, vagy a Volkswagen embléma alatt. Tehát a Raval viszont, mint első fecske, azért most bemutatja a technológiai különlegességet.
7: Így van, tehát hogy azt fontos hangsúlyozni, hogy mivel a gyártás Spanyolországban van, első helyen fog legördülni gyártószalagokról a Cupra, és ezt követték a Concern többi modelljei. Egy 4 méteres autóról beszélünk, tele van vezetéstámogató rendszerekkel, egy sokkal gyorsabb szoftveren keresztül futó infotainment rendszer került a gépkocsiba, ami szintén az ügyfelek, a vevők elégedettségét fogják növelni. Megkapta a legmagasabb töréstesztet is arra vált, tehát biztonsági szempontból is meg fogja állni a helyét. Tehát azt gondolom, hogy a technológiának jelenleg a legmagasabb szintjét képviseli.
6: Az autó egyébként érdekes mondani, hogy fölfogy kis golyónak tűnik, valóságban nem az, hiszen 4,4 méter és néhány centi a hossza, a szélessége pedig 1,78 méteres, tehát nem is kicsi. A fejtér viszont óriási, és a tengelytávja sem kicsi, 2,6 méteres. Ez egy jól belakható, viszonylag nagy belső terű kisautó, messze kilóg a kisautók sorából egyébként, hogyha egy benzineshez hasonlítjuk egy korábbihoz képest. Arról nem is beszélve, hogy a csomagtartója 441 literes, eddig csak az alsó-közép kategória felső szegmensének volt ilyen méretű. És nagyon fontos tudni, hogy első kerékhajtású.
7: Az a különlegessége egyébként az autónak, hogy kívülről teljesen arányos, de ugye a motortér nem túl nagy, és ezáltal helyet lehetett nyerni az utastérben, úgyhogy 4 fő részére abszolút megfelelő mobilitási eszközről beszélünk, és ahogy említetted, nagy büszkeség a csomagtartó mérete, mert bőven 400 liter fölött van, ráadásul dupla padló lemezes, tehát két szinten is el lehet pakolni az embernek a dolgait bevásárlás során, úgyhogy a praktikumra is nagy figyelmet fordított a gyár.
6: Én még csak gyári anyagokból tájékozottam, de már az is elég bőséges információt adott ahhoz, hogy az ember úgy fölkapja a fejét, mert ez az autó például fizikai gombokat is megőriz a kormányon, miközben hallatlan gyors és az első androidos szoftverre rendelkező elektronikai rendszert kapta. Nagyon érdekes, hogy a vezető támogatási rendszere ma az egyik legmodernebb a piacon, és hát a digitális kulcsotnak is lehet használni, például a telefont lehet távvezérelni parkolásnál, ami ebben a kategóriában szintén különlegesség, és hát ugye az is egy különlegesség, hogy egy autónál ennyiféle felszereltség, illetve technológiai szint van, hiszen az alapszint is önmagáért beszél, az egy 37 kWh-s akkumulátor, és 300 kilométeres hatótávot jelent a 116 literes villanymotorral. És aztán van még másik 3.
7: Így van. Tehát a modell, ahogy beszéltük, a technológiájában nagyon fejlett, a távoli elérés az egy nagyon fontos funkció, el lehet indítani a hűtés nyáron, a fűtést télen programozható az autó, ami most már nem újdonság, és ahogy beszéltük az elején, a reagálás a piaci igényekre az nagyon fontos volt, a fizikai gombok megjelenése az most már egy alapkövetelmény, ez kiderült, hogy mennyi problémát, nehézséget okozott, hogyha egy ilyen érintő gombos autóról van szó, vagy olyan kezelő szervek vannak, amelyek dizájnba, vagy így a digitalizációba lehet, hogy jól hangoznak, de a praktikum szempontjából nem. Egyébként Magyarországon 4 felszereltségi szinttel fog érkezni az autó, és a hivatalos bevezetés az, ahogy említettem, 2 hét múlva várható.
6: Még visszatérve itt a technológiai háttérre, mert ez az rákfenéje ennek az elektromos világnak, szóval az alap autó a 116 lóerős és egy 37 kWh-s akkucsomagot kap, ezzel 300 kilométert tud megtenni. A következő szint ugyanez az akkucsomag, 37 kWh-s, de egy erősebb motor, itt már 135 lóerőt tud. Az a különbség a kettő között, hogy a maga a DC töltés egy kicsivel erősebb, gyorsabb. Elősz alap az 50, ez pedig 88 kW-os, és a következő szint, a harmadik, ez már egy komoly vetétás, ez egy 211 lóerős teljesítményű villanymotor, és 52 kWh-s akucsomaggal 450 km-es hatótávot tud, és nagyon gyorsan lehet már tölteni az előző kettőhöz képest, hiszen 105 kW-os a töltési lehetőség, és a leggyorsabb, az pedig egy igazi dögös sportos, az egy 226 lóerős.
7: Ez a WZ felszereltség.
6: Ez a WZ egyébként annyira kilóg a sorból, hogy ez egy igazi brutális fenevad.
7: Én azt gondolom, hogy ez a modell lesz az, amely minden igényt ki fog tudni ebben a kategóriában elégíteni. Lesz egy alacsonyabb teljesítményű, nyilván alacsonyabb felszereltségű, és ennek megfelelően teljesen más árpozícionálású modell, mint a legmagasabb felszereltségű, de van igény a magas felszereltségre és a sportos vezetési lehetőségre. Nyilván nem csak a magyar piacot, vagy a kelet-európai piacot tekinti ilyenkor a gyár, hanem hogy Nyugat-Európában milyen igények vannak, mások az arányok itt Magyarországon, és mások az igények, mint Nyugat-Európában, de mindenki meg fogja találni a számítását teljesítményben, töltés. De nagyon fontos, amit említettél, hogy 400 km fölött van a hatótávolság, ami egy ilyen kis autónál, bár a méretes súlya valóban alacsonyabb, de nyilván kevesebb akku és nehezebben helyezhető el, mégis megtartja a most a koncernnél jellemző hatótávolságokat ez a modell is.
6: Ebben a méretszegmensben és tudásszintben nem sok konkurense van jelenleg a magyar piacon. Nagy dolog lenne megtudni, hogy mibe kerül igazából, amiről nem beszéltünk a jogszabályok szerint, de azért nagyon jó lenne érzékeltetni, hogy azért hova helyezhető majd el. Egyrészt a belépő modell, mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy benzines póló környékén fog szerepelni, vagy hogy mit gondoljunk erről?
7: Hát nyilván egy új
6: mert
7: modell.
6: Ez lesz a meghatározó.
7: Igen, nyilván egy új modellnél a fejlesztési költségek azok megjelennek, beépítésre kerülnek a gyártó által az árba, tehát egy olyan autóhoz képest, ami egy régebbi technológiával, belső égésű motorral rendelkezik, ahhoz képest biztos, hogy drágább lesz, de ahogy te már korábban mondtad, a gyártónak volt egy stratégiai célkitűzése, hogy milyen kategóriába szeretné elhelyezni ezt az autót. Ez nem véletlen történt így, hiszen pontosan tudja a gyár, hogy ezt a méretű autót milyen árszinten lehet sikeresen értékesíteni, és én azt gondolom, hogy mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bemutassuk, megszerettessük ezt a gépkocsit, és elvigyük az ügyfelekhez.
6: Fél percünk maradt. Mennyit tudtok ebből a kis autóból eladni, hiszen mondom, formabontó, unikum, és ebben a méretosztályban kifejezetten az.
7: Hát az elektromos autók közül, amikkel mi rendelkezünk a Cupránál, ez fogja a volument jelenteni, tehát a legnagyobb darab számot ebből várjuk, mondhatnám úgy is, és akkor ezzel egy kicsit segítek konkrét darabszám nélkül, de ebből az egy modellből annyit szeretnénk legalább értékesíteni, mint a másik kettőből együtt, tehát a Bornból és a Tavaszkánból, de ez nyilván az újdonság ereje miatt, az említett új technológiák miatt, illetve az abszolút keresett méret miatt van így.
6: Köszönöm, hogy voltál. Kedves hallgatók, Önök Rozgonyi Ádámot, a Cupra magyarországi márka igazgatóját hallották.
1: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedésbiztonság.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Míg a reggeli órákban robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, 9 égési sérüléseket szenvedtek el. A súlyos sérült túl van már az életveszélyem. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is a helyszínen tájékozódott. Először Hernádi Zsoltot hallják.
3: Mai információink alapján, amit természetesen a tűzvizsgálók meg fognak vizsgálni majd, amikor megközelíthető lesz teljesen az üzemegység, egy csővezeték robbant be, ott következett be egy teljesen váratlan robbanás, szénhidrogén robbant be a csővezetéknél. Ez egy üzemi baleset. Semmilyen külső beavatkozás, semmilyen külső behatolásnak semmi, sem az itt lévő hatóságok nem látták, semmilyen ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad.
2: Kapitány István miniszter arról beszélt, alapos vizsgálat jön, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.
4: Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő. Azzal tartozunk mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgáljuk ezt a balesetet. Meg fog történni. A minisztérium képviselői is részt fognak ebben venni. Azért, hogy közösen tudjunk tanulni ebből a balesetből, hogy jobban tudjuk működtetni az ipari egységeket, hogyha úgy találjuk, hogy ez egy műszaki probléma volt. Nagyon fontos ilyen esetben az én tapasztalatom szerint, és sajnos a hosszú pályafutásom alatt részt vettem ilyen vizsgálatokban, hogy a lehető legmélyebben, legintenzívebben folytassuk le ezt a vizsgálatot.
2: Kapitány István a sajtótájékoztató részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást meg fog adni a tragédia átvészeléséhez. Külpolitikai hírekkel folytatjuk. Az Ukrinform ukrán hírügynökség beszámolója szerint az amerikai külügyminisztérium jóvá hagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszközcsomag eladását Ukrajnának, a csomag a Hawk légvédelmi rakétarendszerek működtetését támogatja. Napközben egyébként bejelentette az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky, hogy az ukrán erők az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától.
0: Tőzsde hírek.
2: Igencsak megviseli a MOL részvények mai kereskedését az ipari baleset. A papír 2%-os mínuszban van, 3844 forinton. Az OTP 6%-kal drágul, 40.160 forinton. A Richter 1%-os pluszban jár, 12.040 forint. A Magyar Telekom 1%-kal csökken, 2614. A Forage 2,3%-os pluszban, 1924 forinton. Erősödik a forint, most 358 forint 40 filléren az euró jegyzése. Nőtt a német gazdaság teljesítménye az első negyedévben, a GDP az

0: Idei év első három hónapjában 3,1%-kal emelkedett az előző negyedévhez képest, éves alapon a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. A növekedést elsősorban az export bővülése támogatta, illetve az állami fogyasztási kiadások. Hozzájárult a GDP bővüléshez a vegyipar és a gyógyszeripar, valamint a fémipari áruk exportjának növekedése. A magánfogyasztás ugyanakkor gyengélkedett. Az iráni háború miatt a német gazdaság kilátásai tovább romlottak, elsősorban az energiaárak növekedése miatt. Ennek ellenére egyébként az európai tőzsdék emelkednek, a német DAX például 1,3%-os pluszban jár. Nyitásban a Wall Street-en a tegnapi mínuszok után most úgy tűnik, hogy emelkedéssel kezdődhet a nap, a Dow Jones például 7,1%-os erősödéssel kezdi a napot, de emelkedik a Nasdaq is 6,1%-kal, míg az S&P 500 5,1%-os pluszban jár. 1,1611-ig jött le az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj áremelkedése a múlté, a Brent most $103.08, az amerikai könnyolaj $96.28 jár.
1: Időjárás jelentés.
0: Másodpercekre a start előtt állították a SpaceX Starship rakétájának tesztrepülését, ez is még a hírösszefoglaló végéhez tartozik, és holnap hajnalban próbálják majd újra elindítani a világ legnagyobb rakétáját. És akkor, hogy ez milyen időjárás társul, legalábbis idehaza, folytatódik a napsütéses idő ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nélkül, ma 23-28 fok lesz, és hétvégén is jobbára nyárias időre kell számítani, vasárnap akár 29 fok is lehet majd. 15 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytatjuk műsorunkat. Nem sorozatlövőn készülő, özönvízszerűen érkező kínai villanytömeggyártmány. Nem puccosan nagyképű, közben hullázó minőségű germán elektromos fejlesztés, hanem egy valódi kékvérű, luxusban egyedi és műszakilag megsüvegelendő, önálló kategóriát teremtő európai ingyenség. No és francia. A DS8 a Stellantis házi prémium istálójának csúcsmodellje, amely nem akar sportosabb lenni a sportautóknál, nem akar távfutó versenyt se nyerni, kerüli a tömeggyártás tucat megoldásait, ahogy minden elemében különutas világot igyekszik létrehozni. Nem is SUV, de nem is limuzin vagy kupé, de a végeredmény vizuális teri találat, technológiailag élvonalbeli. Kényelemben luxusban főúri, a 750 km-es hatótávja pedig csúcskategóriás. A kínálat alapján háromféle elektromotoros, kétféle akucsomagos autó valódi ízlésformáló, elegáns arisztokrata. Hangulata, karizmatikus stílus alapján Bentley is kicsit Rolls-Royce-os, a célközönség és a versenytársai alapján inkább még csak megfizethető kategóriás Audi, Mercedes-ek és BMW-k kasztját gyarapítja. És már itt van Magyarország útjain, ez a lényeg. Hogy miért is nevezhető a francia autógyártás csúcsának a DS8, azt most megtudhatjuk Kanaras Gergőtől, a DS magyarországi márkaigazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz!
2: Remélem nem vetted zokon ezt a kis szövegjátékot, de muszáj volt egy kicsit megvillantani ezt a különleges gyémán csillogású valamilyen autót, ami sehova se sorolható, tényleg nem sorolható. Egyébként nagyon hiányzik szerintem az elektromos autópiacon a limuzin, de ez nem az, de mégis oda húzza az ember tekintetét, mint amit még régen megszoktunk az utakon, és már nem nagyon látunk.
3: Igen, egy elég egyedi autó lett. Ugye az volt a cél, hogy a DS megmutassa, hogy ezt az egyediséget, amit eddig is képviselt, egy nagy autóban hogyan tudja átültetni. Ezért egy ilyen, hát közel 5 méter hosszú nagy autó készül, de tényleg nehezen kategorizálható. Maga a gyártó egy kupé SUV-nak mondja, Egy kicsit nyújtott a tetővonal, az autó hátsó része, de közben ez egy ötajtós karosszéria, bizonyos szögekből limuzinos, úgyhogy ahogy mondtad, több kategóriában játszik, de mégis azért ez egy felső kategóriájú autó egyértelműen a méretei alapján is.
2: Nekem egyébként így profilból, féloldal nézetből egy kicsit Bentley-s utánnézést látok. Előről kifejezetten Rolls-Royce-os, megjelenés, meg hátulról is.
3: Szerintem azért is gondolod, mert van egy olyan opció az autóhoz, amit ha megrendelünk, akkor az egész motorháztető egy ilyen hangsúlyos fekete bevonatot kap a tetővel együtt, és ugye ezt viszonylag ritkán látjuk széria autóknál, és ettől egy plusz eleganciát kap a modell.
2: De nem csak a színezésben van különlegesség, hanem maga a fényrendszerével is, hiszen elől-hátul különleges Igen. játékokra képes ez az autó éjszaka.
3: Igen, a DS-nél, ugye már a régi DS-nél is a lámpatesteknek nagyon nagy szerepe volt, gondoljunk vissza a régi Citroën DS-re is a kanyarkövető fényszoróval. Ugye nyilván van egy biztonsági funkció, de a látvány szempontjából is fontos, hogy milyen lámpatestek vannak az autón. Itt ezek elsősorban ilyen függőleges nappali menetfények elől és hátul is nagyon élesek, ezeknek az is a neve angolul, hogy light blade, de nem csak formailag teszik érdekessé az autót, hanem a légellenállás szempontjából is nagyon nagy hangsúlyt kapnak.
2: Nekem az autóról elsőre, hogyha körbejárom is, ezt körbejártuk, vagy volt egy bemutatótok, azon részt vettem, Igen. még nem volt módon kipróbálni, de nem sokára remélem, hogy tudok vele néhány kört tenni. Szóval, ha körbejárom az autót, az jön le róla, hogy ez egy teljesen egyedi autó. Tehát minden porcikája olyan, amiben nem köszön vissza egy másik autó, vagy másik modellből.
3: Igen, így van. Kívül-belül nagyon egyedi, nagyon kidolgozott, látszik, hogy nagyon sok munkaórát öltek bele a formatervezésbe, és szerintem az autó utastere legalább annyira megdöbbentő, mint a külső megjelenése.
2: Mert hogy? Akkor a külsejével szerintem végeztünk, mert nagyon nem tudunk róla mit mondani.
3: Igen, igen. Egy nagyon éles formavilág, elől-hátul eléggé, hát nem tudom máshogy, mint hogy rengeteg él látható az autón, ami egyrészt markánssá teszi, másrészt jó a légellenállása.
2: Hiszen kimagasló a légellenállási tényezőre, a 0-24 a CB érték. Igen. Hát egy ilyen böhöm nagy limuzinszerű kupés terepjáró, nem tudom, minek nevezzük, szóval egy ilyen autónál ez nagyon kevés.
3: Ugye az autó alapvetően villanyautónak készült, és az
2: ez
3: volt
2: az első a márkának, ugye?
3: Ez, első, ami kimondottan annak készült, és csak ilyen hajtáslánccal jön, és ugye nagyon, tehát mindent megtettünk azért, hogy a hatótáv ezzel az akku kapacitással a lehető legnagyobb legyen.
2: Arról mindjárt fogunk beszélni, de akkor most már üljünk már be a kormány
3: mögé. Utastért, igen.
2: Tehát mi az, ami különlegesség? Hát itt nekem csak fotó áll rendelkezésemre, és...
3: Szerintem rögtön a kormány. Tehát,
2: az
3: hogy ez az
2: igen.
3: X-et formázó kormány közép. Elsőre amikor én megláttam, nagyon szokatlan lett, de amikor ülünk és vezetjük, egy kicsit ilyen hajószerű élményt nyújt vizuálisan.
2: Kapitány.
3: Mint a kapitány.
2: A hídon.
3: A hídon, igen. Nagyon érdekes, nagyon, nagyon egyedi. És a műszerfal meg végtelenül egyszerű, letisztult formákból épül fel. Középre szépen integráltak egy lapos, széles érintőképernyő, tehát nem dominál, nem az rögtön, amit megláttunk, viszont nagyon elegáns üvegborítású érintőképernyőt kap, nagyon sejtelmes hangulatfényt kap a műszerfal, és kárpittól függően a belső fémek is nem a hagyományos króm vagy alu, hanem egy picit az aranyba hajló, egy nagyon finom felületet kapnak ezek a fémbetétek is. Alkantara, valódi bőr, ökobőr, tehát ki mit szeret, kinek mi tetszik, választhat.
2: A kormányról az jutott az eszembe, hogy akkor lett volna igazán nagy dobás, hogyha visszahozták volna az egykori Citroennek a középen.
3: Egy külös,
2: ami állt középen, és csak körbe tekert az ember a kormány külső részét. Tehát nagyon érdekes volt az.
3: Igen, az egy
2: valóban. Kicsit zavaró volt az első pillanatban, de aztán megszokt az ember egy egyedi megoldás. De ez is nagyon szép, és egyébként nekem az egész műszerezettségről, tehát a vezető előtti területről az jut az eszembe, hogy nem olyan extravagáns, mint amit most már megszokunk lassan, hogy jönnek a kínai autókat, már minden van, uh-huh. De akár a Mercedes S osztályát gondoljuk, hajlított hatalmas
3: csupa
2: fekete.
3: Csupa képernyő minden
2: nem,
3: az autókban.
2: Ez egy olyan, mint egy klasszikus svájci analóg óra, egy elegáns óra. Pont úgy néz ki, nem azt jelenti, hogy ez minden analóg, persze ez így digitálisan van megoldva, de annyira visszafogott, annyira letisztult, és igyekszik az eleganciára, hogy tényleg ilyen analóg órára emlékeztet.
3: Igen, a kormány mögött van egy nem túl nagy digitális kijelző a főbb funkciókhoz, azért is csak ekkora, mert az autó mindent a szélvédőre vetít, színesben, nagyban, és nem akarták a formatervezők, hogy a középkonzolt egy óriási álló képernyő uralja, ezért azt is rendkívül elegánsan oldották meg.
2: Még annyit visszakötnék az előzőhez, mert közben megtaláltam a jegyzetemet, hogy 60-70 kilométert nyert gyár azzal, hogy nagyon különleges szélcsatornás vizsgálatnak vetette alá a karosszériát, tehát ez a bizonyos CV 024 az azt is hozta, hogy még 60-70 kilométert rá tudnak tenni a teljes hatótávra. Így lesz aztán 750.
3: Így lesz 750, igen.
2: Jó, viszont miután a 2015-től a Formula E-be is részt vesz a DS, ez azért nagy dolog, ott azért van technológiai háttér. Hát nem véletlen, hogy ebbe aztán beépített mindent a gyár.
3: Igen.
2: Háromféle motor, kétféle akucsomag, ez aztán van kínálat.
3: Igen, ugye az autó csak elektromos, a belépő változatban van egy 230 lóerős villanymotor, ezzel nagyságrendileg 550 km a VLTP hatótáv. Ennek az akupakja, ez 74 kilowattórás. És akkor van egy nagyobb akupak, az közel 100 kilowattórás. Ezzel érhetők el ezek a nagy hatótávok, amiről te is beszéltél, és ez a nagy aksis, ez létezik első kerekesként, vagy összkerékhajtásúként. A legnagyobb hatótávot első kerékhajtással kínálja, ez akár elérheti a 750 kilométert. Az összkerekesnél a nagyobb tömeg miatt egy picit kevesebb a hatótáv, az olyan 680 körül.
2: Én valahol olvastam a gyári anyagban, hogy a nagy hatótáv mellett van még két különleges tudása ennek a hajtásláncnak. Az egyik a fogyasztás. Még a nagy hatótávolság ellenére is 15,9 kWh 100 km-es fogyasztást mértek, VLTP szabványos módon, és ebben benne volt az autópályás használat is.
3: Igen.
2: Tehát még egyszer ízlegesük, 15,9 kWh 100 km-en autópályázva is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha otthon töltjük, és a 36-38 forintos árammal beszorozzuk, akkor igazán fillérekre jön ki egy 100 km-es út megtétele. De ami nagyon fontos még, hogy autópályázás közben 120-as tempót tartva is 500 kilométer feletti hatótávot tud az autó.
3: Pont ez volt a cél, hogy a legnagyobb hatótávú változat.
2: Tehát ez nem egy városi életemos autó.
3: 500-at el tudjunk menni 500 kilométert autópályán. Ez számos teszt igazolja, ezt annó sajtóhírekbe is lehozta a márka. Európában, több országban végeztek ilyen teszteket. És hát 500 kilométer az már valóban olyan, hogy ezzel már bevállalhatók hosszabb utak is.
2: Hát hogyha nem autópályázunk Magyarországon, nem mindenki jár autópályán, de ha egy-egy szakaszon halad, és utána lemegy róla, és megy egy másik településre, napokig lehet használni egy töltést.
3: Igen.
2: Napokig, igen. Persze az sem mindegy, hogy a töltés hogyan néz ki. Hány kilovattal lehet tölteni, mert ugye a töltési sebesség is nagyon lényeges egy autó választásánál.
3: Igen, ugye villámtöltővel a maximális töltési teljesítmény a 160 kilowatt. Nagyságrendileg...
2: De ez viszont tartós 160.
3: Igen, viszonylag nagy tartományban.
2: Ugye, hogyha 15 és ha, úgy 20 és 55...
3: 20 és 55 között rendelkezésre.
2: Akkor viszont tartósan 160 kilovattos. Az azért nagy dolog, mert volt módom néhány elektromos autót tölteni, és hát őszhajszárai jelentek meg.
3: Ezzel,
2: a gyári adatokat messze meghaladó időt kellett ott töltenem.
3: Ezzel nagyságrendileg 10 perc alatt akár 200 kilométert nyerhetünk egy megfelelő villámtöltőn.
2: Uh-huh. Hát igen. Mondjuk ezek a gyári adatok, tegyük hozzá.
3: Persze. Tehát,
2: sok optimális helyzetnek kell passzolni, hogy ez összejöjjön, de azért nekem mégiscsak szöget ütött a fejembe, hogy ki lesz az, aki egy ilyen luxus autót választ az elektromos világban, amikor most tényleg özönlenek a jobbnál jobb kínai és még jobb európai elektromos autók. Ebbe a kategóriában ráadásul ott van a prémiumnak a csúcsa.
3: Igen. Szerintem azok, akik megtehetik, hogy bármelyik prémiumot válasszák, de azért nem szeretnék, mert szeretnének egy kicsit kitűnni a tömegből, vagy megmutatni, hogy kifinomultabb az ízlésük, szeretik az autójukban is megmutatni az ízlésvilágukat. Nekik való a DS numero 8. És igazából minden paraméterében hozza azt, amit mondjuk a német prémium villanyautók hoznak, csak egy nagyon más stílusban.
2: A stílus az egy dolog, de mert az nagyon fontos egyébként mai világban, pláne amikor sok a ronyrázás, meg a különbség, de hát a kényelem, meg a biztonság, meg a tartóság, az is nagyon fontos. Ugye, hogyha egy ilyen autóban megjelenik valaki, akkor azért oda figyel mindenki. Ma már nagyon sok, most nem mondok márkákat, de mindenki el tudja képzelni, milyen csúcs német márkák léteznek, amiből kipattannak egyre többen. Egyre megszokottabb lesz a helyzet. De egy ilyen autó, ha föltűnik, pláne, hogyha este van, és mint hogyha egy kivilágított kamion érkezne, villog minden.
3: Megáll a forgalom, igen.
2: Odafigyel mindenki, és aztán ugye, ha kinyitja az ember az ajtaját, és betekintést nyer még ebbe a kivilágítottat belső térbe, és hát szeme száján nyitva marad mindenkinek.
3: Igen. Egy szinte már egy kis túlzással egy műalkotás kívülbelül, tehát akinek ilyen irányultsága van, szerintem őket tudja azonnal megvenni ez az autó.
2: Elektromos autó nincs asszisztens rendszerek nélkül. Nyilvánvalóan egy ilyen csúcsautóban már csúcsminőségű asszisztencia lapul. Van-e valami különlegessége ezen a téren, vagy pedig ugyanazt szolgáltatja, mint a többi?
3: Minden tudniuk kell, ezért igazából így a vezetés támogató rendszerekből azért nem emelnék ki semmit, mert annyira standardizált már, hogy mit kötelező tudni. Amit kiemelnék, az nem is annyira vezetés támogatás, hanem inkább a vezetési, utazási kényelem fokozása, hogy az autónak van egy különleges vezérelt futóműve, ami annyit jelent, hogy az autó orrán van egy kamera, ami valós időben pásztázza az útfelületet, és ahhoz a lengéscsillapítók a másodperc tört része alatt tudnak igazodni. Tehát magyarul keményebbé vagy puhábbá válik az autó felfüggesztése, attól függően, hogy éppen milyen úton halad.
2: És akkor megingás nélkül átsuhan.
3: Rendkívül lágy és kényelmes is lehet az autófutóműve, ha úgy állítjuk.
2: Érdekes, amit mondtál, mert hogyha valaki a TikTokot meg szokta nyitni, azon egyre több ilyen videót látni, kínai videóról van szó, és számunkra még ismeretlen kínai márkákat mutogatnak, ilyen elképesztő veszélyes útszakaszokon kell átmenni nagy sebességgel, és a kínai autók egyenesen átszaladnak, és azok a nagy német prémium márkák még imbolyogva mennek át. Uh-huh. Érdekes módon a DS még senki nem próbálta ki ezen. Talán nem véletlenül, és nem véletlenül csinálják a kínaiak ugyanezt, mint a DS.
3: Elképzelhető, de alapvetően azt gondolom, hogy ma már egy akkora gyártó, mint a Stellantis nem engedheti meg, hogy ezek a vezetés támogató rendszerek nem működjenek. És egyébként az összes modellünkről elmondhatom, hogy akár a kettes szintű önvezetés, amit már ugye több márkában is ismerünk, elég kifinomultan működik, tehát vagy akár a sávtartó rendszer is, tehát nem érezzük brutálisnak a beavatkozást.
2: Automata parkolás, vagy távvezérelt parkolás is?
3: Ilyesmit nem tud az autó.
2: Nem tud.
3: Nem.
2: Hát ez marad egyenlően a kínai privilégium. Meg néhány nagy márkája még. Nem beszéltünk a csomagtérről. Nekem ilyen adatom nincs, tehát nagyon érdekelne, hogy egy ilyen...
3: Gigantikus.
2: Igen?
3: Több mint 640 literes. Úristen. Ugye ez egy ötajtós karosszéria, tehát, nagy hátsó
2: tehát túlmulás. Tehát akkor a csomagtér ajtó, meg a hátsó ablak egyben nyílik akkor.
3: Igen, és ugye sok villanyautónál vannak ezek az úgynevezett frankok, elől is igen. Pici csomagtér pluszban, nekünk ilyen nincs.
2: Viszont hátul teherautó.
3: Hátul egy teljesen klasszikus, nagy-nagy ötajtóshoz illő csomagtér van.
2: azt tudjuk, hogy milyen a technológiai felszereltsége, a hajtáslánc, de milyen, van egyébként valamilyen kategóriázás, tehát van-e felszereltségi szintbeli különbség, vagy, igen, vagy csak igen. Egy felszereltségről?
3: Nem, alapvetően két felszereltséggel dolgozik a DS a különféle modelljein. Az alapkivitelek neve Pallas, ezt szerintem sokan ismerik a régi Citroenekből és DS-ekből.
2: Onnan vette át.
3: Pallas nevet. És az egyel magasabb szint pedig az Étoile, ami csillagot jelent, és időről időre a márka előjön úgynevezett limitált kollekciókkal, és a bevezetéskor elérhető volt egy Jules Verne kollekció, ugye Verne nyomán az ő kézjegyét viselte különleges belső-külső megoldással, de alapvetően leginkább az Étoile szint az, ez egy magas felszereltség, amit leginkább keresnek a DS-ekben.
2: És gondolom, hogy egy motoros verzió az, ami a volumen.
3: Igen, igen. Bár adtunk már át, nyilván nem árulok zsákba macskát, a modell még elég friss, nem nagy számban adtuk el, de adtunk már át kis aksis Pallas kivitelt is. Tehát volt, aki kimondottan, vagy az fért bele a keretbe. Céges vásárlás volt egyébként. Neki elegendő volt az a hatótáv, és amit a Pallas kivitel tud.
2: Egy ilyen automodell bevezetését gondolom megelőzi a piackutatás. Hogyan néz ki most a magyar piac DS8 szemszögéből? Lehet-e ebből nagyobb darabszámot értékesíteni, vagy a németek viszik, ők a hegemon márkák?
3: Ők viszik, és tisztában vagyunk azzal, hogy volumenben mi az a szint, amit mi esetleg elérhetünk. Ugye az előbb beszélgettünk arról adáson kívül, hogy egyetlen egy márkakereskedéssel dolgozunk, és 5 szervizponttal. Ez a márkakereskedés Budapesten van.
2: És elengedő?
3: Ahhoz úgy mondanám, hogy mivel a márka egy réteg márka, igazából elég nehéz olyan márkakereskedést találni, aki investál egy olyan márkába, ami ennyire réteg márka. Úgyhogy mi a saját kereskedésünkkel dolgozunk, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Ez annyit jelent, hogy évente körülbelül egy 100-150 autó. Tehát ennél, de ez minden modell a DS-ből. Ezen belül körülbelül egy 15-20 autó lehet az, amit mi reálisnak tartunk, mondjuk a egy teljes évben a 8-asból, annál többet bevallom, hogy nehezen tudok elképzelni.
2: Én emlékszem rá, hogy arra az időre, amikor a Porsche-ból 26 darabot adtak el a 90-esek derekán, és akkor megjósolták, hogy lesz ez még 150, még több is, és már van is. Szerintem a DS8 is meg fogja érni azt, reméljük, hogy többet fog. Hát meg kell, hogy ismerjék az emberek, igen, nyilvánvalóan. Már akkor kapható?
3: Kapható, és ki is próbálható.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Kanalas Gergőt, a DS Magyarországi Márka igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
1: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az amerikai külügyminisztérium jóvá hagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszközcsomag eladását Ukrajnának. A Hawk légvédelmi rakétarendszerek működtetését támogatja mindez. A légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen biztosít védelmet, hatótávolsága 40-50 kilométer. Marco Rubio külügyminiszter elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban, és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát produktív tárgyalásokra, akkor készen áll szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. Jelenleg ugyanakkor nem ez a helyzet, fogalmazott Marco Rubio a NATO svédországi miniszteri tanácskozásának helyszínén. Idehaza még a reggeli órában robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, 90 égési sérüléseket szenvedtek el, a súlyos sérült túl van az életveszélyen. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy ipari robbanás volt, de megtesznek mindent az eset kivizsgálása érdekében. Kapitány István energetikai miniszter is a vizsgálat fontosságát hangsúlyozta, hogy ilyen esetek ne ismétlődjenek meg. Megérkezett az első járata az American Airlinesnak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a repülőtér bővítése elengedhetetlen, mert a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A tárcavezető arról is beszélt a Trend FM-nek, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
4: Gazdasági lehetőségeket, nekünk elemi érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságára beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
0: Tőzsde hírek.
3: A tőzsdei kereskedési hangulat idehaza nem igazán emelkedő színvonalú, mert hogy a MOL részvények az ipari robbanás miatt lehúzzák a mai hangulatot, 2%-os mínuszban a MOL 3842 forinton. Az OTP 4,1%-os pluszból most 2,1%-os emelkedésbe jött le, kerek 40 ezer forinttal jegyzik. A Richter stagnál 12.030 forinton, a Magyar Telekom 7,1%-kal gyengül 2.622, a 4iG 2,1%-os pluszban 1.920 forinttal jár, az euró árfolyama 358 forint 90 fillér, a dollár 309 forint 80. Európában a főbb indexek emelkednek 4,1 illetve 1,3% közötti pluszban, 24.933 ponton a DAX. A Wall Street-en is a pluszok vannak többségükben, a Dow Jones 7,1, az S&P 500 5,1, a Nasdaq szintén 5,1%-os emelkedésben, 1,1611 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Másodpercekkel a start előtt leállították a SpaceX Starship rakétájának tesztrepülését. Az indító tornyot tartó hidraulikus kar nem húzódott vissza, ami nem tette volna biztonságosá már a TRESZT repülés indítását sem. Ezt az új fejlesztésű, teljesen újra használható nehéz rakétarendszert a cég a Starlink műholdhálózat bővítésére, valamint a NASA Hold programjának kiszolgálására is használná. A mostani repülés elsődleges célja éppen az új rendszer vizsgálata lenne éles helyzetben. A SpaceX holnap hajnalban újra megpróbálja a világ legnagyobb rakétájának elindítását.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is a napsütéses idő lesz a jellemző, eső nélkül, többfelé megerősödő széllel, 23-28 fokkal. Hasonló időjárás várható a hosszú hétvégén is, vasárnap akár 29 fok is lehet majd. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép délutánt mindenkinek, ez a Fintech világa. Péntek van, délután van, és ez a Trend FM. Két vendég a stúdióban, Liderel Fruzsina, a Bitget szóvivője, Siklós Bence, a PIK tanácsadója, biztonság a kriptotőzsdéken. És azt mondtam Bencének, mielőtt jöttél, Fruzsina, hogy azért hogy megváltozott a világ, mert most olyan dolgokról fogunk, vagy fogtok leginkább beszélni, amit a kriptóhoz nem kötöttem én például, de szerintem a Bence sem mondjuk néhány évvel ezelőtt. Teljes változás van a fogyasztó igényekben a kriptóval, a kriptot tőzsdével, a kriptotermékekkel kapcsolatban, de lehet, hogy ez csak az én fordításom. Bence, ezt mennyire lehet megerősíteni egy másik generáció szemszögéből?
2: Abszolút, igen, igen.
1: Egy konzervatív fiatal szemszögéből.
2: Tehát én már azért egy ideje ott vagyok a kriptopiacon 2020 végétől, és azért láttam már egy-két cifra dolgot. 2022-23-ban például történtek, kriptotőzsde összeomlásoktól kezdve csőd, ökoszisztéma.
1: Jó, hát láttál nagy szárnyalásokat, és láttál, igen, már, tehát és, láttál már fordulatokat.
2: És ennek nyomán ugye nem volt meglepetés, hogy a szabályozók, meg a hatóságok azok egyre jobban ráfeküdnek erre a témára, és hát igen, ugye az elmúlt években egyre jobban sikerült ezt erősíteni. Ugye a MiCA szabályozás Európában az már 2024-ben bejött, ugye Amerikában is egyre jobban kezdenek erre odafigyelni az SEC oldaláról egyrészt, meg ugye kormányzati szinten, és ennek hatására ugye egyre több intézményi szereplő is belép a kriptopiacra, úgyhogy ez egyre fontosabb.
3: Igen, és hát régen, ahogy mondod, ezt a 22 környékén lehetett gyorsan nagyon jó pénzeket keresni, de mondjuk még gyorsan jobban veszteni is, és ahogy azt elég sokan megtapasztalták, utána elkezdett itt szépen fokozatosan átalakulni, hogy ne csak az legyen, hogy baromi gyorsan nagy profit, hanem hogy egy kicsit a biztonság is elkezdett jobban szerepet játszani. Most meg már a kriptofelhasználóknak az egyik legfőbb keresett dolga, hogy melyik platformon tőzsdézzem mondjuk.
1: A transzparencia, meg a bizalom.
3: És a bizalom. Így van, és ezt nem gondoltuk egy pár éve.
1: Mert fordult a szabályozó, meg fordult, de amit mondtál, ezt csak részben értek. Azért fordult a világ, mert nem akarta, hogy ne a klasszikus pénzügyi világ fölözze le a kamatot, a befektetést, az összes többi. Tehát ezért aztán elkezdték. Ez is benne van,
2: igen,
1: inkább így.
2: Igen.
1: De a fogyasztói oldal is leváltozott, vagy teljes fordulat.
3: Teljesen.
1: Nem a radar alatt akarnak. Ő a radar alatt lehet, hogy akar lenni, de egyébként minden legyen a képernyőn transzparensen. Valahogy így.
3: Így van. Így van.
1: Tűnik, de ezt kell megvalósítani.
3: És most ténylegesen azt keresik a felhasználók, hogy van-e valóban a kriptocégek vagy a váltók mögött fedezet, és hogy tényleg nem lesz-e olyan, hogy egyszer csak egyik éjszakáról a másikra eltűnik a pénz, vagy ha eltűnik, akkor ez hogy lesz utána rendbehozva?
2: Igen, ez egy vicces történet, ami velem megtörtént, még 2022-ben, ezt nem tudom, hogy meséltem, de ugye akkor volt egyrészt az FTX csőd az év végén, ugye nem azzal indult az egész medvepiac, hanem még májusban volt egy Terra nevű ökoszisztéma, ami hát nagyon sok mindent kínált, többek között volt egy natív tokenje is, meg volt egy stablecoinja is, ami ugye alapvetően nem kéne, hogy változzon az árfolyama, mert ugye az árfolyam hozzá van kötve papíron, valami másik eszközhöz, dollárhoz, euróhoz, viszont ennél a stablecoinnál ez egy más fajta mechanizmus volt.
1: Apró betű.
2: Igen, itt ez egy algoritmikus stablecoin volt, tehát nem volt mögötte semmiféle fedezet, hanem algoritmusok tartották egyensúlyban az árfolyamot, és lehetett itt egy olyan lehetőséggel élni, hogy ha lekötöd ezt a fajta stablecoint, akkor 19,5%-os éves kamatot tudsz rá kapni. És akkor még ugye zöldfülű kriptósként ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy ezzel értem is ezzel a lehetőséggel, csak aztán ugye bejött a krak, és ezt az egész ökoszisztémát ezt feltörték, akkor a stablecoinnak a PEG-je, vagyis az, hogy egy dollárt ér egy stablecoin, az megváltozott, bezuhant az egész, és akkor az összes pénz az elhúzott elég hamar, úgyhogy itt nagyon sokan megégették magukat, köztük én is, de ebből tanultam úgy, hogy azóta már én ezeket eléggé óvatosan kezelem, és...
1: Azóta vagy ilyen konzervatív.
2: Igen, és itt tényleg mindig arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy ilyen eseteknél, vagy lehetőségeknél, hogyha túl szép, hogyha igaz legyen, akkor általában az átverés.
1: Jó, de akkor ez most nagyon fontos, hogy mondjuk a Bidget, és akkor Fruzsi mit mond, hogy ő mire épít, és a bizalmat hogy építik, és mik azok a fundamentumok, amik az ilyen megégett ügyfelek, vagy bizalmat, mondjuk én nem égtem meg, de bizalmatlan ügyfél vagyok, ami rám hathat, és hatnia kell.
3: Egyrészt szerintem a Bidgetnél ez a személyes kontakt, tehát hogy a CEO hetente kommunikál a felhasználók fele, tényleg saját arcát felvállalva személyesen, ez mondjuk egy tök nagy bizalmat tud adni a felhasználók fele, és nem mellesleg van egy több millió dolláros biztonsági fund, egy biztonsági alap, ami garantálja azt, hogy itt nem tudnak ilyen dolgokat
1: tenni. Pont, mint az utazási irodáknál, ugye?
3: Így van. És ezt a személyes kontaktot is azért próbáljuk fenntartani a felhasználókkal, hogy érezzék, hogy itt ez nem csak egy marketing fogás, hanem hogy itt tényleg van mögötte valami. Illetve ugye egy korábbi adásban beszéltük is, hogy az edukáció a Bidgetnek az egyik legnagyobb lába, ami egyre inkább csak épül, hogy ne csak tudják, hogy biztonságban vannak a felhasználók, hanem hogy értsék is, hogy miért, és hogy ez pontosan hogy működik.
1: Ez nagyon fontos, mert aki nem edukált, az könnyebben csalódik, és könnyebben jár rosszul, ugye?
3: Így van. Én is ilyen hasonló sztorikban szerintem 15-ször legalább belefutottam, mint a Bence, csak kisebbekben, illetve 2022-ben egy komplet havi fizetésemből metaverzum földeket vettem NFT-sítve.
1: Na, arról milyen jókat szoktunk beszélgetni.
2: Kedvenc témakörünk. Igen.
1: Aztán földeket vettél?
3: Metaverzum földeket egy komplet havi fizetésből. Kocsit nem. És azóta se látom ezeket a földjeimet, sem meg a pénzeimet, sem nagyon érdekes módon.
2: Ja, hogy nem is kaptál érte végül, sem, hogy nem tudtad.
3: Ezek bent ragadtak egy walletben, ezek a földek NFT-sítve, és egyre menegetett föl le az értékük, aztán kaptam egy sajtóközleményt, hogy amúgy megszűnt azóta ez a cég. Úgyhogy most vannak teljesen értéktelen föld darabjaim, nagyon sok ezer dollár értékben.
1: Ez nem, mint hogy a Holdon vagy valami csillagon venni van. Ott meg én bolygót is el lehet nevezni, és az körülbelül ugyanennyit.
2: De olyan érdekes, hogy így minden évben hogyan változott, vagy változik ezeknek a kriptós szkemeknek a narratíva. Uh-huh. Volt metaverzumos, volt ez a ugye 20%-os éves hozam staking lekötés, aztán meme coinok, és akkor abból az a tavalyi évben ment nagyot, ugye Trumptól kezdve mindenki, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz az idei év slágere, meg az elkövetkezendő évek slágere.
3: Igen, alig várom.
1: De a kriptotőzsdék azért abban is változtak, hogy már mást kínálnak, mint az elején kínáltak, ugye?
3: Igen.
1: Egészen már. A megváltozott fogyasztói igényeket képezitek le tulajdonképpen?
3: Gyakorlatilag igen, meg a fogyasztói igényeket folyamatosan követve a Bidget részéről is, illetve más váltóknál is tudom, hogy ők is nagyon nézik, hogy mik az igények, és hogy mik azok a problémák, amikre megoldást kellene találni nagyjából, illetve hogyan lehet újabb és újabb felhasználókat hozni, hogy kipróbálják ezt, és ugye szerintem erről lehet, hogy beszéltünk is korábban, hogy például a Bidget az ezért is alakult át univerzális tőzsdévé, hogy ne csak kriptó legyen rajta, hanem sima pénz is összecsúszik, igen, és hogy gyakorlatilag eszközökkel is lehet most már rajta kereskedni.
1: Igen, mert én mindig a fogyasztót tudom nektek hozni, mert hogy én már nem biztos, hogy kereskedni akarok, nem biztos, hogy tőzsdézni akarok, de akarok megtakarítást, hogy valahol kezeltetni, akarok egy tisztességes hozamot, de közben transzparenciát is akarok, de mindezt a kriptótól várom el, ami azért egy ilyen nagyon, nagyon nehéz történet azért nagyon sokaknak, még szerintem a világ nagy részének még nehéz dolog, tehát ezt kell valamilyen módon jól mutatni és jól csinálni.
3: Így van, és egyébként nem kell egyből ilyen gigantikus hozamokat várni semmitől, hanem teljesen óvatosan lehet ezt csinálni kis lépésenként.
2: Igen, az a probléma szerintem a legtöbb esetben, hogy a fogyasztók, felhasználók fejében az a kép, hogy akkor kriptó, akkor hát, most
1: akkor
2: én
1: 80 volt, ma már 160.
2: Én rámegyek a 100-szoros hozamra, és akkor jön a pofárás is, de hogyha már valaki tényleg egy 20-30 vagy akár 50%-ot el tud érni mondjuk egy-két év alatt kriptós befektetésekből.
1: Hát akkor 19-et se sikerült. 50.
2: De azóta
1: beszélgettük a Georról is, meg a Seorról is. Én szerintem ez más ügyfélkör. Mert az az ügyfélkör, aki 50-et kaszált meg 100-at kaszált, az nem fog lehajolni most neked az 5-8-ér, ha a Fruzsa azt mondja, hogy ilyen is van. De az az ügyfél, aki nem volt még, és óvatos, és most beleteszi az egyik lábát a malacka házába, az azt mondja, hogy egy 8%-ért az már nézzük meg, hogy mi ez az egész cucc, nem?
3: Valószínűleg igen.
1: Én legalábbis ilyen fogyasztó vagyok.
3: Igen, illetve nem annyira kísérletezőek mostanában az emberek a kriptóval, de például, hogyha jön egy olyan konstrukció, ami például nálunk is vannak ezek az earn termékek, amikkel nem azt mondom, hogy passzívan lehet jövedelmet szerezni, mert olyan, hogy passzív jövedelem úgy nem igazán létezik, tehát mindennel kell valamennyire foglalkozni, de hogy például az egy tök jó ilyen kísérletezős módszer, hogy akkor egy staking-et megpróbál az ember, vagy akkor leköt kisebb összegeket. Tehát, hogy azért ilyen kis kísérletezéssel szépen fel lehet a kriptóban.
1: De azért ez egyre inkább csúszik össze a klasszikus pénzintézetek.
3: Igen.
1: Tevékenységi köréhez, stílusához, átláthatóságához, nem?
3: Igen,
1: valami alapjához,
3: teljesen,
1: ugye?
3: Igen, e felé kezd átalakulni, hogy a kriptós intézetek is igazából azt az alternatívát próbálják kínálni, hogy lehet ezt is bankként kezelni, és csak tartani például az embernek a pénzét stabilabb coinokban.
2: Hát igen, csak itt ugye meg mindig előjön az, amit én szoktam mondani, hogy sose tarts pénzt tőzsdékkel, mert ugye, hogyha nem a te kulcsod, not your key, not your money, szó, ilyenkor mindig érdemes a hidegtárcára kiküldeni, és akkor így viszont már így szembe megy valamilyen szinten a két történet, mert ugye a bankoknak ugye az a lényeg, hogy minél több pénzt tartsanak ott a platformon, viszont a felhasználó felől meg ugye az a legfőbb, legbiztosabb, ugye
1: kriptos. Hogyha a trezorban van, kriptos, kvázi,
2: igen,
1: a saját
2: fizikai cold walleted van, igen, igen, és akkor ezt például hogyan tudjátok feloldani, ezt az ellentmondást?
3: Hát például ezekkel a biztonsági tartalékkal ezzel remekül nem tud eltűnni a Bitgettől a pénz. De viszont természetesen, mint hogy az ember a bankkártyáját is el tudja hagyni, és utána azt azért könnyebb helyre állítani. A bankoknak erre még azért nyilván egyszerűbb a módszere, viszont ha az ember egyedül fér hozzá a saját fiókjához, akkor azért itt sem tud óriási probléma történni, de egyébként a cold wallet-eket én is javaslom mindentől függetlenül, mert azért mégiscsak biztonságosabb így.
1: Mennyire látjátok az ügyfeleket, a profiljukat, tehát mennyire lehet látni, hogy...
3: Van egy alapszintű KYC, tehát hogy úgy, ahogy felregisztrálunk, meg kell adni egy csomó olyan adatot, de ezekre, igen, tehát ezekre a rendszer rálát, de ugyanúgy kezeli, mint ahogy egy bank.
1: De ez nyilván érdekel benneteket, hogy kik jönnek, tehát kik voltak eddig, kik jönnek. Azt lehet látni, akár korosztályokban? Tehát azért...
3: Korosztályokban igen, nemekben, korosztályokban valamennyit lehet látni.
1: Ez baromira érdekelne engem.
3: De
1: egyébként.
3: Azért ez még mindig kriptó. Szóval, hogy itt átlátható, de nem egy centralizált. Tehát, hogy nem olyan szintű egy kriptós regisztráció, mint amikor gyakorlatilag átvilágítanak.
1: Nem is akart nekem a korosztály, meg a nem elég lenne. Tehát az, hogy ki az, aki már billen a kriptó felé valamilyen módon. Mert nyilván volt egy alaphalmaz, de nyilván ez aztán rétegződik.
3: A tavalyi éves felmérések alapján a 18-tól jelenleg 65-ig vannak például Bitget felhasználók, és egyre nyitottabb az 50 pluszos korosztály is most már arra, hogy regisztráljon, és legalább kipróbálja.
1: Erre gondoltam egyébként, és nyilván férfiak, nem? Gondolnám, de nem biztos.
3: Nagyobb százalékban férfiak még, viszont például Bitgetnek van egy ilyen női integrációs programja is, ez a Blockchain for Her.
1: Mert hogy főnök asszony is hölgy.
3: Így van, ő maga is egy hölgy.
1: Hogy mikre emlékszem a Fuzsirával kapcsolatban. Igen.
3: Nem, működik az edukáció. És ez kifejezetten például a nőket szeretné jobban bevonni. Rengeteg álláskínáló kezdeményezés van, hogy a nők kapjanak fejlődő országokban munkákat. A gyerekeknek voltak UNICEF-es együttműködések, ösztöndi programok, tehát, hogy így próbáljuk így a kriptót mindenki számára elérhetővé tenni, és így minél inkább segíteni azt, hogy a nők is be tudjanak vonódni ebbe a piacba. Mert egyébként nagyon, nagyon fontos lenne, hogy
1: hát
3: ez
1: náluk van a pénz szakma. Egyébként, csak úgy mondom, hát ők vásárolnak. A pénzügyminiszter sok helyen a nő, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a teritoriumot is ismerjék és tudják, valamilyen módon edukáltak legyenek, mert akkor egyáltalán ott van a tálcán, a svéd asztalon.
3: Persze, meg hát nem lehet egyszerűen kizárni azt, hogy valakit a kromoszóma miatt ne érdekeljen a kriptó, és hogyha egy kicsit tudjuk ezt így közelebbé tenni, akkor miért ne?
2: És hogy látod, mennyire sikeres eddig, hogy látszik, hogy akkor egyre több például nő dolgozik a Bitgetnél, több a női felhasználó, mint mondjuk pár évvel ezelőtt?
3: Igen, igen, látványosan. Ha. Több is a felhasználó, és egyébként rengetegen vagyunk nők a cégnél, ami egyébként nagyon meglepő, mert az utóbbi időben, amikor bármilyen ilyen kriptós találkozón vettünk részt, tavaly óta kezdett el nyilvánosabb lenni ez a női réteg is a kriptóban.
2: Hogy látod, szerinted mi lehet a következő nagy trend a kriptotőzsdénknél? Mert én, amit ugye láttam a Bitget részéről, ez a Universal Exchange, az univerzális tőzsdésítési folyamat, ez már másoknál is előjön, például a Coinbase is elkezdett hasonló eszközöket kínálni, illetve ami szerintem nagyon fog pörögni, nem tudom, te hogy látod, ez a predikciós piacokat fogják beépíteni a saját platformjaikba a kriptotőzsdék, és ugye ez a Coinbase-nél is már látható, meg a Robinhood-nál is.
3: Igen, erről egyébként olvastam is nemrég, hogy most erre számíthatunk, azt viszont még nem tudom, vagy mire alapozzák ezt, de ezt abszolút a Bitget is már felvetette, hogy ez lehet egy következő trend, illetve, hogy most mivel a mikaszabályozás az nagyon erősen lépett életbe. Biztos, hogy a biztonsági szabályozásokat fogják mindenhol sokkal jobban a kriptotőzsdék elővenni, és annak megfelelni. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy most már az összes olyan tőzsde, aki a piacon akar maradni, ők elkezdenek ilyen biztonsági tartalékokat fenntartani.
1: Mert a fogyasztó így fog választani, hogy ahol van, ott azzal repülök, ugye?
3: Valószínűleg igen.
1: Összefoglalva, akkor csak a te életedben, meg a te pályádon mi változott a kriptóban? Ez három mondatban kell összefoglalni. Akár Bitget oldaláról, akár a fogyasztó felhasználó oldalról.
3: Én azt emelném ki, amivel kezdtük is, hogy sokkal nagyobb a biztonság, sokkal kisebbeket lehet gyorsan nyerni, de pont emiatt nem megy el az ember kedve a kriptózástól, mióta szabályozottabb minden.
1: Nagyon szépen köszönjük, Fintech világa, az érdekességek, a hírek, az információk a fintech.hu-n, Siklós Bence tollából is, vagy legfőképpen Bence tollából. Bencének köszönjük, Léderer Fruzsina, a Bitget szóvivője voltak itt, ők voltak a szakértők, jövő héten találkozunk.
2: Köszönjük.
3: Köszönjük.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikáció,

0: 2026-ban. Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma. Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát? Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Isaszeg az afrikai sertéspestis betegség vaddisznókban történő előfordulása miatt fertőzött területté vált. Ezt a Gödöllői Járási Főállatorvosi Hivatal, illetve a Pest vármegyei helyi járványvédelmi központ közölte. Az afrikai sertéspestis vaddisznóban történő előfordulásáról a Facebook oldalukon írtak. Ez a betegség ugyanakkor emberre veszélytelen, a sertésállományokra nézve ugyanakkor rendkívül ragályos, ezért felhívták a sertéstartók figyelmét, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy állományuknál minimalizálják a fertőződés veszélyét. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó ILSCA hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Még mindig sport, bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A gyorskorcsolyázó 2022-ben a pekingi olimpián a vegyesváltó tagjaként nyert bronzérmet, még világbajnokságról egy ezüstérme van, amelyet 2017-ben nyert meg a női váltóval. Első magyar nőként Európa-bajnok lett egyéniben, amikor tavaly 500 méteren diadalmaskodott, emellett az 1000 méteren további két alkalommal állhatott dobogóra EB-n, míg a női stafétával 4 ezüstöt és 2 bronzot nyert a kontinens viadalokon.
2: Tőzsde hírek.
3: Zárás előtt nagyjából fél órával a hazai értéktőzsde 8%-os mínuszban jár, 129.613 pontra BUX, a forgalom 12,7 milliárd. A MOL részvényei 2,4%-kal gyengülnek, 3.828 forinton járnak, az OTP 39.860 forinton 1%-os mínuszban, a Richter 3%-kal gyengül 11.990, a Magyar Telekom 8%-kal megy lefelé 2.620 forinton jár, az euróért 358 forint 80 fillért kell adni. Európában emelkednek az indexek 4 illetve 1% közötti mértékben, a Wall Street-en 6% körüli a plusz mértéke, 1,1611 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Újra elindult a kőolaj felfelé, egyelőre 1,5%-os pluszban jár, a Brent 104 dollár 41 cent, az amerikai könnyolaj 97 dollár 65 centem jelen pillanatban. Az ukrán erők éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavban lévő olajfinomító ellen, amely 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, hozzátéve, hogy az ukrán egységek csapásokat mértek meghatározott célpontokra Ukrajna orosz megszállás alatt álló területein is. Idehaza a reggeli órában még robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, 90 égési sérüléseket szenvedtek el. Ipari balesetről van szó, később ezt erősítette meg Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Ugyanakkor a kormánnyal közösen szigorúan kivizsgálják majd az ügyet. A robbanásban megsérültek közül 2 embert már hazaengedtek a miskolci kórházból, 3-an még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, ezt már az egészségügyi miniszter közölte a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét a Debreceni Egyetemi Központ égési centrumába vitték, egy sérült lélegeztetésre szorul, mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik.

0: felfüggesztette a fegyvereladást Tajvánnak az Egyesült Államok az iráni háború miatt. A múlt heti pekingi látogatása után Trump kijelentette, hogy a fegyverszállítások folytatása Kínától függ, és nagyon jó alkupozíciót jelent mindez. Trump közölte viszont azt is, hogy beszélni fog a tajvani elnökkel Lai Ching-tővel, a többi között a fegyvereladásokról is. Ha személyes lenne a találkozó, akkor a lépés szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal, mert 1979 óta nem volt találkozó amerikai és tajvani elnök között.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig és szombaton napközben is napos, száraz idő várható, az általában kevés gomoly, illetve fátyol felhő mellett. Az éjszakára gomoly felhők nagy része feloszlik, többfelé kiderülhet az ég, éjszaka 10-17 fok lesz, holnap és vasárnap is alapvetően napos, száraz idő várható, 23-29 fok közötti csúcshőmérséklettel. 16 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
2: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kígyósi András van itt a Metrodomtól. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttél.
3: Köszönöm szépen, András. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket is.
2: Új építésű lakások, ez mindig izgalmas, főleg ebben az évben. Sok fordulatot hozott már ez a téma, meg az elmúlt 5 hónap is. A BIT-ről, a BIT 2-ről beszéltünk a így legutóbb, ugye 13. kerület.
3: Így van, akkor indult ugye az előértékesítés, így van, ez most nagyon jól halad. Gyakorlatilag hamarosan vége van, úgyhogy aki még szeretne élni a bevezető árakkal, azok siessenek, de most a BIT1-ről is beszélgessünk.
2: Mert hogy ott már szerkezetkész állapot, beszélünk a Bokréta ünnepről, ez milyen régi kedves hagyomány volt, és most már azért egyre kevesebb szer látni, még családi házas övezetben igen, is ilyen Bokréta ünnep. Na mindegy, szóval erről is beszéljünk majd, de van egy nagyon friss kutatásotok is, ugye az értékesítés az jól halad, igen, hogy itt az 1+2 fél az a Jolly Joker, az
3: igen,
2: a nyerő.
3: Így is van.
2: De ez a kutatás ott van előtted a táblázatban, bele sem mertem nézni, annyira bonyolult. Szóval abból az látszik, hogy nagyon sokféle szegmens igen, vásárol új építés, nagyon sokféle okból, és nyilván, ha ezt megkutatjátok, akkor pontosan tudjátok, hogy ki mit miért vesz most Magyarországon, Budapesten, a Metrodomtól 13. kerületben.
3: Így van, köszönöm szépen. Azoknak a kedvéért, akik most először hallgatnak esetleg minket, hogy mégis mi ez a Metrodom BIT lakópark, ugye, hogy te is mondtad, a 13. kerületben építkezünk, a Marina sétánynál. Ez gyakorlatilag egy 425 lakásos okosotthon komplexum lesz majd, amiben nagyon nagy szerepet kapnak azok a megoldások, amik a közösségi életérzést segítik.
2: Úszómedence 100 négyzetméter megjegyez.
3: Igen, igen.
2: Ez először van ilyen, igen.
3: Így van. Ez egy kétszintes belső wellness komplexum, ahol ugye van tényleg ez az 5x20-as úszómedence, mellette van még szauna, sószoba, konditerem, illetve akár coworking iroda is, hogyha valaki ugye nem szeretne kimozdulni, és mégis otthon
2: de mégis el akarna vonulni egy kicsit, azért
3: így
2: igen,
3: van,
2: igen.
3: Így van, így van.
2: De meccset is nézhet.
3: Akár meccset
2: a világbajnokságot
3: is
2: még nem, majd még mondod nem, azért, de akár a következőt már lehet.
3: De a következőt már lehet, hiszen ugye 2027 őszén már költözhet ezek a lakások.
2: Akkor nézzük a kutatást, jó? De nyilván vannak befektetők, vannak, akik kisebbből nagyobbba költöznek, vannak, akik a gyereknek akarnak valamiféle megoldást. Hányféle kategória van, sok?
3: Pontosan, körülbelül 7-8 kategória van, de a legfontosabbakat megemlítetted. Ugye még egyszer felsorolva a befektetők, akiknél kétféle célt szoktunk vizsgálni, ugye egyrészt van, aki kifejezetten értéknövekedés szempontjából vásárolja, tehát későbbi eladási szándéka, van, aki hosszan tartja, tehát kiadási célra vásárolja, és valóban vannak azok, akik gyakorlatilag saját használatra veszik, például kisebbből nagyobbba költöznek, a gyermek lakhatását oldják meg, első lakásvásárlók, vagy olyanok is vannak, ugye körülbelül 10% egyébként a vásárlóinknak, akik régi építésükből egy újba költöznek be.
2: Szabad ne felejtsd, de egyébként őszintén megmondják a vásárlók, hogy mikor megkérdezitek, hát ott van az építető, nyilván, és megkérdezik, hogy miért veszem a lakást. Hát nyilván valamit őszintén megmond az ember, és valamit esetleg stratégia stratégiai okokból nem feltétlenül között? Vagy mi a viszonyotok ilyenkor? Nagyon sok mindent megbeszéltek előre, és később utána is mértek, és kérdeztek a lakóitoktól, tehát nyilván egy bizalmi viszonyról van szó, de kíváncsi vagyok, hogy itt mindig mindenki válaszol?
3: Gyakorlatilag ha hiszed, hanem itt most egyébként majdnem 1200 darab kérdőívet vizsgáltunk meg, körülbelül két ügyfél az, aki nem szokta megadni ezt a választ. De gyakorlatilag ugye ez egy önkéntes, anonim kérdőív.
2: Ja, anonim, úgyhogy, ezt nem
3: ez egy anonim kérdőív, tehát ugye nem gyűjtünk senkiről sem adatot, hanem ugye ez egy általános kutatás, éppen azért, hogy mi is tudjuk azt, hogy mik azok a vevői szándékok, érdekek, mik azok az elvárások, amiknek nekünk a jövőben meg kell felelni.
2: Jó, és az derült ki, de most már így értem, mert hogyha nem a B lépcsőház második, mert 6-os lakás vásárlója vagyok, így értem. És kiderült, hogy az 1+2 fél az a menő. Az minden szempontból most ideálisnak tűnik.
3: Igen. Az elmúlt 3 évet vizsgáltuk. Mm. Ugye azért 2024-et választottuk ki egyébként, mert ugye ez a legújabb lakáspiaci ciklusnak a kezdete. Mm. Ebben az elmúlt 3 évben vizsgáltuk meg ugye azokat a vásárlási célokat, amik ugye mozgatják a vásárlásainkat, és azt figyeltük meg, hogy a nappali plusz 2-3-os lakásoknál ugye mind a kiadási céllal, mind az értéknövekedés szempontjából vásárlók, illetve ugye a gyermek lakhatását megoldók, illetve ugye azok, akik kisebből nagyobbba költöznének, körülbelül hasonló arányban vannak, ez gyakorlatilag ilyen 20-20-20%-ot jelent egyébként. Ezek mellett ugye megjelennek továbbra is az első lakásvásárlók, nekik olyan 10% az arányuk, illetve a maradék 10% pedig az, aki régebbiből újépítésűbe költözik, ugye pont azért, hogy egy magasabb műszaki színvonalú épületbe tudjon beköltözni. Tehát úgy, ahogy te mondtad, igen, ez egy Jolly Joker választás.
2: A négyzetméter erkély az mindegyikhez van?
3: Erkély mindegyikhez van.
2: Én emlékeztem, a négyzetméter az mennyi?
3: A négyzetméter itt a nappali plusz ketteseknél 60 és 70 négyzetméter között van, és ehhez attól függően, hogy pontosan melyik emeleten van, vagy merre néz a lakás, egy ilyen 6-tól 20 négyzetméteres erkély tartozhat.
2: Azért az is izgalmas, hogy ez a metrodómnak milyen szempontból fontos. Most benne vagytok egy ütemben, ugye? Ezek szerkezetkészek, bokréta ünnep majd mindjárt, és aztán a 27 nyarán értékesítés. De ez miért érdekes, hogy akkor a következő ütem bárhol máshol?
3: Igen.
2: Az e felé a négyzetméter és beosztás felé tolódik majd el, mert eddig más volt az arány, egy lakóparkon belül voltak nyilván kisebbek, nagyobbak, apartmanok, nem tudom hány háló, 1+3 hálószobás is van.
3: 1+3 hálószobás is van, sőt, 1+4 hálószobás is van, hogy ezek a legfőbb emeleten. Igen, a kérdésed azért nagyon jó, mert mindig minden lokációnak más és más a közönsége, más és más célból vásárolnak. Ugye itt a 13. kerületben inkább a befektetés az, ami a leginkább motiváló tényező. Ugye nekünk van a 9. kerületben, a 11. kerületben is már futó projektünk, illetve mind a két kerületben vannak tervezett projektjeink is, és ezekkel a visszamérésekkel tudjuk azt eldönteni, hogy pontosan milyen lakásmix.
2: Aha, de ez a kutatás igazából a 13-ra, a Dunapartra lesz igaz, vagy erre a
3: így van.
2: Területre lesz majd igaz. Ez máshol Budapesten nem feltétlenül
3: áll Budapesten meg. Nem feltétlenül áll meg, így van. Ahogy mondtam neked, a 9. kerületben és a 11. kerületben ott más vevői szokások vannak, tehát ott kicsivel másabb ez az arány.
2: Bokréta ünnep. Ez kedves dolog tőletek. Szerkezetkész, és most megünneplitek végül is azokat, akik építik ezeket a lakásokat.
3: Így van. Ez egy nagyon több száz éves hagyomány. A 14. században egyébként Magyarországra a német építő mesterek hozták ezt be. Ez annak idején mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen teljesítés igazolásként működött, amikor ugye elérték a legmagasabb pontját az épületnek, ugye egy feldíszített májusfát emeltek a legmagasabb pontjára, úgyhogy gyakorlatilag visszahozzuk ezt a szép hagyományt, ahol egy rövid időre megállunk, megünnepeljük azokat, akik a kivitelezésen dolgoznak, megünnepeljük az elért eredményt, tartunk egy ünnepséget, és akkor utána ugye folytatjuk tovább az építkezést. Egyébként ugye nagyjából a felénél járunk, ahogy te is mondtad.
2: Hogy hol tart az értékesítés?
3: Az értékesítés az előre haladottabb állapotban van, mint a kivitelezés, körülbelül 60%-át adtuk már el a lakásoknak. Úgyhogy van még egyébként minden lakástípusból, úgyhogy
2: akkor az 1+2-ből is van.
3: És hogy mondtam, ez tényleg egy Jolly Joker, úgyhogy többféle vásárlási célt ki tud elégíteni.
2: Erről még nem kérdeztek, de ez nagyon érdekel. Mondjuk valaki most belevág, és azt mondja, hogy akkor a BEAT 1, ugye?
3: Igen.
2: És akkor egy ilyen 1+2 feles lakás, mert az tényleg sokféle célra jól használható. Akár át is lehet értékelni később. Lehet, hogy A célból veszem, de végül ez fordulhat az élet nagyon gyorsan és könnyedén. Akkor én még mibe szólhatok bele? most ebben az időpontban, jövő év nyarán, tehát egy erős év múlva már kulcsra kész a dolog. Miben szólhatok bele a falakon belül még? Mire van lehetőségem?
3: Igen, ugye most körülbelül a felénél tartunk, ez azt jelenti, hogy már nem csak a szerkezet kész, hanem a falazás is a felsőbb szinteken van, az ablakokat is eltették, ugye elkezdték berakni az épületben a nyílászárókat, és gyakorlatilag már a gépész és elektromos munka is folyik. Úgyhogy most...
2: Ezek még... mind okos otthonok, ezt tegyük hozzá, ezt nem leszültek.
3: Pontosan. Ugye most még lehetőség van több szinten is a burkolatokat kiválasztani, tehát a végső állapotot azt a vevő még a saját ízlése szerint tudja kialakítani.
2: Na, erre kérdeztem volna. Igen. Tehát erre tehát még van mód.
3: Az ajtók színe, a burkolatok színe, a parketta színe, így van, így van.
2: Melyik a legizgalmasabb időpillanat? Sok év tapasztalata után nektek egy-egy ilyen ütem befejezéséhez közeledve.
3: A legizgalmasabb tényleg az, amikor látjuk azt, hogy az általunk megálmodott épület, egyébként ezt az épületet egy Ebel-díjas tervező, a Hajnal építész iroda tervezte, amikor látjuk azt, hogy ez hogyan valósul meg, és hogyan ölt testet. Tehát ahogy egyre inkább elérünk a befejezéshez, úgy látjuk, hogy tényleg egy áron valóra válik.
2: A homlokzatról nem kérdeztelek szintén, pedig most láttam egy kis videót készülve a beszélgetésre, hogy amikor azt mondjátok, hogy itt azért van 3-4 olyan érv, ami megkülönbözteti ezt a területet, ezt a lakóparkot az eddigi többiektől, a homlokzatot mindig kiemelitek. Az nagyon speciális, egyedi és időálló, ez a kifejezés is most megmaradt bennem.
3: Igen, én a jövőtárót szoktam.
2: Jövőálló, bocsánat, igen.
3: Ugye pont ezt a kifejezést. De igen, nagyon odafigyelünk a homlokzatra. Egyébként az idén, 2026-ban az év tervezett lakóparkja versenyen a döntőig jutottunk, ugye pont ezzel a homlokzattal is. És ami még nagyon fontos, hogy nem csak az épületeink zöldek energetikailag, de ugye kívül is zöldek. Nagyon sok zöld növényt használunk. Itt jelen pillanatban a Beaten egyébként a földszinten és az első emeleten lesz majd egy zöld növényfal. Ezek egyébként előre nevelt növények, tehát akkor, amikor már beköltöznek a lakók, már akkor egy zöld növényzet fogja fogadni őket, és nem csak a homlokzaton, hanem a belső parkban is ugye telepített növények vannak, és ami nagyon fontos, hogy mindig úgy tervezzük meg a lakóparkjainkat, hogy ezek teljesen autómentesek legyenek. Tehát a belső parkban nyugodtan tudsz pihenni, a gyermeket biztonságban tudhatod.
2: Babakocsi, játszótér és
3: így
2: a többi.
3: Van, pontosan.
2: Információt honnan lehet még szerezni? Majd ezt látni is, nem baj, ha az ember látja ezeket a részleteket.
3: Igen. Tehát egyrészt ugye a honlapunkon keresztül lehet tájékozódni, de amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, hogy érdemes bejönni a központi irodánkban.
2: Terepasztal,
3: makett. Van, mert hogy van egy makett, így van egy élethű makett, és ha hiszed, ha nem, mindenki megáll, megnézi, hogy melyik az a lakás, merre néz, honnan kap napot, mit lát, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon érdekes.
2: Nagyon szépen köszönöm, Kígyós Rendes, a Metrodom értékesítési vezetője volt itt. Beat 1, akkor Bokréta ünnep előtt,
3: így
2: jövő
3: van.
2: Év nyarán pedig, akkor kulcsra kész állapot. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen, András.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten lassú az előrejutás a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon, az Irinyi József utcában a Petőfi hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, az Alkotás utcában a Déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a 6-os főút kifelé vezető oldalán az M0-es autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Telex információi szerint költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alaptámogatási Gyakorlata miatt. Az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. Mindez azután történt, hogy felmerült, hogy a kulturális célra szánt milliárdok valójában a politikai érdekeket szolgálhattak, míg a választás előtt 17 milliárd forint körüli összegről van szó. Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszközcsomag eladását Ukrajnának. A Hawk légvédelmi rakétarendszerek működtetését támogatja a csomag. Az amerikai gyártású Hawk légvédelmi rendszerek repülők, drónok és irányított rakéták ellen biztosítanak védelmet, hatótávolságuk 40-50 kilométer. Marco Rubio külügyminiszter újságírók előtt elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban, és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát produktív tárgyalásokra, akkor készen áll ismét szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. Jelenleg azonban nem ez a helyzet, mondta Rubio. Az ukrán erők az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy folytatódnak majd a csapások távoli célpontok ellen is. Mindeközben Oroszország ma reggelig 124 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 115-öt semlegesített, több ember megsebesült a támadások következtében Herszon városában. Idehaza a reggeli órákban robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, 9 égési sérüléseket szenvedtek el, a súlyos sérült is túl van az életveszélyen. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt a robbanás hátteréről.
6: Mai információink alapján, amit természetesen a tűzvizsgálók meg fognak vizsgálni majd, amikor megközelíthető lesz teljesen az üzemegység, egy csővezeték robbant be, ott következett be egy teljesen váratlan robbanás, szénhidrogén robbant be a csővezetéknél. Ez egy üzemi baleset. Semmilyen külső beavatkozás, semmilyen külső behatolásnak semmi, sem az itt lévő hatóságok nem látták, semmilyen ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad.
5: Kapitány István energetikai miniszter arról beszélt, hogy alapos vizsgálat következik, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.
7: Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő. Azzal tartozunk mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgáljuk ezt a balesetet. Meg fog történni. A minisztérium képviselői is részt fognak ebben venni. Azért, hogy közösen tudjunk tanulni ebből a balesetből, hogy jobban tudjuk működtetni az ipari egységeket, hogyha úgy találjuk, hogy ez egy műszaki probléma volt. Nagyon fontos ilyen esetben az én tapasztalatom szerint, és sajnos a hosszú pályafutásom alatt részt vettem ilyen vizsgálatokban, hogy a lehető legmélyebben, legintenzívebben folytassuk le ezt a vizsgálatot.
5: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 embert már hazengedtek a miskolci kórházból, 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, ezt közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét a Debreceni Egyetemi Égési Centrumba vitték. Egy sérült lélegeztetésre szorul, mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. 0,5%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az első negyedévben, az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. A Granit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a gazdaság mintha elérte volna a mélypontot, de a növekedéshez szükség lenne az uniós források érkezésére és a vállalati bizalom erősödésére is. Regős Gábort hallják.
8: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van. Hát itt 2022 negyedik negyedéve óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon. Ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen görbén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházásokban most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyedében, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
5: Megérkezett az első járata az American Airlinesnak Philadelphiából Budapestre. Vitézi Dávid szerint a repülőtér bővítése elengedhetetlen, mert a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A közlekedési miniszter arról is beszélt a Trend FM-nek, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
9: Gazdasági lehetőségeket, nekünk elemi érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
5: Először találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter. Áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló, a héten lezajlott szakértői konzultációkat, jövő héten pedig folytatják a tárgyalásokat. Orbán Anita kijelentette, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A külügyminiszter a mai napot a Helsingborgban rendezett NATO külügyi találkozón tölti, ahol a német kollégájával is tárgyalt. A megbeszélésen szó volt a két oldalú kapcsolatok erősítéséről, a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar és a digitalizáció területén.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
5: A mai tőzsdei kereskedést lefelé húzta a MOL az ipari baleset miatt elsősorban, 2,4%-ot esett az olaj részvény, 3828 forinton zárt, az OTP 0,2%-ot csökkent, 39.800 forintig, a Richter szintén 0,2%-os mínuszban fejezte be, kerek 12.000 forinton, a Magyar Telekom 0,7%-os mínuszban zárt, 2622 forinton. Összességében a hazai tőzsde 0,7%-ot gyengült, 129.728 pontra, a forgalom 19 milliárd 706 millió forint volt. A forint erősödni tudott a főbb devizákkal szemben jobbára, az euró 358 forint 50, a dollár 309 forinttól jár. Európában zárás előtt 3-4 órával 4,1 és 1,3% közötti a plusz mértéke, leginkább a német tőzsde megy felfelé, a DAX 24.904 ponton. A Wall Street-en 0,5% és 0,7% közötti a plusz mértéke, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1611. Napon belül volt 3%-os pluszban is a kőolaj, most 1,5%-os erősödésben, a Brent 104,17 dollár, az amerikai könnyolaj 97,52 dollár, a földgáz a holland tőzsdén ma csökkent 1,8%-kal, 48,52 eurót. Felfüggesztette a fegyveráradást Tajvannak az Egyesült Államok az iráni háború miatt. A múlt heti pekingi látogatása után Trump kijelentette, hogy a fegyverszállítások folytatása Kínától függ, és nagyon jó alkupozíciót jelent ez. Az amerikai elnök közölte, hogy beszélni fog a tajvani elnökkel Lai Ching-tővel, többi között a fegyvereladásokról is. Ha ez személyes, akkor a lépés szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal, mert 1979 óta nem volt találkozó amerikai és tajvani elnök között.
0: Időjárás jelentés.
5: Estig és szombaton napközben is napos, száraz idő várható, az általában kevés gomoly, illetve fátyol felhő mellett. Éjszakára mindenütt kiderül az ég, a csúcshőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Holnap és vasárnap is alapvetően napos, száraz idő várható, 23-29 fok közötti hőmérséklettel.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Érdi Mária aranyérmet szerzett a vitorlázó ILCA, korábban lézerhajó osztály horvátországi Európa-bajnokságán. Bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. 2022-ben a pekingi olimpián a vegyesváltó tagjaként nyert bronzérmet, még világbajnokságról egy ezüstje van, amelyet 2017-ben nyert a női váltóval. Jászapáti Petra első magyar nőként Európa-bajnok lett egyéniben, amikor tavaly 500 méteren diadalmaskodott. Emellett az 1000 méteren további két alkalommal állhatott dobogóra, míg a női stafétával 4 ezüstöt és 2 bronzot szerzett a kontinens viadalokon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
10: Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében az egyik prémium kategóriás társaság az Autovalis gyors jelentését vesszük górcső alá. Mi állt az EBITDA bázis időszakhoz képest mutatott növekedésének hátterében, és milyen lehetőségek, kockázatok azok, amik jelenleg az iparágat jellemzik. Műsorunk második részében elemzői szemmel nézzünk meg két befektetési sztorit. Az elmúlt időszakban tapasztalt forintárfolyam ellenére is erős mögöttes folyamatokról számolt be a Richter, de milyenek a kilátások és milyen potenciál rejtőzhet a részvényben? Többek között erre keressük a választ. Foglalkozunk továbbá a Masterplasttal is. A kockázatok mellett több lehetséges katalizátor is azonosítható a következő időszakban. Ezekre is kitérünk majd. Kérem, tartsanak velünk! Frissen tette közzé első negyedéves tényszámait az Autovalis csoport. Az EBITDA eredmény 2026 első negyedévében 13%-kal 3,7 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a bruttoáris javulása miatt. Itt van a stúdióban Ormosi Gábor, az Autovalis csoport vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
11: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
10: A fő mutatókat, kulcsszámokat tekintve, hogyan teljesített a csoport összességében az egy évvel korábbi bázis időszakhoz képest?
11: Mondhatni, hogy vegyes a kép, mert hogy 17 országban, 3 üzletágban, 30 márkával dolgozva minden van. Tehát van, ahol növekszünk, van, ahol éppen visszaszorulunk, van, ahol átmeneti egyszeri tételek nehezítik az értékelést. Árbevétel stagnálás mellett egy hatékonyságjavulásról tudok beszámolni, és ebben hiszek, hogy ez rendszerűen is most a közeljövőben így lesz. Első negyedév az előző első negyedévvel összehasonlítva gyakorlatilag 2%-os árbevétel csökkenés volt, ebben kiemelném azt az egyszeri hatást, ami a KGM biztosítási eseménye érintett autóinak egyszeri értékesítését érintette a bázis időszakban. Tehát ha ezt kivesszük a bázis időszakból, akkor gyakorlatilag majdnem 2%-os növekedésről számolunk be, és ez is ugye egy márkának a nagykereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódik. Magyarul ki is emelném gyorsan, hogy kiskereskedelemben viszont jelentőset nőttünk. Több helyen piaci trend fölött, és hát az egész régió továbbra is egyébként a európai piachoz képest felül teljesít. Ez az egyik, amit kiemelnék, de ennél talán fontosabb, hogy a hatékonyságjavulás, ugye a margin normalizálódásra szemben a hatékonyságjavulás látható a számainkban. Most már fel tudjuk mutatni ezt a trendet is, és nagyon dolgozunk azon, hogy ez folyamatosan beépüljön minden egyes negyedévben innentől kezdve. Tehát azt a kényszert látni kell, és szerencsére mi látjuk és teszünk is érte, hogy amikor a verseny növekszik, már pedig a kínai import az folyamatos nyomást helyez mindenkire, mindenre, és ebben nyilván a nagykerés, kiskerés és a mobilitásnak is meg kell találni a válaszokat, amikor egy normalizálódó, magyarul csökkenő contribution margin-ra kell felkészülni, ehhez a költségeket is hozzá kell igazítani. Az egyik trend az az, hogy ilyenkor költségcsökkentést vezetünk be, ezen is dolgozunk, de én sokkal inkább abban hiszek, hogy maga a stratégiánk, aminek az alapja ugye az volt, hogy azért növekszünk, egyrészt, hogy diversifikáljunk, másrészt, hogy skála hozadékban szinergikus hatásokat tudjunk elérni. Tehát ezeknek a kiaknázásával egy nagyobb bázison költségnövekedés nélkül, vagy relatív költségcsökkentéssel is tudunk hatékonyságot növelni, ami folyamatosan épül be a működésbe, ahogy növekszünk.
10: Tehát az egyszeri tételek befolyásolták a negyedévet. Talán érdemes megvilágítanunk azt, hogy amikor induló márkák költségeiről, beruházásokról beszélünk, illetve egy működő importőri jog megvásárlásáról, akkor ott milyen különbségek azok, amelyek láthatóak üzletileg, számvitelileg, tehát hogy itt a mérlegre vagy az eredmény kimutatásra is gondolok.
11: Igen, ez egy nagyon fontos, és most a elmúlt időszakainkat jellemzően befolyásoló változás az előző időszakokhoz képest. Az elején az első 5 évet ezt leginkább akvizíciókkal vittük el, ami azt jelenti, hogy egy mérleg hatású vételár kifizetés kezd csökkenés mellett a mérlegbe beépül a megvásárolt üzletrész, annak elemei, attól függ, hogy milyen konstrukcióban vásároljuk meg a működő cégnek az elemeit, és maga a működés pedig onnantól kezdve konszolidálódik, vagy joint venture esetében ugye eredmény szinten konszolidálódik bele a számainkba, jellemzően azonnal pozitívan, hiszen egy meglévő eredménytermelő tevékenység épül be. Tehát ennek a eredmény kimutatás hatása az tipikusan azonnal pozitív. Ezzel szemben, ami az utóbbi másfél évben jellemző, az az, hogy főleg üzletfejlesztésekkel indultunk, ami üzletileg egyébként ugyanaz, tehát kell áldozni arra, hogy piacot nyerjünk, alapítunk egy működést, akár Kiskerben egy új pontot, ahol szervizt és showroomot nyitunk, akár Nagykerben, amikor nulláról egy új márkát vezetünk be egy piacon, ahol annak nincsen előzménye, tehát az első autó eladásával kezdődik, nem pedig a ezredik autónak az újra piacra vitelével. És onnantól kezdve épül föl az a folyamatos értékesítés, és ugye ez nyilván nem egy hónap alatt, aminek a eredmény vagy margin termelő képessége aztán átfordítja pozitívban a működést. Tehát ez a fajta üzletfejlesztési tevékenység, ez már a elejétől fogva az eredmény kimutatást terheli. Ennek a befektetői negyedéves jelentéseinkre, ránézésre eredményrontó hatása van, és jaj, mi történik. Ezért fontos kiemelni, és megpróbálunk ebben nagyon transzparensek lenni, és a jövőben időszakban még akár a mostani kimutatásainkban is változtatunk.
12: Milyen üzletfejlesztési lépéseket hajtott végre a csoport az elmúlt hónapokban, amit érdemes külön is kiemelni?
11: Ezek az üzletfejlesztések, amiket az utóbbi időben indítottunk el, példaképpen ugye nyitottunk Debrecenben kiskereskedelmi egységet, Budapesten is egy Renault Dacia kereskedést, elindítottuk az Xpenget 3 piacon nulláról bevezetve a piacra, de ugyanígy a NIO márkát, és ezekkel megyünk is tovább. Emellett fogjuk folytatni természetesen az akvizatív növekedést is. És hát annyit tennék hozzá tényleg a kérdésedre. Ebben az időszakban csak ezekhez az új, tehát nulláról fölfutó tevékenységekhez kapcsolódó negatív eredményhatás, az kb. 670 millió forint volt. Tehát azzal már át is fordultunk volna pozitívba, ha ezek nem lennének. De ezek azért vannak, mert ezek át fognak fordulni pozitívba hamarosan.
12: Volumenben, hogyha az értékesített autóknak a darabszámát nézzük, továbbra is meghatározó a nagykereskedelmi üzletág. Ezt milyen tényezők befolyásolták az elmúlt időszakban? Voltak-e esetleg jelentősebb átrendeződések a márkák között vagy a keresletben?
11: Igen, itt most be tudom mutatni a diversifikációnknak a működését a valóságban. A KGM-ről már beszéltem a hajón elszenvedett tűzkár tekintetében, de a márka az amúgy is az egyik legkitettebb a kínai import támadásnak, hiszen egy olyan nis márka volt korábban, dél-koreai SUV szegmens reagáltunk, meg is történt most már azóta az újrapozicionálása. Ez egyébként már szerintem a második negyedében is érezhetően változtatni fogja ezt a trendet, de kell reagálnunk, el kell engedni bizonyos volument, és meg fogjuk tudni tartani remélhetőleg most már újra pozícionálva azt a piacot, ami hosszatávon is eredménytermelő tud maradni. Ezzel szemben például az Opelnél, ez egy másfél, két évvel ezelőtt kezdődő változás volt, ahol a gyárnak kellett reagálnia a korábban tényleg a kínai versennyel szemben nem jól árazott, nem jól felszerelt, nem jó hajtásláncokkal kiadott autókat kellett lecserélni, ez megtörtént. Hát gyakorlatilag már tavaly nyárra be is fejezték ezt a modellváltást a teljes palettán, és egy nagyon versenyképes, nagyon jó, flották által is és magán ügyfelek által is szerethető új modellekkel tudtunk a piacra lépni. Látszik is, tehát amellett, hogy van egy KGM csökkenés, amellett csak az Opel 519 darabbal többet tudott eladni egy egyébként erős bázishoz képest, mely pont a tavalyi negyedéves első negyedéves időszakunk az nem volt rossz Opelben sem. És akkor ehhez színes aprólék, mondjuk a Dacia, ami egyébként szintén mint olcsó kis autó ki van téve a kínai versenynek. Ott nem ez volt a legnagyobb problémánk ebben a negyedében. Egyébként egész Európának nem ez volt a legnagyobb Dacia problémája, hanem az, hogy a gyár maga logisztikai és gyártási technikai okokra átálló modell kínálat miatti újraszerszámozásra hivatkozva tudott jóval kevesebbet értékesíteni annál, mint amit a piac felvett volna.
12: Az üzletágak közül most a mobilitási bővült a legjobban. Itt milyen tényezők, okok húzódtak meg a háttérben?
11: Nagyon örülök neki, hogy a mobilitás tavalyi átalakítás után, ahol tényleg nagyon aktívan kihasználtuk a rövidtávú bérlet, az autómegosztó és a hosszútávú flotta menedzsment szolgáltatásoknak a operatív együttműködését, tehát nagyon szinergikusan sikerült összetenni ezeket a tevékenységeket egymás mellé. Ez nagyon sokat hozott arra, hogy bátran tudunk most már piacot is építeni, és gyakorlatilag mindegyik tevékenységünkben ez a negyed év, annak ellenére, hogy a februári havazás egyébként jó sokáig parkoltatta az autómegosztó autókat kihasználás nélkül. Ennek ellenére összességében sikerült mindegyik tevékenységben eredményjavító lépésekkel, flotta méret növeléssel, elérhetőség javulással eredményt termelnünk.
12: Legutoljára 2028-ig szóló stratégiát publikáltatok. Az elmúlt időszak eredményeinek, tényszámainak fényében mennyire tartható ez a 2028-as stratégiai előrejelzés?
11: Én azt gondolom, hogy, és ezt el is mondtam többször is már, hogy bár tényleg rángat az istráng, meg a lovak szanaszét húznak, de azért van alkocsis, hogy a végén egybe tartsa és előre menjen a szekér, és szerintem száguldunk tovább ezen az úton. Tudunk reagálni a piaci trendeknek a megfelelően, még a rövid távú hatásokra is. Ha megnézzük az üzletfejlesztési tevékenységünket, vagy az akvizícióinkat, akkor ezek egy irányba mutatnak, és továbbra is ennek az ütemét nem kívánjuk lassítani, ezért döntött úgy a közgyűlés is, hogy újra ugye a terveknek megfelelően a tavalyi év után sem fizetett osztalékot, hanem a növekedésre tartalékba helyezte ezeket az összegeket. Ezt pedig akár üzletfejlesztéseken keresztül is, tehát veszteségfinanszírozással is lehetővé teszi azt, hogy továbbra is a stratégia irányt tartsuk.
12: Az országgyűlési választások eredményének lehet-e érdemi hatása a csoportra nézve? Mi várható a magyar piactól értékesítéstől 2026-ban? Illetve felmerült az a kérdés is, hogy hogyan hat a jelenlegi erős forint a társaságra?
11: Nyilván a magyar választásoknak a hatását nehéz most még elemezni, de a várakozások, vagy az én várakozásaim is azok, hogy ha stabil, kiszámíthatóbb gazdaságpolitika támogatja, és ezt a Nemzeti Bank is támogatja, meg a piacok is elhiszik, már pedig az első reakció a kötvénypiacon az egyértelmű bizalom az új kormány gazdaságpolitikai irányában, akkor ez alacsony a finanszírozási környezetet jelent, akkor ez a keresletet erősíti, maga a bizalom, a bizalmi indexnek a növekedése is beruházásokon keresztül, és a gazdasági, tehát magasabb gazdasági teljesítményen keresztül vállalati és magánköltésekben is vissza kell, hogy kerüljön a piacra, és ez meg fogja erősíteni, alá fogja támasztani a mi értékesítési képességeinket is, úgyhogy ebben pozitívak vagyunk. Egyébként, ha ez a stabil gazdasági működés a közbeszerzésekre is igaz, és kinyílik ez a piac a valóban piaci szereplők számára is, akkor ez egy új lehetőség az Autovalis tevékenységére értve is, hogy benne hiszek, nyilván itt még azért nem tartunk, hogy ennek a nyomait már látnánk, hiszen alig állt föl az új kormány. Ha ez ráadásul még adózásban is támogató jellegű, például áfa csökkentésről haladtunk, vagy ennek a tervezetét lebegtetik egyelőre, ha ebben előre lépünk, az egy versenyképességi előny, mondjuk például a használt autó importtal szemben, ami sajnos kiugró Magyarország tekintetében. Ehhez képest a forint erőssége az nekünk elég vegyes hatásokat jelent, hiszen a magyar tevékenységünkre a keresletet éppenséggel alátámaszthatja, vagy a kínálatot olcsósíthatja, tehát ebben is van egy pozitív lehetőség. Ugyanakkor 66% a tavalyi árbevételünknek már külföldről származott, cseh korona, euró, amit forintra átszámítva most kevesebbnek tűnik, tehát ez is benne van az árbevétel stabilitásunkban, hogy nem ugyanazon az árfolyamon számolódik, és hát a befektetőknek ezt is figyelembe kell vennie.
12: Az elemzői célárak alapján alulértékelt a részvény. Milyen lépéseket tud tenni a menedzsment, hogy csökkenjen ez az alulárazottság? Tud-e esetleg tovább emelkedni a közkészhányada jövőben?
11: A közkészhányada direkt rálátásunk nincsen, ez tulajdonosi stratégiától függ. A menedzsment feladata az a fundamentumoknak a működtetése, hatékonyság javítása, amire most azért hoztunk, kiszámolható nagyságrendű bizonyítékot is, és a további növekedésnek a előrevitele, akár üzletfejlesztéssel, akár akvizíciókkal, amit a menedzsmentnek kell ehhez hozzátennie. Azért is mondtam a kérdésedre, hogy a stratégiai terveinket a 28-ra elővetített főbb mutatókban is tarthatónak ítéljük, duplázni fogunk a 23-as bázishoz képest. Hiába változik nagyokat a trend, csak Magyarországon változás mekkora potenciális változást hoz, és hát ugye látjuk sajnos a román piacon ugyanazt a visszaesést, amit 2-3 évvel ezelőtt láttunk a magyar piacon. Tehát ezeket a hatásokat összevetve is azt kell mondjam, hogy trendszerűen a régió felül teljesíti a nyugat-európai régiót, azon belül szelektívek vagyunk növekedésben is, márkaválasztásban is, kínai partnerek kiválasztásában is, és diversifikálunk tovább. Tehát egyre biztosabban merem azt állítani, hogy a tankhajó, az egyre nagyobb tankhajó, az igenis a megfelelő kikötő felé halad. Amit a menedzsment hozzá tud tenni azért ezen kívül, tehát a fundamentumok szállításán kívül a tőkepiaci szerepléshez, hát ezen eddig is dolgoztunk, tehát ugye a transzparencia növelésével, amit említettem, hogy tovább részletezzük a kimutatásainkat, például az egyszeri tételekre, valamint ki fogunk találni, hogy be tudjuk mutatni. Ugyanígy az elemzői lefedettségben léptünk nagyot előre, most már 4 elemzőház rendszeresen frissíti a rólunk készülő elemzéseket, és annak nagyon örülünk egyébként, hogy gyorsan reagálnak például a negyedéves mostani jelentésünkre is. 2 elemzőház már megerősítette a célárát, tehát ők is úgy értették, amit az előbb elmagyaráztam a átmeneti eredmény visszaesésről, hogy ez egy stratégiai irányba illeszkedő lépés. De ugyanígy próbáljunk akár a lakossági befektetőkkel is rendszeresebb és közvetlenebb kommunikációt kialakítani. A szeptemberi befektetői napunk már hagyományosan nyitott lesz. Idén is úgy tervezzük, hogy szeretettel várjuk a lakossági befektetőket is erre. Itt egyébként nem is csak magunkról beszélünk, hanem a gazdasági vagy akár autóipari áttekintést adnak külső elemzők is, most Pogács Zoltánt várjuk egy gazdaságpolitikai elemzés segítségével. A másik irány pedig már egyre aktívabban keressük a külföldi befektetők elérhetőségét is, ehhez remélhetőleg megint csak visszautalva, ha a magyar gazdaságpolitika is hitelesebbé válik abban, hogy valóban nemzetközi befektetőket is, akár a magyar tőzsde, a külföldi befektetők megnövekedett, érezhetően a megnövekedett érdeklődését le tudjuk az ország számára hasznosan csapolni, abban az autóval is szeretne részt venni, és ebben mi mit tudunk csinálni? Hát azt, hogy ott is elemzőházakkal beszélgetünk, külföldi elemzőházakkal is beszélgetünk, reméljük idén már lesz angol nyelvű rendszeres elemzői áttekintés, és ebben akár roadshow-val, akár egyéb befektetői direkt kapcsolattartással szeretnénk növelni, már jelenleg is vannak, növelni az intézményi befektetők körét külföldön is.
12: Ha már show, nemrég kínai autó show-n vett részt az Autovallis csapata, milyen élményekkel tértetek vissza? Illetve talán ehhez kapcsolódó kérdés lehet, hogy személy szerint neked most melyik a kedvenc márkád, modelled, említetted, hogy most már egy nagyon széles, igen, 30 márkából álló portfóliót képvisel az Autovallis csoport.
11: Én nem jártam most Pekingben, valakinek dolgozni is itthon kellett maradni, de a kollégák valóban elképesztő képeket és beszámolókat hoztak arról, hogy mi folytott. Tényleg 20 évvel ezelőtt eszébe jutott senkinek, hogy Pekingbe menjen autósóra, nem is volt egyébként konkrétan, és Detroitban, meg Frankfurtban, meg Münchenben, Párizsban, Milánóban jártunk, vagy jártak a kollégák akkor. Ezek azóta gyakorlatilag nincsenek is, megszűntek, és helyette Peking és Shanghai adja egymásnak évente a stafétabotot, 380 ezer négyzetméteren, azaz 38 hektáron. Nem lehet bejárni tényleg elképesztő méretekben. 1500 autót vonultattak föl, csak premierből, tehát ilyen debütáló modellekből 181-et vonultattak föl mindenki. Tehát itt az egész világ ott van, ez nem csak Kína, de hát láthatóan is, mondjuk úgy, hogy szinte propagandisztikusan, látványosan uralták egyébként a kínai gyártók azért ezt a showt. Úgyhogy ennek megfelelően a kollégák rengeteg tárgyalást tudtak tovább lendíteni, vagy akár elkezdeni az ottani szereplőkkel, úgyhogy remélem, hogy hamar lesznek ebből jelentések. Én egyébként személyesen átestem azon a trendváltáson, hogy a korábbi brand hűségemet feladtam, és nyitottam a kínai egyébként XPeng felé, tehát én egy XPenget vezetek most. Ez egy full elektromos modell, a P7-es, elképesztően jó futás teljesítménnyel, nagyon jó felfüggesztése van, és hát ehhez rettenetesen jól kiegyensúlyozott elektromos motor

0: megcsinálta a modelljét, ugyanez a Renault Dacia-ban megtörtént, ott is új technológiák és új globális együttműködésekkel felgyorsított technológiai tolérés van. És hát azért a dizájnt azt még mindig az európaiak diktálják, azt lássuk be. És hát legújabban ugye mondjuk a BMW az X3-as modelljével, ami egy a Neue Klasse új platformra épül, ami hát azt aztán tényleg diktálja újra a globális trendet, úgyhogy most nagyon lelkesen vezetem az Xpeng-et, de ha a BMW kijön az új iX5-össel, akkor azért meg fogom fontolni, hogy újra európait hajtsak.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad többek között ezeket a személyes tapasztalatokat is. Ormosi Gábor, az Autovalis csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ez még mindig a prémium kategória.
1: Záporoznak a hazai gyors jelentések, és hogyha frissülnek a publikált tényszámok, akkor érdemes az elemzői modelleket is átértékelni. Itt van a stúdióban Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior tőkepiaci elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
3: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Kezdjük egyik blue chipünkkel, a Richterrel, hiszen egy modellfrissítés történt. Május 12-én publikálta első negyedéves tényszámait a hazai gyógyszergyártó társaság, és itt a forint erősödés miatt egyes sorokon a várakozásoknál némileg gyengébb számokat publikált. Mit tapasztaltál a friss tényszámokból? Mennyire volt ez összhangban a várakozásaiddal?
3: Igen, hát ellenszélben dolgozik most a Richter, a forint erősödése rányomta a bélyegét a negyedéves adatokra. Emiatt az elemzői konszenzusnál is némileg gyengébb számok lettek, és a társaság mögött látható alapfolyamatok azok továbbra is pozitívak. Igen, az egy egyértelmű dolog, hogy mivel a vállalat bevételének jelentős része származik exportból, így a forint gyengülése negatív hatással van az eredményre. Ezt ki is emelte a társaság, és a deviza hatástól tisztított számokat is publikálta, és ha ezt megnézzük, akkor 7-8%-kal lett volna magasabb a társaság eredménye, de összességében azt gondolom, hogy nem okozott csalódást a társaság, és kicsit érdemes messzebbről megnézni, és akkor azokat az alapfolyamatokat, amelyekről a menedzsment is szokott beszélni, hogy például a Braille-ra kapcsolatos pozitív hírek, ugye az egyik fontos üzletág a neuropszichiáciai üzletág a társaságnak, a másik a nőgyógyászati üzletág, és itt is nagyon pozitív folyamatok láthatóak, ráadásul a biotechnológiai részlege most már pozitív tartományban mozog, tehát itt jó eredményt tudott elérni a társaság, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy az alapfolyamatok nagyon kedvezőek.
1: Milyen várakozásaid vannak a következő évekre, mit mutat a modelled, illetve mi a befektetési sztori a Richterben, miért érdemes a befektetőknek odafigyelnie rá?
3: A modell alapján egyértelműen látszik, hogy optimista vagyok a következő évekre vonatkozóan. Mind az árbevétel, mind a profit stabilan nőhet. Ráadásul az egyik fontos mutató az EBIT marzs. Ez szintén stabilan alakulhat a következő években. Én arra számítok, hogy a 2026-os 32%-os EBIT marzs az 2029-re 34% fölé emelkedhet, viszont 2030-ban visszaeshet 30%-ra ez a mutató. Ugye ennek meg is van az oka, hiszen a társaság legfontosabb készítménye az Amerikában Vrijlar néven forgalmazott terméknek a szabadalma 2030 márciusa környékén jár le, és akkor bizony egy nagyobb profit visszaesésre lehet számítani. Erről a jelenségről már többször beszéltem én is itt, és most sem szabad elmenni mellette, hiszen ez az egyik ok, ami miatt a befektetők az elmúlt időszakban féltek kicsit a társaság részvényeitől, és a menedzsment folyamatosan azon dolgozik, hogy a 2030-ban kieső bevételt azt kompenzálni tudja. A mostani állás szerint az látszik, hogy ebből a készítményből származik a társaság profitjának mondjuk a 40-50%-a, nyilván az negyedévről negyedévre változik, de hüvelyk új szabályként ez elmondható, hogy ilyen jelentős profit származik. Erre jelenleg szabadalom van. A társaság most azon dolgozik, hogy 2030-ra pótolni tudja ezt a kieső bevételt. És egyébként a folyamatok pozitívak, hiszen egyrészt dolgozik azon, hogy egy hasonló mentális betegségek kezelésére felfedeztek már újabb molekulákat, ami pótolhatja Vrijlart, és itt előre haladott fejlesztések vannak, csak ugye a gyógyszerfejlesztés egy nagyon költséges, összetett dolog, és egy fejlesztés az nagyon hosszú,

0: út, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy-egy molekula piacra tudjon kerülni, így még mindig van abban kockázat, hogy vajon 2030-ra megtalálja-e a társaság a Vrijlar utódját, de minden esetre jó úton haladnak ezzel kapcsolatban. Viszont a menedzsment tudja, hogy nem szabad mindent feltenni egy lapra, tehát hogyha ez mégse jön össze, akkor az alternatívák azok úgy néznek ki, hogy van egy nőgyógyászati üzletág, és ebben nagyon erős jelenleg a társaság. Tehát Európában az egyik legnagyobb ilyen társaság, hogyha a nőgyógyászati részleget megnézzük, és itt elég jó úton haladnak, most ilyen 6-700 milliós árbevételről beszélünk. Az 1 milliárdos szintet akár 2030 előtt elérhetik, és itt ráadásul nagyon nagy potenciál van, hiszen számos olyan női probléma létezik, amire jelenleg nincsenek jó terápiák, viszont a Richter már most több esetben például ilyen a menopauza, amire megoldást kínálnak, és nagyon sok új terápia kidolgozása is folyamatban van, tehát ez az üzletág a jövőben is vezető szerepet tölthet be majd a társaságnál. Ráadásul ugye tudjuk azt is, hogy mindig is élen járt a Richter a hormon készítmények fejlesztésében, és a női egészségügy részlegnek egy nagyon fontos terméke a különböző hormonpótló készítmények, és itt történt egy pozitív fejlemény, hogy az egyik ilyen készítménynél az alkalmazási előírásból lekerült egy korábbi tiltás. Ez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az amerikai orvosok innentől sokkal nagyobb magabiztossággal fogják ajánlani az ilyen hormontartalmazó készítményeket, hiszen kiderült, hogy ezeknek nincsen olyan mellékhatása, mint amire korábban gondoltak. És így nem csak Amerikában, hanem Európában is valószínűleg teret kaphatnak az ilyen típusú készítmények, és ebben nagyon erős a Richter, úgyhogy ez egy nagy potenciál a jövőre nézve. És ott van még a két másik üzletág, a bioszimiláris üzletág, illetve a generikus üzletág. Hát a bioszimiláris üzletág egy fejlődő üzletág, viszont az elmúlt egy évben már 4 készítmény került innen a piacra, és itt azt várták, hogy 2027-ben fog átfordulni a társaság profitba, viszont ez már most megtörtént, tehát ez az üzletág már nyereséget tud termelni, még ha kismértékben is járul hozzá csak a Richter profitjához, de hogyha előre nézünk, és egy hosszabb időtartalmat vetítünk előre, akkor itt is nagyon ígéretes fejlesztések vannak, amik segíthetik azt, hogy 2030-ra komolyabb szintű profitot tudjon realizálni a társaság, és hát a generikus portfólióról sem szabad elfeledkezni, hiszen ezek viszonylag stabil cashflow-t tudnak termelni a társaságnak, így ezt is egy külön üzletágként kezeli, bár ugye itt olyan jelentős marzsok, illetve nagy bevételi növekedésre nem számítunk, de minden esetre egy fontos pont a Richter jövője szempontjából ez az üzletág is.
1: Milyen célárat határoztál meg, és milyen árazási szorzókon forognak jelenleg a részvények?
0: 14.911 forintos célárfolyamot határoztam meg. Ugye ez célárfolyam emelkedés, hiszen korábban 13.105 forintos célárfolyamunk volt. Ezt a célárfolyamot ugye el is ért a Richter árfolyama, és most úgy gondoljuk, hogy további emelkedési lehetőség előtt áll a vállalat. Hát az az igazság, hogyha a szorzókat megnézzük, akkor még mindig diszkonton forognak a társaság részvényei. Az egyik legjobban figyelt mutató az a P/E mutató, az árfolyam per egy részvényre jutó eredménynek a hányadosa, és ez alapján 8 és 9 közötti mutatón forog a társaság, ugye attól függ, hogy a jövő évre vonatkozó eredményvárakozásokkal vagy az ideivel számolunk, miközben a szektor átlag az 13 környékén van. Tehát a európai gyógyszerszektor az sokkal magasabb árazási szorzókon forog, mint ahol jelenleg jár a Richter. Egyébként ez a diszkont már jó ideje megfigyelhető, de szerintem nem indokolt az ilyen mértékű diszkont, amit jelenleg láthatunk, de tulajdonképpen ez látszik a modellünkből is, hiszen mi is magasabb szintekre és magasabb szorzókra helyeznénk a Richternek a fundamentális értékét.
1: Térjünk át egy másik hazai prémium kategóriás társaságra, méghozzá a régiónk legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag gyártó vállalatára. Ez a Masterplast. A társaság nemrég befektetői napot is tartott, illetve szintén publikálta a friss első negyedéves tényszámokat. Mit olvasták itt a folyamatokból? Milyen kilátások várnak a Masterplastra, akár az idei, akár a következő években?
0: Megerősítem azt, hogy fordulatot látok, erről már korábban is beszéltem a negyedik negyedéves gyors jelentés után, hogy akkor láttunk igazán egy erősebb fordulatot, hiszen a társaságnak az elmúlt évei azok gyengén sikerültek, és a gyenge teljesítményt az okozta, hogy a keresleti oldal az jelentősen visszaesett, hogy az építőipar negatív ciklusba került, és hanyatlás látszódott az európai építőiparban, és ez lecsapódott a Masterplast számaiban is, és a 2020-as évek elején tapasztalt jó teljesítmény után az elmúlt években nagyon küszködött, viszont a negyedik negyed évben egy egyértelmű fordulatot láthattunk, és ezt megerősítette az első negyed év is. És a társaság az többször kommunikálta, hogy a nehezebb időszakokat kihasználva hatékonyságjavító intézkedéseket vezetett be, és ez pedig azt jelenti, hogy most a növekvő árbevétel mellett azt látjuk, hogy magasabb marzsokat tud kitermelni. Úgyhogy az első negyedében nem csak az árbevétel volt erős, hanem a profit is, és közel olyan profit rátákon működik a cég, mint amit a menedzsment szeretne elérni. Ugye a menedzsment többször kiemelte, hogy 10%-os EBITDA hányad mellett tud igazán hatékonyan működni a társaság, és ezt a szintet megközelítette az első negyedévben, és mi arra számítunk, hogy ez a pozitív tendencia folytatódhat a következő negyedévekben, de az is igaz, hogy azért sok kockázat van, és nem könnyű a Masterplast helyzete, illetve az építőipar helyzete sem, hiszen itt a globális feszültségek miatt szintén ellenszélben kell dolgozni a társaságnak.
1: Említetted az iparági környezetet, itt azért a befektetői tájékoztatón több pozitív lehetséges katalizátor is elhangzott a menedzsment részéről. Hogy látod most a lehetőségeket és a kockázatokat? Mire érdemes odafigyelni a befektetőknek a következő időszakban a társasággal kapcsolatban?
0: Az iráni háborút érdemes kiemelni, hiszen egyértelműen árobbanást lehet látni az alapanyagok terén. Rövid távon a Masterplast ezt át tudja hidalni, hiszen a magas készletszintek, illetve alapanyag szintek miatt nem kényszerül teljes mértékben áthárítani az áremelkedés mértékét a fogyasztókra, márpedig a szigetelő anyagok főtermékeiben nagyon jelentős, több 10%-os áremelkedések voltak az utóbbi időszakban, és most még igazából keveset mondtam. Úgyhogy itt is egy olyan helyzet van, hogy van egy éledező piac, egyértelműen egy kedvezőbb környezet, viszont hogyha az árak ilyen ütemben emelkednek, akkor ez nagyon visszafogja jövőben is a keresletet, és ez egy potenciálisan jelentős kockázat most a Masterplast életében. Az lenne egy optimista forgatókönyv, hogy rövid távon lezárásra kerülne az iráni konfliktus, és még hogyha a korábbi szintekre nem is kerülnének vissza az alapanyagárak, de mindenféleképpen rendeződhetne. Trump elnöknek sem érdeke sokáig elhúzni a konfliktust, hiszen látszik, hogy a népszerűsége csökken, márpedig hamarosan közelednek a félidős választások. Emiatt elképzelhető, hogy rövid távon valamiféle egyesség tudjon megszületni, úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes majd figyelni a Masterplast esetében. De egyébként a folyamatok kedvezőek, ugye említettem, hogy az elmúlt két negyedében nagyon szépen nőtt a kereslet a társaság termékei iránt, és azért vannak még pozitív dolgok, hiszen hogyha megnézzük, hogy az új kormánynak a tervében mi szerepel, akkor itt bizony egy 1 000 milliárd forintos energia hatékonysági programot olvashatunk, és hogy ugye miből lehet erre fedezett, az EU-s pénzekből. És látszik, hogy komoly szándék van arra, hogy az EU-s források megérkezzenek Magyarországra, és ugye ez pedig fedezetet tudna nyújtani az energiahatékonysági intézkedéseknek. És továbbra is fontos téma, hogy a lakás állományt le kellene szigetelni, hiszen az energia a jövőben sem lesz olcsóbb, és Magyarország ingatlan állományának a szigetelése az nagyon rossz állapotú, Tehát itt nagyon jelentős tér lenne a növekedésre. És igazából Nyugat-Európában is bőven tudnának értékesíteni szigetelő anyagot, hiszen ott sem túl nagy az a lakás állomány, ahol a mai követelményeknek megfelelő szigetelési vastagság található. Ráadásul ugye az elmúlt években a társaság több üzemet is épített, például a szabadkai XPS gyárat, ugye ez a lábazati szigetelőanyag, illetve nemrégiben megindult a termelés a Szerencsi üveggyapott gyárban, és tulajdonképpen ott még veszteséget realizált a társaság, hiszen ugye az indulással kapcsolatban felmerülő költségek azok elég magasak, viszont hogyha ott a termelést magas szintre tudja állítani, és ugye a kapacitás kihasználtság az folyamatosan növekedni tud, akkor ebből a részlegből is nagyon jelentős bevételt tudna elérni. Tehát ez is egy katalizátor lehet ahhoz, hogy azok a profit és árbevétel várakozások teljesüljenek, amiket a modellünkbe is beépítettünk. Szóval úgy gondolom, hogy a Masterplast még mindig egy nagyon jó sztori. Látszik, hogy a társaság elkötelezett, hogy minél nagyobb kapacitás kihasználtság mellett tudjanak üzemelni, de hát a külső kockázatok azért ezt nehezíthetik.
1: Milyen sarokszámokat emelnél ki a DCF modelleddel kapcsolatban, illetve mit mutat a jelenlegi frissített egyéves célárfolyamod?
0: Van egy egyértelmű növekvő árbevételi, illetve üzemi eredmény pálya, mind a kettő stabil növekedést mutat. Az az igazság, hogyha nem lenne ez az iráni konfliktus, akkor itt a számok még erősebb pályát tudnának felvázolni, viszont emiatt a konfliktus miatt én beárasztam ezeket a kockázatokat, és beletettem a modellbe. Tehát, hogyha valaki összehasonlítja a korábbi modellt, akkor ezért lehet azt látni, hogy tulajdonképpen egy hatékonyabb működést gondolnék, de egy sokkal dinamikusabb növekedési pályát, mint amit a korábbi modellembe felvázoltam, nem tudtam megjeleníteni ezek miatt a kockázatok miatt. Illetve hát természetesen a deviza árfolyam változást itt is meg kell említeni, de a Masterplast esetében egyértelműen nem azonosítható a forint erősödése kapcsán olyan negatív hatás, mint amit a Richter esetében láthattunk. Bár itt is jelentős az export mértéke, de nagyon fontos, hogy az alapanyagokat főként dollárban szerzi be a társaság, ugyan euróban mutatja ki a számokat, de a bevétel nem csak euróban keletkezik, hanem a környező országok, nem csak euró, hanem számos országnak van saját devizája, és akkor ezeknek a mozgása, illetve a dollár mozgása a menedzsment tájékoztatása szerint is kiegyenlíti egymást, úgyhogy ez egy szerencsés helyzet, hogy a ilyen mértékű forint erősödés egyébként nem rontja a társaság számait, és mi is ezzel így kalkuláltunk. A modellünk felülvizsgálata során a célárfolyamunkat azt 3348 forintra módosítottuk, tulajdonképpen ez nem jelent nagyon jelentős célárfolyam változást a korábbi célárfolyamunkhoz képest, viszont a jelenlegi nyomott szinteken lévő részvényárfolyamhoz képest azért ez egy jelentős felértékelődési potenciált jelent. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy van a társaságnak egy moduláris üzletága, és ezeknek a számai igazából nincsenek is, csak nagyon kis mértékben beépítve a modellbe, pedig a társaság itt is nagy dinamikákat lát, és azt tervezi, hogy ez is egy jelentős üzletággá fog nőni a következő években. Itt arról van szó, hogy szerkezeti elemekből kész házakat, lakásokat, irodákat készíten el a társaság. Ezeket a szerkezeti elemeket saját üzemcsarnokában rakná össze, és ez nem egy licensz termék, hanem itt a Masterplast fejlesztette ki azokat a szerkezeteket, ami szükséges, hogy össze tudjanak rakni sok elemből álló, könnyű szerkezetes házakat vagy irodákat, és tekintve arra a hiányra, ami látszik a lakásállományban, ez is egy jó lehetőség. Vannak még rejtett tartalékok is, hiszen hogyha az orosz-ukrán háború végre véget érne, ugye ez minden szempontból nagyon fontos lenne, akkor Ukrajnában hatalmas felújítási igény látható, és ebből is tudna a Masterplast profitálni. Az fontos, hogy ezeket a számokat jelenleg nem lehet beépíteni a modellbe, de az biztos, hogy ha elindul egy ilyen folyamat, akkor ennek a Masterplast is a nyertese lehet. Így tulajdonképpen ez még egy olyan potenciál, amit hogyha később majd beépítenénk a számokba, akkor az tovább növelni a célárfolyamot.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az értékes háttérinformációkat az elemzésekkel és a cégekkel kapcsolatban. Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank senior tőkepiaci elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: 4 nap, több száz

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lassú az előrejutás a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon, az Irinyi József utcában a Petőfi hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, az Alkotás utcában a Déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a 6-os főút kifelé vezető oldalán az M0-ás autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Telex információi szerint költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást az Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alaptámogatási Gyakorlata miatt. Az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. Mindez azután történt, hogy felmerült az utóbbi időszakban, hogy a kulturális célokra szánt milliárdok valójában politikai érdekeket szolgálhattak. Az amerikai külügyminisztérium jóvá hagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszközcsomag eladását Ukrajnának. A csomag a Hawk légvédelmi rakétarendszerek támogatását támogatja, erről tudósította az Ukrinform. Az amerikai Hawk légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen biztosít védelmet, hatótávolsága 40-50 kilométer. Szlovéniában titkos szavazással a helyi parlament megválasztotta Janez Janzát Szlovénia miniszterelnökének 51 igen és 36 nem szavazattal. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, pártját 1993 óta vezeti, ugyanakkor 4 évig csak 2004 és 2008 között volt hivatalban.
1: Tőzsde hírek.
3: Lefelé húzta a MOL tiszaújvárosi ipari balesete a mai kereskedési hangulatot. A MOL 2,4%-ot esett 3828 forintra. Az OTP 2%-os mínuszban fejezte be 39800 forinton, a Richter 2%-ot gyengült 12000 forintra, a Magyar Telekom 7%-os mínusszal fejezte be 2622 forinton, 7%-ot gyengült a BUX 129728 pontra, a forgalom 20,1 milliárd forint volt. Európában erősödtek a főbb tőzsdemutatók, a londoni FTSE 4%-kal, a német DAX 1,3%-ot ment felfelé, a francia tőzsde 9%, az olasz 1%-os, a spanyol 7%-os plusszal zárt. A Wall Street-en jelenleg 7%-kal erősödik a Dow Jones, 6%-del az S&P 500 és szintén 6%-del a Nasdaq mutatója. A kőolaj 0,5%-kal drágul, a Brent 103,46 dollár, az amerikai könnyűolaj pedig 96,87 dollár jár. Nem sokára elindul egyébként az új fedelnökének beiktatási ceremóniája, Kevin Warst, majd Donald Trump iktatja be hivatalába a Fehérházban egy ceremoniális ünnepségen.
1: Időjárás jelentés.
3: Napsütéses időjárás várható holnap, illetve gyakorlatilag egész hétvégén 26-29 fok közötti hőmérséklettel, időnként megélénkülő széllel. 18 óra 4 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ahogyan egy korábbi adásban már említettem, időnként könyvekről is beszélünk itt ebben a műsorban. Ma háromról is szó lesz, hiszen Kaszás György a vendégem, aki évek óta foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne a gyerekek és a felnőttek olyan készségeit fejleszteni, amire a jövőben sokkal nagyobb szükség lesz, mint például rengeteg tényanyag ismeretére. Témánk ma a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd, a magabiztos kommunikáció. Kaszás György Kreativitássuli és Gondolkodássuli című könyvei rengeteg feladattal, inspiráló történetekkel évek óta elérhetőek, a Prezentáció művészete című könyve pedig tavaly jelent meg. Mindegyikről beszélünk rövidesen. Kaszás György hosszú ideig volt egyébként egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket. Egy korábbi interjúból idézek most, kezdjünk a Kreativitássuli című könyvével. Nevezzük a kreatív folyamatot, vagyis a fantázia működését ötletgyárnak, melynek van egy figyelem nevű anyagbeszerző részlege, egy emlékezet feliratú anyagraktára, és van egy kapcsolatképzés elnevezésű műhelye. A figyelmünk, az észlelésünk szerzi be a fantáziánk működéséhez szükséges ismeretanyagot, a tudásmorzsákat, információkat, gondolatokat és élményeket, ezt a nyersanyagot a memóriánk raktározza el úgy, hogy a készlet darabjai szükség esetén elővehetők és felhasználhatók legyenek. Végül pedig a kapcsolatképzés során az elraktározott tudáselemek összeépítésével hozunk létre új jelentéseket, gondolatokat, ötleteket, megoldásokat. A Kreativitássuli című könyv összefoglalja a kreatív gondolkodás tanítás főbb sarokpontjait és egységes koncepciót, módszert mutat be arra. Bár a benne szereplő izgalmas játékos feladatok gyerekeknek szólnak, alkalmasak arra, hogy a felnőttekben is kedvet ébresszenek kreativitásuk fejlesztésére, és hogy miért nagyon időszerű vagy inkább sürgető a kreativitás fejlesztésével foglalkozni? Mert az iskolában ez sajnos szóba sem kerül.
2: Hogy mi hiányzik az oktatásból, ami miatt nem kreatív, a szabadság, a gondolkodásra késztetés, a proaktív gondolkodásra késztetés, illetve annak a megengedése, annak a díjazása. Ami viszont benne van az oktatásban, az a standard. A standard, amit ha teljesítesz, akkor megfeleltél.
1: Fontos arról szót ejteni, hogy a kreatív szakmában dolgozók körül van egy ilyen misztikus légkör. Tehát az átlagember azt gondolja, hogy erre születni kell, ezek ilyen különleges emberek, akik ilyen szabadon tudnak gondolkodni.
2: Ez elterjedt nézet, nevezetesen, hogy vannak úgynevezett áldott emberek, akik valami mennyei adománnyal születnek, akiknél a gyári felszereltség része a kreativitás. Természetesen ez nincs így. A kreativitást nem lehet fejleszteni, nem lehet tanítani. A kreatív készségeket lehet fejleszteni, és a kreatív módszereket, technikákat, kreatív gondolkodási kereteket meg lehet tanulni. Ha ez a kettő megvan, tehát a megfelelő készségek, és a megfelelő módszerek, abból jön ki a kreativitás.
1: A te könyved azt üzeni, hogy mindenki képes kialakítani ezt, sőt már a gyerekekben muszáj kialakítani ezt a kreatív gondolkodást.
2: A fő szempont az volt, hogy egy olyan könyvet adjak kézbe szülőknek és pedagógusoknak, amely könyvet ők, mint egy sillabuszként használják a gyerekek kreatív készségeinek fejlesztésére. Ezért aztán ez a könyv egy ív mentén íródott. 16 leckét tartalmaz, minden egyes lecke részletesen kidolgozott, tehát aki azt a leckét úgymond le akarja adni a gyerekeknek, az nyugodtan végigmehet rajta, és ezt a 16 leckét 165 gyakorlaton keresztül lehet megtanítani. Én azt gondolom, hogy a tanárnak épp most tanuló hallgatók számára lenne ez a könyv nagyon-nagyon hasznos, akiknek még nem alakult ki a tanári személyiségük. Ezzel nem azt mondom, hogy profi tanárok ne tudnának ezzel semmit sem kezdeni, hanem sőt.
1: Mennyire fontos az, hogy kérdezni tudjanak a gyerekek, illetve hogy az mennyire újszerű egy iskolában szerinted?
2: Kérdésekre a mai hivatalos oktatási rendben nincs idő. Sokszor a teljes tananyag leadására sincs idő, és le kell érettségizniük abból, amit nem tanítottak meg nekik. Tehát ez az első dolog, az időhiány. Meg hát, hogy miből adódik az időhiány? A sok holt, vatta tananyagból. Az iskola döntőképpen a múltat tanítja a gyerekeknek, nem a jövőt. A múltra készíti fel őket.
1: Azon is gondolkodtam, hogy mennyire tudják azt a szülők akár, meg a pedagógusok, hogy hogyan lehet a két agyfélteke működését harmonizálni, és hogy milyen fontos a kreatív gondolkodásnál ennek a kettőnek az összekapcsolása.
2: Nem a magyar, a világ oktatása bal agyfélteke orientált. Tehát az adatok, számok, szabályok, verbalitás jellemzi, nem pedig a képek, a kreatív szabadság, a kérdések, a fantázia. Tehát ez a kérdés föl sem merül az oktatásban, hogy a balanszírozott agy az, amelyik még tanulni is sokkal jobban tud, mint a jobb vagy bal agyfélteke domináns agy. Tehát ez nem szempont, sajnos. Nem
1: és szempont. Miért van ennek jelentősége a kreatív gondolkodásban?
2: Azért, mert kreatív gondolkodás nem létezhet tudásanyag nélkül. Tehát nem létezhet verbalitás, számok, meglévő információk, rendszerezett információk nélkül, hiszen ha ez nincs, akkor nincs mit előhívni a kreatív gondolkodás alkalmával. A jobb agyfélteke pedig azért felelős, hogy az ismert tudásanyagot újféle kapcsolatokba hozza, és ezáltal az új kapcsolatok által új gondolatokhoz, megoldásokhoz jusson. Itt most természetesen a probléma megoldó kreativitásról beszélünk, nem pedig az alkotói kreativitásról, amire egyébként ez ugyanígy igaz. Nagyon el tudnék képzelni ebből a témakörből konferenciát és egyéb rendezvényeket. Nagyon el tudnék képzelni kutatásokat, táborokat, szakköröket és minden egyebet, amelyik oda vezet, hogy bizonyos, legalább bizonyos oktatókban tudatossá válik az, hogyha a gyerekekkel nagyon jót akarnak csinálni, akkor a kreatív készségüket kell megőrizni. A kreatív készséghez szükséges képességeiket fejleszteni, módszereket tanítani nekik ahhoz, hogy a jövőben valóban úgy tudjanak élni, ahogyan azt mi most elképzeljük. Hiszen ha belegondolunk, a jövő, tehát a következő 10 év szakmáinak 60%-áról még ma nem is tudunk. Mit csináljon akkor az iskola? Arra nem tud fölkészíteni, amiről nem tudunk, hanem arra tud fölkészíteni, hogy a gyerekek, amikor felnőnek, alkalmazkodni tudjanak új szakmákhoz. Ehhez kreatív gondolkodásra van szükség.
1: Egy francia kémikus, Édouard Benedictus 1903-ban levert az asztalról egy üvegpalackot, ami darabokra tört ugyan, de a szilánkok egyben maradtak, sőt megőrizték a palack eredeti formáját. Mégpedig azért, mert a palackban egy bizonyos cellulóznitrát nevű folyékony műanyag volt, ami filmként borította be a belső felületét. Benedictus fejébe akkor bevillant egy szélvédőtörésekkel járó autóbalesetekről szóló újságcikk, és ennek nyomán a műanyag film borítású üveg alapötletét hatalmas summa fejében eladta az autógyáraknak. Thomas Sullivan, egy amerikai kávé és teakereskedő, teamintákat küldött postán a vásárlóinak, de hogy ez kevesebb költséggel járjon számára, az addig erre használt dobozokat lecserélte selyemből készült apró tasakokra, és a legnagyobb meglepetésére a megrendelések többsége attól kezdve tasakos kiszerelésre szólt, amit a fogyasztók filteres teaként használtak. Mennyire volt az tudatos, amikor írtad a könyvet, hogy rengeteg példát hoz, feltalálókat, tudósokat, nagyszerű embereket, akiktől nem csak hogy idézel, hanem maguk a találmányokat is, ahogyan létrejöttek, leírod. Szóval annyi információ van a gyerekek számára, és olyan érdekesen.
2: Amit te most idézel, az minden a leckékben van benne nyilvánvalóan. A leckék ugye azért írottak, hogy egy tanár, ha gondolja, egy az egybe úgy elő tudja adni. Ezeket a leckéket beszélgetéseknek hívom a könyvben, nem véletlenül, hiszen az a célszerű, hogyha nem úgy történik egy ilyen foglalkozás, hogy egy valaki áll és beszél, sok valaki ül és hallgat. Nyilvánvalóan, hogy a beszélgetés ereje rögzíti a tudást a gyerekekben. És igen, egyrészt kellett valamikhez kötnöm az egyes leckék tartalmait, másrészt igenis kell az ismeretterjesztés is. Igyekeztem úgy megírni, hogy a gyerek, az érdeklődő gyerek, ne érezze elégnek ezt, ami egy leckében benne van, és ha mondjuk Edison kerül említésre valahol, érezzen egy olyan késztetést, hogy utána néz, utána olvas. Mondok egy példát. Az egyik leckében szerepel Edison sztoria, aki estét szervezett a villanyégő bemutatására a saját birtokán. Az összes meghívott, ahogy érkezett, alig tudta kinyitni a kaput, nagyon nehezen működött. De bementek, sötét fogadta őket a kertben, és egyszer csak, mint egy varázsütésre, sok-sok ezer Edison égő villant föl, és kezdett világítani a kertben, a meghívottaknak elállt a szava. És mindenki nagyon megelégedetten távozott. Egy ember volt, aki amikor elbúcsúzott Edisontól, megemlítette neki, hogy köszönöm szépen a szép estét, Mr. Edison, de azért engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a kert kapuját megjavíthatná, mert vagy be van rozsdásodva, vagy elromlott a zsanér, nem tudom, de alig lehet kinyitni. Egy ekkora feltalálónál igazán működhetne a kapu. Mire Edison? Uram, a kapu tökéletesen működik. Minden egyes vendégem, minden egyes nyitással 100 liter vizet pumpált a házi víztartályomba. Ez pedig az igen erős kreatív gondolkodás gyakorlatba való átültetésének eklatáns példája.
1: Az sem utolsó dolog például, hogy Hemingway mintájára oldhatnak meg feladatokat.
2: Hemingway közismert példája egyébként, aki egyszer eljátszott azzal, hogy 6 szóból hogyan lehet egy történetet létrehozni. A 6 szó úgy szólt, hogy egy pár baba cipő eladó sose hordták. Abban a pillanatban, hogy ez a 6 szó elhangzik, nyilvánvalóan, hogy mindegyikünknek kerekedik a fejében a 6 szó mögé egy történet. Elsőre nyilvánvalóan egy tragikus történet rajzolódik elő. Az a kérdés, hogy milyen egyéb történetet lehetne erre a 6 szóra megírni. Már ez is igen jó kis agytorna a gyerekeknek. De nagyon sok egyéb 6 szavas sztori összefoglalást lehet kitalálni, ez benne is szerepel a könyvben, mint gyakorlat, és azok mögé újabb történeteket kitalálni, és ez a gyakorlat nem csak az agyat tornáztatja meg, nem csak a szerteágazó gondolkodást gyakoroltatja, hanem az íráskészséget is, az összefoglaló gondolkodást is.
1: Ezek a feladatok a fantáziával kapcsolatos fejezetben igen, találhatók, és hogyha azt mondjuk, hogy elfelejtettek a gyerekek kérdezni, vagy hogy leszoktatjuk őket róla, akkor a fantáziálás még egy ilyen dolog. Szerinted egy felnőtt életében ez mennyire fontos?
2: Először is, maradva még egy picit a gyereknél, az az alap probléma, hogy eljut a gyerek egy olyan életkorba, illetve a szülő eljut oda, ahol a gyereki fantáziát hazugságnak fogja apostrofálni. A legnagyobb hiba, tragikus hiba. Mert a gyerek attól még fog fantáziálni, csak magába folytja. Nem mondja el. A kérdésed a felnőttekre vonatkozott végül is, hogy a fantázia hiánya oda vezet, ahol vagyunk, hogy a mindennapi ember visszafejlesztette a fantáziáját, avagy a környezet fejlesztette vissza az ember fantáziáját, az egy tragédia az emberiségre nézve. Az azt jelenti, hogy megszűnnek az álmaink, nagyjából megszűnik a jövőnk, hiszen minden új dolog az emberiség fejlődése történetében először az ember fantáziájában jött létre. Abban a pillanatban, hogy a fantázia nem működik, abban a pillanatban az életesélyeink csökkennek. És akkor a gyerek kreativitással kapcsolatban a legfontosabb kérdés. Van-e jogunk nekünk felnőtteknek ahhoz, hogy a gyerekeinket is megfosszuk ettől a tudástól, ettől a készségtől, a gyerekeinket is megfosszuk a jobb jövőjüktől? Ugye ez egy szónoki kérdés.
1: A gondolkodás suli elsősorban 10-12 éves gyerekeknek, szüleiknek és tanáraiknak szól. A könyv remek gyakorlati példák, szórakoztató feladatok segítségével mozdítja elő, hogy a diákok megismerjék és megtanulják alkalmazni a gondolkodás alapvető eszköztárát.
2: Az az érdekes helyzet van, hogy tulajdonképpen a gondolkodás suli az az első. És a kreativitás suli következik abból, mert először van szükség arra, hogy tudatosan tudjunk gondolkodni, hogy azokat az eszközöket tudjuk használni a kreatív gondolkodásnál.
1: Milyen a kritikai gondolkodó? Van egy ilyen fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy az kicsoda, az milyen ember.
2: Nagyon röviden, a kritikai gondolkodó használja a fejét, bármilyen impulzus éri őt a külvilágból,
3: használja a fejét, megpróbálja verifikálni a tapasztaltakat, tehát megpróbálja megnézni, hogy valóban úgy van az, esetleg nincs úgy, és annak nyomán dönt, hogy az a bizonyos dolog, tök mindegy, hogy mi az, egy gondolat, egy mondat, valaki mond valamit neki, olvas valamit, hall valamit az iskolában, az a bizonyos mondat, az megállja a helyét a valóságban, vagy sem, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért. Tehát nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint hogy tudatos döntések sora a kritikai gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy mit tartok relevánsnak a valóságban, és mit nem. Azt tudni kell az tény, hogy ebben a könyvben minden fejezetben, minden leckében annyi tartalom van, hogy abból többszörösen létre lehet hozni egy vagy több foglalkozást. Tehát a könyvet úgy kell használnia a szülőnek vagy a pedagógusnak, hogy az egy-egy fejezetben, egy-egy fogalomra olvasható dolgokból szemezget, és abból rak össze egy előadást.
1: Egyébként az, ahogyan fölépítetted a könyvedet, az mennyire illeszkedik a mostani oktatási rendszerben? Mondjuk vegyünk egy vállalkozó szellemű pedagógust, aki azt mondja, hogy szakkör formájában majd megtanítja ezt, amit leírtál.
3: Az oktatási rendszerhez semmiképpen nem kapcsolódik. Kapcsolódik viszont mondjuk a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanul a gyerek, milyen sikerrel tanul, mennyi idő alatt tanul meg valamit, hogyan tudja összekötni az egyéb tanultakkal, hogyan dolgoz föl olyan témákat, amikben nehezebben haladna, hogyan oldja meg a hétköznapi problémáit, hogyan készül föl egy vizsgára. Ezekben és számos egyéb helyzetben és aspektusban nagyon fontos. Hát gondolkodás nélkül nem tudunk élni, hát gondoljunk bele. Tudunk élni egy bizonyos szinten, cáfolom magamat, azonban a kérdés az, hogy ha van egy sokkal magasabb, pozitívabb szint, ahol élhetnénk, akkor nem ott kellene?
1: A Gondolkodás Suli című könyvben egyebek mellett olvashatunk a kérdezés fontosságáról, az elemzésről, az érvelésről, arról, hogy az állításainkat miként támaszthatjuk alá, szó esik a hitelességről, a logikáról, a következtetésről, sőt a vitakultúráról is, és mindehhez sok érdekes feladatot és rengeteg sztorit kap az olvasó. Most egy kis szünetet tartunk, azután folytatom a beszélgetést a könyvek szerzőjével, Kaszás Györggyel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás

0: kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az amerikai képviselőház republikánus vezetése váratlanul levette a napirendről azt a szavazást, amely révén korlátozták volna Donald Trump az iráni katonai műveletekkel kapcsolatos háborús jogköreit. Az ügyről várhatóan júniusban szavaznak majd. Az eset azért is érdekes, mert korábban az irániakkal való tárgyalással kapcsolatosan Donald Trump azt mondta, a hétvégéig ad időt arra, hogy megállapodjanak, máskülönben újra indulhatnak majd az Irán elleni hadműveletek. Igaz, ezt az amerikai elnök már többször bejelentette. Negyedszer is Janez Janza lett Szlovénia miniszterelnöke. A helyi parlament titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata pártot 1993 óta vezeti. Korábban háromszor volt miniszterelnök, de csak 2004 és 2008 között volt 4 évig hivatalban.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt. A vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A BUX-ot a MOL húzta lefelé. A vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3828 forintra. Az OTP 0,2%-kal gyengült 39.800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 0,7%-kal csökkent 2622 forintra. A Richter 0,2%-os mínuszban fejezte be 12.000 forinton. Európában emelkedtek a főbb tőzsdemutatók 4-tized, illetve 1,3% közötti mértékben. A Wall Street-el a Dow Jones 9%-kal erősödik, az S&P 506-tizeddel, csak úgy, mint a Nasdaq. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1611 jelen pillanatban. A kőolaj emelkedik, ez 1%-os pluszt jelent, $103.61 a Brent, $97.17 az amerikai könnyűolaj jegyzése. Az amerikai külügyminisztérium jóvá hagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszközcsomag eladását Ukrajnának. A Hawk légvédelmi rakétarendszerek működtetését támogatja mindez. A Hawk légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen biztosít védelmet. Hatótávolsága 40-50 kilométer. Marco Rubio külügyminiszter elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban, és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát produktív tárgyalásokra, akkor készen áll ismét szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. Jelenleg ugyanakkor nem ez a helyzet. Az ukrán erők az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától. Felfüggesztette a fegyvereladást Tajvánnak az Egyesült Államok az iráni háború miatt. A múlt heti pekingi látogatása után Trump kijelentette, hogy a fegyverszállítások folytatása Kínától függ, és nagyon jó alkupozíciót jelent ez. Trump közölte, hogy beszélni fog a tajvani elnökkel, Lai Ching-tővel, a többi között a fegyvereladásokról is. Azt nem mondta, hogy személyesen lenne ez, de hogyha ez így történne, akkor a lépés szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal, mert 1979 óta nem volt találkozó amerikai és tajvani elnök között. Nőtt a német gazdaság teljesítménye az első negyedévben, a GDP az idei első három hónapban 3%-kal bővült az előző negyedévhez képest, éves alapon a német gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett, a növekedést elsősorban az export bővülése támogatta, a magánfogyasztás gyengébben alakult. Az iráni háború miatt a német gazdaság kilátásai ugyanakkor romlottak, megugrottak az olajárak, ez pedig növelte az energiárakat és visszafogta a fogyasztást és a beruházásokat. A német gazdasági minisztérium és a Bundesbank egyaránt lassulásra számít a második negyedévben.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig és szombaton napközben is napos, száraz idő várható, az általában kevés

0: és goma, illetve fátyol a felhő mellett. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Holnap és vasárnap is alapvetően napos, száraz idő várható, 23 és 29 fok közötti hőmérséklettel. 18 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: Olá Andrea vagyok, és folytatjuk a műsort. Témánk a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd, olyasmiről van tehát szó, ami nélkülözhetetlen már most, de még fontosabb lesz a mai gyerekek számára, hiszen egyelőre nem tudni, hogy milyen szakmák, milyen kihívások várnak rájuk, akár mondjuk 10 év múlva. Felkészülni csak az említett területek fejlesztésével lehet, eddig az oktatásban ez rendszer szinten nem volt benne, csak akkor, ha a pedagógus maga fontosnak tartotta ezt. Kaszás György a vendégem, akinek két könyve, a kreativitásul és a gondolkodásul remekül használható akár szakkörökön, és bár a Prezentáció művészete című könyve felnőtteknek íródott, de a kommunikációs készségek javítása, a nyilvános beszéd megtanítása szerinte már gyerekkortól szükséges, és ebben a könyvben is ötleteket kaphatunk erre. Folytatjuk tehát most Kaszás Györggyel, aki egyébként hosszú ideig volt egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket, gyakran találkozik iskolákban pedagógusokkal és diákokkal. Korábbi könyveit is tesztelte ilyen közegben.
3: Mielőtt leadtam a kéziratot, gondolkodás suli címmel, jártam a Marci Bányi téli suliba, ahol tanítás után csináltam ilyen kétórás előadásokat, és ezek élvezetes módon próbálták a gyerekeket rávezetni alapdolgokra. Például az egyik kedvenc gyakorlatom volt, hogy megtanítsam a gyereknek, mi az, hogy asszociáció. A 10 éves gyerek, meg a fiatalabb sem egy hülye, hanem csak abból az információkészletből tud az agya gondolkodni, amit oda belehelyezünk. És miért ne helyezzük be korábban, és miért ne mondjuk azt, hogy az asszociáció az nem egyéb, mint minden, ami valamiről eszedbe jut. Tehát, ha én fölmutatom a szemvegemet, akkor a gyerekek elkezdik mondani, hogy mik jutnak az ő eszükbe. Aztán elkezdik mondani, hogy amik az eszükbe jutottak, arról mik jutnak eszükbe. És egy pillanat alatt meg tanulják, hogy mi az, hogy asszociáció. Vagy a kedvenc játékom az volt, hogy a foglalkozás háló. Azt mondom, hogy mit tudom én, asztalos. Mi jut eszedbe arról, ami az asztalossághoz kell, tehát ami kapcsolatban áll vele, és akkor jön a gyalú, a fűrész, a reszelő, ha okos a gyerekcsoport, akkor a tervezés, és így tovább. És akkor mi jut eszedbe a tervezésről? Milyen tevékenység, milyen szakma? És akkor mi jut eszedbe arról, amilyen szakmák eszedbe jutottak arról, hogy tervezés? Ja, és ez természetesen egy nagy felületen vezeti az ember, és amikor a végén a gyerek oda néz, és azt mondja, hogy Atyaisten, hát minden-mindennel összefügg, és nagyon messzire vezet ez a dolog, mert például el lehet jutni a Nobel-díjas professzortól a csatornatisztítóig például, és meg lehet ismerni azt az elvet, hogy mind a Nobel-díjas professzor, mind a csatornatisztító ember hihetetlenül szükséges ahhoz, hogy az emberi élet menni tudjon. De ez csak egy használhatósága ennek az egyetlen gyakorlatnak. Most én a nyilvános beszéd és a prezentáció témakörei felé haladok, illetve már bent vagyok ezen a területen, és ennek keretén belül kétféle célcsoporttal, az egyik az üzleti élet, hát nyilvánvaló, hogy ott a prezentáció az egy alapvető feltétel ahhoz, hogy valaki karriert tudjon csinálni. A másik pedig az oktatás. Ennek pedig az az oka, ez utóbbinak, hogy noha mind az EU vonatkozó dokumentumai, mind pedig a NAT fontosnak tartja az anyanyelvi kommunikációt, meg hát az idegen nyelvű kommunikációt is, de most az anyanyelvűről van szó, amelybe nagyon sok minden beletartozik. Mit tesz Isten? Pont a nyilvános beszéd nem. Ennek köszönhetően pedig az oktatás nem foglalkozik ezzel a témakörrel. Na most, hogyha azt vesszük, hogy a gondolat a kommunikációtól elválaszthatatlan, akkor ez teljesen megmagyarázhatatlan, hogy ennyire nincs helye ennek a dolognak manapság az oktatásban. Én fél éven át csináltam egy kísérletet, bárkivel beszélgettem bármiről, egy additív kérdést föltettem, hogy az illetőnek az elemi iskola első napjától kezdve egészen a diplomája átvételéig volt-e olyan oktatója, aki legalább egyszer több mondat terjedelemben foglalkozott ezzel a témakörrel, hogy nyilvános kommunikáció. Na most hihetetlennek hangzik, de én ez alatt a fél év alatt egyetlen igen sem hallottam. Katasztrófa.
2: Nemrég jelent meg egy könyved ezzel kapcsolatban. Arra épülnek a bemutató órák tulajdonképpen, amit a gimnáziumokban viszel?
3: Az a könyv megpróbálta nagy vonalakban összegezni azt, amit alapvetően tudni kell ahhoz, hogy ne alapvetően tudjunk nyilvánosan beszélni, hanem kiemelkedően. Alapkompetencia lenne a kommunikáció, a nyilvános beszéd, és ahogy én járok egy-két gimnáziumba, ezek egy-másfél órás alkalmak. A tanároknak szóló előadás az arról szól, hogy mit kéne megtanítani a diákoknak, és mit nem tudnak.
2: De mit összefüggően beszélni témákról, vagy mit nem tudnak?
3: Belegondolsz, ül a kisiskolás elsős a padjában, és ott a legelején egy kicsit elóvíznak velük, mert onnét jönnek, és hogy valami átmenet legyen. Egyszer csak beüt a ménykű, és azt mondja neki a tanár, hogy ezt pedig tanuljátok meg, és holnap feleltetek. És ott tud a kis diák, és azt mondja, hogy mi az, hogy felelni. És akkor elmagyarázza neki a tanárnő, én kikérdezem, te meg elmondod. Mind a ketten tudjuk, hogy nem ez a felelet, természetesen. És akkor ott van még a probléma, hogy mi az, hogy tanulni. Mert arról sincs szó a kisdiákoknál, hogy mi történik az aggyal, amikor tanulunk valamit, mit tanulunk a külvilágból, a belvilágunkból, stb., hogyan memorizáljunk, és így tovább, hanem tanuld meg, gyerekem, én meg jó, kikérdezlek téged. Ugyanez van írásban is. Ha visszaemlékszel az iskolai magyar órákra, amikor fogalmazást kellett írni. Mit tudtunk a fogalmazásról az iskolából?
2: A szerkezetét maximum. Van bevezetés, és tárgyalás, befejezés.
3: Pontosan. Ennyit tudtunk, hogy ha fogalmazol, akkor legyen neki bevezetése, aztán legyen a tárgyalás, abba írjál, amit akarsz, és aztán legyen egy befejezés.
2: Igen.
3: Na most el kell szomorítanom minden olyan tanerőt, aki ezt tanítja így, hogy a fogalmazás az ennél sokkal több. Szókincs, stb. Stb. Most nem fogom sorolni. Az egy külön tantárgy kéne, hogy legyen. Hányféle műfaja lehet a fogalmazásnak, példának okáért? És ugyanez egyszerűen én nem tudom megérteni. Például, hogyha valaki meg tudja mondani azt, hogy Petőfi Sándor hol született, és mikor és hol halt meg, annak mennyi köze van ahhoz, hogy egy ember, egy gyerek, amikor felnő, akkor szeresse, értékelje az irodalmat, és értő aggyal olvassa. Mert hogy Petőfi Sándor hol született, azt ma már meg tudjuk nézni két kattintással, ha nem tudnánk.
2: A nyilvános beszédet illetően még azt mondd el kérlek, hogy mi a hozadéka annak, hogyha már első osztálytól, mondjuk az iskolába lépéstől a gyerek rászokik arra, mert motiválva van, hogy mondjuk egy projektor előtt kis előadást tartson, és aztán így, ahogy végigmegy az általános iskolán, gimnáziumon, esetleg úgy kerül ki, hogy neki ez már egy ismerős terület.
3: Sokkal magabiztosabb lesz az illető gyerek, és sokkal változatosabban tudja kifejezni magát, sőt, általános értelemben úgy is lehet fogalmazni, hogy ő ki tudja fejezni magát, és nem áll be abba a sorba, amiben általában a kisiskolás gyerekek beállnak, meg a gimnazisták is, hogy megtanuljuk a tankönyvből azt, amivel X osztályzatot tudok kapni. És el tudjuk kerülni azt, például van nekem egy barátom, aki elmesélte, hogy az ő fia, aki most már egyetemen tanul, és egyébként kiváló matematikából, az egyetemről sorra hozta a 3-as jegyeket matekból. És egyszer csak már megkérdezte az én barátom tőle, hogy te figyelj, te egy jó matematikus vagy, hogy a fenébe lehet az, hogy te csak 3-asokat hozol? És akkor a gyerek elmondta, hogy az egyetemen kétféle osztályozás van. Az egyik az, hogy amennyiben valaki írásba nyújt csak be bizonyos anyagokat, akkor maximum 3-ast kaphat. Amennyiben vállalja, hogy el is mondja, akkor ha jó, akkor 5-ös is lehet. De ő nem vállalja el ezt a szóbeliséget, és egy gyerek, aki kiváló matematikából, az inkább bevállalja a 3-ast.
2: Csak ne kell megszólalni.
3: Így van. Katasztrófa. És ha én lettem volna az apja, akkor ezt nem csinálhatta volna meg, az biztos. Mert én is emlékszem arra, hogy én a gyerekemnek egy-egy ilyen jelenését, azt köröm és minden szakadtáig próbáltattam vele. Tehát például, amikor államvizsgázott, akkor az történt, hogy megtanultuk, nem szóról szóra, hanem magát elmondani azt, amit el akart mondani. De a megtanulásban benne volt az idő. Mert hogy 10 perc volt a védésre adó mindenkinek. És akkor az én fiam bement a bizottság elé, és azt mondta, hogy bánják-e, hogy leteszi a telefonját ide az asztalra, mert hogy ő ott látja az idő múlását. Ó, nem kell azt figyelni, majd mi úgyis leállítjuk, hogyha letelik a 10 perc, de ő mégis szeretné. Oké, mondták neki. És ő tényleg, ahogyan azt igen sokszor elgyakoroltuk, tényleg a 10 perc előtt 2 másodperccel befejezte. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki így megy oda mondjuk egy védésre, de aki így megy ki felelni mondjuk az elemi iskolában, az több fokozattal nagyobb magabiztossággal fogja ezt csinálni, mert a kommunikációs készség, mint alapkompetencia, nagyon sok minőséget rejt magában. Tehát az, hogy kiállsz egy nyilvánosság elé, és nem azon gondolkozol, hogy el ne felejtsem azt a szót, bele ne süljek, ezen gondolkodik, miközben min kéne gondolkodnia, egy dologra kéne koncentrálnia, a hallgatóságára. Na most csak erre nem jut figyelem az ilyen beszélők oldaláról, akik nagyon szívesen bújnak be mondjuk konferenciákon a pulpitus mögé, mert ott van le is írva, tehát nem fogok belesülni, ezt érzik, továbbá nem foglalkoznak a szituációval, tehát a szónoki szituációval, hanem azzal foglalkoznak, hogy mikor lesz ennek már vége, és mikor mehetek haza.
2: Az, hogy a nyilvános beszéd benne legyen az oktatásban, az, hogy a kritikai gondolkodás megtanítása, vagy a gondolkodás megtanítása egyáltalán benne legyen az oktatásban, és akár a kreatív készségek fejlesztése is, szerinted ez mikor lehetséges? Vagy hogy látsz erre bármiféle biztató jelzést, vagy irányt, vagy hol van ez a különböző országokban? Ezt most azért is kérdezem, mert 2017-ben írtad a Kreativitás Suli című könyvedet, 2021-ben jelent meg a Gondolkodás Suli, és akkor azt írtad, hogy már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy erre a gyerekeket tanítsuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy most 2026-ban mit gondolsz?
3: Magyarországon ugye nincs. Az oktatás oldaláról nincs befogadás a kritikai gondolkodást használó gyerek felé. Természetesen itt is mély tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan kiváló tanárok, akik ezt szeretik, akik például vitaképesek egy gyerekkel, de nem ez a jellemző. Külföldön általában egyébként ugyanez a helyzet. Birtokomban van egy cikk, egy angol, hát nem tudom, hogy író vagy újságíró, vagy ki írta ezt. Angliában ugyanez a helyzet, hogy nincs, nem figyelnek oda a nyilvános beszédoktatásra. És az a meglepő, hogy ugye 2000 pár száz évvel ezelőtt a görög oktatásban egy hihetetlen fontos dolog volt a retorika, a három osztatú oktatás felső három évében csak ezt a tantárgyat oktatták írásban és szóban. Néha kiegészítették némi logikával és etikával, de az nem volt jellemző. Három éven át tanították azt, amit itt 0 percen át tanítanak. Eltelt 2300 év, és úgy döntött az oktatás, hogy ez nem érdekes, ez az alapkompetencia.
2: Kíváncsi vagyok, hogy most mit gondolsz, hogy a mesterséges intelligencia és a kreativitás, emberi kreativitás kapcsolata hogyan változik?
3: Köztudott az, hogy a mesterséges intelligencia mintákból dolgozik, meglévő dolgokból, és nem jut el a kreatív gondolkodás szintjéig, mert ugye a kreatív gondolkodás egyik méghozzá érvényes meghatározása, az úgy szól, hogy a világban már létező momentumok, dolgok újszerű összerendezése, és abból jön ki valami új releváns ötlet, tehát az összerendezéshez még hozzátartozik az is, hogy valamilyen probléma megoldására szülessen meg. Én nem vagyok jós, nagyon sok jósolne téren a világban, tehát én már nem hiányzom közülük, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a hidat a kettő között, az AI és a kreatív gondolkodás között át tudjuk hidalni. Azért nem, mert csak mintákból dolgozik, és azért, mert nagyon sok egyéb dolog hiányzik belőle, amitől egy, mondjuk egy könyv kreatív lesz. Azzal a sok-sok dologgal, ami eszébe jut egy olvasónak, amikor egy mondatot elolvas az adott könyvből. A mesterséges intelligencián ez csak nagyon korlátozott mértékben történhet meg, mert hogy a mesterséges intelligenciának nincs meg az asszociációs képessége. Nem tud a gondolkodásba ilyetén módon belecsempészni új elemeket. Semmiképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy hype van körülötte most, és ez alá fog hagyni. Látom a mesterséges intelligenciának az előnyeit, a használhatósági módjait, például dokumentációk elkészítésénél, forráskeresésnél, igen, de annál többet nem nagyon tudok. Számomra világos, hogy az AI használók jelentős részében a különböző programok, azok a lustaságnak az annullálására szolgálnak, tehát nem kell megcsinálnom. És akkor iratnak a legegyszerűbb dolgokat is, ha említem, mondjuk üzleti levelet. Hát nem tud üzleti levelet írni az AI, csak kérdés az, hogy mire mondjuk azt, hogy ez egy üzleti levél? Ha egy AI-tól kérsz egy üzleti levelet, akkor ugyanúgy nem tudod azt, hogy kéne megcsinálni, és miből kéne állni egy üzleti levélnek, mint akkor, amikor nem volt AI. Akkor se tudtad, csak akkor egy embert kértél meg rá. Az én véleményem szerint az emberi agy működését nem lehet ezzel helyettesíteni. Sokan a tanulás szükségességét helyettesítik. Tehát van például most már olyan, hogy ajánlja a program, hogy promptot adjál, és akkor megcsinálja a prezentációdat. Tényleg lesznek benne egymás után diák. Csak éppen nem nevezhetjük egyrésztről prezentációnak, másrészt, aki korábban se tudta, hogy kell megcsinálnunk egy prezentációt, az ezután se fogja tudni elbírálni, hogy amit kapott a mesterséges intelligenciától, az tényleg egy prezentáció-e, vagy csak diák.
2: Egymás utánja.
3: Hát persze, mint ahogy a Nemzeti Oktatási Hivatal oldalán látható úgynevezett prezentációk kinéznek. Na most az Oktatási Hivatalban sem tudják ebből kiindulva, hogy mi az, hogy prezentáció, és hogy kéne megcsinálni. Azt meg pláne nem gondolják át, hogy netán esetleg a tanárokat kellene ez ügyben egy kicsit képezni, de most azért változások lesznek.
2: Igen.
3: Számomra most, hogy egy-két gimnáziumban már voltam előadni a tanárok között, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az például egy hatalmas lyuk a tudásukban. Vannak tanárok, akik úgynevezett prezentációk segítségével tanítanak, teljesen hibás prezentációk segítségével. Tehát ott látom, hogy már rég el kellett volna kezdeni ezeknek a tanároknak lehetővé tenni azt, hogy alapszinten tanulják meg azt, hogy milyen egy prezentáció, mert amivel ők ki fognak állni a diákjaik elé, olyanokat fognak a diákjaik is csinálni.
2: Kaszás György volt a vendégem, a Kreativitás Suli, a Gondolkodás Suli és a Prezentáció Művészete című könyvek szerzője. Azért tartottam fontosnak, hogy ebben a műsorban szó essen ezekről a témákról, mert bizonyos tudományterületek képviselőivel, neves tudósokkal beszélgetve mindig kiderül, milyen sokat jelentett számukra az indulásnál egy-egy kiváló pedagógus, aki megtanította őket gondolkodni, nyitottá tette őket a világra. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andrát hallottátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Flotta döntések változó időkben.
8: Cégautó beszerzés 2026-ban.
7: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
8: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
7: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu/webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával vizsgálatot, sőt nyomozást indított az adóhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatási gyakorlata miatt. Az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. A Telex információi szerint mindez azután történt, hogy felmerült a kulturális célra szánt milliárdok valójában politikai érdekeket szolgálhattak, legalább 17 milliárd forint kiutalásának furcsaságairól van szó. Negyedszer is Janez Janza lett Szlovénia miniszterelnöke. A helyi parlament titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti. Korábban háromszor volt miniszterelnök, de csak 2004 és 2008 között töltötte ki a 4 éves mandátumot.
0: Tőzsdehírek.
9: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. London 0,2%-ot emelkedett, Frankfurt 1,1%-ot, Milánó 7%, Madrid 1%-os emelkedéssel zárt, és a francia CAC-en is erősödni tudott 0,4%-ot. Nézzük, hogy hogy áll a Wall Street, ott is a hét vége úgy tűnik, hogy pozitívan telik majd. A Dow Jones 0,7%-kal erősödik, az S&P 500 0,5%-del, a Nasdaq szintén 0,5%-kal megy felfelé. 1,1613 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde, a BUX 7,1%-ot csökkent, 129.728 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A BUX-ot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama, a MOL 2,4%-kal csökkent 3828 forintra. Az OTP 2,1%-kal gyengült 39.800 forintig, a Magyar Telekom 7,1%-kal csökkent 2622 forintra, a Richter 2,1%-os mínuszban fejezte be, kerek 12.000 forinton. Még a reggeli órában robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen égési sérüléseket szenvedtek el, a súlyos sérült már túl van az életveszélyen. Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját hallják.
10: Mai információink alapján, amit természetesen a tűzvizsgálók meg fognak vizsgálni majd, amikor megközelíthető lesz teljesen az üzemegység, egy csővezeték robbant be, ott következett be egy teljesen váratlan robbanás, szénhidrogén robbant be a csővezetéknél. Ez egy üzemi baleset. Semmilyen külső beavatkozás, semmilyen külső behatolásnak semmi, sem az itt lévő hatóságok nem látták, semmilyen ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad.
9: Kapitány István energetikai miniszter arról beszélt, hogy alapos vizsgálat jön, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.
11: Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő. Azzal tartozunk mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgáljuk ezt a balesetet. Meg fog történni. A minisztérium képviselői is részt fognak ebben venni. Azért, hogy közösen tudjunk tanulni ebből a balesetből, hogy jobban tudjuk működtetni az ipari egységeket, hogyha úgy találjuk, hogy ez egy műszaki probléma volt. Nagyon fontos ilyen esetben az én tapasztalatom szerint, és sajnos a hosszú pályafutásom alatt részt vettem ilyen vizsgálatokban, hogy a lehető legmélyebben, legintenzívebben folytassuk le ezt a vizsgálatot.
9: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejegyzése szerint a Miskolci kórházból hárman még megfigyelés alatt állnak, két embert ugyanakkor hazaengedtek a sérültek közül, négy súlyos sérültet égési sérülésekkel Debrecenbe az Egyetem Klinikai Központ égési centrumába vittek, ott egy sérült lélegeztetésre szorul, mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülés szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik.
0: Időjárás jelentés.
9: Estig és szombaton napközben és száraz idő várható, holnap napközben napos, fátyol, gomoly felhős idővel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Holnap és vasárnap is alapvetően napos, száraz idő várható, 23-29 fok közötti csúcshőmérséklettel. 19 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
12: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Nyugat-Dunántúl kertjei jól példázzák a magyar kertművészet sokszínűségét. A Kálmélyi Jeli Arborétum alapítása Gróf Ambrózi Migazi István nevéhez kötődik, aki 1922 és 1933 között hozta létre ezt az egyedülálló kertet. A növényállomány rendkívül sokszínű. Alpesi, amerikai, kaukázusi, kárpáti és kelet-ázsiai fajok egyaránt megtalálhatók. Különösen jelentős a rododendron gyűjtemény, amely virágzás idején látványos színkavalkádot nyújt. A Kámuni Arborétum története a 19. század közepére nyúlik vissza. Ma itt található az ország egyik leggazdagabb fásszárú növénygyűjteménye. A kert különlegessége a több száz fajt számláló rózsagyűjtemény, valamint a hazai viszonylatban is kiemelkedő kaktuszgyűjtemény. A Körmendi Batthyány Stratmann kastély parkja Magyarország egyik legjelentősebb történeti kertje. A park kiemelkedő természeti értékei közé tartozik az ország egyik legnagyobb platánfája, valamint számos idős bükk, kőris, tölgy és más lombos fafaj. A sárvári Nádasdy kastély a 16. században érte fénykorát, amikor falai között Tinódi Lantos Sebestyén is megfordult. A legidősebb fák, tiszafák, tulipánfák és vadgesztenyék az 1810-es évekből származnak.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhivatal a Nemzeti Kulturális Alap pénzeivel kapcsolatban. Európában jó volt a tőzsdei kereskedési hangulat, idehaza már kevésbé, legfőképp a MOL tiszaújvárosi balesete miatt. Napos, száraz idő várható a hétvégén, szinte nyárias meleggel. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a Büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormány határozatok a magyar közlönyben meg is jelentek. Az egyik alapján egyébként a kormány megerősíti, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazság szolgáltatás támogatása mellett. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatási gyakorlata miatt. A Telex információi szerint az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. Mindez azután történt, hogy felmerült, a kulturális célra szánt milliárdok valójában politikai érdekeket szolgálhattak, mintegy 17 milliárd forintról van szó. Negyedszer is Janez Janza lett Szlovénia miniszterelnöke. A helyi parlament titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti. Még a reggeli órában robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, 9 égési sérüléseket szenvedtek el. A súlyos sérült túl van az életveszélyen. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3 még megfigyelés alatt állnak. A debreceni égési centrumban ugyanakkor 4 súlyos sérültet ápolnak. A balesetet követően Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója azt mondta, hogy ipari robbanás történt, és vizsgálat lesz az ügyben. Kapitány István energetikai miniszter is azt mondta a helyszínen, hogy alapos vizsgálat jön, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket. Az amerikai képviselőház republikánus vezetése váratlanul levette a napirendről azt a szavazást, amely révén korlátozták volna Donald Trump az iráni katonai műveletekkel kapcsolatos háborús jogköreit. Az ügyről várhatóan júniusban szavaznak majd. A döntés azért is érdekes, mert az amerikai elnök a héten többször hangsúlyozta, hogy ha hétvégéig nincs megállapodás Iránnal, akkor újabb támadás lehet az ország ellen. Ugyanakkor ezt már többször említette az elmúlt hetekben.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Buxot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 0,7%-kal csökkent 2622 forintra. A Richter 2%-os mínuszban zárt 12000 forinton. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2,1, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Párizsban a CAC 4,1%-kal erősödött. A milánói tőzsde 7,1, a madridi 1,1%-os erősödéssel fejezte be a napot. Az amerikai külügyminisztérium jóvá hagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszköz eladását Ukrajnának. A Hawk légvédelmi rakétarendszerek működtetését támogatja a csomag. A Hawk légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen ad védelmet, hatótávolsága 40-50 kilométer. Marco Rubio külügyminiszter napközben elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban, és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát produktív tárgyalásokra, akkor készen áll ismét szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. Jelenleg ugyanakkor nem ez a helyzet, fogalmazott Marco Rubio. Az ukrán erők az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij elnök, hozzátéve, hogy az ukrán egységek csapásokat mértek meghatározott célpontokra Ukrajna orosz megszállás alatti területein is. Az oroszok egyébként ma reggelig 124 drónnal támadták Ukrajnát, a légvédelem ebből 115-öt semlegesített, ennek ellenére Herszon városában 3 ember megsebesült. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett dokumentumokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy idézem, az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció viszont azt írt a közleményében, hogy bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze sem volt a kegyelmi ügyhöz.
0: Időjárás jelentés.
3: Holnap napközben napos, száraz idő várható, az általában kevés goma, illetve fátyol felhő mellett. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, vasárnap és hasonló nyárias időjárásra van kilátás, mint ahogy hétfőn is folytatódik majd a napos idő. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, délen délkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, ráadásul hétfőn akár 27-32 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás. Wake up! Time to die!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a végség, de friss illat száll, a jövő ránk mosolyog és tovább áll.

én mesél. A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül. Köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhivatal a Nemzeti Kulturális Alap pénzeivel kapcsolatban. Európában jó volt a tőzsdei kereskedési hangulat, idehaza már kevésbé, legfőképp a MOL tiszaújvárosi balesete miatt. Napos, száraz idő várható a hétvégén, szinte nyárias meleggel. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a Büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormány határozatok a magyar közlönyben meg is jelentek. Az egyik alapján egyébként a kormány megerősíti, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatási gyakorlata miatt. A Telex információi szerint az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. Mindez azután történt, hogy felmerült, a kulturális célra szánt milliárdok valójában politikai érdekeket szolgálhattak, mintegy 17 milliárd forintról van szó. Negyedszer is Janez Janza lett Szlovénia miniszterelnöke. A helyi parlament titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata Pártot 1993 óta vezeti. Még a reggeli órában robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, 9 égési sérüléseket szenvedtek el. A súlyos sérült túl van az életveszélyen. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3 még megfigyelés alatt állnak. A debreceni égési centrumban ugyanakkor 4 súlyos sérültet ápolnak. A balesetet követően Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója azt mondta, hogy ipari robbanás történt, és vizsgálat lesz az ügyben. Kapitány István energetikai miniszter is azt mondta a helyszínen, hogy alapos vizsgálat jön, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket. Az amerikai képviselőház republikánus vezetése váratlanul levette a napirendről azt a szavazást, amely révén korlátozták volna Donald Trump az iráni katonai műveletekkel kapcsolatos háborús jogköreit. Az ügyről várhatóan júniusban szavaznak majd. A döntés azért is érdekes, mert az amerikai elnök a héten többször hangsúlyozta, hogy ha hétvégéig nincs megállapodás Iránnal, akkor újabb támadást lehet az ország ellen, ugyanakkor ezt már többször említette az elmúlt hetekben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Buxot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 0,7%-kal csökkent 2622 forintra. A Richter 2%-os mínuszban zárt 12000 forinton. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2,1, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Párizsban a CAC 4,1%-kal erősödött. A milánói tőzsde 7,1, a madridi 1,1%-os erősödéssel fejezte be a napot. Az amerikai külügyminisztérium jóvá hagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszköz eladását Ukrajnának. A Hawk légvédelmi rakétarendszerek működtetését támogatja a csomag. A Hawk légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen ad védelmet, hatótávolsága 40-50 kilométer. Marco Rubio külügyminiszter napközben elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban, és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát produktív tárgyalásokra, akkor készen áll ismét szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. Jelenleg ugyanakkor nem ez a helyzet, fogalmazott Marco Rubio. Az ukrán erők az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij elnök, hozzátéve, hogy az ukrán egységek csapásokat mértek meghatározott célpontokra Ukrajna orosz megszállás alatti területein is. Az oroszok egyébként ma reggelig 124 drónnal támadták Ukrajnát, a légvédelem ebből 115-öt semlegesített, ennek ellenére Herszon városában 3 ember megsebesült. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett dokumentumokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy idézem, az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció viszont azt írta közleményében, hogy bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze sem volt a kegyelmi ügyhöz.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap napközben napos, száraz idő várható, az általában kevés góma, illetve fátyol felhő mellett. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, vasárnap és hasonló nyárias időjárásra van kilátás, mint ahogy hétfőn is folytatódik majd a napos idő. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, délen délkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, ráadásul hétfőn akár 27-32 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúgósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: egyszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
0: Farkas Gábor Gabrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhivatal a Nemzeti Kulturális Alap pénzeivel kapcsolatban. Európában jó volt a tőzsdei kereskedési hangulat, idehaza már kevésbé, legfőképp a MOL tiszaújvárosi balesete miatt. Napos, száraz idő várható a hétvégén, szinte nyárias meleggel. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a Büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormány határozatok a magyar közlönyben meg is jelentek. Az egyik alapján egyébként a kormány megerősíti, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatási gyakorlata miatt. A Telex információi szerint az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. Mindez azután történt, hogy felmerült, a kulturális célra szánt milliárdok valójában politikai érdekeket szolgálhattak, mintegy 17 milliárd forintról van szó. Negyedszer is Janez Janza lett Szlovénia miniszterelnöke. A helyi parlament titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Janza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett. A Szlovén Demokrata pártot 1993 óta vezeti. Még a reggeli órában robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, 9 égési sérüléseket szenvedtek el. A súlyos sérült túl van az életveszélyen. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3 még megfigyelés alatt állnak. A debreceni égési centrumban ugyanakkor 4 súlyos sérültet ápolnak. A balesetet követően Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója azt mondta, hogy ipari robbanás történt, és vizsgálat lesz az ügyben. Kapitány István energetikai miniszter is azt mondta a helyszínen, hogy alapos vizsgálat jön, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket. Az amerikai képviselőház republikánus vezetése váratlanul levette a napirendről azt a szavazást, amely révén korlátozták volna Donald Trump az iráni katonai műveletekkel kapcsolatos háborús jogköreit. Az ügyről várhatóan júniusban szavaznak majd. A döntés azért is érdekes, mert az amerikai elnök a héten többször hangsúlyozta, hogy ha hétvégéig nincs megállapodás Iránnal, akkor újabb támadást lehet az ország ellen, ugyanakkor ezt már többször említette az elmúlt hetekben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A BUX-ot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 0,7%-kal csökkent 2622 forintra. A Richter 2%-os mínuszban zárt 12000 forinton. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2,1, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Párizsban a CAC 4,1%-kal erősödött. A milánói tőzsde 7,1, a madridi 1,1%-os erősödéssel fejezte be a napot. Az amerikai külügyminisztérium jóvá hagyta egy több mint 100 millió dolláros katonai eszköz eladását Ukrajnának. A Hawk légvédelmi rakétarendszerek működtetését támogatja a csomag. A Hawk légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen ad védelmet, hatótávolsága 40-50 kilométer. Marco Rubio külügyminiszter napközben elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban, és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát produktív tárgyalásokra, akkor készen áll ismét szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. Jelenleg ugyanakkor nem ez a helyzet, fogalmazott Marco Rubio. Az ukrán erők az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij elnök, hozzátéve, hogy az ukrán egységek csapásokat mértek meghatározott célpontokra Ukrajna orosz megszállás alatti területein is. Az oroszok egyébként ma reggelig 124 drónnal támadták Ukrajnát, a légvédelem ebből 115-öt semlegesített, ennek ellenére Herszon városában 3 ember megsebesült. Nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök. Az iratokból kiderül, hogy a volt köztársasági elnök kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, azonban Novák Katalin ennek ellenére megadta azt. Arra viszont a most közzétett dokumentumokban sincs válasz, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter miért ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, noha korábban ő maga és saját munkatársai sem javasolták támogatásra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében felszólította Novák Katalint, hogy 3 év késéssel nyilatkozzon arról, hogy idézem, az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet. A Fidesz frakció viszont azt írta közleményében, hogy bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze sem volt a kegyelmi ügyhöz.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap napközben napos, száraz idő várható, az általában kevés góma, illetve fátyol felhő mellett. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, vasárnap és hasonló nyárias időjárásra van kilátás, mint ahogy hétfőn is folytatódik majd a napos idő. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, délen délkeleten lehet egy-egy jelentéktelen futózápor, ráadásul hétfőn akár 27-32 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Purchase them locally.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

Precious lonely land of faith. Egyet szólt a vinyócas, halkan dobogott, horgott párducként. Beült a nyúl és buzdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy ápmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang Cabrio.

valóság, hogy drága a benzin, de megéri. Az az igazság, hogy a V8-as az más.

megyünk haza gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a marus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mutánja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.

0: most.
1: A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Quimby-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.